0: azoktól a céloktól, amelyek csak szétforgácsolják a ti életetek energiáit, és elterelik a célról a figyelmeteket. Nem akartok-e újból összegyülekezni, és ebben az összegyülekezésben az élő Istent arra kérni, hogy védjen meg benneteket a gonosztól? És ahogyan Sámuel prófita imádkozott a bajba jutott, megfélemlített népért, úgy imádkozik ma is érettünk Jézus Krisztus a mennyben. Úgy látja ma is magára hagyatottságunkat, látja, hogy olyanok vagyunk, mint a pásztor nélkül való juhok. Látja, hogy mennyire égetően szükségünk van az ő segítségére, az ő kiállására, az ő támaszára. És így akar ma is a szenvedéseink szépségével megajándékozni bennünket. Azt üzeni nékünk, hogy a szenvedéseink azok nem a csődjeinkről szólnak, nem a kudarcainkról, nem a veszteségeinkről, nem a visszafordíthatatlan traumáinkról, hanem az újrakezdés lehetőségéről szólnak. De ezt föl kell fedeznünk, hogy a szenvedés elől nem menekülni kell, hanem annak üzenetét kell befogadnunk, annak szépségét kell megélnünk. Abban nyugszik meg lelkünk, abban tud kiteljesedni, abban tud igazi nagy teljesítményeket létrehozni, abban tud átalakulni a megbocsájtás erejét gyakorolva, a felelősségét fölvállalva. Én így kívánom, hogy mindannyiunk számára ez a csodálatos erőforrás megnyílhasson. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, 5. rész.
1: Apa, legyél ott! Malakiás könyve, 3. fejezet, 24. verse azt mondja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti. Amerikában mintegy 20 millió gyermek nő fel apa nélkül, ráadásul 75%-uk szegénységben. És ez még nem minden. Ezek a gyermekek 5-ször hajlamosabbak öngyilkosságot elkövetni, 10-szer valószínűbb, hogy kábítószer fogyasztók lesznek, és 20-szor akkora eséllyel kerülnek börtönbe. Luther Burbank mondta, ha annyi figyelmet fordítanánk a növényeinkre, mint a gyermekeinkre, már egy gaz dzsungelben élnénk. Apa, válaszolj az alábbi 3 kérdésre. Elsőként, magad helyett tárgyakat adsz a gyermekeidnek? 12 éves korukra már a 75%-át megtanulták annak, amit valaha is tudni fognak. A kérdés az, hogy kik lesznek a tanáraik. A televízió? Valami bedrogozott rapper? A kortársaik? Amerre a fa csemetét hajlítják, arra nő a fa. Másodszor, a karrieredbe vagy a gyermekeidbe fekteted a legtöbbet. Ha minden energiádat a munkádnak szenteled, és semmit nem hagysz a családodnak, nagy árat fogsz fizetni érte. Ne feledd, csak ez az egy esélyed van. A gyermekeid vagy úgy nőnek fel, hogy neheztelnek rád és megismétlik a hibáidat, vagy úgy, hogy örömmel emlékeznek vissza otthonukra, ahol a szeretet az együtt töltött időt jelentette. Harmadszor. Te határozod meg a családod lelkiségét? Vagy a feleséged futja a köröket körülötted? Legyünk hálásak az anyákért, akik betömik a réseket, de a Biblia az apákat tartja felelősnek abban, hogy gyermekeiket lelkileg neveljék. Figyelj csak! Ti apák, gyermekeiteket neveljétek az Úr tanítása szerint. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet, 4. vers. 10 vagy 20 év múlva miről kívánod majd, hogy bárcsak megtetted volna most? Kezd el csinálni! Imádkozz így! Atyám, bocsásd meg nekem a megszegett ígéreteimet. Amikor azt mondtam, hogy ott leszek és mégsem voltam ott. Hadd legyen gerincem bocsánatot kérni, és adj eltökéltséget, hogy ne szegjek meg többé ígéretet. Uram, amikor rosszul állnak a dolgok, segíts, hogy soha ne keressek kifogásokat a bántásra, amelyet talán én okoztam. Hadd legyen az igenem igen, és a nemem nem. Hadd mutatkozzon meg Krisztusi jellemem a családban. Jézus nevében. Ámen.

Fejezd ki a szeretetedet. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 9-től a 13. versig azt mondja, hogy a szeretetnek valódinak kell lennie. Mi értelme van az olyan szeretetnek, amely lagymatag és megalkuvó? A keresztényeknek gyűlölniük kell mindent, ami gonosz, és ragaszkodniuk kell a jóhoz. Isten gyűlöli a gonoszságot, mert az útjában áll annak a jónak, amit ő tervez nekünk. A szeretet azt jelenti, hogy áldás vagyunk a körülöttünk lévők számára, hogy hűek vagyunk a családunkhoz és a barátainkhoz. Azt jelenti, hogy többre tartjuk a másikat magunknál, azaz tiszteljük és nagyra becsüljük őt. Ahogy ezt Jézus is tette, úgy nekünk is meg kell őriznünk személyes lelkesedésünket és változatlan buzgóságunkat az Úr szolgálatában. Reménységünk örömet szül, örömünk pedig reménységet ad. Ne rettenjünk meg az akadályoktól és a nehézségektől, igaznak és hűségesnek kell maradnunk az imádkozásban. Meg kell osztanunk mindazt, amink van, fizikailag, szellemileg és minden lehetséges módon azokkal, akiknek kevesebb jutott. El kell érnünk és fel kell karolnunk azokat, akiket szolgálunk jósággal és vendégszeretettel. 5 napig volt velünk egy csoport, a Tini Kihívás, a Remény Könyve szervezettől, hogy segítsen minket a Glasgow Drum Chapel nevű körzetben végzett közösségi szolgálatunkban. Lehetőségünk nyílt, hogy összejöveteleket szervezzünk elsős középiskolásoknak és a 2 legnagyobb általános iskolában is. Szolgáltak gyermekisten tiszteleten is, valamint egy különleges családi összejövetelen. Napközben sikerült meglátogatnunk számos családot, és az utcákon is szolgáltunk. Az 5 nap alatt becsléseim szerint körülbelül 1000 emberre lehettünk pozitív hatással, az evangéliummal, bizonyságtételekkel és Isten szeretetének gyakorlati bemutatásával. Magát a csoportot is mélyen megérintette a munkánkban való segítkezés. Mielőtt elmentek, szerettek volna velem is a feleségemmel, Nancyvel imádkozni, és felolvasták ezeket a verseket a Római Levél 12. fejezetéből életünkre és szolgálatunkra vonatkozóan. Azt mondták, látják bennünk beteljesedni ezeket az igéket, és úgy érezték, meg kell vizsgálniuk saját életüket és szolgálatukat is. Azt mondták, Isten is emberek előtti alázatot és kedvességet láttak, amely őszinte és nem képmutató. Az őszinte szeretet odafigyelést és erőfeszítést igényel. Azt jelenti, hogy segítünk másoknak jobb emberré válni. Ez pedig az időnket, pénzünket és személyes részvételünket kívánja. Senkinek sincs egyedül elég ereje, hogy egy egész közösség felé szeretetet mutasson, de Krisztus testének van. A keresztény szeretet a másik ember szükségeire koncentrál, mint például szállás, tápláló étel, valódi figyelem és meghallgatás, és a másik elfogadása. Az emberek közötti kapcsolat legfontosabb hozzávalója a szeretet, méghozzá Isten szeretete, az agapé. Ez a fajta szeretet önfeláldozó, törődik a másik jóllétével, tekintettel van a gyengeségre és tökéletlenségre, megbirkózik a problémákkal, erősen elkötelezi magát, és hűséges a másik emberhez. Időnként ránk törhet fáradtság a szolgálatban, de az érdektelenség, az odaadás hiánya nem lehet része egy hívő életének. A keresztényeknek harcolniuk kell a csüggedés, a depresszió és a negatív érzelmek ellen. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy megőrizzük magunkban a tüzet. A Római Levél 12. fejezetében található szeretet definíció rendkívül gyakorlatias. A szeretet nem szavakból, hanem tettekből áll. Szeretni, ez egy ige. Cselekedni kell. Pál nagyon konkrét és gyakorlatias. Azzal, hogy megtesszük, amit mond ezekben a versekben, a körülöttünk élők nem csak tudni, hanem érezni is fogják, hogy szeretjük őket. Úr Jézus, kérlek segíts, hogy egymás iránti szeretetünket képesek legyünk valódi és gyakorlati módon kifejezni. Ámen. Írta Peter Stanway.

Karbantartás és javítás. Pál zsidókhoz írt levele, 10. fejezet 24. verse azt mondja, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Kevés jobb dolog van egy jó házasságnál, és kevés rosszabb egy rossznál. Sajnálatos módon legtöbbjük a kettő közé esik, épp csak közepes. Miért? Túl sokáig működtek karbantartás és javítás nélkül. A tiéd hogy áll mostanság? Szép csendben elnyűjt rutinná vált. Természetesnek veszitek, hogy a másik ott van mellettetek, vagy hosszú távon gondolkoztok, és új utakat kerestek szerelmetek megújítására és a kapcsolat frissen tartására. Sam Levision mondta, semmi különös nincs a szerelem első látásra dologban. Amikor két ember már 25 éve nézi egymást, az a csoda. Figyelj csak! Feleségek, értsétek meg és támogassátok férjeteket. Férjek, messze menőkig szeressétek feleségeteket. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet, 22-től a 25. versig. Max Lucado azt írja, a majd egyszer egy olyan kígyó, amelynek nyelve mestere a becsapásnak. Majd egyszer, sziszegi, elviszem arra az utazásra. Lesz időnk üldögélni és beszélgetni. De te is tudod, mi az igazság, anélkül, hogy leírnám, ugye? A majd egyszer sosem jön el. Térj észre, szánd rá az időt, küldj virágot, írd meg a levelet, kérj bocsánatot, vidd el a kirándulásra, vedd meg az ajándékot, tedd meg. A megragadott lehetőség örömet hoz, az elmulasztott pedig csak sajnálkozást.

Mennyire van felcsavarva a hangerőt? Példabeszédek könyve 19. fejezet 11. verse azt mondja, az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. Az otthonod érzelmi intenzitásának szintje olyan, mint a rádiódon a hangerő. Ha túl erősre van állítva, állandó krízis helyzetben élsz. Egyetlen nézeteltérés, és már indulsz a válóperre. Ha a gyerek 5 perccel lépi túl a lámpaoltást, már is kitör a harmadik világháború. Arról pedig ne is beszéljünk, hogyan viselkedsz a volán mögött. Figyelj! Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Prédikátor könyve 7. fejezet 9. vers. Szóval, hogy is állsz mostanában a hangerővel? Ha túl magasra van állítva, az érzelmeid diktálják a reakcióidat, gondolkodás nélkül beszélsz, nyomodban pedig keserűség és fájdalom marad. Apák, tudjátok, hogy minden alkalommal, amikor viharként üvöltitek keresztül a lakást, mert nem kapjátok meg, amit akartok, amikor akarjátok, vagy ahogy akarjátok, a gyerekeiteket ugyanerre tanítjátok. Anyák, amikor a lányotok ezt hallja tőletek, minden férfi egyforma, egyik se jobb a másiknál. Tudjátok, hogy emiatt úgy nőhet fel, hogy sosem fog megbízni senkiben, és nem lesz képes átengedni magát érzelmileg a párjának? Hogyan érzed magad majd akkor? Csökkentsd a hangerőt, csökkentsd az intenzitást. A szavaid, a viselkedésed és a hozzáállásod sorsformáló. Isten azt mondja, tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Zsoltárok könyve 37. fejezet 8. vers. Ma figyelj oda rá! Imádkozz így! Uram, bár csak békés, nem pedig viharos vizeken evezhetnék. Segíts megtanulnom kezelni azokat a helyzeteket, amelyek felidegesítenek. Segíts a te erődre, kegyelmedre és szeretetedre támaszkodnom, és segíts, Uram, legyőzni a gonoszt, aki minél több feszültséget akar adni az életembe. A tőlem telhető, legjobb szülő szeretnék lenni segítségeddel és a te nevedben. Ámen.

Keverd és párosítsd. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 2. verse azt mondja, viseljétek el egymást szeretettel. Egyedülálló szülő. Ha szerencsésen találkozol valakivel, akivel szívesen összeházasodnál, keresd Isten segítségét már a kezdetektől. A család egyesítések épp elég kihívást jelentenek, de ha hozzáadod a láthatási jogot, a felügyelet jogát, a bírósági ügyeket, a volt rokonok közbeavatkozását, akkor csak nem egy nemzetközi békeegyezmény tárgyalásánál tartasz. Íme a kérdések, amelyeket fel kell tenned gyermekednek, amikor megpróbálsz két családot egyesíteni. Elfogadod ezeket a gyerekeket testvéreidként? Megígéred, hogy elfogadod ezt az új anyát, apát, tartod a kapcsolatot a biológiai szülőddel, miközben naponta engedelmeskedsz mostoha szülődnek is, aki nevel? Megígéred, hogy megosztod az apukádtól kapott játékokat anya új férjének gyermekeivel is? Nem teheted meg, hogy feje tetejére állítod gyermeked világát, és aztán csak ennyit mondasz, játszatok szépen. A gyerekeknek időre van szükségük, hogy megemészszék a helyzetet és alkalmazkodjanak hozzá. Valójában sokuk sohasem fogja megszokni, ezért neked kell átsegítened őket rajta, és szeretned kell őket mindentől függetlenül. Ha szeretnéd, hogy két család egyesítése a lehető legfájdalom és feszültségmentesebb legyen, próbáld meg a következő 4 dolgot. Elsőként, add bele magad teljesen. Félmegoldásokból nem lesznek sikeres családok. Másodszor, beszélj kevesebbet és figyelj többet. Harmadszor, légy türelmes. Évekbe is telhet, mire elnyered egy gyermek szeretetét és tiszteletét, nem is beszélve a múlt sebeinek gyógyulásáról és a jövőtől való félelmek eltűnéséről. Negyedszer. Imádkozz, imádkozz, imádkozz. Míg ha ez nem is változtatja meg őket, téged megváltoztat, és ez lehet a legjobb dolog mindenki számára.

A hetedik parancsolat. Mózes második könyve, 20. fejezet 14. verse azt mondja, ne paráználkodj. Amikor a két felfedező, Lewis és Clark utat tört az amerikai vadonba, magukkal vittek egy francia felderítőt is, és annak indián feleségét. Kísérőjük minden éjjel felajánlotta a feleségét pénzért, de a két ember minden egyes alkalommal elutasította őt. Történetesen élelemhiány miatt segítségért fordultak az egyik legközelebbi indián törzsfőnökhöz. Tört angollal a törzsfőnök azt mondta, nem, fehér ember hazudik és csal. De ekkor megszólalt a francia felesége. Ezek az emberek mások? Megtartják az ígéreteiket, melyeket a feleségeiknek tettek. Miután a törzsfőnök meghallotta, hogyan álltak ellen a házasságtörés bűnének, Lewis és Clark megkapta a várt segítséget. Nem sokkal ezután elérkeztek és átjutottak a nagy vízválasztón, és az egész északnyugati rész az övék lett. De nem ez az új terület volt a legnagyobb teljesítményük, hanem a jellemük. Isten azt mondja, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a paráznaságok, házasságtörések. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Márk evangéliuma 7. fejezet 21-től a 23. versig. Amikor azt mondja, ne paráználkodj, akkor ezzel arra gondolt, hogy a feleségek és a férjek legyenek egymáshoz hűségesek. Akkor ez azt jelenti, hogy ha házasságtörést követtél el, akkor Isten nem bocsát meg neked. Nem. A Biblia azt mondja, hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Zsoltárok könyve 103. fejezet 14. vers. Ha őszintén megbánod és kéred Istent, hogy bocsásson meg neked, akkor Isten ezt mondja neked, irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Pál zsidókhoz írt levele 8. fejezet 12. vers. Akár valóságban követted el ezt a bűnt, akár csak gondolatban, Isten készen áll, hogy megbocsásson neked, és helyreállítson téged.

Tedd jobbá házasságot. Jakab levele, 1. fejezet 19. verse azt mondja, legyen minden ember gyors a hallásra. Láttál már pólót, amin ez a felirat áll, most én beszélek, és nem tudom befogni. Az udvarlás időszakában órákon keresztül tudtok beszélgetni. De ha már összeházasodtatok, ha csak nem figyeltek oda, a társalgás néha felületessé válik, és nézeteltéréshez vezet. Isten mondja, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Mert a kommunikáció kész művészet. Elsőként engedd, hogy a párod irányítson. Amikor érdeklődéseden kívüleső dolgokról beszél, emlékezz arra, amit Isten mondott. Engedelmeskedjetek egymásnak. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 21. vers. Ez azt jelenti, hogy néha meg kell kérdeznünk társunkat, miről szeretnél beszélgetni. Másodszor, van, amikor jobb, minél rövidebben. A drágám, beszélhetnénk egy kicsit, kevésbé fenyegető, mint a baljóslatú beszélnünk kell felszólítás. Vannak, akik csak ennyi lélekbányászatot tudnak elviselni, ha sürgetjük őket, annak rossz vége lesz. Ha házastársad nem fogékony egy témára, akkor egy megbízható baráttal beszéld meg. Párodnak pedig csak a tömör, kevésbé érzelemdús verzióját add elő. Harmadszor. Barát légy, ne tanácsadó. Ne akart párodat veszekedéssel megváltoztatni. Inkább a szülőjének tűnsz, mint társának, ha ezeket kérdezgeted. Miért nem tudsz már végre, vagy miért kell mindig? Egyszer mondd meg neki, mi zavar téged, ne ezerszer. Kérdezd meg magadtól, mondanám ezt egy nagyon jó barátomnak? Ha a válasz nem, akkor ne mondd. Negyedszer, erősítsd őt. Egyetlen kritika közömbösítéséhez 12 dicséret szükséges. Társad nem fogja tudni, milyen csodálatos ember, ha te nem mondod meg neki.

0: Családi ügyek. Zsoltárok könyve 68. fejezet 7. verse azt mondja, Isten hazahozza az elhagyottakat. Az erős keresztény család elsőként biztonságos kikötő. A munkahely megerőltető. Az iskolaudvar egyre ellenségesebb környezet. Az élettempója követhetetlen. Hol találsz menedéket? Ha otthon nem, akkor valószínűleg sehol sem. Theodore Roosevelt elnök mondta, inkább a családommal töltöm az időt, mint a világ bármely előkelőségével. Az ő családja biztonságos kikötő volt az élet viharaiban. A tiéd is az. Másodszor a jellem formálója. A Krisztus központú család nem csak gyermekeid jellemét alakítja, hanem a te jellemedet is erősíti. A jellem alig több, mint döntéseid és mindennapos szokásaid együttese. Mivel elsődleges környezetedet a családod alkotja, az befolyásolja a döntéseidet és a szokásaidat is. Az erős keresztény család jó döntések meghozatalára bíztat, megfelelő fegyelmet alakít ki, és ma fizeti a holnap sikerének árát. Harmadszor. Az igazság tükre. Ha fejlődni akarsz, képesnek kell lenned arra, hogy reálisan nézd magad. És hol tudod ezt leginkább megtenni? Egy olyan otthonban, ahol feltétel nélkül szeretnek. Ez lehetővé teszi számodra, hogy őszintén szembenéz hibáiddal és hiányosságaiddal. Ott biztonságban vagy, ha kudarcot is vallasz. Megértéssel és támogatással teli környezetet biztosít. Akik legközelebb állnak hozzánk, azok alakítanak bennünket. Mikor Teréz anya Nobel békedíjat kapott, megkérdezték tőle, mit tehetünk a világ békéért? Ő azt válaszolta, menjetek haza és szeressétek a családotokat. Ha igazán hatni akarsz valakire, kezd az otthonoddal. Őrizd kincsként a családodat.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv 5. részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindenkit, akik velünk tartanak a mai alkalommal. Sáfárságról beszélünk az egész negyedbe, és ma eljutottunk a háláig. Ma a hálán nagyon sokszor csak a hálálkodást értjük, hogy szép szavakat mondunk, ha kaptunk valamit, persze, hát akkor. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában, ha megnézzük a Páli leveleket mondjuk, minden levélnek az elején van egy levélkezdő hálaadás. Először hálát mond, és utána kér. Mi nálunk ez fordítva szokott lenni. Azt hiszük, hogy a hála nyugta az Istennek, hogy észrevettem, Uram, hogy most rendesen viselkedtél. Mert használni akarjuk az Urat, és nem pedig hálát akarunk adni igazán az Úrnak, mert a hála az nem más, mint annak az elismerése, hogy én Istenre bízom az életem, és Istennél biztos a megoldás. Istennek van egy terve velem, és ezt a tervet ő végre akarja hajtani, és ez a legjobb nekem. Ezért a hála tulajdonképpen bekapcsolódás az Isten tervébe, így lehetne mondani. Ezért hát ez egy nagyon érdekes lecke lesz, és kérlek benneteket, hogy gondolataitokat osszátok meg velünk, hogy épüljünk mindnyáján, és osztátok meg azokkal is, akik a tévéképernyő előtt, vagy bárhol számítógépbe néznek minket. Rögtön kezdjük el, Erzsike olvassa a vasárnap ígét, ahol egy kérdés a cím, hogy hol van a mi kincsünk tulajdonképpen. Bankba vagy hol? Ezt Máté evangélium a 6. fejezet 19-től 21. versig Jézus szavait olvassuk ezzel kapcsolatban, és kérem, Erzsike, olvass ezt az ígét.
1: Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be és nem lopják el, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.
0: Nagyon sokszor az életben mi elválasszuk a mennyet a földtől, hogy menny az ott van, mi meg itt vagyunk a földön, és most Jézus arra tanít, hogy itt a földön lehet mennyei kincseket gyűjteni. Na, ezzel kapcsolatosan gondolataitokat várom. Tivadar, aztán Gyula, aztán...
2: Számomra annyira megdöbbentőek Jézus szavai, amikor azt mondja, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Erről eszembe jut egy másik ige is, egy nagyon-nagyon rövid mondat, amikor szintén Jézus mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére.

0: És itt jön ez a gondolat, amit Jézus mondott, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is, hiszen úgy olvassuk Lót feleségéről, hogy hátrafordult, és azon gondolkozom egyfolytában, és nagyon sokszor, hogy vajon miért fordult hátra, hát sok mindent el lehet mondani, de talán ez a mondat nagyon jól összefoglalja, mert az ő szíve ott maradt tulajdonképpen, ahol a kincse volt, és tulajdonképpen az a sok-sok érték, amit mondhatni, hogy egy életen keresztül összehordott és összegyűjtött. Nyilvánvaló, hogy sajnálta, de mégis tudnunk kell, hogy Isten a legfontosabb, ami számunkra is. Hogyha Isten mond nekünk valamit, akkor azt komolyan akarja mondani. És nagyon nagy tanulság, hogy tényleg feltegyük magunknak a kérdést, hogy hol van a mi kincsünk.
1: Jól a parancsa.
2: Két értékrendet határoz meg itt az felolvasott ige. Van, amit a rozsda és a molyesz meg, és van az örökké való kincs, ami örökké való. Hát hajlamosak vagyunk, ahogy a Tivadar is mondta, hogy a földhöz ragadtak maradjunk, és földiekhez. És ez, valljuk be őszintén, nagyon, de nagyon foglalkoztatja az embert. De a nagy kérdés az, hogy túl tudunk-e ezen látni, azon a felhőn tudtunk látni, és értékelni tudjuk mindazokat az örök kincseket, amiket a Jóisten ránk bíz. Nagyon nagy kérdés ez, és valahol a legnagyobb kísértés, és nem véletlenül ebben a világban, ahol a pénz a minden. Tehát ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy a pénznek kiemelkedő szerepe van a mai világunkban. És abban, hogy hogyan gazdálkodunk, és közben a pénzünkkel együtt az orrunknál fogva is szeretnének vezetni. Tehát azok az bizonyos reklámok, már elnézést a kifejezésé. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy a felelősségünk, hogy hogyan sáfárkodunk, és hogyan viselkedünk. Hol van a mi gondolkodásunk, gondolatunk és a szívünk.
1: Marian?
3: A címolvasása kapcsán nekem, most már megbocsássatok, de nekem még gyerekkoromban egy kalóz film jutott eszembe, azt hiszem Kincses sziget volt a címe, bizonyára ti is emlékeztek rá. És ebben a filmben, és a többi ilyen hasonló kalóz filmekben ugye azt láthatjuk, hogy a kincsekért képesek voltak egymást legyilkolni. Tehát, hogy olyan szinten elvadultak és az indulatok, és olyan szintre jutott az emberi kapzsiság, és egyszer megőrültek érte. És aztán vannak ezek, nem tudom, biztosan hallottatok róla, vagy láttatok a tévében, ezek a különböző valóságsok, meg ezek a túlélősok, amiben tulajdonképpen megint csak mindent megtesznek a pénzért, a vagyonért, a hírnévért. Képesek egymást laposra verni, képesek kígyót békát megenni, és mindenféle förmedvényeket művelni, csak azért, hogy hírnévre és vagyonra tegyenek szert. És a Szentírásban a keresztény embernek, ugye, ami már felolvasásra került, ő nem ilyen fajta, és nem e világi javakat kell, hogy gyűjtsön, hanem amit ugye már felolvasásra került. És Ellen White-nak vannak magvas gondolatai, három mondatot szeretnék elmondani ebből, aki úgy hangzik a Krisztus példázatai című könyvben, hogy mindenki mérlegelje a lehetőségeit, és végezzen becsületes számvetést. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük az örök kincseket, az életet, az igazságot, a mennyet és a lelkek megváltásán érzett krisztusi örömöt, a másik serpenyőbe pedig a világ minden varázsát. Az egyik serpenyőbe tegyük saját magunk kárhozatát és azokét, akiknek megmentésében közreműködhettünk volna. A másik serpenyőbe pedig azt az életet, a magunkét és másokét is, amely örökké tart. Tegyük mérlegre az ideig valót és az örökké valót.
1: Köszönöm szépen. Anikót akartam.
4: Érdekes kérdés ez a pénzkérdés, mert ha nem figyelünk, akkor a pénz uralkodik rajtunk. Nem mi uralkodunk az anyagiakon, hanem az anyagiak fognak uralkodni rajtunk. Egy idős hölgy jutott eszembe, még kezdő lelkipásztorok voltunk egy vidéki városban, és az egyik környező településen volt egy híresen, nagyon-nagyon szegény, nagyon idős asszony, aki tulajdonképpen a falu kegyeletből eltartott. Tehát, hogy mindig hol egy kis ennivaló, hol ez, de hát a vidéki emberek azért összetartóbbak. Na most történt, hogy ez az idős asszony meghalt. Teljesen egyedül élt, és nem volt hozzátartozója. És akkor, amikor elkezdtek rendet rakni utána, és szétpakolni a dolgokat, kiderült, hogy a párnája nem tollal volt tömve, hanem pénzzel. Ez egy híres történet lett ott hirtelen a környéken. Már penészes volt, már bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondjam. Tehát teljesen értéktelen kacat volt az egész. Olyan mérhetetlen szegénységben élt.

0: ez a szerencsétlen asszony, úgymond hatalmas vagyonon. De a pénz uralkodott rajta, tehát nem eszköz volt a pénz, hanem ez egy csapda. Nem tudok jobb szót mondani. Nagyon sokszor így van, hogy ahol a kincsünk, ha azt nem jó helyre helyezzük, akkor csapdává válik. Mégpedig nagyon durva csapdává.
1: Köszönöm, Marika.
2: Elgondolkodtam, hogy ugye a földi kincsekről mennyi minden tulajdonságot olvashatunk, hogy ugye mulandó, elvész, vajon tudunk-e örülni neki, vagy időleges, de mi a mi mennyei kincsünk? Tehát mi az, amit nekünk gyűjteni kell? Ha meghalunk, a földi kincsek itt maradnak. Mi az a mennyei kincs, amit magunkkal vihetünk? A jellemünk. Tehát ha mi itt a földön Jézus jellemére nem változunk meg, akkor szegények maradunk, és semmink nem lesz. Mert ezzel a jellemmel tud elfogadni bennünket az Isten. És az egyik nem következik a másikból. Tehát ha földi kincsed van, abból te nem tudsz mennyei kincset venni. És ha mennyei kincsed ott van, tehát alakulsz, az nem biztos, hogy a földiekben olyan anyagi jólétbe fogsz élni. Mégis gazdag vagy.
1: Köszönöm szépen, Lacinak ad.
3: Rövid leszek. Ha azt akarjuk, hogy ne a földi anyagiak töltsék ki a gondolatvilágunkat, hanem hogy legyen lelkilátásunk, ahhoz az szükséges, hogy uralkodó cserét hajtsunk végre a lelkünkben. Mert vagy az anyagiak fognak uralkodni, vagy Isten. Ilyen egyszerű a dolog. És ha nincs új uralkodó, nem lesz lelkilátásunk.
1: Köszönöm szépen. Lépjünk tovább, és nézzük meg a hétfői leckét. Két igét olvasunk, két rövid igét. Az egyik az Efézusi Levél 2. fejezet 8. verse, a másik Péter 1. levelének 4. fejezet 10. verse. Az Efézusi Levélből kérem, hogy János olvasson, majd Irmuskát kérem, hogy a Péteri levelet majd olvassa utána.
4: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. És ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez.
1: Irmuskát kérem, hogy majd olvassa a Péter 1. levele 4. fejezet 10. versét.
5: Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sávfárai.
1: Tehát a lelki ajándékaink se a mi tulajdonságaink, ennek is sáfárai vagyunk. A sáfár az nem tulajdonos volt, hanem szolgáló, olyan valaki, aki kamatoztatta azt, amit kapott az urától. És ezért, ha azt nézzük, hogy miért tartozunk hálával az Istennek, nem csak az anyagi javakért, hanem a lelki javakért is. Mi sokkal többet beszélünk a pénzről, és kevesebbet a lelkiekről, holott a lelkiek határozzák meg az anyagiakat is. Én nem azt mondom, hogy ez lényegtelen a pénz, hanem azt mondom, hogy a lélek ajándéka az első, aminek szolgája legyen minden anyagi. Tessék, parancsolj először Tivadar, aztán majd Gyula.
6: A múlt héten említettem, hogy nagyon-nagyon sok szegény ember van közöttünk, de ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy nagyon-nagyon sok gazdag ember is. És azt figyeltem meg a gazdagoknál, hogy hiába van sok pénzük, mégis nagyon sokan depresszióba élnek, nagyon sok lelki problémájuk van, nagyon sok olyan kihívás az életükben, amelyet nem tudnak megoldani pénzzel. Tehát nem tudnak az anyagiakkal kiváltani. És itt jön be az, amit Isten igéje mond, hogy mi Isten kegyelmének a sáfárai vagyunk. Tehát igaz, hogy talán közülünk nincsenek olyan sokan gazdagok, de egy óriási kincset kaptunk az Istentől. És ez a kincs ez jóval több, mint akármilyen gazdagság, vagy akármilyen pénz. Ez a kincs egy olyan valami, egy olyan csoda, amit Isten adott nekünk, amelyet meg kell osztanunk. És olyan csodálatos dolog, amikor megosztjuk ezt a kincset, akár gazdagoknak is, akiknek szükségük van rá tulajdonképpen, akkor megnyílnak a pénztárcák is nagyon sok esetben. Tehát mi lelkiekkel szolgálunk, ők pedig sokszor anyagiakkal támogatják Isten művét.
1: Gyulának adjátok, aztán majd.
7: Én egy picit a szólóra, a kegyelemről szólót szeretnék mondani. Tehát a kegyelem az egy isteni tulajdonság. Tehát Isten számos olyan tulajdonsága ruházza föl az embert, a keresztény embert, sokoldalúan, hogy ezeket a tulajdonságokat tudjuk-e, hisz Isten annyira kegyelmes volt, és annyira szeretett, hogy úgy szerette Isten a világot, egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne. És a kegyelem az isteni tulajdonság, kegyelmezni valakinek, aki oly nagyot vétkezett, vagy tudjuk-e gyakorolni ezt a kegyelmet, ezt a sok és sokoldalú tulajdonsággal. Élünk-e, amit az Isten az ő szent lelkéből megállt bennünket, késztet, készségesé tesz, el tudjuk-e fogadni, és ez lesz az a mozgatórug, ami mozgatja a mi hívő életünket.
1: Marian.
8: A kegyelem Isten tulajdonsága, és így hangzik a definíció Ellen White szerint, amelyet az arra érdemtelen emberek irány gyakorol. És eszembe jutott az ének, hogy adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok, lelkem árva, mesztelen, ments meg engem, mesterem. És ez ugye ez a krisztusi indulat, meg lelkület, meg a kegyelemnek ez a típusú megnyilvánulása azt feltételez, hogy ha én látok egy rászoruló embert, akkor nem azt kérdezem, hogy ez az ember most megérdemli, hogy segítsek, hanem hogy tudok neki segíteni. Mi az, amit tudok tenni érte? Hiszen látom, hogy nyomorult és bűnös és megmentésre szoruló és megmentésre szoruló ember. És a lecke végén van egy olyan felhívás, ami úgy hangzik, hogy gondoljuk át, mi mindent kaptunk Istentől, és ennek kapcsán ismét egy ének jutott eszembe az 1500-1600-as években, ha jól emlékszem, akkor íródott, ami úgy kezdődik, hogy száma nincsen, Uram, jó téteményednek, még a nyelvezete is elég régies, vége hossza nincsen kegyelmességednek, azért magasztalak felette mindennek, mert hiszen én lelkem, te ígéretednek. Tehát, hogyha gondolkodunk, akkor gondolkodhatunk nagy dolgokba. De a kis, apró, kis napi kis dolgok azok tulajdonképpen, amik az életünk javarészét ugye kiteszik, és tulajdonképpen itt aztán valóban nem tudunk ennek a végére élni, mert folyamatosan az Isten kegyelméből élünk, és kegyelmében vagyunk.
1: Anikó, majd János után.
0: Ha már Tivadar azt említette, hogy köztünk azért nincs olyan nagyon-nagyon sok gazdag ember, akkor én egy picit vitatkoznék veled, de jó értelembe, mert én nagyon-nagyon sok gazdag embert ismerek lelkiekben, mert szerintem az a gazdag ember, aki képes és tud adni. Mert akinek van miből adni, és ad is, annak van. Nagyon sok olyan testvérnőt ismerek, akinek mindig van egy tál süteménye, vagy mindig van a varrógépe, ha kell, akkor előkerül, vagy például a rádiónál mi nagyon-nagyon sok önkéntessel dolgozunk. Szükségből is, ez nem titok, hiszen az önkéntes munka az adó és járulék és fizetésmentes, de azért ez egy hatalmas kincs is. Amikor valaki mondjuk fölhív minket, hogy 3 hónapra Norvégiába küldte a cég egy továbbképzésre, és ott ő szükségből keresgélt, mint keresztény, és ráakadt az adásokra, és visszajöve egy mérnök ember, mit kell segíteni? Mert hogyha ő kapott, akkor adni is kell. És beáll dolgozni, és sorolhatnék fiatalokat is, aki tud adni. Olyan világot élünk, amikor nagyon kevesen tudnak adni, mert azt mondjuk, hogy ez is kell, meg ez sincs, és szeretünk panaszkodni. Én úgy gondolom, hogy hál' Istennek az Isten igazi gyermekei között, akik nem csak úgymond névleg keresztények, azért sok gazdag ember van, ha nem is úgymond bankszámla tekintetében, de mennyei bankszámla tekintetében igen.
1: Tibor?
9: Én visszatérnék ehhez az igevershez, hogy mindenki úgy szolgáljon, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfára. Nem tudom, hogy mennyire szoktuk nagyon kézzelfoghatóvá tenni. Az előbb Anikó elkezdett emlegetni dolgokat, de most, ha megengeditek, én egy kicsit ezen túl szeretnék menni. A legtöbben ma azt mondják, hogy nincs semmire idejük. mert annyira elfoglaltak. És akkor a napi 2 óra 12 perc, ami az Úré, az a tized. Az hol van? Minden nap lopunk 2 óra 12 percet az Úrtól? Ez könnyen elképzelhető, hogy problémás lesz később. Valószínűleg tartom, hogy Isten minden dolgot a gyülekezetben gondolt a legmagasabb szintre juttatni. Mert hogy a gyülekezetnek adott asztalosokat, nem a gyülekezetben kellene, hogy a legszebbek legyenek a famunkák? Adott számítógépes szakembereket. A gyülekezetben nagyon profinak kéne számítógépes dolgokból lenni, nem? Hiszen a tized az Úré. Adott ápolásra képes testvéreket és testvérnőket. Vajon hol vannak ők? Adott olyanokat, akik tudnának lelki gondozni, meghallgatni. Hol vannak ők? Hova tesszük azt, ami az Úré? Mert hogy ki milyen kegyelmet kapott, úgy szolgáljunk egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének sáfárai. Ha a gyülekezet szükségben van, azonnal meg tudjuk mondani, hogy ki nyúlta le a gyülekezet javait. Hát mi? Ezt gyorsan végig kéne gondolni, mert lehet, hogy nagyon nagyot lépne előre minden közösség, ha ezt átgondolnánk.
1: No, ez pontosan jól vezeti be a következő részt. A Magdikát kérem olvasani egy hosszabb történetet Lukács evangéliumából, mert itt egy bűnös asszony éppen a pozitív példát mutatja. Nézzük meg Lukács evangélium a 7. fejezet 37-től 47. versig terjedő hosszabb szakaszt. Ez egy egységes történet, viszonylag keveset szoktunk róla beszélni.
10: Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, akit őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta néki. Simon, valami mondani valóm van neked. Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Jézus ezt mondta. Egy hitelezőnek volt 2 adósa, az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta néki. Helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábom megmosására. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret.
1: Köszönöm szépen. Ez egy különös történet. Gyula, parancsolj. Látom, már is lesz sok megjegyezni való.
7: Izgalmas a történet, mert ha a proféta volna, mondja a farizeus, akkor tudná, hogy kicsoda ez az asszony. És a másik, hogy annak ellenére, hogy olyan körülmény van, amilyen van, az asszony veszi a bátorságot, és bemegy a farizeus házába. Föltettem magamnak is a kérdést, hogy vajon mennyire határozzák meg a körülmények a magatartásunkat, vagy a magatartásomat. Hát ezt ide bemenni úgy ciki, de ez az asszony nem érdekelte. Tehát a hálaadásnak valahol ez a csúcspontja ebben a leckében. És hát az Úr Jézus meg a farizeusnak nagyon, de nagyon jól kioktatja. Kellő tapintatosan, és nem mondja meg, hogy bocsánat, proféta vagyok, hanem körültekintél megmagyarázva, hogy mit jelent sáfárnak és hűségesnek lenni.
1: Köszönöm, Marian, aztán majd.
8: A történetben szereplő nőről annyit kell tudni, hogy általában ugye a bűnös jelzővel szoktuk illetni, bűnös nő, tehát így szoktuk apostrofálni, és nagy valószínűsége az történhetett, hogy előtte ő már hallott Jézusról, hallotta a beszédét, és rádöbbent arra, hogy az ő élet az valóban föltelmes és romokban van, és vágyott egy jobb, egy tiszta élet után. De még a hogyanját, a mikéntjét még nem tudta. És amikor meghallott, hogy Jézus Simon farizeus házába fog menni, akkor mindent elkövetett, és valahogy mégiscsak, ugye mondtad is, Gyula, tehát ugye be merészkedett. És mindazokat, amik ugye felolvasásra kerültek, tehát amiket Simon elmulasztott, pedig ugye nagyra tartotta magát, azokat az asszony szépen mindent megtett, az olajjal megkenést, az üdvözlést, a csókkal való üdvözlést. És utána jártam, valószínűleg ebben a szerencébe, tudomásunk szerint nádusolaj volt, és utána jártam, mert a nádusolajról megmondom őszintén, hogy sok mindent éppen nem tudtam, de elkezdtem most nézegetni, és azt találtam, hogy mai világban is még egyébként a nádusolaj kapható Nepálba. Nepál északkeleti részén, és rendkívül keményen kell érte megdolgozni, és rendkívül drága. A vidéknek a legszegényebb emberei szedik ezt a bizonyos növényt, amiből végül is kipréselik az olajat. És nagyon-nagyon érdekes, mert egy fontról beszélünk, és ez 327 gramm, tehát ugye még fél kilón belül vagyunk, és ennek az ára volt gyakorlatilag 300 dénár. Na most ugye ezért a 300 dénárért körülbelül 10 darab rabszolga volt az, amit vásárolni lehetett. És azt azért tudni kell, ugye azt Jézus 30 ezüst dénárért adták el, ugye ezt olvasok az írásokban, és egy napi napszám általában akkor 1 dénár volt. Most, hogyha belegondolunk abba, hogy ugye 300 dénárról beszélünk, ez gyakorlatilag egy embernek az egész évi keresménye volt. Ez óriási nagy dolog különben, és rengeteg nagy pénz. És azt mondja Ellen White, hogy adományunk bármilyen csekély is legyen, de hogyha őszintén és tiszta szívből származik, ezzel jelezzük, hogy Isten tesszük életünkben az első helyre.
1: Igen. Anikón, parancsolj.
11: Én visszakanyarodnék a példázathoz, mármint az 500-hoz és az 50 dénár adósághoz. Ugye értjük a példázat mondani valóját, hogy akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szeret, az jobban szeret, mint akinek úgymond kevés volt az, amit el kellett engedni. Lefordítva ezt a saját helyzetünkre, én úgy látom, hogy a fő probléma itt van ma is. Nagyon sokan talán nem érzik azt, hogy mennyire rászorultak Isten kegyelmére. Egy fiatalasszonnyal beszélgettem egy pár hete, nagyon-nagyon súlyos műtéteken van túl, a tüdeje összeomlott, nem egyszer, tehát végül már elhalt, meg úgy, tehát nyílt műtétek, először kitudták valami sűrített levegővel, de aztán végül is nyílt műtétek voltak. Fél év betegállomány, tehát úgy minden volt. Két kisgyerekkel csinálta mindezt végig. És azt mondta, hogy annyira valóságos lett neki a menny, és az, hogy mennyire csak Isten kegyelme, minden. Az, hogy egészsége van, az, hogy be tud menni a munkahelyére, nem könnyű helyen dolgozik, egy szociális területen, és hajléktalan ellátás, meg hátrányos helyzetűek ezek között dolgozik. De hogy minden kegyelem, tehát az, hogy ő dolgozhat a hajléktalanok között, az, hogy a gyerekét elláthatja, hogy a férjével élhetnek, és ha Isten nem könyörül rajta, akkor semmi nincs. Tehát, hogy mennyire átérte a rászorultságát, hogy most ő került abba a pozícióba, hogy minden Istentől függ. És azt hiszem, hogy nagyon sokszor nem érezzük ezt. És ő is ezt mondta, hogy amikor erről bizonyságot tett egy házi körben, és hogy a menny mennyire valóságos lett számára, valaki annyit mondott, hogy hát lehet, hogy jó, hogy elmondtad, mert hát annyira megvan már mindenünk, hogy úgy nem is nagyon gondolunk arra, hogy ott a mennyben majd mennyire jó lesz nekünk, meg hogy oda tartunk, és hogy ott kell nekünk a kincseinket gyűjteni. Tehát nem az a problémánk, hogy annyira jól el vagyunk már, bocsánat, és berendezkedtünk erre a földre. Én nem azt mondom, hogy putriba kell laknunk már, bocsánat, és száraz kenyeret kell ennünk, de tudjuk, hogy Isten nélkül semmik vagyunk, és amit tehetünk, bármit, még az egészségünk, meg a képességünk is mind-mind ajándék.
1: Köszönöm szépen, Tivadar, aztán István, és megyünk tovább.
6: Ebből az evangéliumi történetből is láthatjuk, hogy mennyire fontos a lelkület. Ez az asszony szerintem nem volt túl magasan képezve teológiából, vagy egyéb ilyen bibliaismereti tárgyakból, viszont nagyon-nagyon szerette Jézust, és tudta, hogy mindent neki köszönhet. És hogyha bennünk is ilyen lelkület van, hogy szeretjük egyszerűen mindenek felett azt a valakit, aki életét adta értünk, aki oly sokat szenvedett, akkor nem lesz semmi nagy áldozat, hogy meghozzuk. Tehát a legtöbbet fogjuk odaadni, és nem azt fogjuk kérdezni, hogy még mindig kell adni, hanem azt fogjuk kérdezni, hogy csak ennyit, Uram.
1: István, parancsolj.
12: Engem megragadott a farizeusnak a viselkedése. Ugye a farizeus egy konkrét értékítéletet mondott ott, mert azt olvastuk az igébe, hogy ha ő volna a proféta, tudná ki az, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáért, bűnös. Tehát őnek volt egy kis tiszta értékítélete. És utána ezután mond Jézus egy megdöbbentő példát, amelynek megdöbbentő az utolsó versben van, ez pedig így szól, hogy neki sok bűne bocsájtatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Gondolom a farizeus elgondolkodhatott azon, hogy kinek van több bűne, vagy kinek kevesebb. Biztos a farizeus azt mondta magában, nekem sokkal kevesebb bűnöm van, de erre Jézus azt mondja, hogy az kevésbé szeret engem. És amit még kiemelnék, ez pedig a hála. Tehát tulajdonképpen az asszony azt az illatszert adta oda, ami legértékesebb vagyontárgya volt, és ezért ajánlotta fel a köszönetét Jézusnak. Tehát a hála egy nagyon fontos dolog volt az asszony életében.
1: Köszönöm. Jézus ugye a szív indítékát nézi, és menjünk tovább, ezért a gyöngékét kérem, hogy a Korintusi második levél 8. fejezetéből a 9-től 13. versig terjedő szakaszt olvassa, ahol a szív indítékairól van szó.
13: Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvésben, hanem tavaly óta a szándékban is előjártatok. Most pedig a cselekvést is vigyétek véghez, hogy amilyen készséges volt a szándékotok, olyan legyen a véghez vitele is, erőtökhöz mérten. Mert ha megvan a szándék, az aszerint kedves Istennek, amitek van, nem aszerint, amitek nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok, ellenben az egyenlőségnek megfelelően.
1: Köszönöm szépen. Jézus példája tehát nem a látszatban, hanem a nem látható belső lelkiben van. Tessék, Tibor.
9: Itt erre különösen szeretném ráirányítani a figyelmet, mert azért valljunk be valamit magunknak. Nem csak a korintusiaknak volt esetleg kísértés, hogy nagyot mondjanak, és aztán kevesebbet tegyenek. Ez, ha jól emlékszem, a gentry vérhez hozzátartozik, az meg nem kifejezetten korintusi tulajdonság, hanem ez nálunk, mintha magyar földön alakult volna ki. És hogyha belegondoltok, nagyon sokszor olyan látványos nagy lufik születnek, nagy felajánlások, mi ezt fogjuk tenni, azt fogjuk tenni, ilyen, olyan, amolyan dolgokat, ilyen misszió, olyan misszió, ilyen vállalás, olyan vállalás. És itt nagyon komolyan mérlegre kell tenni a szívünket, hogy vajon ez most honnan van. Mutassunk mi is nagyot, legalább akkorát, mint a szomszéd gyülekezet, vagy egy picit nagyobbat, hogy mégiscsak azért előnyünk legyen. Vagy pedig az Úrért tesszük a dolgokat, és amit a szívünkben elvégzett, és azt esetleg kifejezésre juttattuk bármilyen módon, amellett ki is tartunk. Valaki megkérdezte tőlem, hogy miért nem küld adománygyűjtő leveleket a Magyar Evangéliumi Rádió? És miért nem szólítunk meg nagy vállalkozókat? Nem örülnék 2-3-nak? Hát 2-3 vállalkozó havonta lehet, hogy többet adna, mint 6-800 adakozó. Lehet. Csak lenne rajta áldás. ugyanolyan, mint azokon, akik szívükből teszik, és nem azért, mert utána kiírhatják valahova, hogy ők ilyen nagyon nagyot tettek. Mert ez az Úré és köztem zajlik. Bátorításképpen mondom, nem kritikaként senkinek. És áldja meg Isten a vállalkozókat, akik szívből adnak egyébként.
1: Tivadar?
6: A tanulmányunk idézi az özvegyasszonyt, aki nagylelkűen adományozott, és tudjuk, hogy bár emberi mértékkel mérve nagyon kevésnek tűnt, amit adott, de ő azt adta, amilyen volt, tehát mindenét. És erről eszembe jut a barátom, aki még 1991-ben Szerbiában élt, illetve hát akkor még Jugoszláviának hívták, mielőtt még kitört volna a háború, ő pénztáros volt azon a részen, és nagyon nagy szükség volt anyagiakra egy imáz építéshez is. Elment egy nagyon-nagyon gazdag emberhez, aki tudta, hogy biztos, hogy futja neki adni egy nagyobb adományt, de az a gazdag mondta, hogy nem, hát nem teszem. Ez még közvetlen a háború kitörése előtt volt, és nem sokkal utána kitört a háború. A gazdag embernek a házát lebombázták, a tengerparti nyaralóját elcsatolták, ugye Horvátországhoz, és hirtelen nem lett semmije. És sírva ment ez a barátomhoz, és mondta, hogy bárcsak odaadtam volna az Úrnak, ami elveszett. És azt gondolom, hogy persze jó így, hogyha valaki belátja ezt a hibáját, de miért nem előbb? Miért nem, amikor indítja az Úr, hogy adjon, akkor teszi meg? És mi megtehetjük, hiszen biztos, hogy nekünk is van mit adni az Úrnak.
1: Igen, Marika. Marian.
2: Az indítékainkat azt nagyon jól tudjuk csomagolni, hogy ne lássák a cselekedeteinkbe, de valahogy mindig kiütközik. Viszont az Úr ismeri a mi szándékainkat, és előbb-utóbb kibújik, hogy mi van a szívünkben, mert a szívünk teljességéből szól a száj, és hogyha nincs összhang a cselekedeteink meg a szavaink között, akkor már is ott van a hamisság. És nem véletlenül, hogy a szeretetnek a valódiságát kell kipróbálnia az Úrnak. Valóban szeret bennünket, és ezt az ő általa mutatott szeretetet, hogy tudjuk a másikban kiteljesíteni. Mert az utolsó időkben sajnos a szeretet sokakban meghidegül, és egy hideg szeretet, hát az nem az, amihez szívesen megy az ember. Nem hiába kőszív helyett hússzívet szeretne nekünk adni, amiben az ő törvényei ott vannak.
1: Köszönöm, Marian, és nincs időnk már az utolsó kérdésre, csak az igét fogjuk felolvasni.
8: Nagyon fontos azért azt is megjegyezünk, hogy a szívből mik származnak. Olyanokat olvasunk, hogy gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, és lehetne még tovább sorolni. És éppen ezért nagyon fontos, hogy azt kérjük, amit Dávid, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és hogy vizsgálja meg az én szívemet, hogy mi van benne, mert nem tudjuk, hogy mi némű lélek lakozik bennünk nagyon sok esetben. És minek utána nem tudunk olvasni másoknak a gondolataiba, és milyen jó, hogy nem. Csak azt látjuk, ami már ugye nyilvánosságra került, tehát ahogy viselkednek, ahogy beszélnek az emberek. Éppen ezért nem áll jogunkba, és nem szabad, hogy ítéletet mondjunk bárki felett. És erre csak azt mondja Ellen White egy mondattal a gondolatok a hegyi beszédből, hogy egyedül arra bízták az ember feletti ítélkezést, aki jól ismeri a tettek titkos rugóit, és aki gyöngéden, irgalmassággal teltem mond ítéletet.
1: Köszönöm, és akkor olvassuk el a Korintusi második levél 9. fejezet 6. 7. versét, ez a csütörtöki, ami összefoglalja lényegében az egész leckét, és erről kellett volna majd beszélnünk, de erre már nincs időnk.
14: Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jó kedvű adakozót szereti Isten.
1: És olvassuk az összefoglalót. Rózsikát kérem.
15: A bőkezűség a menny lelkülete, az önzés pedig sátáné. Krisztus önfeláldozó szeretete nyilvánvalóvá lett a kereszten. Ő mindent odaadott, amilyen csak volt. Végül önmagát is, hogy megmenthessen. Krisztus keresztjének a megváltó minden követőjét nagy lelkűségre kell késztetnie. Az itt bemutatott alapelv ez, adni és adni, ami konkrét jótékonyságban nyilvánul meg, a jó cselekedetek pedig a keresztény élet gyümölcsei. A világias gondolkodású emberek elve az, hogy kapni, kapni és mindig csak kapni akarnak. Ettől várják a boldogságot, de szenvednek a következményeitől. Tetteik gyümölcse pedig szenvedés és halál.
1: Úgy gondolom, hogy mi az adakozók között szeretnénk lenni. Adja a Jóisten, hogy ezt gyakoroljuk az ő kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Mi atyánk, az Úr imája. Üdvözítőnk két alkalommal mondta el ezt az imát. Először a hegyi beszédben, az egybegyűlt tömeg jelenlétében, másodszor pedig néhány hónappal később, csupán tanítványai előtt. Tanítványai egy ideig távol voltak tőle, s mikor visszatértek, látták, hogy mesterük mélyen elmerülve beszélget atyával. Jelenlétüket észre sem vette, s fennhangon folytatta imáját. Mennyei világosság ragyogta be arcát. Úgy látszott, mintha közvetlenül a láthatatlan színe előtt állna, s olyan élő erő nyilatkozott meg szavaiban, mintha Isten személyes közelségében beszélne. Ez a jelenet a tanítványok szívét mélyen meghatotta. Gyakran észrevették, hogy mesterük néha több órát tölt el egyedül, atyával beszélgetve. A nappalt arra fordította, hogy a körülötte szorongó tömegnek szolgáljon, s hogy a rabbik végzetes tévedéseit leleplezze. Ez a végtelen munka azonban annyira kimerítette, hogy anyja és testvérei, sőt gyakran tanítványai is attól tartottak, hogy életébe kerülhet. De azt is észrevették, hogy egy-egy fáradtságos nap végeztével, amikor Istennel imában töltött órái után visszatért, arcáról boldog béke sugárzott, jelenléte felüdítette környezetét. Az atyával eltöltött reggeli órák tették lehetővé, hogy az embereknek mennyei világosságot vigyen. Szavainak és cselekedeteinek erejét a tanítványok már régen ezekkel az imaórákkal hozták kapcsolatba, s most, amikor könyörgését figyelték, szívük megalázkodott, és szent félelemmel telt meg. Meggyőződve saját fogyatkozásaikról és ínségükről, mikor imáját befejezte, ezzel a kéréssel járultak elé. Uram, taníts minket imádkozni! Lukács 11.1. Jézus nem tanította őket új imára, csak megismételte azt, amire már előzőleg oktatta őket, mintha csak mondani akarta volna. Csak meg kell értenetek, amit már eddig előtökbe adtam. Mély az értelmes, még nem merítettétek ki. Üdvözítőnk nem korlátozta az imát kizárólag ezekre a szavakra. Mint egy az emberek közül, feltárta előttük az imáról alkotott felfogását. A szavakat, amelyek olyan egyszerűek, hogy egy kisgyermek is megértheti. És mégis olyan tartalmasak, hogy értelmét a legkiválóbb elme sem képes teljesen felfogni. Arra tanít bennünket, hogy hálaadással járuljunk Istenhez, ínségünket tárjuk fel előtte, bűneinket valljuk be néki, s ígéretére támaszkodva kegyelméért esedezzünk. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk! Máté evangéliuma 6. fejezet, 9. vers. Jézus arra tanít bennünket, hogy atyát atyánknak nevezzük. Ő nem szégyel minket testvéreinek nevezni. Zsidók 2.11. Szíve annyira kész, és úgy vágyakozik minket az isteni család tagjaként üdvözölni, hogy mindjárt a megszólításban, amellyel Istenhez közeledünk, biztosít bennünket mennyei összetartozásunkról. Mi atyánk! Ennek ad hangot az a csodás igazság, amely csupa bátorítás és vigasz, hogy Isten épp úgy szeret bennünket, mint tulajdon fiát. Mindezt a tanítványokért mondott utolsó imájában is kifejezte Jézus. És szeretted őket, amiként engem szerettél. János 17.23. E világot Sátán bitorolja, és kegyetlen zsarnokként uralkodik felette. Jézus azonban szeretettel vette körül, és újból összekapcsolta Jahve trónjával. A kérubok, szeráfok és Isten el nem bukott angyalainak megszámlálhatatlan serege zengett hálaéneket Istennek és a báránynak, amikor bizonyossá vált a győzelem. Örvendeztek, hogy az elveszett emberiség előtt megnyílt az üdvösség útja, és a föld felszabadulhat végre a bűn átka alól. Mennyivel inkább örülnie kellene azoknak, akik ajándékba kapták ezt a határtalan szeretetet. Hogy is kételkedhetnénk és élhetnénk tovább is bizonytalanságban, és hogyan érezhetnénk magunkat árváknak? A törvényszegők érdekében öltött Jézus emberi természetet, és hasonló lett hozzánk, hogy ezáltal örök békénk és biztonságunk legyen. Van szószólónk a mennyekben, s aki őt személyes megváltójául elfogadja, soha nem árvul el, hogy bűneinek terhét maga hordozza. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk is meg. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. 1 János 3.2. Róma 8.17. Az Istenhez való közeledés első lépése felismerni és hinni Istennek irántunk érzett szeretetét. 1 János 4.16. Mert szeretetének vonzereje késztet bennünket arra, hogy hozzájáruljunk. Isten szeretetének felismerése arra késztet bennünket, hogy lemondjunk az önzésről. Amikor Istent atyánknak nevezzük, elismerjük, hogy Isten minden gyermeke olyan, mintha testvérünk lenne. Valamennyien része vagyunk az emberiségnek, és mindannyian egy család tagjai vagyunk. Foglaljuk imáinkba fele barátainkat csak úgy, mint önmagunkat, mert senki sem imádkozik helyesen, aki csak önmagára kér áldást. A mindenható Isten, mondta Jézus, abban a kiváltságban részesít bennünket, hogy atyánknak szólíthatjuk. Jól gondoljátok meg, hogy ez mi mindent foglal magában. Földi szülők soha nem fohászkodtak még úgy eltévejedett gyermekükért, mint alkotónk imádkozik a bűnösért. A bűneikben megáltalkodottak megtéréséért, még a leggyengédebb emberi szeretet sem munkálkodik úgy, mint Isten. Ő ott lakik minden egyes házban, minden kiejtett szót meghall, figyel minden egyes imára. Segít minden lélek gondján, csalódásait hordozza. Megfigyeli az atya, anya, testvér, barát és szomszéd iránt tanúsított viselkedést. Minden inségünkben gondoskodik rólunk. Kegyelmének árjai állandóan folynak, hogy szükségleteinket kielégítsék. Ha Istent atyánknak nevezzük, akkor gyermekeinek tekintjük magunkat, mint akiket bölcsessége vezet, s akik minden dologban engedelmeskedni akarunk neki, jól tudva, hogy szeretete változhatatlan. Terveit örömmel tesszük magunkévá, s mint Isten gyermekei az ő tiszteletét, jellemét, gyermekeit és munkáját tartjuk életünkben a legfontosabbnak. Örömmel ismerjük el és tiszteljük atyánkhoz és családjának minden egyes tagjához való tartozásunkat. Ki vagy a mennyekben? Ő, akire Krisztus szavai szerint fel kell tekintenünk, ami atyánk, az égben van, és amit akar, azt megcselekszi. Oltalmában biztonságban vagyunk. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Zsoltárok 115.3. 56.4.

Alföldön élsz? Vagy utaztál már olyan utakon, ahol táblák jelzik a lehetséges veszélyforrásokat? Egyik nyáron Oregonban és Colorado-ban tett utazásunk során, miközben egy nyerges vontatóval mentünk, útmenti figyelmeztető táblákkal találkoztunk. Ezeket hegyvidéki területeken tették ki, és jelezték, hogy az út meredek és kanyargós lesz.

Egy ponton az utak összeszűkültek. Meredeken lejtve a messze, lent húzódó szél futta partvidék irányába. Nem volt nehéz elképzelni, mi történhet, ha a fékeink meghibásodnának, és túl nagy sebességre gyorsulunk fel, hogy az úton maradjunk. Ez elgondolkodtatott az életemről.

Néha azon kapom magam, hogy a gyorsítósávban vagyok, és próbálok lépést tartani a tennivalóim és aggodalmaim listájával. Elvégre vannak dolgok, amiket meg kell tenni, és helyek, ahova el kell jutni. Hasznos, ha van egy kis önismeretünk, legalább annyira, hogy észrevegyük a közelgő végzet figyelmeztető jeleit, lelassítsunk vagy rálépjünk a fékre. Csak ne túl erősen vagy hirtelen. Ez jó alkalom arra, hogy vegyünk néhány mély levegőt és felülvizsgáljuk a prioritásainkat és a cselekedeteinket.

meg kell kérdeznem magamtól. Tényleg szükség van erre? Olyan nagyon fontos ez a határidő. Hasznos, ha olyan szokásokat alakítunk ki, amelyek elősegítik az egészséget és optimalizálják az energiaszintünket. Nem azért, hogy többet érjünk el, hanem azért, hogy segítsünk megteremteni a képességet arra, hogy felismerjük a problémás helyzetet, és rugalmasak legyünk az adott problémával való megbirkózáshoz.

nem tarthatjuk fenn nyaktörő sebesség mellett az életet, és nem várhatjuk el, hogy képesek legyünk élvezni is, és tudjuk értékelni a körülöttünk élőket. Egy reggel bölcs szavakkal találkoztam Lukács evangéliumában, mely egyszerűen így szólt. Meglátogatta Isten az ő népét. Ez téged és engem is jelent. Nem nekünk kell megtennünk magunkban. Feltekinthetünk a megváltónkra, és nála minden szükségünkre segítséget találhatunk.

ezekben a nyugtalan időkben és általában az élet kihívásai közt úgy vélem vígasz nyújt nekünk az 56. Zsoltár 4. verse. Mikor félnem kellene is, én benned bízom. A Biblia sokat beszél a félelemről. Talán te is félsz. Lehet, hogy a félelem szót inkább felcserélnéd a szorongásra, aggodalomra, fáradtságra, vagy bármely más kifejezésre, hogy leírd, mit élsz át.

arra bátorítalak, hogy találj megnyugvást és vigasztalást azáltal, hogy ahhoz az egy személyhez fordulsz, aki mindennél jobban szeret. Kapaszkodj belé. Hamarosan eljön a jobb idő.

meglátogatta Isten az ő népét. Lukács evangéliuma, 7. fejezet, 16. vers.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love story.
1: És azután. Ennek a műsornak mi vagyunk a házigazdái, tehát a kedves feleségem és én, mint házaspár, és házaspárokat invitálunk meg ebbe a műsorba. Léla kicsit női szemszögből kérdez, én talán jobban férfiúi szemszögből kérdezem a meginvitált vendégeinket, és olyan házaspárokat hívunk meg, akik mögött már azért van több év házasság, gyerekek, ha van, akkor a

0: Hogy lehet az, hogy általában nem csak, hogy együtt marad a házas pár, bár sajnos vannak válások is, ez az igazság, de általában keresztény körökben sokkal kevésbé, és hogyan segít a hit megküzdeni az élet nehézségeivel és kihívásaival, és nem, hogy csökkenne a szerelem az évek folyamán, hanem inkább növekszik. Úgyhogy ma is egy ilyen házaspárt hívtunk meg, és nagy szeretettel köszöntjük Prazsák Lászlót és kedves feleségét Csillát. Egy nagyon rövid, pár mondatos összefoglaló csak a mostani helyzetetekről, egy rövid bemutatkozást, és utána majd Lilla gondolom rákérdez a Love Story-ra.
1: Mi is köszöntünk benneteket és a nézőket. Prazsák László vagyok, feleségem Csilla. Három gyerekünk van, és az imádságháza a közösségünk és a szolgálatunk. Röviden ennyit.
2: Hát 25 éve házasodtunk össze, és három, már szinte a utolsó fiunk is felnőtt, úgyhogy szinte három felnőtt fiunk van már. És hát boldogan élünk, amíg meg nem halunk.
3: Igazi mesébe illő.
0: Sőt, még utána is.
2: Még utána is.
3: Laci, hogy indult a Love Story-tok?
1: Hát én sokat vártam, még Csillát megismertem, mert 30 éves korom után találkoztunk. Hát én a megtérésem után kerültem az Imádságháza gyülekezetbe, és ott volt egy lány, akire így szemet vetettem, és akkor közeledtem felé, de ő nem fogadta a közeledésemet. Viszont én úgy gondoltam, hogy hát majd én imádkozom, és akkor lehet, hogy ez megváltozik benne, és elég sokáig elhúztam a dolgot. Míg aztán már annyira kivoltam egy idő után, hogy hát sokszor így kiáltottam az Úrhoz. És pont meghívott egy barátom a születésnapjára, és akkor mentem autóval hozzá, és akkor így nagyon kiöntöttem a szívemet Istennek, hogy Uram, most már szeretném, hogy megoldódjon ez a dolog, leteszem újra a kezedbe, és emlékszem, hogy sírtam is. És akkor, ahogy ilyen érdekes állapotban voltam, egyszer csak hallottam magam mögül a hangot, hogy még ma találkozol a feleségeddel. És annyira megdöbbentem, hogy hátra néztem, de tudtam, hogy az Úr szól hozzám. De hát olyan furcsa volt, hogy hátrafordultam, mondtam, itt ül Jézus mögötte, mi történt? És akkor teljesen így megnyugodtam utána, és akkor, amikor a barátom házához értem, akkor becsöngettem, és Csilla nyitott a ajtót, és ahogy kinyitott az ajtót, hogy láttam őt előzőleg is, már egy párszor, de valahogy akkor így teljesen így fölbe gyökerezett a lábom, és akkor végül is a kijelentésre gondoltam, de aztán utána, amikor bementünk, csomó ismerős, barátok, beszélgettünk, de végül is egész éjszaka együtt beszélgettünk, és hogy beszélgettünk, egy szerelem indult el bennem iránta.
3: Rögtön.
1: Egyből, rögtön. Tehát a kijelentés, és aztán az, ahogy találkoztunk, és...
3: És egy epertortát is csináltam, igen, szerintem ez benne volt.
1: Is, igen, nagyon szeretem. Igen. Hát röviden ennyi, de még azért azt hozzáteszem, hogy azért sikerült találkoznunk, mert nálunk a közösségben a testvérek bátorít tudtak bennünket arra, hogy más gyülekezeteket nyugodtan meglátogathatunk, nem próbáltak így egy kis karámba terelni bennünket. Ráadásul nyitottak voltunk a katolikus testvérek felé is, mert Csilla egy katolikus, karizmatikus gyülekezetbe járt, és igazából én el sem mentem volna, hogyha ugye a vezetők azt mondják, hogy jaját vigyázzatok, és oda nem menjetek. És ezt már többször elmondta a fiataloknak, hogy ez nagyon fontos, mert lehet, hogy egy másik közösségben van a párod, és nem mész el oda, mert lehet, hogy le van zárva a gyülekezet magát, hogy oda aztán ne menjél. És a mi történetünk pont erről szól, hogy elmentem oda, mert meghívtak, hogy segítsek a dicsőítés vezetésbe, akkor ott már találkozgattunk, de úgy nem volt semmi különös, és akkor jött a kijelentés, a többi. És ez nekem egy nagyon fontos dolog, hogy legyünk.

0: nyitottak. Mm. Mert szerintem sokan azért nem találják meg a párjukat, szerintem.
1: Nekem Prazsák Laci úgy volt meg a keresztény körökből, hogy nyüzsögnek körülötte a lányok. Elő voltál, énekeltél. Tényleg az látszott, hogy mindenki nagyon szeret. Nem nyüzsögtek körülötted a lányok?
0: Hát nyüzsögtek, de lehet, hogy az úr pont így őrzött meg, hogy én kinéztem valakit, és akkor én úgy gondoltam, hogy majd ő lesz, és emiatt azért én úgy lepatintottam másokat.
1: Szerencsére.
0: Még el nem jött az igazi. Igen. Mert tényleg, tehát Csillával annyira összeélünk, hogy már most már lassan 25 év van mögöttünk, hogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy őt adta nekem, mert... Na, szóval ez...
1: Csilla, jóval fiatalabb vagy, nem akarom az éveidet firtatni, de jóval fiatalabb vagy.
2: Hát... Sőt, a Laci éveit nem akarok
1: firtatni. Igen, igen. Hogy indult benned ez az egész?
3: Fú, hát én kicsit előbbről kezdem. Mi... Hát ilyen okult családban nőttünk fel sajnos, vagy legalábbis én, és valahogy eljutottunk egy először a Jim Sandersre, utána meg az LL szolgálatba, és akkor így kezdtünk keresztény közösségek felé tendálni, és az LL szolgálatba láttam először Lacit, amikor én 16 éves voltam, és én akkor láttam először, hogy fú, ez a dicsőítés, hogy ez tényleg az, amire vágyom, hogy tényleg Isten szívből dicsőíteni, mert hát ő megérdemli meg, hogy ő jó. És hát nekem azért volt még egy 3 évem, amire igazából megtértem, mert addig ezeket az okú dolgokat, tehát így agyba nem tudtam eldönteni, hogy ez miért rossz nekem. Tehát én addig jártam keresztény közösségekbe, az LL-ből aztán eljutottam az Új Jeruzsálem gyülekezetbe, és...
1: Ami egy katolikus közösség.
3: Hát ez egy katolikus közösség, de akkor ébredés volt, tehát ott... Ott elég sok ilyen hídgyűlis dalt, meg könyvet is forgattunk, és hát tehát egy nagyon ébredési gyülekezet volt ez a 90-es éveknek a második felétől. Hát és olyan 17-18 éves koromtól oda jártunk a szüleimmel rendszeresen, de hát mondom, hogy évekig tartott, mire ezt az okkult hátteret, ezt meg tudtam tagadni, és teljesen ki tudtam
1: mi
3: ebből
1: volt
3: jönni.
1: Ez? Belekérdezhetnék, hogy mi az, ami hát, ott tartott?
3: Hát az, hogy a nagymamám az asztrológus volt, a másik nagyapám a spiritista, tehát nekem egy nagyon csodálatos családom volt. De közben azért ugye reformátusok is voltak, meg katolikusok is, csak mi nem jártunk semmilyen közösségbe hétvégén, tehát volt szó Jézusról, meg volt gyermekbibliám, ennek nagyon örülök, mert tényleg Jézusról tudtam olvasni, és láttam, hogy milyen csodákat tett, de én mindig azt vártam, hogy akkor ez miért nem látszik meg a gyülekezeteken. Az, hogy meggyógyuljanak az emberek, az, hogy tényleg történjenek természetfeletti dolgok és csodák. Én ezt vártam el gyerekként, hogy ilyen helyek legyenek. És amikor ugye elmentem katolikus templomba, és első áldozó lettem, és hittarra jártam, egy nagy ridegség volt. Tehát én ott éppen akkor nem volt az a szeretet, amire én vártam volna, hogy a hívők között szeretet van. És emiatt én akkor azt mondtam, ez 10 éves koromban, hogy akkor köszönöm, akkor nekem a katolikus egyházból így ennyi elég volt. És akkor elkezdtem tendálni.
1: Követni a nagyszülőket.
3: Hát igen, mert hogy ők jó emberek voltak alapvetően, a szeretetről beszéltek, és akkor elmentem agykontrollra, Reikire, és ott tényleg sajnos ott is történnek csodák, gyógyulások, és az ember azt gondolja buta fejjel, hogy hát úgymond ezek jó dolgok, meggyógyulnak emberek, akkor ezt biztos az Isten adta, akkor ezt Isten biztos jónak találja, és akkor az ember már bele is kerül egy ilyen lefelé menő spirálba, hogy az egyiket a másik után végzi el, és nagyon nehéz onnan kikecmeregni, tehát az ember utána nagyon okosnak gondolja magát, hogy ő ezeket már tudja, és hát a keresztények azok nem ennyire, hát nem is tudom, tudásban nincsenek ott. Ezt gondolják sajnos magukról, akik okul dolgokba belekeverednek, és nagyon nehéz ebből kijönni. Tehát, hogy végül is eljutottam, azért tudtam kijönni belőle, mert eljutottam olyan keresztények közé, ahol szintén voltak csodák, gyógyulások, szabadulások, és láttam, hogy Isten itt működik, itt van.
1: Uh-huh. És éreztem még a Laci a is ott volt.
3: Hát igen, és a Laci is ott volt, és a dicsőítés, és akkor rájöttem, hogy hát akkor Isten itt van a keresztények között, és amikor mondták nekem, hogy jó, de nem kéne hinni a reinkarnációba, meg nem, nem, hát ezek nem összeegyeztethetők a kereszténységgel, akkor így nagyon tehát, hogy elgondolkoztam, hogy akkor, hogy miért. És sok ideig tartott, mire hát elolvastam, volt bennem annyi alázat, hogy elmentem a CLC-be, és megvettem az összes könyvet, ami erről szól, hogy hogy szabadultak meg okkultizmusból, és hát rájöttem, hogy hoppá, hát akkor én így be voltam csapva. És hogy ebből ki kell jönnöm, mert be vagyok csapva, be voltam csapva, és akkor én is megtértem, anyukám is megtért. És utána teljes gőzzel viszont elmentem egy bibliaiskolába, és 3 évig tanulmányoztam az igét, mert hát akkor igen. én az igazságot akarom tudni, és azt, ami a Bibliában van, és döntöttem, hogy erre a sziklára állok, ami az ige, és ez van biztosan az Úrtól, és rájöttem előtte is már, hogy azért az okkult emberek is össze-vissza mondanak, ez így van, úgy van, amúgy van, mondom, mi az igazság, az igazságot akarom. És hát Jézus az út, az igazság és az élet, tehát döntöttem mellette, és az jó döntés volt.
1: És miközben tanulmányoztad a Bibliát, ez alatt a 3 év alatt azért a Lacihoz valahogy közel kerültél, vagy hát csak te a szívedben, vagy kiszemeltette
3: őt? Nem, tehát, hogy én hallgattam a dalait, megvettük a kazettáit, akkor éjjel-nappal hallgattuk a dicsőítést otthon, és hát a Prazsák Laciát.
1: Na,
3: igen. De amikor az ige azt mondja, hogy tiszteljed a férjedet, hát még nem volt a férjem, de úgy kb. Így néztem fel rá, hogy úristen, a Prazsák Laci, az micsoda dicsőítő, és hogy igen. Fú, és igazából én emiatt is, meg azért tényleg volt köztünk, hát van, elárulom, hogy 9,5 év, tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy ő most miért pont én irántam érdeklődjön. Uh-huh. És jött ugye is mondta, hogy eljött a mi gyülekezetünkbe, és akkor egy hónapig segített a dicsőítésben. Uh-huh. És akkor utána is jött még néhányszor, és volt egyszer, hogy én elmondtam a bizonyságtételemet, hogy én hogy tértem meg. És apukám erre megszólalt, hogy hát kislányom, akkor azok a fiúk, akik most itt voltak, szerintem senki nem fog ezek után utánad érdeklődni. Mert hát nekem volt egy kapcsolatom, sajnos még az okkultizmus mellett, és hát ebből is meg kellett térnem, ebből is sikerült 19 évesen megtérnem, és hát ezt is elmondtam, és hát nem így történt, ahogy apukám mondta, mert Laci odajött és mondja, hogy hát volna kedvem ezt máshol is elmondani, hogy el szeretne vinni valahova. És hát mondom, hát jól van. Uh-huh. És akkor így el is mentünk Sűsápra, egy csoportba, és akkor ott is elmondtam.
1: Uh-huh. És ez az ominózus éjszakai beszélgetés, vagy esti éjszakába nyúló beszélgetés, ez téged is akkor megérintett?
3: Igazából, tehát, hogy Jó volt, hogy beszélgettünk, de mi, tehát ott a közösségben nagyon sok fiúval teljesen normálisan beszélgettünk, tehát, hogy mindenkinek elsősorban az Isten meg az Úr volt a fókuszába, és nem az, hogy szóval, hogy én akkor nem gondoltam így rá, hogy most ebből bármi lehet, vagy egyáltalán, csak hát milyen jó volt beszélgetni, adtam neki az epertortából, és szóval nem gondoltam, hanem utána kezdett jönni, ahol én dolgoztam, hogy a főnökömmel beszélgessen, ennek ügyén, és akkor sem próbáltam még semmire sem gondolni, meg volt egy másik fiú, és ő nagyon félreérthetően viselkedett, és akkor és akkor én azt hittem, hogy akar tőlem valamit, és És aztán én is megkérdeztem, hogy akkor most mi van, és mondta, hogy hát nem, nem akar, de ő nagyon kedves volt, mindig hazavitt a gyülekezetből, meg meghívott ebédre, meg minden is. És, de aztán kiderült, hogy más lányokkal is később ugyanezt csinálta. Tehát, hogy ez nagyon veszélyes, hogy egy fiú, hogyha ilyen furcsán viselkedik. Na mindegy. És akkor ebben nem felmerült, hogy hát akkor lehet, hogy ő akar valamit, de és akkor szerelmes lettem, de aztán megmondta, hogy nem akar, és akkor pont egy ilyen vívódásban voltam, hogy akkor nekem ebből elegem van, hagyjunk már engem békén. És akkor tájt tűnt fel a Laci, és
1: akkor én határozottan felépett.
3: Hát először nem.
1: Először nem.
3: Nem, csak furcsa volt, hogy bejött az irodába, és például mondja, hát kizártam magam az autóból. És akkor nézem, hogy lehet, hogy van. Magát, hát remélem, hogy nem. Na mindegy, szóval igen. Próbáltam elhitetni magam, hogy biztos nem azért, mert mondjuk tetszek neki. Mert aha. Hát nem lehet, hogy én tetszek a Prazsák Lacinak, amikor mit tudom én, ő...
1: Milyen sztár?
3: Igen, sztár, én meg aha. Nem vagyok, és stb. És hát aztán elkezdett hívogatni később, hogy jaj, hát fordítsak már le neki egy Morningstaros dalt. És akkor is egy kicsit így néztem, hogy hát biztos, hogy van egy csomó más lány vagy fordító a gyülekezetében, hiszen már más dalokat is fordítottak, hogy most miért engem, vajon miért engem, de így elhesegettem, hogy á nem, hát biztos nem, hát lehet, hogy azok nem értek rá, hogy lefordítsák.
1: Na, és mikor jöttél rá, hogy komolyak a szándékai, vagy talán ezt a Lacitól kérdezem, hogy

0: Meddig tudtál várni? Mennyire sűrűsödtek be az események?
1: Hát én úgy közeledtem, Csilla felé hívtam ide-oda-amoda, és akkor aztán végül is úgy láttam, hogy akkor most már ő tudja, hogy én miért nyugodtam.
0: Amikor megmutattad a bélyek gyűjteményedet. Akkor már mondom, úristen, a férfiak akkor szokták megmutatni a bélyek gyűjteményedet, amikor már valamit akarnak.
1: Okay. Hát igen. És akkor aztán akkor
0: már... Eljegyzés lett
1: igen,
0: belőle.
1: Igen, akkor eljegyzés lett belőle, és aztán már gyorsan összeházasodtunk.
0: Mennyi az eljegyzés után már hamar összeházasodtatok?
1: Igen.
0: Pár három hónap.
1: Aha. Szeptember, igen.
0: Ó, az gyors volt. Igen. Igen. Igen.
2: Bocsánat, én még, Laci, amikor te mondtad azt a bizonyos este előtti momentumot, hogy hallottál egy hangot a hátad mögül, és tudtad, hogy Isten. Azért kérdezek erre vissza, mert a nézők között is sokan vannak, akik még ezt nem ismerik, hogy egész egyszerűen Isten ilyen módon is tud szólni, tehát ilyen személyesen, hogy akár ezt a ominózus esetet, amit megemlítelé, talán néhány mondatban még bővebben elmondanád, vagy esetleg hasonló eseteket. Olyan érdekes, hogy a love story kapcsán ez nagyon gyakran előjön.
0: Igen.
2: Egyébként, hogy kapnak egy személyes kijelentést. Uh-huh. Általában a férfi, de nem mindig így van, van, amikor nem, a nő előbb, akkor vár, stb. Tehát nagyon, nagyon érdekesek ezek, és ha erről egy kicsit mesélnem.
1: Igen. Hát számomra nagyon fontos volt, hogy tényleg személyes kijelentést kapjak, mert nem akartam testileg mozdulni, viszont azért azt is el kell mondjam, hogy nem jó, hogyha az ember ilyen hangokat vár, mert azért ez nagyon ritka, tehát nem is tudom én, egyszer-kétszer. Igazából ez az egy volt, ami ilyen nagyon, tehát amikor tényleg tisztán hallottam, hogy Isten szól hozzám, kívülről hallottam, legtöbbször Isten belülről szól, mivel újjászülettünk, és a Szentlélek beköltözött a szívünkbe, általában belülről kapom a dolgokat, de én szerintem itt ez egy különleges helyzet volt, mert én már nagyon kivoltam, már sok év eltelt, és pont ott voltunk, és akkor az Úr szerette volna ezt nagyon nyomatékosan, és azért hallottam ilyen határozottan, de szerintem az életben ritka az ilyen.
2: És akkor rögtön tudtad, hogy ez Isten.
1: Igen, hangja. Azért tudtam, mert egyből békesség áradt szét bennem, azonnal megnyugodtam. Tehát régebben ezelőtt volt egy-két ilyen eset, amikor így Isten így megérintett, amikor nagyon kivoltam, és akkor is azonnal megnyugodtam, amikor... Tehát ezt lehet tudni.
0: Igen.
1: De amúgy nem ajánlom ezt a hanghallós, uram, hallani akarom így a hangodat, mert nagyon sok a félrevezetés. Azért tudni kell, hogy akkor én már több mint 20 éve hívő voltam, tehát azért ismertem az Úrnak a belső csendes hangját, és akkor én egyszer így meghallottam kívülről, de hát végül is Jézus se olyan sokszor hallotta az Atya hangját, egyszer-kétszer hallotta kívülről.
0: Wow.
1: Ez az én szeretet, fiam, ez például egy ilyen eset volt. De tehát azért ne keressenek hangot a nézők, nem ez az alapvető isteni vezetés, de nagyon örülök, hogy az Úr ezt ennyire megpecsételte, és aztán utána tényleg be is teljesedett, amit mondott, mert aztán hallottam én sok történetet, hogy így szólt az Úr, meg úgy csak éppen nem teljesedett be, hát ott valami gáz volt.
0: Na és akkor, ahogy hallottuk, hogy nagyon hamar esküvő lett, és... nagyon gyönyörű éneket írt. Ezt Laci írta egyedül, igaz? Igen. Ezt az éneket. Igen. Viszont ketten énekeltétek el a mennyegzőn. És annyira kedvesek vagytok, hogy most elhoztátok nekünk ezt az éneket, és akkor mondom, hallgassuk meg együtt az ő előadásukban ezt az éneket.

0: Gyönyörű volt ez a dal, nagyon szépen köszönjük. Hát ez egy igazi szerelmes dal.
1: Igen. Hát bravo, Laci, ez. Bár hát egy zenész, ami a szívében van, azt a zenébe tudja a legjobban kifejezni, úgyhogy, de gyönyörű volt, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük. Az Énekek éneke egy nagyon érdekes könyv a Bibliában. Én úgy gondolom, hogy Isten, amikor teremtette az embert férfinek és nőnek, ezt a kölcsönös vonzalmat ugye beleplántálta az ő teremtményeibe, és ebből a könyvből, a Bibliából, az Énekek énekéből ez gyönyörűen kijön, és nagyon örültem, hogy a szövege az kvázi ragaszkodott a Bibliában leírt szöveghez, és ez azt mutatja, hogy igenis Istennél nagyon fontos, alapvető, így teremtett bennünket ez a kölcsönös vonzódás, és hát ezért én külön köszönetet mondok, hogy ez kijön, és talán a nézőknek is itt nem is baj, ha hagyunk egy kis áthallást itt a modern kori mindenféle, hát nagyon finoman fogalmazva, zöld elképzelések, de ennél sokkal durvábban kellene fogalmaznom, hogy az Isten eredeti tervez, és lám-lám milyen gyönyörű. Hát akkor utána összeházasodtatok, és jöttek a gyerekek. Három szép srác.
2: Jöttek, igen, és ráadásul a szolgálatban is az időszak nagyon sűrű volt, mert pont akkor indítottuk el László Viktorral az Ez az a napot, akkor egy évvel később Lakatos Péterrel, Pintér Bélával a nyári dicsőítőiskolát, akkor a Lévita kört akkor kezdtem, először hívtam a dicsőítővezetőket.
0: És ez mind egy időben?
2: Hát ez körülbelül egy időben volt.
1: És friss pont, házasok
2: voltatok, jöttek házasok voltunk, igen, igen. Vagyis hát tehát a Lévita kör egy kicsit a házasságot isünk elő, de hát végül is ez így. Tehát nagyon, nagyon sűrű időszak volt, és akkor elkezdtük a 24 órás dicsőítéseket szervezni.
0: Ó, de jók voltak ezek a 24 órás dicsőítések is.
2: Tehát minden egyszerre jött, és az volt az áldás, hogy Csillának a szülei is, meg az én szüleim is tudtak segíteni a gyerekekkel kapcsolatban.
0: Mert hogy Csilla aktívan beszállt a dicsőítésbe veled.
2: Így van. Tehát neki nagy vágya volt, hogy beszálljon a dicsőítésbe, és nagyon szép hangja van, és nagyon jól énekli a szólamokat. És akkor hát adta magát a dolog, és a szüleink pedig a háttérben nagyon-nagyon sok munkát befektettek.
1: Hát ez
2: egy
1: nagy áldás, hogy...
0: Gyönyörű. De ezzel együtt azért jöttek a kihívások is. És ez a műsor azért arról is szól, hogy azután a nehéz kihívásokat hogy sikerült megvívnotok. Mi volt a legnehezebb kihívás? Lehet így kategorizálni?
3: Hát a legelső az nekem a szülés volt, az első szülés. Tehát, hogy én anyukám azt mondta, hogy jaj, kislányom, hát a szülés az mennyire csodálatos, és hogy az mennyire egy hatalmas nagy élmény, és az milyen gyönyörű, és kb. Ezzel a tudattal mentem be a szülőszobára, hogy jó, hát biztos fájni fog, de imádkozik értem a fél gyülekezet, és hát nagy nekem nem fog fájni azért annyira, csak egy kicsit. Na hát ehhez képest az történt, hogy hát szerintem nem sok, tehát hogy nagyon rosszul ment az egész, tehát amikor a két perces fájásokból az ugye mit, amin eltart egy 20 percig, de nekem már az legalább 2-3 órája tartott, már elaludtam a két fájás között, ugye 2 percen belül, ha már elalszik az ember, mert annyira fáradt.
0: Igen.
3: Mert egész éjszaka tartott, és akkor mindig halogat, mondták, hogy jaj, hát majd délre már meg lesz. Hát ehhez képest este 3-4-5-re lett meg, és hát volt komplikáció, mert 20 cm-es volt a köldökzsinór, és ezért nem ment le a Dávidnak a feje, nem nyomta, a méhszájat nem tágultam, és a végén egyszer csak hallom, hogy mindenki odaugrott körém, és hogy hát akkor néztem, hogy nem tudom, mi történik. Végre mondták, hogy akkor végre, akkor szülök, és mondom, hogy fú, de jó, és mondták, hogy hát akkor tartsam vissza a fájás, meg a tolás, meg minden. Na mindegy, meg akart. Hát nem lett császár, de fogóval akarták kihúzni, aztán meg így kipasszírozták belőle. Szóval nem akarom tovább mondani a részleteket.
1: Én is körülbelül így vagyok ezekkel.
3: Lacit kiküldték onnan, és hát na, mindegy, megszületett, de nagyon-nagyon rossz és nehéz szülés volt. Tehát, és hát én
0: elég hamar jött a másik baba is, nem?
3: Hát,
0: vagy nem?
3: Hát egy 2,5 év múlva, mert hát a fiam utána meg, tehát nem volt az a nyugis fajta, hogy úgy eljátszott volna magába, mondom, hogy lehet, hogy rossz volt az első szülés, de a második ennél már csak könnyebb lehet, tehát kb. Mentem bele a következőbe, hogyha ezt túléltem, akkor a következő az már tej a délután lesz.
0: Aha.
3: És akkor... mert hát láttam, hogy neki kell egy testvér, mert különben a minket fog egyfolytába szórakoztatni. Hát igen. Tehát, hogy amikor engem már lefárasztott egész nap, akkor hazajött a Laci, akkor őt fárasztotta le, és utána még a sógorom is jött, aki ott lakik a szomszédba, és utána őt. Tehát, hogy nekem ez nehéz volt, hogy én nem gondoltam volna, hogy egy kis gyerek az ennyire... hát, hogy igénybe veszi az ember, de tényleg 24 órában, és ez nekem egy sok hatás volt.
0: Tehát akkor igazából a gyereknevelés az kihívás volt, főleg a szolgálat mellett, Laci.
2: Igen, viszont én próbáltam bevonni a családot a szolgálatba, tehát megszületett a második babánk, Balázs, és emlékszem, hogy 3 hónapos volt, amikor Lengyelországba mentünk egy turnéra a Mechelembernek a zenekarával, és hát gondolkodtunk, hogy mi legyen, hát akkor elviszik a családot, és a, ha mennyi volt a Dávid? 4?
3: 3.
2: 3-4 éves, aha, igen, és a Balázs még 3 hónapos, és jöttek velünk a lengyel női börtöntől kezdve.
3: Hát, nem mentünk el oda, csak ti mentetek.
0: Tehát akkor belevágtatok.
2: Belevágtunk, és jó, valahogy sikerült.
0: Tehát elég hamar felnőttek, vagy nem így gondolod?
3: Csilla. Hát így utólag visszanézve olyan, mintha egy perc telt volna el, igen, de tudom, hogy amikor éppen akkor benne voltam, akkor csak azt néztem, hogy jaj, mikor lesznek ezek már felnőttek, mikor lesznek kicsit értelmesebbek, hogy megértsék, vagy hogy ne kelljen velük reggel, tehát egy reggeltől estig azt eldönteni, hogy kinek volt igaza, hogy kit sértett meg és miért, és állandóan, mint valami bíróságon, hogy ítéletet hozni, hogy akkor nem ezt csináltad. Igen. Tehát ez nekem nagyon idegülő volt.
0: De ezt utána sajnáljuk, hogy mégis igen, gyorsan felnőttek.
3: Igen, és most pedig ez a baj, hogy ugye már nagyok, és jaj, de kár, hogy nem olyan kicsik megint, mert hát milyen cukik voltak, meg milyen édesek voltak, és most meg már nem foglalkoznak annyira velünk.
1: De nem sokára már kárpotolnak az unokák.
0: Szóval szolgáltok, zenéltek együtt. Neked van egy külön ékszer szolgálatod, vagy igazából az nem csak szolgálat, hanem meg, munka
1: meg,
0: is.
1: Meg festős a Csilla.
0: Igen, igen. Igen.
1: Erről igen. is mesél, hogy...
0: Ez hogy jött?
3: Hát én mindig is alkotni szerettem volna, és hát főleg én... Tehát amikor megtértem, én úgy voltam, hogy mindent az Úrnak a dicsőségére akarok csinálni. És aztán elmentem a Kérügma kiadóba, ahol igekártyákat, meg képeslapokat, meg keresztény igésbögréket terveztem. Azt még mindig csinálom, meg naptárakat, és nekem kellett mindig is ez a kreativitás, hogy valamit alkossak. És amikor megszületett az első fiam, a Dávid, és hát ugye az ember egy kicsit visszaszorul ebből a nagy szolgálatból, mert azért annyira nem tudtam részt venni, mint amennyire feladtam volna. Egy kicsit úgy éreztem, hogy na, be vagyok zárva a lakásba, együtt a gyerekekkel, és kész. És akkor elkezdtem festeni, amikor aludtak, amikor volt egy kis időm, és az adott egy ilyen békességet, meg egy ilyen kiteljesedést, hogy na, valamit alkottam, és az kész van. És ez egy jó érzés. Meg hát a nőknek amúgy is... Tehát ez évezredeken át valamilyen kreatív dolgot csináltak, szőttek, fontak, hímeztek. Tehát, hogy ez szerintem egy természetes dolog, és nagyon fontos a lelki békéhez, hogy ezt csinálják, főleg a nők.
0: És ahogy látunk, meg beszélgettünk a kapcsolatunk alapján is az

0: Love Story.
1: És azután.
2: Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáit a címe, fénylenek, mint a csillagok. A mai ige, Dániel 12:3. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Gondolatok az ígéről. Ébredj, testvérem, mert itt olyasmi van, amire nagyon oda kell figyelni. Bölcsnek lenni önmagában is nemes dolog. Itt azonban arról az isteni bölcsességről van szó, amelyet csak maga az Úr adhat. Bár csak igazán ismerhetném magamat, Istenemet, megváltómat. Bár csak olyan bölcsességet nyernék Istentől, hogy a gyakorlatban is megélhetném az ő igazságát, és az ő világosságában járhatnék. Vajon értelmes életet élek? Annak érdekében buzgolkodom, amire törekednem kell. Úgy élek, hogy halálom órájában is boldogan nézhetek majd végig az életemen, mert csak ez a bölcsesség tesz fénylővé, mint a csillagok. Csak ebből ragyoghat mennyei fény rajtam keresztül. Nagyszerű dolog, ha valaki lelkeket tud megnyerni. Már ahhoz is bölcsesség kell, hogy valaki az igazsághoz tudjon fordulni. Mennyivel inkább azonban ahhoz, hogy másokat oda térítsünk. Bár csak úgy ismerném Istent, az embereket, a világot és Krisztust, hogy sok embertársamat Krisztushoz vezethetném. Szeretném magamat ennek a feladatnak szentelni, és addig nem nyugodni, míg alkalmas nem leszek erre. Mert jobb ez minden világi dicsőségnél. Csillaggát tenne engem is, örökké fénylő csillaggá, sőt, áraszthatnám az égi fényt, mint a csillagok. Én lelkem, serkenj fel, Uram, eleveníts meg! Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Örökségőrzés ökumenikus összefogással. A Budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Dunamelléki Református Egyházkerület rádai gyűjteményének rádai könyvtára volt. A háromnapos rendezvény pedig a könyvés olvasója, használója és őrzője. Az egyházi muzeális könyvtárak helyzete a magyar könyvtári rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen fölül égei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgálnak. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél, és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanulása.

Reggeli csendesség. Ki számodra Jézus?

Jézus megkérdezte a tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. És lehetne folytatni ezt a sort, mert van, aki mesternek, van pedig olyan is, aki tanítónak, gyógyítónak tartja őt. Hiszen sokan sokfélét gondoltak, és gondolnak ma is róla. Jézus ezek után megkérdezte Pétert is: és ti kinek tartotok engem? Nem érdekes, hogy a világ mit mond rólam, kinek mi a véleménye. Szűkítsük a kört. Ti kinek mondotok engem? Ki vagyok a számotokra? Péter így válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fiam.

Jézus mindenkinek felteszi ezt a kérdést, aki az ő közelében van, és várja a választ. Tőled is megkérdi, ki vagyok én számodra? Lehet, hogy még eddig nem tudatosítottad, de ez életed legfőbb kérdése. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy miként válaszolsz rá, hiszen sok minden függ ettől. Legfőképpen a boldogságod. Az azonban nem elegendő, ha csak a szavak szintjén reagálsz erre. Mert hiába mondasz hangzatos kijelentéseket, ha az életed egészen mást tükröz.

Kicsoda számodra Jézus? Milyen helyet foglal el a szívedben? Próbálj meg ma válaszolni ezekre a kérdésekre. Törekedj arra, hogy a Jézusról szóló megvallásod összhangban legyen az életeddel.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 21-e. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet, 14-től 16. versig. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Az egyik legmegnyugtatóbb dolog volt a lelki életemben, hogy a mérlegről szóló példa nem valós, miszerint egyik serpenyőben gyűlnek a bűneink, elrontott rossz dolgaink, a másik próbálja kiegyensúlyozni a jó cselekedetek által. Egyedül hit által juthatunk a mennybe, mert Jézusban kegyelemre találtunk. Aggasztó volt érezni, hogy a múltbéli bukásaim beárnyékolhatják a jövőt, de felszabadító, hogy Isten másképp tervezett, méghozzá úgy, hogy a mennyben mind vele lehessünk egy nap. Amikor megértettem, hogy a Jézuska felcseperedett, fájdalmak férfia lett, indítéka pedig szeretet és engedelmesség az örökkévalónak, akkor határtalan hála járt át, valamint kihúztam magam, mert Isten gyermeke lettem. Jézus miatt megváltottja is. Nem keresztény hátterem miatt szabadított fel, nem kell közvetítő, nincs érdemi hátrányom abból, hogy később fogadtam el személyes megváltómnak, hanem nekem is adott bejárást, a közelségébe, önmagához. Hiszed-e ezt? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

Hozzád kiálltok a mélyből, mert a világ elaludt. Sötétségben lépdelünk, és azt hisszük, van utunk. Kialudtak a lámpásaink, nincsen már bennük olaj. Azt hisszük, élünk, de a lelkünk haldoklik.

Nézd meg a szívünket, Uram. Nehéz köveket hordozunk. Bosszút akarunk, haragot tartunk, és közben megfagyunk. Elfelejtettük, hogy te 70-szer, 7-szer is

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Quenny Joyce Ibarra írta Misamis Occidentából a Fülöp-szigetekről. A hit, amely tovább él. Eszembe jutott a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Louisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelének első fejezetének 5. verse. Háztartásbeliként és egy kisgyermek édesanyjaként a napjaim elég egyhangúak és kimerítőek. Őszintén szólva sokszor teljesen leszívja az energiámat ez az élethelyzet. Könnyű elveszni a mindennapok sodrában, és azt érezni, hogy jelentéktelen, amit teszek. Egyszer, miután hálát adtunk Istennek az életért, a kisfiam felkiáltott. Köszönöm, Jézus! Szeretlek, Jézus! Nagyon mélyen megindítottak a szavai, mire a 2 éves kisfiam komoly tekintettel azt kérdezte, apu, anyu, szereti Jézust? Igen, szeretjük, mert ő előbb szeretett minket, válaszoltam. Ez a pillanat, mint egy kijelentés Istentől, emlékeztetett, hogy az egyszerű dolgok, amiket otthon teszek, igenis számítanak. A férjem szüntelen úgy bátorít, hogy azzal, ahogy hittel és örömmel neveljük a gyermekünket, a lelki életét építjük, hatással vagyunk rá, és ezáltal továbbadjuk a hitünket. Eszembe jutott az a hitbeli örökség, amiről a 2. Timóteusban olvasunk, a hit, amely először Timóteus nagyanyjában, majd anyjában élt, és végül Timóteusban is megvolt. Ez erőteljes bátorítás arra nézve, hogy a mi hűséges hitünk hatással van a következő nemzedékre, sőt, az örökké valóságra is. Urunk, erősíts meg minket, hogy megosszuk megbocsátó szeretetedet és kegyelmedet a gyermekeinkkel is. Amen. Napi gondolat, Isten fel tudja használni az én egyszerű életemet az ő örökké való céljaira. Imádkozzunk a kisgyermekes édesanyákért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Turmezei Erzsébet az enyém. Hogyha vesztes a harc, az enyém. Ha nem megy a munka, ha nincs eredmény, ha hiába küzdök, ha még sincs remény, munka és kudarc az enyém. Ha sötét az út, homályos, tekergő, elfödi a célt ősrengeteg erdő, hogyha egyre lejt, alább meg alább, felfel akas, lejjebb jut a láb, tudom, az az út az enyém. Ha terhek terhelnek, bilincsek kötöznek, ha jártomban titkos kötelék kötöz meg, érzem a nyomását, viselem az átkát. Nem mások kötözték. Ismerem szövőjét, ismerem kovácsát. Teher és bilincs az enyém. De ha bajok múlnak, sebek begyógyulnak, terhek semmisülnek, bilincsek lehulnak, ha könnyű a lelkem, boldog, szabad szárnyal, mindig magasabbra, ha dalolva szárnyal, szabadulás ének, az övé. Ha cél felé tart az út egyre előre, hogyha mindenre rajt sebző gyöngyre, kőre, már a cél fénye hull, el nem takarja semmi, megállni sem enged. Ernyedtem pihenni. Bizony, az az út az övé. Ha áldott a munka, ha élet kíséri, ha lelkem a lelkek mélységét eléri, szemek felragyognak, dús, szomorú arcok, ha diadalmasak, dicsőek a harcok, az áldott munka s a diadalmas harc az övé. Az enyém gyáva, gyönge, az ő lelke hatalmas. Az enyém vesztes, terhes, az övé diadalmas. Az enyém bűnös, átkos, az övé szent és áldott. Bizony, az Isten lelke győzi meg a világot. Legyen az övé minden, soha semmi az enyém, a munka, út és élet. Legyek én üres edény, és áradjon belém, és töltsön be az övé, az erős, győztes lélek.

0: Tölts egy napot vidéken.
1: Barátság. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, és az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. 23. Zsoltár, 2.-3. vers. Gondolatok az igéről. Fogjon össze több család, s fizikailag és szellemileg megerőltető munkájukat letéve, kiránduljanak a természetbe, egy szép tó partjához, vagy egy kedves ligetbe, ahol a gyönyörű természet veszi körül őket. Vigyenek magukkal egyszerű, egészséges ételeket, és terítsenek meg egy fa árnyékában, vagy az égbolt alatt. A mozgás és a természet szépsége, a derűs környezet jót tesz az étvágyuknak, s olyan örömteli étkezésben lesz részük, amelyet a király is megirigyelhet. Ezeken a kirándulásokon a szülők és a gyermekek ne foglalkozzanak a munkával és a gondokkal. A szülők legyenek gyermekek és gyermekeik mellett, és amennyire csak lehetséges, tegyenek mindent kellemessé számukra. Szánják pihenésre az egész napot. Rendszeresen szánjanak egy-egy napot kirándulásra, felüdülésre családtagjaikkal, akik sokszor nélkülözni kénytelenek a társaságukat. Új élettel és bátorsággal térhetnek vissza munkájukhoz, lelkesebben dolgozhatnak, és ellenállóbbak lesznek a betegségekkel szemben.

0: tehetséges szakács.
1: Még éjszaka felkelés táplálékot ad házának, jutalmazd meg munkája gyümölcsével és dicsérd tetteit a város kapujában. Példabeszédek könyve 31. fejezet 15. és 31. vers. Gyakran az egészségügyi reform a helytelen ételkészítés miatt egészségtorzulássá válik. Az egészséges főzéssel kapcsolatos ismeretek hiányát orvosolni kell, mielőtt az egészségügyi reformot sikerre lehetne vinni. A jó szakácsokból kevés van. Sok anyának kell szakács órákat vennie, hogy jól elkészített és szépen tálalt ételeket tegyen az asztalra a családja elé. Mielőtt a gyerekeket orgona vagy zongora leckékre küldenék, a lányoknak szakácsórákat kellene adni. A szakácsmesterség megtanulása nem kell, hogy kizárja a zenét, de a zenetanulás kevésbé fontos, mint az étvágygerjesztő és tápláló ételek elkészítésének megtanulása. Bűn rosszul elkészített ételt tenni az asztalra, mert a megfelelő táplálkozás kérdése az egész szervezet jólétét érinti. Az Úr azt akarja, hogy gyermekei értékeljék annak a szükségességét, hogy az ételeket úgy készítsék el, hogy azok ne okozzanak savasságot a gyomorban, és ennek következtében ne okozzanak ingerlékeny viselkedést. Ne feledjük, hogy egy jó kenyérben gyakorlati bizonyság van. A főzés nem szabad egyfajta rabszolgaságnak tekinteni. Mi lenne a világunkkal, ha a főzéssel foglalkozók feladnák a munkájukat azzal a gyenge kifogással, hogy nem értékelik eléggé. A főzés talán kevésbé kívánatos munkának tekinthető más munkák között, de valójában minden tudományok felett álló tudomány. Isten tehát az egészséges ételek elkészítését ajánlja. Nagy megbecsüléssel ajándékozza meg azokat, akik az ízletes ételek elkészítését hűséges szolgálatként végzik. Aki érti az ételek helyes elkészítésének művészetét, és erre a célra használja fel tudását, az értékesebb, mint bármely más munkaterületen tevékenykedők. Ezt a tehetséget 10 talentummal egyenlő értékűnek kell tekinteni, mert helyes használatának sok köze van az emberi szervezet egészségének megőrzéséhez. Mivel olyan szorosan kapcsolódik az emberi élethez és egészséghez, ezért minden adomány közül a legértékesebb. Annak alapja, mi az emberek egészségét megőrzi, a helyes ételkészítés orvosi, missziói munkája. Mit tehetnél azért, hogy javítsd a főzési készségeidet?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 21-én kedden Isten igéjét az Ószövetségből Ézsaiás próféta könyvének 66. részéből, a 10. versben így olvassuk. Örüljetek Jeruzsálemmel, vígadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek, szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Az újszövetségi ige Lukács evangéliumának 19. részéből a 37. vers, így olvassuk. Mikor pedig már Jézus közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága, örvendezve, fennhangon, dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Aki Jézus közelében volt, csodákat látott. Bénák fogták az ágyukat és hazamentek. Megszállottak, szabadultak meg, és újra emberhez méltó módon viselkedtek. A vihar és a szél elcsendesedett Jézus szavára. 5000 ember jól lakott, egy gyermek 5 kenyeréből és 2 halából. Életre kelt egy 4 napja halott ember. Egy megtért fővámszedő 4-szeresen kárpótolta azokat, akiket megkárosított. Mennyi csoda történt Jézus körül? Vegyesek a reakciók, amelyeket egy csodák ébresztettek a szemtanúkban. Voltak, akik dicsőítették az Istent, sőt, voltak, akik követni is kezdték Jézust, mert felismerték benne a megígért megváltót. De voltak olyanok is, akik megbotránkoztak, és amikor a gyógyításnál bűnöket is megbocsátott, Isten káromlásnak vélték szavait. Testvérem, és te? Ha Jézus közelébe kerülve tapasztalod, milyen csodákra képes, dicséred-e örvendezve, fennhangon az élő Istent? Ha átélted már a szabadulást, és van új életed, s látod, hogy ő a családodban, a gyülekezetedben micsoda erővel cselekszik, indít ez mind arra, hogy a tanítványaként kövesd őt. Vagy vannak kritikáid, kétségeid Isten hatalmával, megváltó munkájával, a róla szóló tanítással kapcsolatban, és inkább frusztrációt várt ki belőled az, ha a csodáiról hallasz. A mai ige meghívás. Gyere, legyél ott te is a tanítványok örvendező sokaságában. Imádkozzunk!

Uram, köszönöm, hogy a te jelenlétedben ma is történnek csodák, és ezeknek én is szemtanúja, részese lehetek. Köszönöm azt, amit a mai napra készítesz. Segíts, hogy ma is felismerjem kezed nyomát, és hálás szívvel tudjak örvendezni. Add meg, kérlek, annak az örömét is, hogy a tanítványok sokaságával együtt magasztalhatlak téged. Hadd járja át minden gyülekezetünket ez az Isten dicsőítő szemlélet. Ámen. Hulej Enikő gondolatait hallottuk. A nap igéi így szóltak. Örüljetek Jeruzsálemmel. Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Az új szövetségi ige pedig így szólt. Mikor pedig már Jézus közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága, örvendezve fennhangon, dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak.

Amikor Saul király üldözni kezdte Dávidot, ő és emberei számkivetetként éltek a pusztában. Ebben az időben Dávid nem támadott senkit, sőt, éppen ellenkezőleg védelmet nyújtott a környék gazdagabb pásztorainak, nyájainak. Különösen Nábál vagyonát őrizte meg a fosztogatóktól. Dávid emberei valóban udvariasan és békésen viselkedtek, és Nábál pásztorai nem szenvedtek semmiféle kárt. Amikor eljött az aratás és a nyírás ideje, Dávid úgy gondolta, hogy jogosan kérhet valamilyen ellátást a szolgálatai fejében. Békés üzenetet küldött Nábálhoz, melyben semmit sem követelt erőszakkal, csak udvariasan kért némi élelmet az emberei számára. Nábál azonban, aki durva, önző és hálátlan ember volt, megvetően visszautasította Dávid kérését, sőt, kigúnyolta őt és múltját is. Ez a sértés olyan mélyen érintette Dávidot, hogy dühében felesküdött. Meg fogja büntetni Nábált és minden férfit a házában.

Abigail okos és istenfélő nő volt, aki nem csak bölcsességgel, hanem bátor, béketeremtő lelkülettel is rendelkezett. Miután meghallotta férje sértő válaszát, azonnal és titokban élelmet, ajándékot készített, majd útnak indult Dávidhoz, hogy kiengesztelje őt. Beszédében alázatosan vállalta a felelősséget. Megpróbálta Dávid figyelmét Isten igazságosságára és a jövőbeli ígéreteire terelni. Emlékeztette Dávidot arra, hogy Isten őt választotta királynak, és hogy nem volna helyén való, ha saját kezével szerezne bosszút. Dávid, amikor meghallotta ezeket a szavakat, megbánta indulatát, és elismerte, hogy Isten Abigailt küldte, hogy megóvja őt a vérontástól. Így a mélyen hívő asszony közbenjárása megakadályozta a tragédiát.

Ez a történet figyelmeztetés az indulat, a bosszú és az elhamarkodott döntések veszélyeire. Dávid, noha Isten embere volt, mégis hajlamosnak mutatkozott a haragra, a vérbosszúra. Isten azonban Abigél által kegyelmesen közbeavatkozott. Azok, akik Isten szolgálatában állnak, nem engedhetik meg maguknak, hogy saját kezükbe vegyék az igazságszolgáltatást. Az indulat sosem vezet jóra. Dávid, akit addig Isten lelke vezetett, hirtelen az érzelmei rabjává vált. A legnemesebb jellemű emberek is hajlamosak lehetnek meggondolatlan döntésekre, ha nem Isten lelke vezeti őket. Abigél szerepe a történet központi eleme. Ő volt az, aki nem csak figyelt mások szükségeire, hanem felismerte a helyzet súlyosságát, és gyorsan, határozottan cselekedett. Nem a férje oldalára állt vakon, hanem az igazság és a békesség mellé. Alázattal szólt Dávidhoz, miközben bölcsességgel emlékeztette őt Isten ígéreteire. Az ilyen nők által Isten nagy dolgokat visz végbe, ők a békesség és bölcsesség eszközei. Dávid felismerte, hogy ha saját kezébe vette volna az ítélkezést, akkor Isten akarata ellen cselekszik, és vér tapadt volna a kezéhez. Abigél beavatkozása megóvta őt attól, hogy elhagyja a szelídség és önuralom ösvényét. Ahogy ez Sámuel első könyve 25. fejezetében is mondja Dávid. Áldott az Úr, aki ma visszatartott attól, hogy vért ontsak, és saját kezemmel álljak bosszút. Ez az esemény Dávid életében mérföldkő volt a jelen fejlődésében.

Ne hagyjuk, hogy a sértés uralkodjon rajtunk. Az önérzet, ha nem Isten lelke irányítja, könnyen gyűlölethez, indulatból hozott döntésekhez vezet. Abigail példája arra hív minket, hogy legyünk hídépítők a konfliktusokban, még akkor is, ha a másik fél, jelen esetben Nábál, viselkedése ezt nem érdemli meg. Adjunk teret Istennek az igazságszolgáltatásra. Dávid végül megértette, hogy nem az ő feladata a bosszú, hanem, ahogy Pál apostol mondja a rómabeliekhez írott levélben, az Úré a bosszú állás. Isten megoldotta a helyzetet, Nábál meghalt természetes halállal. Dávid pedig tiszta maradt. Az igaz jellem a legnehezebb próbák alatt is megmarad, ha Isten lelke vezeti. Az, aki engedi, hogy Krisztus békéje uralkodjék a szívében, másokat is elvezet az isteni megbékélés útjára.

Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Jakab apostol levele, első fejezet, 19. és 20. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: 436 éve jelent meg a Vizsgai Biblia. Az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsgajban látott napvilágot. A fordítást irányító református esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Károlyi a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. Három év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlyinak legalább három segítőtársa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért Károlyi kéziratait az akkori diákok, köztük Szent Simonár Albert laponként, gyalogszerrel hozták Göncről Vizsajba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsai Református templomban és a Bibliai Látogató Központban június 18-án szombaton délután 7 órától kezdődő hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Árszakra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Árszakra Fesztiválra, most már közzé teszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg az idén a 4. Miskolci Árszakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat föl, 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt fölvonultató eseménysorozatukra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. A keresztény múzeum július 17-én péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros, prímás látogatást tett az Esztergom Budapesti Főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta neki az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredis Gergő, az Esztergom Budapesti Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több 10 000 műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb, régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Korán reggel fölkelt Jerubbaál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harod forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móre halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak. Sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe Midjánt. Különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdest ki ezt a nép füle hallatára. Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileád hegyéről. Erre visszatért a hadinépből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr. Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak. Mindazokat, akik nyelvükkel nyoldossák a vizet, ahogyan a kutya nyoldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak. Ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, én adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet, és amazoknak a kürtjeit. Bírák könyve, 7. fejezet, 1-től 8-ig.

0: erő, ahogy Isten látja.
1: Próbáljuk magunk elé képzelni egészen konkrétan ezt az ivós jelenetet. 6. vers. Milyen furcsa módszerrel válogatja ki Isten az elit csapatot. De miért volt erre egyáltalán szükség? Azért, mert minél kisebb a rendelkezésre álló sereg, annál nyilvánvalóbbá lesz Isten ereje. Ő meg akarja ajándékozni Izrael népét a Midján felett aratott győzelemmel. De nem akarja, hogy egy győzelmet akár idegen isteneknek, akár saját erejüknek tulajdonítsák, hanem egyedül neki, a mindenható Istennek. Ezért a Gedeon által összeállított sereget sajátos módszerrel 300 főre csökkenti. Az ellenség serege 135 ezer harcedzett katonát számlált. Micsoda különbség! Emberi szemmel nézve nincs más kiút, mint a meghátrálás. Igen, talán néha Isten meg kell, hogy gyengítsen bennünket, hogy átélhessük ráutaltságunkat, és hogy megóvjon a magunk választotta utaktól. Isten szótárában erősnek lenni azt jelenti, minél gyengébb vagy, annál jobban megmutatkozhat az én erőm az életedben. Ez nagyon ellenkezik a mi felfogásunkkal, hiszen szeretnénk mindig erősek lenni. A gyengeségben rejlő erő számunkra titok, de egyben vigaszt is jelenthet. Én is átéltem, hogy Isten különösképpen is használt olyan élethelyzetekben, amikről úgy éreztem, hogy meghaladják erőmet és képességeimet. És amikor úgy gondoltam, nincs tovább, valójában azonban épp a gyengeségem adott teret Isten erejének.

az Úr ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz. Imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről. Imádkozzunk!

Drága Jézusom, oly jó, hogy fölébredvén hihetem ma is, velünk élsz. Te vagy a szeretet, a jóság. Te segítesz a gonoszt elutasítani, a szépre rátalálni, az atyától kapott javakat megosztani. Szeretnék ebben a hitben családtagjaimmal osztozni, szívvel és lélekkel a te iránymutatásodat követni. Imádkozom most hozzád nagyobb közösségemért, nemzetemért is, hogy megtartó bocsánatod, jóságod őrizze valamennyiünkben értékként a hit, remény, szeretet, szép hármasságát. Ne torpanjon meg egyikünk sem a nehézségek előtt. Ne sodródjunk veszélybe. Fejlődjünk, tanuljunk, haladjunk erőben, bölcsességben. Lehessünk tiszták, bízók, lelkesültek a te megváltó nagyságod jóvoltából.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 21-e. A várvédő Dugovics Titus, az 1456-os nándorfehérvári diadalhoz kapcsolódó legenda önfeláldozó hőse. Bonfini krónikája szerint a félholdas zászlót fölragadó töröknek nyomban utána ered egy magyar, és mielőtt amaz a nemzeti zászlót ledobná, a torony tetején verekedni kezdenek, és mert a magyar másképp nem tudja megakadályozni, megragadja a törököt, és a legmagasabb csúcsról azzal együtt a mélybe veti magát. Dugovics Titus alakja a magyar történelmi hagyományban az önfeláldozás és hazaszeretet legismertebb szimbólumává vált. Szűkebb értelemben az országot és a kereszténységet a pogány török támadástól védő, valamennyi küzdő, illetve a nándorfehérvárt hatalmas túlerővel szemben védő katonák önfeláldozó hősiességének jelképe. Kodály Zoltán 1956-ban Vörös Marti a Nándori toronyőr című versét írta át férfikari kórus műre. Vagy te ragadj engem, török, a mélységbe magaddal, szóla, vagy én húzlak büszke jeleddel alá.
2: Robert Burns, skót költő, dalszerző, 1796-ban hunyt el. Skócia nemzeti költőjének is tartják. 1786-ban jelent meg az Elismerést hozó versek, nagyobb részt Skót népnyelven című kötete. Több száz új dalt írt, valamint régi skót népdalokat formált újjá. Költeményeiben környezetének spontán eseményei gazdag lírai nyelven szólalnak meg. Ilyen a falusi randevú, az árpaföldön, egy egérhez, nyugati szél, a vidám koldusok, John Anderson, szívem John. Önéletrajzi jellegűek, a földműves volt az apám, egy dalnok sírfelirata. Költői önarcképe, hol ellenségem tört reám, hol társtalan vívódtam, és bár delén a jó remény, keservesen csalódtam.
1: 1893-ban született Hans Fallada német író, újságíró, az Új tárgyilagosság irodalmi irányzat ismert képviselője. Kritikus éllel és hatásos környezetábrázoló erővel eleveníti meg a gazdasági válság éveinek társadalmi problematikáját, a 30-as évek kisemberét érintő megrázkódtatásokat. Egy tipikus gondolatát idézzük. Azelőtt mindenki csak annál akart többet, amennyie éppen volt. Ma pedig azt kívánja el, ami a másé. Részvéttel, kesernyés humorral, mély emberismerettel ábrázolja a munkanélküliségtől rettegő, kiszolgáltatott embert. Kiemelkedő regényei a Mi lesz veled, emberke? És a Farkas a farkasok között első-második kötet.
2: Dedinszky Gyula 1927-1928 között a Helsinki Egyetem teológiai szakán tanult, ezután Kiskörösre került segédelkésznek, szolgált Ipolyvecen és Szarvason is. 1931-ben visszahívták Kiskörösre lelkésznek, sőt 1938. július 21-én Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának tagja lett. E tisztségéről lemondott, amikor 1942-ben Békés Csabára került. 1948-ban minden egyházi tisztségétől megfosztották, így háttérben működő lelkészként szolgált 1972-ig. Műveiből néhány. Békés Csaba nyelvi és vallási képének alakulása. A Békés Csabán szolgált evangélikus lelkészek, segédlelkészek, vallástanárok és hitoktatók életrajzai 1718 és 1985 között. Szól a harang, néprajzi tanulmányok, a Biblia néprajza.
1: 1899-ben született, és 1961-ben távozott az élők sorából Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai újságíró, író. Pályája egy novella sorozat a Mi időnkben publikálásával kezdődött. Sokat kalandozott a világban, bár vallotta, azzal, hogy egyik helyről a másikra szaladsz, még nem szabadulsz meg önmagadtól. A minimalista stílus jellemezte további írásait is. Első regénye, a Fiesta, Párizsban és Spanyolországban élő amerikaiakról szól. A búcsú a fegyverektől háború ellenességének manifestuma. Az afrikai vadásznapló, a Kilimandzsáró hava és a François Macomber Rövid boldogsága címűeket afrikai kalandjai inspirálták. Az öreg halász és a tenger összegzi egész életművének humanista tanítását. Az ember nem arra született, hogy legyőzzék.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ízlik az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de végül kavicssal lesz tele a szája. Példabeszédek könyve, 20. fejezet, 17. vers.

Neked van olyan osztálytársad, aki már az ötödik nagymamáját temeti el? Ezt most nem viccnek szánom. Mivel én többször találkoztam ezzel az esettel, amikor egy diák úgy akarta megúszni a témazárót és ellógni az iskolából, hogy azt mondta, a nagymamája temetésére mennek. Csak hogy azt elfelejtette, hogy ezt már párszor eljátszotta. Így aztán nemhogy nem engedték el, hanem osztályfőnöki intő kíséretében térhetett haza, otthon meg megkapta a másik felét a szüleitől, és ráadásul az egész anyagból egyedül kellett beszámolnia.

0: Gondolj most az áruházi lopásokra. Van, aki azt hiszi, hogy úgy sem veszi észre senki, ha bemegy az öltözőbe, magára veszi az új ruhát, letépi az árcímkét, és kisétál vele a boltból. Csak arra nem számít, hogy a ruhákban lopásgátló csippeket vagy szerkezeteket helyeztek el, amelyek beriasztanak. Azt a kellemetlen helyzetet pedig nem kívánom senkinek, mikor mindenki előtt víjog a kijáratnál a lopásjelző, vagy kipakoltatják a táskáját, esetleg meg is motozzák. Salamon ezen az ígén keresztül is óvaint attól, hogy hamisan cselekedj. Akár hazudik, akár lop, akár csal valaki, a dolog először édesnek tűnik, de a vége rosszul sül el. Ezért, ha nem akarsz kínos helyzetbe kerülni, válaszd a becsületes utat.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Mózeshez hasonló emberekre van szükségünk.
1: A mai ige, Mózes második könyve, 32. fejezet, első verse. Amikor látta a nép, hogy Mózes késik lejönni a hegyről, egybegyűlt Áron ellen, és azt mondta neki: Jöjj, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mi történt Mózessel, azzal a férfival, aki Egyiptom földjéről kihozott minket. Gondolatok az igéről. Mózes távollétében a bírói hatalom Áronra ruházódott át. Hatalmas tömeg gyülekezett sátora körül, és a következő követeléssel álltak elő. Kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járjanak. Az ilyen válság szilárd, határozott, rendíthetetlen bátorságú férfit igényelt, aki Isten jóváhagyását a nép kegyénél, személyes biztonságánál vagy életénél is többre becsüli. Áron tett ugyan néhány erőtlen ellenvetést, de ingadozása és félénksége, amit ebben a kritikus pillanatban tanúsított, csak még elszántabbá tette a népet. A csődület tovább növekedett. Áron féltette saját biztonságát, és ahelyett, hogy Isten tekintélyéért bátran kiállt volna, engedett a tömeg kívánságának. Először azt parancsolta, hogy gyűjtsék össze a nép aranyfülbevalóit, és hozzák el hozzá, remélve, hogy büszkeségükben majd elutasítják ezt a nagy áldozatot. De ők szívesen odaadták ékszereiket, melyekből Áron borjút öntött Egyiptom isteneinek mintájára. Mi is Áron bűnét ismételjük meg, a megalkuvást, pedig tisztán kell látnunk ahhoz, hogy felismerjük a gonoszságot, és világosan rá is mutassunk, még akkor is, ha ez kellemetlen helyzetbe állít minket, és félremagyarázhatják indítékainkat. Nem szabad szó nélkül elviselnünk, ha igazságtalanul bánnak testvéreinkkel, vagy bárkivel, akivel találkozunk. Áron bűne volt az, hogy nem állt ki határozottan az igazság mellett. Ha világosan kijelentette volna az igazságot, az aranyborjú soha nem készült volna el. Még mindig vannak ingadozó Áronok, akik engednek a megszenteletlenek kívánságainak, így bátorítják őket a bűn elkövetésére. Azok, akiket Isten megbízatással tisztelt meg, nem lehetnek gyengék, nem térhetnek ki a kellemetlen kötelességek teljesítése elől, hanem tántoríthatatlan hűséggel kell végezniük Isten munkáját.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor felüdülésre van szükséged, az én jelenlétemben pihenj meg. A megpihenés nem feltétlenül tétlenség, aminek az emberek gyakran tekintik. Amikor társaságomban elengeded magad, kinyilvánítod, hogy bízol bennem. A bizalom egy rendkívül gazdag jelentéssel bíró szó, amely értelmet és útmutatást ad az életednek. Azt akarom, hogy bízz bennem, támaszkodj rám, és légy magabiztos bennem. Amikor bennem keresed a támaszodat, gyönyörködöm a szilárd bizalmadban. Sokan elfordulnak tőlem, amikor kimerülnek. A kötelességgel és a szorgalommal azonosítanak engem, ezért megpróbálnak elrejtőzni jelenlétem elől, amikor szükségük van egy kis szünetre a munkában. Mennyire elszomorít ez engem. Ahogy Ézsaiás prófétán keresztül mondtam, ha visszatértek hozzám, és megpihentek bennem, megmenekültök. Csendességben és bizalomban lesz az erőtök.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek, 3. fejezet, 5. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 43. rész. A kivándorlók magukkal hurcolják Jeremiást. Amikor Jeremiás elmondta az egész népnek, Istenüknek, az Úrnak minden igéjét, amelyet Istenük az Úr üzen nekik, mindezeket a szavakat, így szólt Azarjá, Húsajá fia, meg Jóhánán, Káriach fia, és valamennyi kevély ember Jeremiáshoz. Hazugságot beszélsz. Nem üzente veled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba, hogy ott lakjunk, mint jövevények. Báruk, Nériá fia izgat téged ellenünk, hogy a káldeusok kezébe juttasson bennünket, és halálunkat okozza, vagy pedig fogságba vitessen Babilóniába. Nem is hallgatott Jóhánán, Káriach fia, sem a csapatparancsnokok, sem az egész nép az Úr szavára, hogy maradjanak Júda földjén. És magával vitte Jóhánán, Káriach fia, és a csapatparancsnokok Júda egész maradékát, akik visszatértek Júdába, azok közül a népek közül, amelyek közé szétszóródtak, mint jövevények. A férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a király leányait, és mindenkit, akit Nebuzaradán testőrparancsnok otthagyott Gedaljánál, Ahikám fiánál, Sáfán unokájánál, végül Jeremiás prófétát és Bárukot, Nériá fiát is. Elmentek tehát Egyiptomba, mert nem hallgattak az Úr szavára, és eljutottak Tahpanhészig. Jeremiás megjövendöli Egyiptom leigázását. Tahpanhészban így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Vigy magadhoz néhány nagy követ, és ásd el a júdai férfiak szemelátára a fáraó Tahpanhészi palotájánál, a bejárat előtti téren, a kövezet alá. Azután ezt mond nekik. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Elküldök szolgámért, Nebukadnezár babilóniai királyért, idehozom, és trónját e kövek fölé helyezem, amelyeket elástam. Ezek fölött feszíti ki sátrát. El fog jönni, és megveri Egyiptomot. Aki halált érdemel, meghal. Aki fogságot, az fogságba megy. Aki pedig fegyvert, azt a fegyver öli meg. Felgyújtja az egyiptomi istenek templomait, fölperzseli azokat, isteneiket pedig fogságba viszi. Átkutatja Egyiptomot, ahogyan a pásztor kitetvezi a ruháját, és háborítatlanul vonul el onnan. Összetöri az egyiptomi Bétsemes oszlopait, az egyiptomi istenek templomait pedig fölperzseli.

Mai szakasz, Jeremiás 43. rész. Amikor Jeremiás próféta befejezte Isten üzenetét, a tisztek ezt mondták: hazudsz. Biztosan Báruk, a te segítőd lázított föl ellenünk téged, hogy ezeket mondd, hogy itt maradjunk a babiloniaknak prédaként vagy rabszolgaként. Tehát Jóhanán és a tisztek nem tudták elhinni Jeremiás szavait. Elismerték, hogy Jeremiás igazat szólt Jeruzsálem és Júda királyságának pusztulásáról, mert beteljesedtek. El kellett ismerniük, hogy Isten adta a jövendőlést Jeruzsálem pusztulásáról Jeremiás prófétának. Viszont azt már nehezen hitték el, hogy a babiloni sereg Egyiptomot is lerohanja. A Közel-Kelet történelmében Mezopotámia területéről még sohasem támadta meg egyetlen sereg sem, 1600 kilométert utazva a termékeny félhold területén Egyiptomot. Ezért Jóhanán és a tisztek elvezették az egész népet Jeremiással és a segítőjével, Bárukkal együtt Táfnesbe, a Nílus deltájától keletre, Egyiptomba. Egyiptomi útjuk emléket állít annak,

0: hogy milyen oktalan dolog Isten tanácsa helyett az emberi bölcsesség elfogadása. Ekkor Isten felszólította Jeremiást, hogy prófétáljon Júda népe ellen úgy, hogy szimbolikusan rejtsen el nagy köveket egy négyszögletes téglaégető formába az egyiptomi királyi ház előtt. Ezek jelképezték a judeai tiszteket és a népet, akik menedéket kerestek az egyiptomi királynál. Isten szavai az egész nép előtt magyarázták meg ott Táfnesben, hogy mit tesznek velük és az egyiptomiakkal a babilóniak. Isten Nabukodonozort a szolgájának nevezte, és ez igaz is volt, mert ő Isten alázatos szolgája lett, Dániel és barátai segítségével. Áll ez a Dániel második könyve 46-49-ben, a harmadik 28-30-ban és a negyedik könyv 34-37. Versében. Nabukodonozor megveri Egyiptomot, megöli egy részüket, másokat pedig fogságba hurcol Babilonba. El fogja törölni a bálványokat Egyiptomban. Mit tanulhatunk ebből a fejezetből? Mióta Isten szövetséget kötött Izrael népével, Isten hűséges is maradt a népéhez, és megpróbálta közelebb vonni magához azokat, akik hűtlenek voltak. Nem adta föl őket könnyen. Szerette volna visszaállítani a jó kapcsolatot velük. Mennyire hálásak lehetünk, hogy ő még most is ugyanaz az Isten, mint aki akkor volt, és bízhatunk ő benne.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: A mással jól tevő ember megkövéredik, meggazdagodik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Példabeszédek könyve 11. fejezet, 25. vers. Őszintén adakozzunk a szenvedők iránti szeretettől és részvéttől késztetve, ne pedig azért, hogy jó téteményekkel kérkedjünk. Őszinte szándék és igaz, szívbéli együttérzés, ezek azok az indítékok, amelyeket értékelnek a mennyben. Amilyen tökéletesen adja át magát a lélek Istennek az emberek szolgálatára, olyan mértéken veszi maga is az Isten ajándékát. Senki sem áraszthatja másokra Isten áldásának folyamát a maga szívéből és életéből, anélkül, hogy önmaga is ne részesülne gazdag jutalomban. Jól járnak a lankák és az alföldek, ha medret nyújtanak a hegyi patakoknak. Százszorosan visszakapják azt, amit adnak, mert a vízár, amely csobogva folyik tova rajtuk keresztül, termékenyé teszi a partjaikat. Amikor a nyári napsugarak kopárrá és barnává perzselik a mezőt, a folyó útját egy szép zöld sáv jelzi. Az alföld, amelyen a hegyek kincse átárad, állandóan pompázik, annak a jutalomnak hasonlataként, amit Isten kegyelme által nyernek mindazok, akiknek közvetítésével az ő kegyelme szétárad az egész világra.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Néha. Néha csend tölti be a szívet és a lelket, ha a zajos világ meghátrál, és megengedi, hogy ráleljünk a békére. Olyan rövid ez a pihenő. Becsüld meg a pillanatot. Pam Brown.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Maradjon tiszta a lelkiismereted. Tarts ki a hitben, és őrizd meg tisztán a lelkiismeretedet. Pál Timóteushoz írt első levele, első fejezet, 19. vers. Néha úgy próbáljuk igazolni egy-egy tettünket, hogy ezt mondjuk, így érzem jónak. Ám ha Isten igéje rossznak mond valamit, akkor az rossz, függetlenül attól, hogyan érezzük mi. A régi mondás, miszerint bízzunk a lelkiismeretünkben, csupán az igazság egyik fele. A folytatása így hangzik. Mind addig, amíg Isten igéinek világos tanításából merít, és azt követi. Isten megváltott gyermekeként arra vagy elhívva, hogy az ő parancsolatai szerint élj, ne pedig a saját érzéseid, indítatásaid, érzelmeid, vagy a közgondolkodás szerint. Ha az utóbbiak vezérelnek, könnyen elsodor a kísértés szele, és hajótörést szenvedsz. Pál így ír. Lelkedre kötöm, Timóteus fiam, hogy a rólad szóló korábbi prófétai szavak értelmében a jó harcot vívd meg bizalommal, tarts ki a hitben, és őrizd meg tisztán a lelkiismeretedet. Ezt néhányan elvesztették, s ezért a hitben hajótörést szenvedtek. Közéjük tartoznak Himeneusz és Alexander, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromkodjanak. Pál Timóteushoz írt első levele, első fejezet, 18-tól a 20. versig. Nem sokat tudunk Himeneuszról és Alexanderről, de amit igen, az kiózanító és tanulságos. Nem ügyeltek arra, hogy Isten igéjében gyökerezzen a lelkiismeretük, így végül lelki hajótörést szenvedtek. Milyen érzékletes kép! Egy hajó darabokra hullik a sziklákon, mert letért az útjáról. Ez tehát a mai üzenet. Isten igéjén nyugodjon, és maradjon mindig tiszta a lelkiismereted.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja holnap, július 22-e és augusztus 8-án zárul. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyház megyében. A Veszprémi Főegyház megye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak, önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevőknek ima elméletük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelki pásztorokkal, mind a többi, a plébánián szolgálatot végző társukkal. Beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Németné Balogh Katalin több mint 2 évtizedes misszió vezetői szolgálatáért, és beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét, Stift Jánost, július 17-én a Budapest Hold utcai református templomban. A református szeretett szolgálat által szervezett személyes bizonyságtételekkel és megrázó vallomásokkal teli alkalmon Steinbach József püspök hirdetett ígét, valamint ünnepélyesen aláírták a Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület közötti együttműködési megállapodást is. Az ünnepi istentiszteletet Balogh Róbert, a Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese nyitotta meg, majd a gyülekezet a 105. Zsoltár első versével és a 728. dicsérettel kezdte meg az alkalmat. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi 3. törvényének 12-13-14. Paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e, kedd, Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, Budapest 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@lutheran.hu e-mail címmel. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz, helyenként még eshet eső, északi szél, és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Jézus megkérdezte a tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. És lehetne folytatni ezt a sort, mert van, aki mesternek, van pedig olyan is, aki tanítónak, gyógyítónak tartja őt. Hiszen sokan sokfélét gondoltak, és gondolnak ma is róla. Jézus ezek után megkérdezte Pétert is: és ti kinek tartotok engem? Nem érdekes, hogy a világ mit mond rólam, kinek mi a véleménye. Szűkítsük a kört. Ti kinek mondotok engem? Ki vagyok a számotokra? Péter így válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fiam.

Jézus mindenkinek felteszi ezt a kérdést, aki az ő közelében van, és várja a választ. Tőled is megkérdi, ki vagyok én számodra? Lehet, hogy még eddig nem tudatosítottad, de ez életed legfőbb kérdése. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy miként válaszolsz rá. Hiszen sok minden függ ettől. Legfőképpen a boldogságod. Az azonban nem elegendő, ha csak a szavak szintjén reagálsz erre. Mert hiába mondasz hangzatos kijelentéseket, ha az életed egészen mást tükröz.

Kicsoda számodra Jézus? Milyen helyet foglal el a szívedben? Próbálj meg ma válaszolni ezekre a kérdésekre. Törekedj arra, hogy a Jézusról szóló megvallásod összhangban legyen az életeddel.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 21-e. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet, 14-től 16. versig. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Az egyik legmegnyugtatóbb dolog volt a lelki életemben, hogy a mérlegről szóló példa nem valós, miszerint egyik serpenyőben gyűlnek a bűneink, elrontott rossz dolgaink, a másik próbálja kiegyensúlyozni a jó cselekedetek által. Egyedül hit által juthatunk a mennybe, mert Jézusban kegyelemre találtunk. Aggasztó volt érezni, hogy a múltbéli bukásaim beárnyékolhatják a jövőt, de felszabadító, hogy Isten másképp tervezett, méghozzá úgy, hogy a mennyben mind vele lehessünk egy nap. Amikor megértettem, hogy a Jézuska felcseperedett, fájdalmak férfia lett, indítéka pedig szeretet és engedelmesség az örökkévalónak, akkor határtalan hála járt át. Valamint kihúztam magam, mert Isten gyermeke lettem. Jézus miatt megváltottja is. Nem keresztény hátterem miatt szabadított fel, nem kell közvetítő, nincs érdemi hátrányom abból, hogy később fogadtam el személyes megváltómnak, hanem nekem is adott bejárást, a közelségébe, önmagához. Hiszed-e ezt? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

Hozzád kiáltok a mélyből, mert a világ elaludt. Sötétségben lépdelünk, és azt hisszük, van utunk. Kialudtak a lámpásaink, nincsen már bennük olaj. Azt hisszük, élünk, de a lelkünk haldoklik.

Nézd meg a szívünket, Uram. Nehéz köveket hordozunk. Bosszút akarunk, haragot tartunk, és közben megfagyunk. Elfelejtettük, hogy te 70-szer, 7-szer is

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Quenny Joyce Ibarra írta Misamis Occidentalból a Fülöp-szigetekről. A hit, amely tovább él. Eszembe jutott a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Louise-ban és anyádban, Eunike-ben lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelének első fejezetének 5. verse. Háztartásbeliként és egy kisgyermek édesanyjaként a napjaim elég egyhangúak és kimerítőek. Őszintén szólva sokszor teljesen leszívja az energiámat ez az élethelyzet. Könnyű elveszni a mindennapok sodrában, és azt érezni, hogy jelentéktelen, amit teszek. Egyszer, miután hálát adtunk Istennek az életért, a kisfiam felkiáltott. Köszönöm, Jézus! Szeretlek, Jézus! Nagyon mélyen megindítottak a szavai, mire a 2 éves kisfiam komoly tekintettel azt kérdezte, apu, anyu, szereti Jézust? Igen, szeretjük, mert ő előbb szeretett minket, válaszoltam. Ez a pillanat, mint egy kijelentés Istentől, emlékeztetett, hogy az egyszerű dolgok, amiket otthon teszek, igenis számítanak. A férjem szüntelen úgy bátorít, hogy azzal, ahogy hittel és örömmel neveljük a gyermekünket, a lelki életét építjük, hatással vagyunk rá, és ezáltal továbbadjuk a hitünket. Eszembe jutott az a hitbeli örökség, amiről a 2. Timóteusban olvasunk, a hit, amely először Timóteus nagyanyjában, majd anyjában élt, és végül Timóteusban is megvolt. Ez erőteljes bátorítás arra nézve, hogy a mi hűséges hitünk hatással van a következő nemzedékre, sőt, az örökké valóságra is. Urunk, erősíts meg minket, hogy megosszuk megbocsátó szeretetedet és kegyelmedet, a gyermekeinkkel is. Amen. Napi gondolat, Isten fel tudja használni az én egyszerű életemet az ő örökkévaló céljaira. Imádkozzunk a kisgyermekes édesanyákért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Turmezei Erzsébet az enyém. Hogyha vesztes a harc, az enyém. Ha nem megy a munka, ha nincs eredmény, ha hiába küzdök, ha még sincs remény, munka és kudarc az enyém. Ha sötét az út, homályos, tekergő, elfödi a célt ősrengeteg erdő, hogyha egyre lejt, alább meg alább, felfel akas, lejjebb jut a láb, tudom, az az út az enyém. Ha terhek terhelnek, bilincsek kötöznek, ha jártomban titkos kötelék kötöz meg, érzem a nyomását, viselem az átkát. Nem mások kötözték. Ismerem szövőjét, ismerem kovácsát, teher és bilincs az enyém. De ha bajok múlnak, sebek begyógyulnak, terhek semmisülnek, bilincsek lehulnak, ha könnyű a lelkem, boldog, szabad szárnyal, mindig magasabbra, ha dalolva szárnyal, szabadulás ének, az övé. Ha cél felé tart az út egyre előre, hogyha mindenre rajt sebző gyöngyre, kőre, már a cél fénye hull, el nem takarja semmi, megállni sem enged, ernyedtem pihenni. Bizony, az az út az övé. Ha áldott a munka, ha élet kíséri, ha lelkem a lelkek mélységét eléri, szemek felragyognak, dús, szomorú arcok, ha diadalmasak, dícsőek a harcok, az áldott munka, s a diadalmas harc az övé. Az enyém gyáva, gyönge, az ő lelke hatalmas, az enyém vesztes, terhes, az övé diadalmas, az enyém bűnös, átkos, az övé szent és áldott. Bizony, az Isten lelke győzi meg a világot. Legyen az övé minden, soha semmi az enyém, a munka, út és élet. Legyek én üres edény, és áradjon belém, és töltsön be az övé, az erős, győztes lélek.

0: Tölts egy napot vidéken.
1: Barátság. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, és az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. 23. Zsoltár, 2.-3. vers. Gondolatok az igéről. Fogjon össze több család, s fizikailag és szellemileg megerőltető munkájukat letéve, kiránduljanak a természetbe, egy szép tó partjához, vagy egy kedves ligetbe, ahol a gyönyörű természet veszi körül őket. Vigyenek magukkal egyszerű, egészséges ételeket, és terítsenek meg egy fa árnyékában, vagy az égbolt alatt. A mozgás és a természet szépsége, a derűs környezet jót tesz az étvágyuknak, s olyan örömteli étkezésben lesz részük, amelyet a király is megirigyelhet. Ezeken a kirándulásokon a szülők és a gyermekek ne foglalkozzanak a munkával és a gondokkal. A szülők legyenek gyermekek, és gyermekeik mellett, és amennyire csak lehetséges, tegyenek mindent kellemessé számukra. Szánják pihenésre az egész napot. Rendszeresen szánjanak egy-egy napot kirándulásra, felüdülésre családtagjaikkal, akik sokszor nélkülözni kénytelenek a társaságukat. Új élettel és bátorsággal térhetnek vissza munkájukhoz, lelkesebben dolgozhatnak, és ellenállóbbak lesznek a betegségekkel szemben.

0: tehetséges szakács.
1: Még éjszaka felkelés táplálékot ad házának, jutalmazd meg munkája gyümölcsével és dicsérd tetteit a város kapujában. Példabeszédek könyve 31. fejezet 15. és 31. vers. Gyakran az egészségügyi reform a helytelen ételkészítés miatt egészségtorzulássá válik. Az egészséges főzéssel kapcsolatos ismeretek hiányát orvosolni kell, mielőtt az egészségügyi reformot sikerre lehetne vinni. A jó szakácsokból kevés van. Sok anyának kell szakács órákat vennie, hogy jól elkészített és szépen tálalt ételeket tegyen az asztalra a családja elé. Mielőtt a gyerekeket orgona vagy zongora leckékre küldenék, a lányoknak szakácsórákat kellene adni. A szakácsmesterség megtanulása nem kell, hogy kizárja a zenét, de a zenetanulás kevésbé fontos, mint az étvágygerjesztő és tápláló ételek elkészítésének megtanulása. Bűn rosszul elkészített ételt tenni az asztalra, mert a megfelelő táplálkozás kérdése az egész szervezet jólétét érinti. Az Úr azt akarja, hogy gyermekei értékeljék annak a szükségességét, hogy az ételeket úgy készítsék el, hogy azok ne okozzanak savasságot a gyomorban, és ennek következtében ne okozzanak ingerlékeny viselkedést. Ne feledjük, hogy egy jó kenyérben gyakorlati bizonyság van. A főzés nem szabad egyfajta rabszolgaságnak tekinteni. Mi lenne a világunkkal, ha a főzéssel foglalkozók feladnák a munkájukat azzal a gyenge kifogással, hogy nem értékelik eléggé. A főzés talán kevésbé kívánatos munkának tekinthető más munkák között, de valójában minden tudományok felett álló tudomány. Isten tehát az egészséges ételek elkészítését ajánlja. Nagy megbecsüléssel ajándékozza meg azokat, akik az ízletes ételek elkészítését hűséges szolgálatként végzik. Aki érti az ételek helyes elkészítésének művészetét, és erre a célra használja fel tudását, az értékesebb, mint bármely más munkaterületen tevékenykedők. Ezt a tehetséget 10 talentummal egyenlő értékűnek kell tekinteni, mert helyes használatának sok köze van az emberi szervezet egészségének megőrzéséhez. Mivel olyan szorosan kapcsolódik az emberi élethez és egészséghez, ezért minden adomány közül a legértékesebb. Annak alapja, ami az emberek egészségét megőrzi, a helyes ételkészítés orvosi, missziói munkája. Mit tehetnél azért, hogy javítsd a főzési készségeidet?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 21-én kedden Isten igéjét az Ószövetségből Ézsaiás próféta könyvének 66. részéből, a 10. versben így olvassuk. Örüljetek Jeruzsálemmel, vígadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek, szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Az újszövetségi ige Lukács evangéliumának 19. részéből a 37. vers, így olvassuk. Mikor pedig már Jézus közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága, örvendezve, fennhangon, dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Aki Jézus közelében volt, csodákat látott. Bénák fogták az ágyukat és hazamentek. Megszállottak, szabadultak meg, és újra emberhez méltó módon viselkedtek. A vihar és a szél elcsendesedett Jézus szavára. 5000 ember jól lakott, egy gyermek 5 kenyeréből és 2 halából. Életre kelt egy 4 napja halott ember. Egy megtért fővámszedő 4-szeresen kárpótolta azokat, akiket megkárosított. Mennyi csoda történt Jézus körül. Vegyesek a reakciók, amelyeket egy csodák ébresztettek a szemtanúkban. Voltak, akik dicsőítették az Istent, sőt, voltak, akik követni is kezdték Jézust, mert felismerték benne a megígért megváltót. De voltak olyanok is, akik megbotránkoztak, és amikor a gyógyításnál bűnöket is megbocsátott, Isten káromlásnak vélték szavait.

Testvérem, és te, ha Jézus közelébe kerülve tapasztalod, milyen csodákra képes, dicsérede örvendezve fennhangon az élő Istent. Ha átélted már a szabadulást, és van új életed, s látod, hogy ő a családodban, a gyülekezetedben micsoda erővel cselekszik, indít ez mind arra, hogy a tanítványaként kövesd őt. Vagy vannak kritikáid, kétségeid Isten hatalmával, megváltó munkájával, a róla szóló tanítással kapcsolatban, és inkább frusztrációt várt ki belőled az, ha a csodáiról hallasz. A mai ige meghívás. Gyere, legyél ott te is a tanítványok örvendező sokaságában. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy a te jelenlétedben ma is történnek csodák, és ezeknek én is szemtanúja, részese lehetek. Köszönöm azt, amit a mai napra készítesz. Segíts, hogy ma is felismerjem kezed nyomát, és hálás szívvel tudjak örvendezni. Add meg, kérlek, annak az örömét is, hogy a tanítványok sokaságával együtt magasztalhatlak téged. Hadd járja át minden gyülekezetünket ez az Isten dicsőítő szemlélet. Ámen. Hulej Enikő gondolatait hallottuk. A nap igéi így szóltak. Örüljetek Jeruzsálemmel. Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Az újszövetségi ige pedig így szólt. Mikor pedig már Jézus közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága, örvendezve fennhangon, dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak.

Amikor Saul király üldözni kezdte Dávidot, ő és emberei számkivetetként éltek a pusztában. Ebben az időben Dávid nem támadott senkit, sőt, éppen ellenkezőleg védelmet nyújtott a környék gazdagabb pásztorainak, nyájainak. Különösen Nábál vagyonát őrizte meg a fosztogatóktól. Dávid emberei valóban udvariasan és békésen viselkedtek, és Nábál pásztorai nem szenvedtek semmiféle kárt. Amikor eljött az aratás és a nyírás ideje, Dávid úgy gondolta, hogy jogosan kérhet valamilyen ellátást a szolgálatai fejében. Békés üzenetet küldött Nábálhoz, melyben semmit sem követelt erőszakkal, csak udvariasan kért némi élelmet az emberei számára. Nábál azonban, aki durva, önző és hálátlan ember volt, megvetően visszautasította Dávid kérését, sőt, kigúnyolta őt és múltját is. Ez a sértés olyan mélyen érintette Dávidot, hogy dühében felesküdött. Meg fogja büntetni Nábált és minden férfit a házában.

Abigail okos és istenfélő nő volt, aki nem csak bölcsességgel, hanem bátor, béketeremtő lelkülettel is rendelkezett. Miután meghallotta férje sértő válaszát, azonnal és titokban élelmet, ajándékot készített, majd útnak indult Dávidhoz, hogy kiengesztelje őt. Beszédében alázatosan vállalta a felelősséget. Megpróbálta Dávid figyelmét Isten igazságosságára és a jövőbeli ígéreteire terelni. Emlékeztette Dávidot arra, hogy Isten őt választotta királynak, és hogy nem volna helyén való, ha saját kezével szerezne bosszút. Dávid, amikor meghallotta ezeket a szavakat, megbánta indulatát, és elismerte, hogy Isten Abigélt küldte, hogy megóvja őt a vérontástól. Így a mélyen hívő asszony közbenjárása megakadályozta a tragédiát.

Ez a történet figyelmeztetés az indulat, a bosszú és az elhamarkodott döntések veszélyeire. Dávid, noha Isten embere volt, mégis hajlamosnak mutatkozott a haragra, a vérbosszúra. Isten azonban Abigél által kegyelmesen közbeavatkozott. Azok, akik Isten szolgálatában állnak, nem engedhetik meg maguknak, hogy saját kezükbe vegyék az igazságszolgáltatást. Az indulat sosem vezet jóra. Dávid, akit addig Isten lelke vezetett, hirtelen az érzelmei rabjává vált. A legnemesebb jellemű emberek is hajlamosak lehetnek meggondolatlan döntésekre, ha nem Isten lelke vezeti őket. Abigél szerepe a történet központi eleme. Ő volt az, aki nem csak figyelt mások szükségeire, hanem felismerte a helyzet súlyosságát, és gyorsan, határozottan cselekedett. Nem a férje oldalára állt vakon, hanem az igazság és a békesség mellé. Alázattal szólt Dávidhoz, miközben bölcsességgel emlékeztette őt Isten ígéreteire. Az ilyen nők által Isten nagy dolgokat visz végbe, ők a békesség és bölcsesség eszközei. Dávid felismerte, hogy ha saját kezébe vette volna az ítélkezést, akkor Isten akarata ellen cselekszik, és vér tapadt volna a kezéhez. Abigél beavatkozása megóvta őt attól, hogy elhagyja a szelídség és önuralom ösvényét. Ahogy ez Sámuel első könyve 25. fejezetében is mondja Dávid. Áldott az Úr, aki ma visszatartott attól, hogy vért ontsak, és saját kezemmel álljak bosszút. Ez az esemény Dávid életében mérföldkő volt a jelen fejlődésében.

Ne hagyjuk, hogy a sértés uralkodjon rajtunk. Az önérzet, ha nem Isten lelke irányítja, könnyen gyűlölethez, indulatból hozott döntésekhez vezet. Abigail példája arra hív minket, hogy legyünk hídépítők a konfliktusokban, még akkor is, ha a másik fél, jelen esetben Nábál, viselkedése ezt nem érdemli meg. Adjunk teret Istennek az igazság szolgáltatásra. Dávid végül megértette, hogy nem az ő feladata a bosszú, hanem, ahogy Pál apostol mondja a rómabeliekhez írott levélben, az Úré a bosszú állás. Isten megoldotta a helyzetet, Nábál meghalt természetes halállal. Dávid pedig tiszta maradt. Az igaz jellem a legnehezebb próbák alatt is megmarad, ha Isten lelke vezeti. Az, aki engedi, hogy Krisztus békéje uralkodjék a szívében, másokat is elvezet az isteni megbékélés útjára.

legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Jakab apostol levele, 1. fejezet, 19. és 20. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Tajándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A Budapesti Zsidó Hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A fölmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. A kitartás útján 10 szervezett a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Mária Pócsra. Az idén már 10. alkalommal indult Mária Pócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok, amint egy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseik az Isten szülő elé vigyék. A Miskolci Egyházmegye görög-katolikus ifjúsági fóruma 10. alkalommal szervezte meg a fiatal felnőtteket megszólító 22 plusz zarándoklatot. Tokajban a görög-katolikus templom udvarán volt a gyülekező. Kora este a résztvevők, mint egy fele, már a zarándoklatot megnyitó vecsernyén is részt vett, amelyen a lelki útra valót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. A jelenlévőket Salai Szabolcs atya, mint a zarándoklat főszervezője köszöntötte, és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vállalkoztak a zarándoklatra. Az előzetesen regisztráltak száma meghaladja a 80 főt, amely lehetőséget ad a hétköznapokból való kiszakadásra és a lelki megújulásra. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél, és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy egy királyi bizottság meghallgatja Pál apostolnak a bizonyságtételét. Ebben ott van a római helytartó, Festus, ott van a felesége, aki héber származású, ott van Agrippa, és ott van az ő felesége is, Berenike, meg még sokan mások. És ennek a meghallgatásnak az a végeredménye, hogy a római fölkiált bolond vagy te Pál, a nagy tudomány téged őrültségbe visz, mondja Pál apostol a rómaiaknak, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten hatalma az minden embernek üdvösségére, de azt is mondja róla Pál apostol, hogy egyébként a görögöknek vagy rómaiaknak, tehát a latin görög kultúra képviselőinek egyszerűen bolondság, nem értik ezt az egészet, a hébereknek meg botránkozás, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek az ereje. És ez az erő úgy nyilvánul meg, hogy Herodes Agrippa, vagy mondhatom a másik nevén is csak Agrippaként, hiszen akkor így emlegetik, azt mondja, hogy még arra is majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. De azt vettük észre, és itt fejeztük be a múltkor a Biblia tanulmányunkat, hogy egyszerűen hirtelen olyan minden különösebb előjel nélkül véget vetnek ebben a pillanatban a Pál apostollal való beszélgetésnek, mert hogy itt valami döntést kéne hozni. Ezek a döntési lehetőségek nagyon ritkán szoktak megismétlődni, és nagy kegyelmi helyzet, hogyha megismétlődnek. Bár látszólag elhalasztottam a döntést, bár látszólag később majd visszatérünk rá, majd máskor meghallgatunk, de ez a valójában nem így van. Mert ha egyszer belülről rá tudott venni engem lelkem ellensége, hogy ezt a döntést elhalasszam, általában kiszalad az ember alól a döntésnek az órája, a döntésnek a lehetősége. Amikor megy kifele ez a királyi delegáció, a birodalom meg a tartomány képviseletében, akkor meg is jegyzik, hogy hát tulajdonképpen, hogyha nem fellebbezett volna a császárhoz, akkor most nem is kéne tenni semmit, el lehetne engedni, de azért ott van ez a kis beakadt horog, hát föllebezett a császárhoz, nincs mit tenni. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy Agrippa nem annyira bánatos, hogyha kikerül a környezetből. Hát Festus meg valószínűleg úgy gondolja, hogy intézze ezt a császára maga ügyrendje szerint. Ő sem lesz annyira bánatos, hogyha nem zaklatják emiatt. És ne tessék elfelejteni, itt ez a zaklatás, és ezt még egyszer mondom, nem csak kívülről van. Mert hogy innentől kezdve, ezután a bizonyságtól kezdve, akárhányszor fog találkozni bárki Pállal, ezt a bizonyságtételt nem fogják tudni semmisé tenni. És minden áldott alkalommal vissza fognak rá emlékezni, hogy de nekem akkor kellett volna rámondani valamit. Nem tettem. És miért nem tettem? Minden esetre ennek az a következménye, és az apostolok cselekedetei így folytatja a 27. fejezetnél, miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogajjal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak, aztán felszálltunk egy Adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kikötőibe készült, és elindultunk. Velünk volt a makedón Arisztarchosz is, Tesszalonikában. Itt mindjárt szeretnék is egy kicsit megállni, hiszen itt nem Pál beszél többes szám első személybe, hanem kicsoda? Lukács, akinek emberileg szólva semmi keresni valója nincs ebben a helyzetben. Leszámítva, hogy még a második misszió útnál társául szegődött a tarzusi Pálnak, megtérésre jutott, és elkötelezte magát nem csak az Úr Jézus Krisztus követésére, hanem úgy tűnik, hogy Pál apostolnak a személyes támogatására is. Tudjuk Lukácsról, hogy nem csak történész volt, hanem orvos is, és nagy valószínűséggel a sokat szenvedett Pál nem egyszer kapott tőle ilyen-amolyan segítséget, nem Isten ellenére, hanem Nagy valószínűséggel azért rendelte Isten Lukácsot Pál apostol mellé, mert tudta nagyon jól, hogy bizonyos helyzetekben szükség lesz rá. Hívő orvosoktól egyébként már többször hallottam, hogy Isten gyógyít, mi megpróbálunk kezelni, de Isten az, aki a gyógyulást adja. Hát így volt ott Lukács. És van itt egy másik név is, Arisztarchosnak a neve, Tesszalonikából. Úgy tűnik, hogy ahogy a macedón gyülekezetek újra és újra törekedtek Pál után menni valamilyen módon, meg segíteni, majd a római fogságban például a filippi gyülekezet hatalmas segítséget fog adni Pál apostolnak, hogy az anyagi szükségei egy kicsit enyhüljenek. Úgy tűnik, hogy a tesszalonikai testvérek is rengeteg lelki vívódásukkal és mindennel nem késlekedtek útra indítani valakit. Egyébként, hogyha valaki megnézi a térképet, akkor Macedónia és Cézárea, ahol Pál apostol fogságban volt, nem éppen a szomszéd kikötő. Tehát jó pár ezer kilométert kellett utazni azért Arisztarchosznak, hogy találkozzon Pál apostollal, hogy beszéljenek, és aztán lelki megerősödéssel, lelki segítséget vigyen, mint szolgálattevő majd Tesszalonikába. De most együtt megy vele az úton. Na most tessék elképzelni, hogy ez egy fogoly szállítmány, ismerjük az őrparancsnok nevét, Juliusnak hívták ezt a századost, de mégiscsak ez egy fogoly szállítmány, akiket el kell valamiért kísérni Rómáig. Ez abban az időben sem, mint ahogy a mai időben se a legkellemesebb úti társaságot jelenti. Általában a katonák közül, akiket fogolykísérésre választottak ki, nem a legemelkedettebb, legműveltebb, nemes lelkűbb csapat, mint ahogy azért nem véletlen, hogy nagyon sokszor még tréfálkozni szoktak azzal, hogy a fogoly őrzésére megbízottak általában nem a legkedvesebb és legpuhább emberek szoktak lenni. Abban az időben sem így volt ez, de ezek vállalják, és együtt utaznak. És tessék csak nézni, Isten is utazik velük, még mielőtt elfelejteném azt mondani, hogy az Úr Jézus megígérte, hogy vele megy. És hogyha bárkiben is ott lenne az a két kérdés, hogy minek kellett a Tarsuszi Pálnak fellebbezni a császárhoz, azért nem Tarsuszi Pál saját gondolatai voltak ezek pusztán, hiszen már Jeruzsálemben évekkel korábban azt mondta neki az Úr, ahogy Jeruzsálemben bizonyságot tettél én rólam, ugyanígy kell majd Rómában a császár előtt is bizonyságot tenned. Tehát itt ez nem Isten útjának ellenére volt, hanem ez az Isten útjának a része volt Pál életében. Elindulnak. Tessék csak hallgatni a harmadik verstől a folytatást. Másnap befutottunk Szidónba. Julius emberségesen bánt Pállal, és megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Itt megint meg kell állni. Fogoly szállítmány, mondtam az előbb, de tessék arra gondolni, hogy ez a Julius százados hogy élhette meg tapasztalatként az elmúlt éveket Pál apostollal kapcsolatban, ha föl nem merül benne, hogy Szidonban Pál apostolt, ha elengedi a testvérekhez, a barátaihoz, akkor úgy eltűnik, hogy soha az életbe többet nem látja. A rábízott fogoly. Elmehet és gondoskodhatnak róla a barátai. Szidonban ekkor már gyülekezet van, természetesen, és milyen érdekes, hogy Pálban sem merül föl, és a testvérekben sem merül föl, hogy találtunk egy kiskaput, és lehet szerezni egérutat. Ahogy Pál apostol bizonyos volt abban, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, a harmadik missziót után, most abban is bizonyos, hogy Rómába kell menni. Ehhez az őrparancsnok, meg a hajó, meg minden csak eszköz, neki oda kell menni, mert neki a császár előtt bizonyságot kell tenni. Ez a meggyőződés a mi számunkra nagyon sokszor ismeretlen, és kicsit fájó szívvel mondom, hogy ha valakinél ilyesmit látunk, arra gyorsan ráütünk egy bélyeget, hogy fanatikus és kész, és nem kell vele foglalkozni, magának keresi a bajt. Pál apostol nem kereste magának a bajt, ő csak tudta, hogy ez Isten útja, és ezzel neki végig kell menni. Mint hogy az Úr Jézus se kereste magának a bajt, hiszen ahogy át tudott menni a genezáreti tavon, ha kellett gyalog, hogy a tanítványait megmentse, nagy valószínűséggel el tudta volna ugyanígy kerülni a keresztet könnyűszerrel, de nem. Miért nem? Nem azért, mert az Úr Jézusnak az volt a hogy is mondják ezt a mai emberek, a karrierterv, az életcél, hogy kereszten végezze, hanem azért, mert úgy tetszett az Istennek, hogy az ő fia vére árán váltson meg bennünket. És ha az Úr Jézusot ebből kiszáll, kilép, akkor én nem vagyok megváltott, de nem csak én, hanem a kedves hallgató se és senki, akkor a megváltás terve bukott volna el. De az Úr Jézus végigment az úton. Onnan tovább indulva, folytatja Lukács a beszámolót, az ellenszél miatt Ciprus szélárnyékos oldalán hajóztunk el. Elfelejtettem az elején mondani, és ezért elnézést kérek, de akinek Biblia van a kezében, kedves hallgatóim közül, ha meg tudják tenni, tegyék oda az újukat az Apostolok Cselekedetei 27. fejezetéhez, és lapozzanak egy akkorát, hogy a térképekhez jussanak a Bibliájuk végén, ha van olyan, és ott nagyon érdemes megnézni Pál apostol misszió útjait, és abban ott lesz majd a Rómába vezető út is. És kiderül, hogy itt egy nagyon sok ezer kilométeres hajóútról beszélünk, aminek különös izgalmas részei is vannak, de mindjárt az elején látszólag, ahogy Ciprushoz közelednek, ott úti tervet kell változtatni, hiszen az a hajó, ami eredetileg Ázsia partvidékét akarja végiglátogatni, az Ciprusnak az északi részén kellett volna, hogy elhaladjon, ehelyett a déli rész felől kerül, mert a sziget maga árnyékolta az észak felől jövő szelet, és nem kell elfelejteni, hogy itt közeledik már a tél, és abban az időben, nem véletlen hónapokra, a teljes földközi tengeren, abban az időben gyakorlatilag leállt a hajóközlekedés, mert nem tudtak megbirkózni a széllel. Evezős hajókról beszélünk, ami vitorla kisegítéssel működött, hát nem volt elégséges az emberi erő nagyon-nagyon sokszor ahhoz, hogy a szembe jövő szelet az emberi erővel akárhány pár soros evező sor hajtotta ezeket a gályákat, hogy ezt célba juttassa. Majd Kilikia és Pamfilia partján mentén haladva befutottunk a líkeai Mírába. Hát ha valaki nyomon követi a partvidéket, akkor azért Pál apostolnak közben nyilván hevesebben kellett, hogy verjen a szíve. Mert abban az időben az Ázsia partvidékét végighajózó hajóknak az egyik kikötőjét úgy hívták Tarzusz. Ott ment el, a mellett, a föld mellett, ami neki szülőföldje volt, ahol az alapiskoláit is végezte egy időben, mielőtt Jeruzsálembe került volna, ahol az édesapja római polgár lett, és akitől ő megörökölte alanyi jogon, a római polgárjogot. És azon a partvidéken hajózva talán eszébe jutottak azok a gyülekezetek, amelyek ennek a partvidéknek a mentén az ő szolgálata és munkatársai szolgálata nyomán alakultak. Bizonyára nem volt ilyen szempontból nagyon könnyű az út. És ennek az útnak egy jelentős részét szembeszéllel teszi meg a hajó, ami azt jelenti, hogy nem halad olyan gyorsan, de szeretnék valamit mondani. Miközben én ezt olvasom, én elég vizuális alkat vagyok, közben kezdek tengeri beteg lenni. Mert amikor ezen a területen szembeszéllel hajózik egy hajó, és különösen azokat a régi gályákat tessék elképzelni, ahol nem tonnák százaiban és ezreiben mérik a hajónak a vízkiszorítását és magát a hajót, hanem hát viszonylag egy mai jacht méretével, egy picit nagyobb, mint egy mai nagyobb jacht méretével rendelkeznek nagyon sokszor a hajók, hát ezeken a hullámokon a hullámhegy és a hullámvölgy között nagyon nagy távolság tud lenni, viszont ilyenkor a gyakorlatlan és kevéssé tapasztalt hajósok legnagyobb része, sokszor még a tapasztalt hajósok nagy része is egészen biztos találkozik a tengeri betegséggel, és ilyenkor még gondolkozni is nehéz. Nagyon nehéz úton haladnak Pálék. Eljutottunk a líkiai Mírába, folytatja Lukács a beszámolót, ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és arra szállított át minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen eljutottunk Nídoszig, de a szél miatt nem tudtunk kikötni. Ezért elhajóztunk Kréta szélárnyékos oldalán, Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lászea városa. Azt hiszem, hogy amiközben ezt olvassuk, érezzük azt a mérhetetlen kínlódást. Nem tudom, megtetszettek figyelni? Nagy nehezen. Ez a kifejezés újra és újra visszajön. Megyünk, és mintha nem tudnánk haladni. Pál apostolnak nyilván nem volt az a kérdés, hogy most akkor adjuk föl, hiszen ő fogolyként van. De mégis kellett, hogy érezze, hogy itt valami nem teljesen szokványos. Pál apostol, mire eddig elérünk, ezt a korintusi levélből tudjuk, a második levélből, hogy 5-ször kapott 40 botot egy hián, addigra már megkövezték, addigra már 3-szor szenvedett hajótörést, volt, amikor napokat hányódott hajó törmeléken, és itt még, amikor a korintusiaknak ezt leírta, még nem tudta, hogy a római út mit tartogat. Tehát bőven volt már hajózási tapasztalata. De azt is érezte, hogy itt ez most úgy szokatlanul. A hajósok próbálják megtalálni valahogy az utat. Ciprust a másik oldalról kellett kerülni, mint a hajózási útvonal vitt volna. Krétához közeledve megint meg kell találni valahogy a másik utat. És ki kéne kötni? Tehát a hajó ki se tud kötni. Ezt nehezen tudjuk már elképzelni, sok motoros és hatalmas lóerős hajó csavarjainkkal, de én azért láttam olyan kínlódást, amikor egy picit viharzott egy tó, nem tenger, csak egy tó, és egy szűk kikötőbe kellett volna, hogy belavírozza a kapitány a hajót, hát, hogy finoman fejezzem ki magam, annyira könnyen nem sikerült. Iszonytatóan megkínlódott a modern technika ellenére is azzal, hogy kikötőbe vigye a hajót. Hát úgy tűnik, hogy ez nem sikerül, és akkor tovább kell menni. És hiába hívnak egy kikötőt szép kikötőnek, hogyha, amiből egyébként ott a partvidéken több is volt, ami biztonságos, jaj de jó, kedves kikötőt is jelent, hogyha egyszerűen olyan a vihar, hogy mégsem sikerül befutni. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan. Hát, ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem tudom, észrevettük, hogy mennyire gyakorlati ez, amit itt Lukács leír. De hát pont így szoktunk működni mi is, nem? Ki az, aki ért a dolgokhoz? Hát a hajós kapitány, tiszta világos. A hajó tulajdonos meg nyilván eléggé félti ahhoz a hajóját, hogy azért ő is utána nézen a dolgoknak. Hát akkor nehogy már egy ige hirdető mondja meg azt, hogy most induljunk, vagy ne induljunk. Hát mi történik akkor, hogyha egy ige hirdető veszi át a szakembereknek a szerepét? Egy pillanatra eszembe jut egy másik híres apostol, úgy hívják, hogy Péter, amikor nagy kétséggel, terhelt szívvel van még az elhívása közelében, egyszer az Úr Jézus beül a hajójába, onnan kezd prédikálni, valószínűleg Péter nagy bosszúságára, hiszen azon az éjszakán nem fogtak semmit, éppen megpróbálták volna elmosni a hálókat, hogy végre hazamehessenek és aludhassanak, és akkor az Úr Jézus azt mondja neki, hogy evezz a méhére. És Péter azt mondja neki, hogy mester, egész éjszaka keményen dolgoztunk, ez a halászat ideje volt abban az időben a Genezáreti tavon, tehát akkor, amikor ideje volt, meg amikor a szakértelmünk diktálta, egész éjszak keményen dolgoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te parancsolatodra kivetem a hálókat. És aki megnézi ott az eredeti szöveget, az pontosan fogja tudni, hogy ennek rendje módja szerint Péter kinhagyja a hálókat, mert amit bevisz, az csak a vetőháló, ami sekélyvízi halászatra tökéletesen alkalmas, mélyvízi halászatra egyébként teljesen alkalmatlan. És amikor Jézus parancsára kidobja a hálót, akkor ez a háló kerül tele annyira hallal, hogy ki se tudják vonni, és aztán majdnem elmerülnek a csónakjai. Nem véletlen, hogy ott Péter halálra rémül, és azt mondja, hogy menj el tőlem, én bűnös ember vagyok. Hát itt még nem tartunk, de azért közeledünk majd egy hasonló helyzethez ebben a történetben. Minden esetre az teljesen egyértelmű, hogy Pál nem megúszni akarta a római látogatást, egyszerűen féltő szeretettel szólt, hogy most talán meg kéne várni, amíg az idő alkalmas lesz a hajózásra. Figyelmen kívül hagyják, és megpróbálnak eljutni egy olyan helyre, ami biztonságos kikötő lesz. Sajnos a történet idő hiányában majd mindjárt meg kell, hogy szakítsam, de még egy pár mondatot engedjenek meg nekem a kedves hallgatók. Tessék csak hallgatni! Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, megvalósíthatják az elhatározásukat. Úgy tűnik, hogy mégis csak valami, bocsánat a szóért, mi malmunkra hajtja a vizet. Mégiscsak jó fordulat állt be, jó a szélirány. És tessék megnézni, mi történik. Felszedték a horgonyt, tovább hajóztak Kréta közelében, nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euraquilónak nevezett szélvihar, és amikor az magával ragadta a hajót úgy, hogy nem tudott a széllel szembe haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Azt hittük, jó jön ki. Ha meg tudjuk oldani, aki az Adrián élt át vihart, mi egyszer nem az Euraquilót, hanem a bórát éltük át, fiatal házasként, és mi nem a tengeren voltunk, hanem a parton, de a szoba becsukott ablakokkal és behajtott spalettákkal, bármint hogy becsukott spalettákkal, olyan szinten ázott át, dőlt be a víz az ablakon, és amikor másnap azt mondtuk, hogy borzasztó vihar volt, így a halászok néztek rám a parton, és azt mondták, nem, ez csak egy ilyen normális kis bóra volt, abból se az erősebb, miközben az egész partot mindenütt kidobált tengeri csillag, kagyló, mindenféle ilyen szuvenírnek való borította, és napokba került, mire a tenger úgy nagyjából kezdett kitisztulni, kezdett már megint önmagára hasonlítani. Nagyon megdöbbentő élmény volt. Az Euraquiló sokkal erőteljesebb ehhez képest, mint amiről én beszélek. Tehát, hogy mint egy dióhéjat kapta el a csónakot és vitte magával, ezen ne lepődjen meg senki. Eszükbe se juthatott a hajósoknak, hogy ezzel megpróbáljanak bármilyen szinten dacolni. Na de nem kikötőbe kéne lenni ennek a hajónak? Nem szólt Isten, hogy jobb lenne most nem elindulni? Azt hittük. És talán érdemes elgondolkozni, még így az év elején vagyunk, hogy hát ha Isten az ige hirdetéseken keresztül, testvéreinken keresztül megóvni próbál bennünket. És talán érdemes néha nem a menés, hanem a maradás mellett dönteni, amikor szól az Úr, mert talán nem lesznek nagy veszteségei. Adjon az Úr ehhez bölcsességet. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Dénes Ferenc, újat várunk. Dűljön össze minden, ami régi, omoljon szét, ami romlás átok. Múlt bűnéből nem kell többé semmi. Új életet, új világot várunk. Dűljön össze minden, ami régi. Dűljön össze önzésünk fénytornya, gyűlölködés, harag, öntetszelgés. Ne legyen több bús, kesergő árva. Mindaz, amit magunk építettünk, amit az emberek szépnek láttak. Minden önző képmutató tettünk, hadd vettessék alá kemény bárdnak. Dűljön össze minden hamis jótett. Énünk csúcsára vezető lépcsők, öntetszelgés, hiú önszeretet, legyenek ma életünkben végsők. Szálljon messze, örökre szálljon el a kérkedés minden hamis árnya, hogy felépülhessen ezek helyett keblünkben az Istennek országa.

0: Egészségpercek.
1: A fehér répával folytatott tudományos kutatások rákellenes hatást tudtak kimutatni. A merrákkal kapcsolatban igazolták, hogy a fehér répa fogyasztása csökkenti a kockázatot. Epehólyag tumorok tanulmányozása során rájöttek, hogy kialakulását elősegíthetik a vörös húsok, valamint a csípősre fűszerezett ételek, míg a fehér répa és egyéb zöldségfélék inkább gátló hatással bírnak. A zöldség rákellenes tulajdonsága a benne lévő hatalanyagokon keresztül valósul meg. A fehér répa fogyasztását követően jól mérhetően megemelkedik a vérben és a vizeletben azoknak az anyagoknak a mennyisége, amelyek a tumor növekedését gátló képességgel bírnak. Emlőrák kapcsán kimutatták, hogy a fehér répa rendszeres fogyasztása jelentősen csökkenti a betegség kialakulását, elsősorban normális nemi működéssel rendelkező nőkben. Ismert, hogy a merrák létrejöttében vannak genetika hajlamosító tényezők, és egy vizsgálat adatai szerint a zöldségféle ennek a genetikai hátránynak a következményeit is mérsékelni tudja. Ezek alapján elmondható, hogy a fehér répa beiktatása étrendünkbe jelentősen javíthatja szervezetünk védekező képességét a rossz indulatú daganatokkal szemben.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 136. rész. Hálaadó ének. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart szeretete. Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égi testeket, mert örökké tart szeretete. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, mert örökké tart szeretete. Kihozta onnan Izraelt, mert örökké tart szeretete. Erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart szeretete. Ketté hasította a Vörös-tengert, mert örökké

mert örökké tart szeretete, és Ógot Básán királyát, mert örökké tart szeretete. Odadta országukat örökségül, mert örökké tart szeretete, örökségül szolgájának, Izraelnek, mert örökké tart szeretete. Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete. Megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart szeretete. Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát a menny Istenének, mert örökké tart szeretete.

0: Mai szakasz 136. zsoltár. Ez a zsoltár leginkább úgy ismert, mint a nagy hallé, héberül dicséret. Hagyományosan a Páska ünnepének végén énekelték. Miközben tanulmányozzuk a zsoltár szerkezetét és tartalmát, látni fogjuk, hogy jó néhány módszert tudnánk átvinni a mi modern istentiszteleteinkbe. Először is bevonja a résztvevőket. A refrén, ami Isten kegyelmes szeretetéről szól, minden versszak végén megismétlődik, és úgy tűnik, hogy ez a szerkezet a gyülekezet számára készült, akik így, mint egy választ tudták énekelni. Hasonlóképpen Ellen White is szorgalmazta a hallgatóság válaszra késztetését napjaink Isten tiszteletein, bár nem mindenki hivatott el arra, hogy prédikáljon, vagy hitelveket tanítson, viszont nekik sem szabad hideg és néma hallgatóknak lenniük. Másodszor ismétlést használ. Az ismétlés általános tanulási módszer, hiszen a beszélni tanuló kisgyermekektől kezdve egészen a felnőttekig, akik fontos számokat akarnak megjegyezni, ez egy jól bevált technika. Miután elénekelték ezt a zsoltárt, kétségtelen, hogy mindenki azzal a meggyőződéssel hagyta el az istentisztelet helyét, hogy örökké tart az Úr szeretete. Bár a Biblia figyelmeztet arra, hogy kerüljük a hiába való értelmetlen ismétléseket, de ezek a versek kiváló példák arra, hogyan lehet az ismétléseket hasznosan alkalmazni. Harmadszor, történetet mesél el. A történetmesélés az érzelmek közvetítésének a legjobb módja, és van annál jobb történet, amikor valaki a tapasztalatait meséli el. Itt is visszaemlékeznek azokra a helyzetekre a múltban, ahol Isten vezette őket. Hasonlóképpen, ahogy mi is megosztjuk a tapasztalatainkat más hívőkkel, mi is meg tudjuk erősíteni egymás hitét Istenben, hiszen ezekben látjuk az ő folyamatos vezetését. Illesszük be istentiszteleteinkbe mi is ezeket a jól bevált módszereket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. Kain és Ábel, az első testvérek az emberiség két csoportját képviselik, amelyek mindenkor fellelhetők a világon. Az egyik csoport elfogadja a bűnért rendelt áldozatot. A másik viszont a saját érdemeiben bízik, s áldozata nélkülözi az isteni közbenjárás erejét. Akik nem érzik szükségesnek Krisztus vérét, s azt hiszik, hogy isteni kegyelem nélkül, érdemeik által elnyerhetik Isten tetszését, ugyanazt a hibát követik el, mint Kain. Kárhozat vár rájuk, ha nem fogadják el a megtisztító Krisztusi vért. Nincs más út, amely által a bűn rabságából megszabadulhatnánk. A Kainhoz hasonló istentisztelők sokan vannak, mert szinte minden

egyik hamis vallás arra az alapelvre épül, hogy az ember üdvössége a saját igyekezetétől függ. Vannak, akik azt állítják, hogy az emberiség nem annyira megváltásra, hanem inkább fejlődésre szorul. Fölemelheti és megújíthatja önmagát. Amint Kain olyan áldozat által akarta elnyerni Isten kegyelmét, amely nélkülözte a vért, úgy akarják az emberiséget isteni színvonalra emelni, a jóvátételtől függetlenül. Kain története bemutatja, mi ennek a törvényszerű következménye, mivé válik az ember Krisztus nélkül. Az emberiségnek nincs ereje, hogy önmagától megújuljon. Nem fölfelé ível pályája az Isten felé, hanem lefelé zuhan a sátáni irányba. Krisztus a mi egyedüli reménységünk. Nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.

Túróczi Zoltán, tanács. Ma még tied körülötted minden. Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs. Mert jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. És nem lesz tied többé semmi sem. Tollad, virágos párnád másra vár. Mit maga köré épített egy élet, nem lesz több, mint összeomló kártyavár. Ma szólhatsz még jóságos meleg szóval testvéredhez, ki szenved, szomorú, vigaszthoz szavad zengő muzsikája, stán rózsát hajt egy tövis koszorú. Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, harmadként hújjon szerető szavad, mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad, és soha többé szóra nem fakad. Ma kezed még erős, a lábad fürge, szolgálhatsz szegényt, árvád, beteget, ma törölhetsz verejtéket, könnyet. Ó, most segíts, ha teheted, mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan. Mindegy, hogy ősz lesz, tél vagy kora nyár, mert nincs több időd, s amit meg nem tettél, azt nem teszed meg többé soha már. De ma még tied körülötted minden, és adhatsz. Adj hát annak, kinek nincs, hisz jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. Csak az lesz tied, amit odaadtál. Csak az, mi minden kincsnél többet ér. A tett, a szó, mit szeretetből adtál, veled marad, s örökre elkísér.

0: A napversét elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Maradjon tiszta a lelkiismereted. Tarts ki a hitben, és őrizd meg tisztán a lelkiismeretedet. Pál Timóteushoz írt első levele, első fejezet, 19. vers. Néha úgy próbáljuk igazolni egy-egy tettünket, hogy ezt mondjuk, így érzem jónak. Ám ha Isten igéje rossznak mond valamit, akkor az rossz, függetlenül attól, hogyan érezzük mi. A régi mondás, miszerint bízzunk a lelkiismeretünkben, csupán az igazság egyik fele. A folytatása így hangzik. Mind addig, amíg Isten igéinek világos tanításából merít, és azt követi. Isten megváltott gyermekeként arra vagy elhívva, hogy az ő parancsolatai szerint élj, ne pedig a saját érzéseid, indítatásaid, érzelmeid, vagy a közgondolkodás szerint. Ha az utóbbiak vezérelnek, könnyen elsodor a kísértés szele, és hajótörést szenvedsz. Pál így ír. Lelkedre kötöm, Timóteus fiam, hogy a rólad szóló korábbi prófétai szavak értelmében a jó harcot vívd meg bizalommal, tarts ki a hitben, és őrizd meg tisztán a lelkiismeretedet. Ezt néhányan elvesztették, s ezért a hitben hajótörést szenvedtek. Közéjük tartoznak Himeneusz és Alexander, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromkodjanak. Pál Timóteushoz írt első levele, első fejezet, 18-tól a 20. versig. Nem sokat tudunk Himeneuszról és Alexanderről, de amit igen, az kiózanító és tanulságos. Nem ügyeltek arra, hogy Isten igéjében gyökerezzen a lelkiismeretük, így végül lelki hajótörést szenvedtek. Milyen érzékletes kép! Egy hajó darabokra hullik a sziklákon, mert letért az útjáról. Ez tehát a mai üzenet. Isten igéjén nyugodjon, és maradjon mindig tiszta a lelkiismereted.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 12. szakasza. Miután Luthernek sikerült elszökni Augsburgból, szökésének hírére a nuncius nem tudott hová lenni a megdöbbenéstől és a méregtől. Azt remélte, hogy az egyház e rendbontójával való bölcs és kemény eljárásáért nagy tisztességben lesz része. Reménye azonban meghiúsult. Haragját Frigyesnek, a szász választófejedelemnek írt levelében fejezte ki, elkeseredetten szidva Luthert. Követelte Frigyestől, hogy küldje a reformátort Rómába, vagy űzze ki Szászországból. Mutassa ki a nuncius vagy a pápa a szentírásból, hogy tévedek, hangoztatta Luther védekezésül. Megígérte, hogy visszavonja tanításait, ha bebizonyosodik, hogy ellent mondanak Isten szavának. És hálát mondott Istennek azért a kitüntetésért, hogy ilyen szent ügyért szenvedhet. A választó fejedelem még nem nagyon ismerte a reformált tantételeket, de mélységesen hatott rá Luther elfogulatlan, energikus és világos beszéde. Frigyes elhatározta, hogy védeni fogja a reformátort addig, amíg csak be nem bizonyosodik, hogy téved. Elégedetnek kell lennetek, mivel Márton doktor megjelent előttetek Augsburgban. Nem gondoltuk, hogy tanai visszavonására akarjátok kényszeríteni, anélkül, hogy meggyőznétek tévedéséről. Tartományunk egyetlen tanult emberétől sem hallottam, hogy Márton tanai istentelenek, keresztény ellenesek vagy eretnekek lennének. A fejedelem visszautasította azt a követelést, hogy Luthert Rómába küldje, vagy országából kiűzze. A választófejedelem látta, hogy a társadalom erkölcsi korlátai alapjukig megrendültek, és alapos reformra van szükség. Nem kellene a bűnöket bonyolult és költséges intézkedésekkel fékezni, és büntetni, ha az emberek felismernék és követnék Isten kívánalmait és a megtisztult lelkiismeret parancsszavát. Frigyes látta, hogy Luther e cél elérésén fáradozik, és titokban örült, hogy kedvezőbb hatások érezhetők az egyházban. Frigyes felismerte, hogy Luther az egyetem rendkívül eredményes professzora. Csak egy év telt el azóta, hogy a reformátor kitűzte tételeit a vártemplomra, és már is sokkal kevesebben zarándokoltak el, mint szentek ünnepén a templomba. Róma híveket és adományokat vesztett. De e hívek helyét másfajta emberek foglalták el, akik nem az erekjék imádása miatt zarándokoltak Wittenbergbe, hanem tanulni vágyó hallgatókként töltötték meg a tantermeket. Luther írásai mindenütt új érdeklődést ébresztettek a szentírás iránt, és nem csak Németországból, hanem más országokból is özönlöttek a diákok az egyetemre. Fiatal emberek, amikor első ízben pillantották meg Wittenberget, kezüket az ég felé emelték, és dicsőítették Istent, mert az igazság fényét ragyogtatta fel ebből a városból, mint a régi időkben Sionból, ahonnan a legtávolabbi országokba is eljutott a fény.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ölünk az Isten, a napjáit a címe, fénylenek, mint a csillagok. A mai ige, Dániel 12.3. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Gondolatok az ígéről. Ébredj, testvérem, mert itt olyasmi van, amire nagyon oda kell figyelni. Bölcsnek lenni önmagában is nemes dolog. Itt azonban arról az isteni bölcsességről van szó, amelyet csak maga az Úr adhat. Bár csak igazán ismerhetném magamat, Istenemet, megváltómat, bár csak olyan bölcsességet nyernék Istentől, hogy a gyakorlatban is megélhetném az ő igazságát, és az ő világosságában járhatnék. Vajon értelmes életet élek? Annak érdekében buzgolkodom, amire törekednem kell? Úgy élek, hogy halálom órájában is boldogan nézhetek majd végig az életemen? Mert csak ez a bölcsesség tesz fénylővé, mint a csillagok. Csak ebből ragyoghat mennyei fény rajtam keresztül. Nagyszerű dolog, ha valaki lelkeket tud megnyerni. Már ahhoz is bölcsesség kell, hogy valaki az igazsághoz tudjon fordulni. Mennyivel inkább azonban ahhoz, hogy másokat odatérítsünk. Bár csak úgy ismerném Istent, az embereket, a világot és Krisztust, hogy sok embertársamat Krisztushoz vezethetném. Szeretném magamat ennek a feladatnak szentelni, és addig nem nyugodni, míg alkalmas nem leszek erre. Mert jobb ez minden világi dicsőségnél. Csillaggá tenne engem is, örökké fénylő csillaggá. Sőt, áraszthatnám az égi fényt, mint a csillagok. Én lelkem, serkenj fel, Uram, eleveníts meg. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Örökségőrzés ökumenikus összefogással. A Budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Dunamelléki Református Egyházkerület rádai gyűjteményének rádai könyvtára volt. A háromnapos rendezvény pedig a könyvés olvasója, használója és őrzője. Az Egyházi Muzeális Könyvtárak helyzete a Magyar Könyvtári Rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen fölül égei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgálnak. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz, helyenként még eshet eső, északi szél, és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 20. rész.
1: Jelenések könyve 20. fejezeténél tartunk, most már kitartás, még van 2 fejezet. Jelenések könyve, mindig szoktam mondani, nem egy titkos könyv. A jelenések könyve az Isten kinyilatkoztatása. Az apokalipszis, ahogy hívjuk idegen szóval, görögül, az egy görög kifejezés, ami azt jelenti apokalipto, a fájtlat levenni valamiről, leleplezni. Valaminek a leleplezése. Csak ezt a leleplezést szokták rosszul érteni. Nagyon sok ember úgy érti ezt a leleplezést, hogy majd előre elmondja Isten a történelmet. De nem teszi ezt Isten. Nem tudnánk elhordozni. Viszont elmond valamit, amit mi úgy hívunk, hogy üdvösségtörténet, vagy a megváltási terv története. Tehát a jelenések könyve egy olyan könyv, amiben a megváltás nagy logikai rendjét ismerjük meg. És ezt azért fontos tudni, mert sok ember a történelem során, és ez sokszor volt így a történelemben, a jelenések könyvét ilyen jóslókönyvnek próbálta feltüntetni. Ugye biztos ismerik a Nostradamus jövendőléseit, mindenki ezekben a titokzatos mondatokban, ami versbe íródott eredetileg, a jelennek és a közeljövőnek az ilyen-olyan-amolyan eseményeit igyekszik utólag belemagyarázni. Jelenések könyvében is előfordult ez a dolog, és ez nem jó, hogy előfordul. Tudnilik, ha jóskönyvét tesszük a jelenések könyvét, akkor elveszti a jelenések könyve az igazi tartalmát, az igazi célját. Mindig ki kell indulni abból, hogy a jelenések könyve egy nagyon konkrét helyzetbe íródott könyv. Krisztus után 95-ben vagyunk, utolsó élő apostol János. János börtönszigeten, Pátmos szigetén azért, mert Domitianus uralkodása idején, ugye, aki önmagát isteníteni akarta, a keresztények nem voltak hajlandók tömjén tenni a domitianusi oltárra, és éppen ezért a rendszer ellenségei lettek, mondanánk egy kicsit 21. századiul, és ezért üldöztetést szenvedtek. Ezért kerül János is börtönbe. És ott van a szívén a nagy kérdés, hogy Uram, most mi lesz? Ilyen helyzetben mi nagyon sokszor vagyunk, ha nem is ilyen drasztikus helyzetben, mint ahogyan János volt, hogy éppen üldözték, és az élete is kockán, és börtönszigeten van Pátmoszon, hanem sokszor a mi életünkben úgy van, hogy járjuk Jézussal az utunkat, nagyon sokszor bukdácsolunk ezen az úton, az is igaz, és valahogy úgy érezzük, hogy nem látunk kiutat. Nem látjuk azt, hogy merre, Uram. És ekkor jön a jelenések könyve, ami bemutat egy folyamatot, bemutat törvényszerűségeket, és ezek a törvényszerűségek arra szolgálnak, hogy reménységünk legyen. Ezért a jelenések könyvét a régiek, az eredeti olvasók, Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia és Laodiceai gyülekezetek úgy tekintették, mint a reménység könyvét, hiszen a megváltás terve diadalra fog jutni. Az, hogy hogyan, azt nem mondja el a jelenések könyve. A jelenések könyve nem eseményekről beszél, hanem ennél sokkal fontosabbról, az eseményeknek a törvényszerűségeiről beszél képekben, azért, mert ez az Ószövetségre kódolt könyv, az ószövetségi képanyagot használja János, hiszen azt akarta, hogy megértsék a gyülekezetek, és azt akarta, hogy ne értse a cenzor, aki elolvasta először ezt a levelet, mert a börtönből akkor se lehetett csak úgy kiküldeni egy-egy iratot, buzdításul azoknak, akiket éppen üldöztek. Ezért van az, hogy a jelenések könyvét mindig a Biblia egészének a fényében kell nézni.

vajon miért vannak ezek a Jelenések könyvében található apokaliptikus proféciák, ugyanilyen van Dániel könyvében egy kicsit más körülmények között, akkor is fogságban van Izrael, stb. És az egész üdvösség történet egy nagy kérdőjellé lesz, hogy most mi lesz. Hiszen Jeruzsálemi templom lerombolva, Jeruzsálemi templom a megváltási tervnek a képes bemutatója volt, és így tovább. Ugyanígy ott van a kérdőjel, a Dániel könyve is ugyanilyen úgynevezett apokaliptikus proféciákból, vagy úgy is szokták mondani, történeti vázlott proféciákból áll, ami szintén nem a történelmet mutatja be, bár a történelem eseményeit felhasználja arra, hogy a megváltás lényegét mutassa be. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy nem a történelmet keressük ezekben a profétai képekben. Jó lehet, a történelemben nagyon sokszor megvalósultak ezek, és a történelmi események példát adnak arra, hogy igen, ez így van, ez így van, ez így van, ez így van. De mégse a történelmet akarja bemutatni a Jelenések könyve, vagy Dániel könyve, vagy más apokaliptikus profécia, például Jézusnak a nagy utolsó időkről elmondott beszéde, hanem a történelem logikáját akarja bemutatni. Amiért ezt mindig hangsúlyozom, és ez a sorozat is ezért született, az azért van, mert hogyha a múltba száműzzük ezeket a proféciákat, meg a jövőbe, akkor a leglényegesebb a mi számunkra kimarad a jelen. Ha én nem értem, hogy a múlt és a jövő miért izgalmas a jelenben, akkor én beszélhetek a múltról meg a jövőről, de akkor se a múlt, se a jövő nem ér nekem semmit. A múlt és jövő az mindig csak jelen időben érvényes. Ezért szoktam mondani azt, amit megint sokszor mondom, és azért mondogatom, ez ilyen pedagógus trükk, hogy jól jegyezzék ezt meg, hogy a proféciák, ezek a nagy proféciai képek beszélnek a múltról és a jövőről, de mindig jelen időben. Ez a lényeg. Na most, vajon miért vannak ezek a proféciák? Pontosan azért, mert az úton nekünk szükségünk van nem arra, hogy mi lesz ezután erre a kérdésre, hanem ahogy Jézus beszélt, ugye éppen egy ilyen nagy eszkatológus proféciáról, amit megint mindig szoktam említeni, mert ez a profécia végső soron utolsó idők eseményeinek a kulcsa is egyben. Amikor a tanítványok megkérdezik, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, mert Jézus előtt azt mondta, hogy kőkövön nem marad, Jeruzsálem óriási nagy köveiről, a vétfalnak a köveiről, akkor Jézus azt mondja, hogy nem erre felel, hanem azt mondja, meglássátok, hogy el ne hitessen titeket. Vagyis Jézus rávezett arra, hogy miért is kell ezt tudni. Másodszor úgy fogalmaz Jézus, hogy amikor meglesznek ezek, akkor higgyetek. Az az érdekes ezeknél az úgynevezett apokaliptikus proféciáknál, hogy mindig akkor értjük meg, amikor már beteljesedett. Tehát ezeknek a proféciáknak nem az a célja, hogy előre majd mi lesz, ezt tudjam, hanem amikor meg lesz, akkor higgyek. Tehát szükségem van arra, hogy reménységem legyen. A reménységnek ez az alapja, hogy Jézus Krisztus, a múltban, ezért vannak olyan proféciák, amik a múltra utalnak, múltban is megmondta azt, hogy mi történik, a jövőről is beszél képekben, nem mondja el a hogyant, de amilyen biztos, hogy a múltban beteljesedtek ezek a proféciák, olyan biztos a jövő is. Csak azt nem kötötte az orrunkra, hogy így mondjam az ige. Azért nem, hogy mi ne számítgassunk, hogy ennek még mennek, meg kell lenni, meg így lesz, meg úgy lesz, majd ha akkor meg lesz, akkor majd ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz. Mert ebben a számításokban mindig a halogatást számoljuk, hogy mennyire érek még rá. Hanem ezek a proféciák olyanok, mint ahogy Péter levele mondja, hogy az igéből mondjam ezt, ugye, hogy igen biztos nálatok a prófétai beszéd is, mondja Péter levele. Ez a levél is jó későn íródott, valószínűleg Péter halála után, és azért Péter levele, mert Péter tanítását írták le. Ezen a stílusa nem Péteri stílusú, de ez mindegy, ez végső soron csak egy irodalomtörténeti megfigyelés. A lényeg az, hogy Péter második levelének pontosan az volt a funkciója, hogy a századforduló idején, amikor már haltak meg sorba az apostolok, már csak János él,
akkor mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetednek és a világ végének, tették fel az első keresztények a nagy kérdést, hogy csalódtunk? Jézus tényleg nem fog visszajönni? Mikor fog visszajönni Jézus? És akkor Péter levele elmondja azt, hogy igen, mielőtt eljön Jézus Krisztus, a bűn annyira kiteljesedik, hogy még az egek ropogva felbomlanak, és a föld és a alatta lévő dolgok mind elpusztulnak, stb. Amit éppen nagyon szimbolikusan láthatunk a mai életben, amit mi csinálunk, házilagos kivitelben, hogy tönkretesszük a világunkat, úgy társadalmilag, úgy biológiailag, úgy politikailag, úgy gazdaságilag, stb. Erre rengeteg minden információnk van. És akkor Péter úgy folytatta, mivel ezek meglesznek. Ne az időt számoljátok, mert Istennél 1000 esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint 1000 esztendő. Hanem milyeneknek kell néktek lennetek, mondja Péter levele, szent életben és kegyességben, aki sóvárokban várjátok, és siettetitek Isten napjának az eljövetelét. Tehát, hogy így mondjam, ezek az eszkatológikus proféciák, ezek úgy lesznek sötét helyen világító szövétnekek, és úgy lesznek hajnalcsillagok, a reménység hajnalcsillagai, és a gyakorlati lépéseinket megmutató valóságos események, hogyha mi arra gondolunk, hogy a mi életünkben ez mit is jelent. Nem az a nagy kérdés, hogy mikor jön el Jézus, mert ha hiszem, hanem ha várom, hanem eljön. Hanem én hol leszek, amikor Jézus eljön. Mert amikor Jézus eljön, a Biblia szerint csak két csoport lesz. Az egyik azt mondja, én mi a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk a szabadításának, így írja épp a jelenések könyve. Másik csoport pedig ott lesz, akik azt mondják, esetek Miriánk és rejtsetek el annak színnelől, aki jön. Melyik csoportban leszek? És ez a jelenben dől el. Ezért érdekes, hogy az egész evangéliumban, mind a négy evangéliumban, az első háromban különösen, de a negyedik evangéliumban is, és jelenések könyvében is, óriási nagy hangsúly kerül erre, hogy ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Jézussal ma kell találkozni. A jelenések könyve nem arra ad dolgot, hogy majd később mi lesz, hanem hogy ma mi lesz. Mi a mának a titka, a mai keresztény életünknek a titka, ma mit kell tenni, ez a lényeg.

És ezután a bevezető után nézzük ezt a proféciát. Ez a 6. proféciának a 20. fejezet a 2. része. Az első 4 szakaszát ennek megnéztük a 19. fejezetben, és elmondtuk azt, hogy ez a profécia, ugye ennek a piramisnak a megfelelője, ez a 7 pecsét felbontásáról szóló látomással párhuzamos. Ugye a 7 pecsétről szóló látomásnál, az 5. pecsét feltörésénél hangzik el az a nagy drámai kérdés, amikor az oltár alatt lévő lelkek, akik az igazságért életüket adták, felteszik a nagy kérdést, ez van a nagy szimbólumban, hogy meddig, Uram, meddig nem ítélsz, Uram? Lényegében a 7 pecsétről szóló látomás Istennek a történeti ítéleteit mondja el Isten népe életében. De mi lesz a végső rendezés? Ezt mondja el ez a 19.-20. fejezet. Hogy így mondjam, Isten utolsó nagy elrendezésének, végső ítéletének a 7 jelenetét mondja el, ez is 7-es szám egységére dolgozik, mint ahogyan eddig is minden, 7 pecsét, 7 trombita szó, 7 gyülekezet, stb. Itt is most 7 csapás, ugye itt is most egy 7-es számrendszerben elmondja az ítélet 7 jelenetét. És a 19. fejezetben ugye láttuk ezeket a jeleneteket, nagyon érdekes módon, az apokalipszistől, ahogy mi elgondoljuk az apokalipszist, ez a borzalmaknak a könyve, egyáltalán nem borzalmat mond el, hanem egy öröméneket Babilon leomlása miatt, aki eddig részegítette a világot, ugye, mert ez a Babilonnak a munkája, hogy így mondjam, az előzőekben láttuk, és egy örömének hangzik a mennyben a Babilon bukása miatt. Utána a bárány mennyegzőjének a képe jön, amelyik elszakíthatatlan közösségé formálja azokat az embereket, akik Jézusban hittek. Utána Jézus megjelenésének a módjáról lesz szó, megint a fehér ló képében, ugye az első pecsét is a fehér ló képével kapcsolatos, itt is ugye a pecsétekhez rímel, hogy így mondjam, ez a képsor. Utána pedig a 4. ilyen jelenet volt a 2 vadállatnak, a sátán-sárkány kísérőinek és a hamis profétának a vége, tehát minden olyan, ami a gonoszra csábított, annak a végső pusztulását mondja el. Ez a 20. fejezet még 3 jelenetet tesz hozzá. Ezek a jelenetek a jövőben játszó jelenetek, de azért vannak a Bibliában, hogy az előbb is említettem, hogy a mi reménységünket erősítse. És ez a reménység abban áll, hogy végül Isten ebben a világban rendet teremt, amit mi átélünk újra és újra hívő emberek, hogy szembe fúj mindig a szél, nem? Mi elgondolnánk nagyon jól a Biblia alapján, hogy így kellene lenni, de a saját életünkben és a világ életében is nem arra mennek a dolgok. Hiába mondjuk, hogy keresztény Európa, keresztény Magyarország, nem a Biblia szerint mennek a dolgok az életben. Hogy lesz a végső elrendeződés? Lényegében erről szól ez a 7 jelenet, a 19.-20. fejezet. A 20. fejezetet, ha elkezdjük, akkor ebben 3 dologról olvasunk. Az első Krisztus 1000 éves uralma, amit idegen szóval ezt millenniumnak szokták mondani. A második a Gog és Magognak a végső támadása és Isten végső győzelme, és a 7. pedig a halottak feltámadása és az utolsó ítéletnek a megvalósulásáról szól, amelyik pontot tesz ennek az egész nagy-nagy dolognak, amit megváltási tervnek mondunk a végére. Nézzük meg most ezeket a jeleneteket. Óriási viták szoktak lenni az 1000 évről, hogy ez a millenniumi korszak, ez hol van, Krisztus második eljövetele előtt, után, stb. Én ezekbe a vitákba szándékosan nem szeretnék belemenni, nem azért, mert nem tudnék mondani, nagyszerű tanulmányok is vannak magyarulról, a irodalmat is tudnék ajánlani, ha egyetemen tanítanám, akkor ezt kiadnám kötelező olvasmánynak. Amiért nem mondok, nem próbálok jósolni, az azért van, mert a Bibliából világos az, hogy ez egy apokaliptikus kép, és ez világos, hogy a Bibliában Jézus második eljövetele után történő eseménysor. Amit elképzelni lehet, de ahogy mondtam a bevezetőbe, én nem tartom a jelenések könyvét Jós könyvnek.
Nem tudom megmondani, hogy hogyan van ez. De amit mond, az viszont nagyon fontos a jelen szempontjából.

0: Na mit mondasz? Nézzük ezt. Ugye úgy kezdődik ez is, mint minden ilyen látomás, egység, az mindig így kezdődik, magyar beszt így fordítja, és láttam. Tehát itt egy új látomás egység következik, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc kezében megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki ördög és sátán, megköszönte 1000 esztendőre. Levetette a mélységbe, bezárta a pecsétet rá, hogy meg ne tévessze a többi népeket, míg el nem telik az 1000 esztendő, azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. Ez a nagy erejű angyal, illetve egy nagy erejű angyal már a 7. fejezetben éppen a közbevető látomásban, hogy az első 4 pecsét felbontása után van a 7. fejezet, amikor ugye éppen az elpecsételésről, Isten hűségeseinek az elpecsételéséről van szó, akkor is egy nagy erejű angyal jön, akkor nem a sárkányt kötözi meg, hanem, hogy így mondjam, féken tartja a szeleket, hogy ne fújjanak addig, amíg az elpecsételés meg nem történik. És most itt arról van szó, hogy önnála van az alvilág kulcsa, az alvilág az ugye mindig a sátánnak a területe, az Istenen kívüli terület, a lázadás területe, hogy így mondjam. Megragadja a sárkányt, az ősi kígyót, akit ördögnek és sátánnak neveznek, ugye 4 néven is megnevezi, hogy el ne tévesszük. Itt most a kísértőnek a végső megregulázásáról van szó először. 1000 esztendőre megkötözi. Na most ez nyilvánvalóan nem láncról, meg nem kulcsról van szó, a lánc és a kulcs csak jelkép. Ugye ezeket az apokaliptikus képeket mindig jelképesen adja meg a Biblia, azért, hogy érezzük azt, hogy a jelképet azt tartalmában kell érteni, és nem pedig formájában. Ez egy egyszerű példa. Azt mondom, hogy ajtószárny, de azért senki nem gondolja, hogy olyan, mint a madárszárny, hogy ajtószárny. De ez is mozog, ahogy a madárszárny mozog, ezért azt mondtuk, hogy ajtószárny. Ez egy kép, nem? Képes beszéd, és rengeteg ilyen kép van. Hogy felszállok a villamosra. Akik amerikások, azok mindig a téke taxit lefordítják, hogy veszek egy taxit. Magyarországon nem veszek egy taxit, hanem fogok egy taxit, és beülök a taxiba, és én a taxival utazom. Tehát nem lehet lefordítani szó szerint. De hogy veszek egy taxit, ez a veszek is egy kép, hogy én most kifogom fizetni, majd a taxinak az árát teszik, érteni? Tehát ilyen képekkel tele van a beszéd. Mert nem tudunk másképp gondolkodni, és a keleti ember különösen nem tudott másképp gondolkodni, csak a képekbe. Nos, hogyha valaki a képekbe elsüllyed, akkor minden ostobaságot bele lehet magyarázni egy ilyen szövegbe. Most Isten ezt nem akarja. De nem erről beszél a jelenések könyve, hanem az, hogy az ókori képek szerint körülmények láncával megkötözve ott van a sátán. Miért? Kiderül a következőkbe. Azért a szakasz végén majd látni fogjuk, Jézus eljövetelekor vannak, akik elragadtatnak a mennybe, és akik itt maradnak, az nem élik túl azt a kozmikus katasztrófát, ami a bűnnek a kozmikus katasztrófája. Nem Jézus okozza ezt a katasztrófát, hanem a világ olyan állapotba kerül, hogy a teremtettség fejreáll, hogy így mondjam. Mert a teremtettség az mindig összefügg, teremtett világ, materiális rendje, összefügg azzal a dologgal, hogy mennyire ismerik el a teremtőt. Rendeltetésszerűen használjuk ezt a világot, vagy nem. És ezért az üres földön munkanélkül lesz a sátán. A sátán munkanélküliségéről szól. De ennek a képnek van egy másik oldala is, és így értjük meg ennek a sátán munkanélküliségének a jelentőségét, mert érdekes módon most egy új jelenet következik ebben a proféciában. Megint úgy kezdi, és láttam. Ez az és láttam mindig azt mutatja, egy új jelenet, egy új egység, egy új sketch, ahogy mondják, a filmbe következik ebben a nagy filmben, és láttam trónokat, helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azok a lelkek, akinek fejüket vették a Jézus Krisztus bizonyságtételre, Isten ígért, akik nem imádták a fenevadat se, az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek érdekeltek, és uralkodnak Krisztussal 1000 esztendeig. Itt az 1000 esztendőnek egy másik értelme. Most egy másik kép. Nézzük a mennyet. Néztük a földet. Most nézzük a mennyet. Mit mond ezekről a mennyei lényekről ez a proféta ige? Egy nagyon fontosat. Ezek részt vesznek az ítéletben. És ez az ítéletben való részvétel, ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a tanúi annak, hogy volt ez a hitetés, ami a sátán munkája. Meglássátok, hogy el ne hitesen titeket, hogy Jézus mondta. Miben volt ez a hitetés? Az Isten megtérése hívó szava ellenére hogy tett? Mi vagyunk a tanúk. És a régi perrendtartásban mindig három részből állt egy dolognak a pere. Mai napig is megvan az a három rész. Volt a kivizsgálás, hogy ez történt az eseményeknek. Volt a vizsgálat része, amit az ügyészség csinál a mai bíróságon, hogy ez és ez történt. És van a harmadik rész, amikor majd ezt az ítéletet, amit hoznak, azt végre fogják hajtani. Tehát van egy végrehajtási rész is. Ugyanígy van itt is. Most azt látjuk, hogy a sátán ott van a körülmények láncával megkötözve. Nem tud tenni semmit. Nincs, akit elhitessen. Mennyben vannak a lelkek, akik ítélkeznek most sátánon, és azokon, akik a sátán követői voltak. Azok, akiken Istennek a tulajdonjele van, és nem pedig felvették a fenevadnak a bélyegét, ahogy itt mondja, nem imádták a fenevadat, stb. És ez is ezer esztendőig tart. Na de mi van a többiekkel? Azt mondja tovább, a többi halott nem kell életre, míg el nem telik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeknek nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Még egyszer itt van ez az ezer esztendős kép, millennium kép, ezért hívják ezt millennium látomásnak. Miről van itt szó? Ezek azok, tehát azok, akik ülnek az ítélőszéken, akiknek részük volt az első feltámadásban. Ugye Jézus megígérte azt, és Pál is ír erről, hogy amikor Jézus visszajön, akkor azok, akik az övéi voltak, akinek a tulajdonjele, az Jézus tulajdonjele volt, hiszen ez az elpecsételés kép, ez végighúzódik az egész jelenések könyvén, tehát két tulajdonjel van, vagy a sárkányhoz, a sátánhoz, az ördökhöz, s a többi tartozom, több néven megjelenve, vagy Jézus Krisztushoz. Aki Jézushoz tartozik, az Jézussal együtt feltámad, és elragadtatik a mennybe. Ezt mondja az egész új szövetség. Akik nem, azok is fel fognak támadni. Ezért mondja azt a Biblia, és ezt nagyon jól kell tudni, hogy az a halál, amit mi halálnak nevezünk, ez egy alvás. Ugye Lázár története talán a legszemléletesebb ebből, de az egész Ó és Új Szövetség így gondolkodik, hogy mi történik akkor, hogyha egy ember itt a Földön, földi értelemben meghal. Akkor nagyon egyszerű dolog történik. Az ember ugye egy hármasság, van egy élő teste, ezt élteti egy isteni életerő, és így személyiség lesz az ember, egy pszichének hívja az ember, aki itt tulajdonképpen én vagyok. Az élő anyagom az az élő testem. Ez az a masina, amiben dolgozik az én élem, most ilyen gépiesen mondom, hogy egyszerűen legyen, de kell egy külső energiaforrás, az életerő. Ezért van az, hogy az emberek, azt nem tudja a természettudomány, hogy az életet azt nem lehet előállítani, mert ez az Isten ajándéka a Biblia szerint. Hogy hogyan, ezt majd odát meg fogjuk tudni, meg én nem fogok természettudományoskodni. De végső soron ez az isteni életerő, ha visszavonatik, akkor a testnek az anyagi része az visszatér a porba, mert porból vettettünk, porrá leszünk. De az énünk az Isten hatalmába kerül. Ezért ez a testi halál csak egy alvás. Ebből van feltámadás, de nem mindegy, hogy mikor. Ha Jézus tulajdonjele rajtam van, akkor feltámadok, amikor ő eljön másodszor. És részt veszek ebben az ítéletben, mint ülnök ezen a tárgyaláson, aki hozzászólok, aki elmondom azt a személyes tapasztalatomat. Vagy ezer esztendő után feltámadok. Erről beszél, hogy boldog, akinek része van az első feltámadásban, nem? De lesz egy második feltámadás, és amikor feltámadnak azok, akik halálra, örök halálra támadnak fel, itt olvassuk. Ez egy nagyon érdekes kép. Tehát nem úgy van, hogy az ember megsemmisül, és akkor vége mindennek. Nem is úgy van, hogy van egy öntudatos része az embernek, hogy a görög filozófia elgondolta, ami kóborok valahol a világban, és valahol a világegyetemben van, hanem az úgy van, hogy az én egyéniségemet, énemet, aki én tulajdonképpen vagyok, ez az énem felelős mindenért. Nem a testem a felelős mindenért, az énem. Ezt úgy lehet mondani egy egyszerű példával, mint a régi magnókra még emlékeznek, én már nem ilyen okos telefonos vagyok, hanem még a régi magnókban gondolkodom. Volt egy apparátus, ugye egy magnó, volt rajta orsó, volt egy áram, ami működtette, vagy telepről később aztán egy elemről működtette, és van egy műsor, amit fölvesz a szallag. Tulajdonképpen a műsor vagyok én, nem? Na most ugye mi történik? Mi történik? Amikor meghalok, szétesik ez a magnó darabokra, Isten visszavonja az éltető erőt, visszatér az Istenhez, Biblia szerint, és mi történik utána? Egy nagyon fontos dolog, az én énemet az Isten megőrzi egészen a feltámadásig. Vagy az elsőig, vagy a másodikig. De az első feltámadás az örök életre való feltámadás, a második feltámadás pedig az ítélet elszenvedésére való feltámadás, mert ítéletet csak öntudatos állapotban lehet megélni. És a Magnus szallagon a műsor az nem öntudatos, ami esküvőnket annak idején feleségemmel felvették egy kisorsos magnóra, és ilyen magnunk nem volt. És nem tudtuk évekig megnézni a házasság évforduló alkalmában, még egyszer már a mostani időben CD-re föltették ezt, most már meg tudjuk hallgatni, hogy milyen volt az esküvőnk régen. Az ott volt rajta a kis kazettán, ott őriztük, ez erekje volt, hogy ez az esküvőnknek a dolga, de ezt meghallgatni csak most tudjuk. Mert egy új testbe kellett feltámadni annak a valakinek. Így tudom egy hasonlattal szemléltetni, persze minden hasonlat sánti, de jobban el lehet képzelni, hogy miről beszél itt a Szentírás.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

0: na mit szeretnék, és akkor sorolják azt, hogy mi az, amit szeretnének, de amikor eljutunk odáig, hogy az is megszülessen a szívükben, hogy elmondom a szívem vágyát, kérését, de hogy oda tudom mellé tenni azt, hogy ezt így rád bízom. Hogy én elmondtam, és rád bízom, és hogyha akarod, akkor azt meg fogod adni. És úgy én is mindig azt élem meg az imádság közben, hogy elindulok valahol, és lehet, hogy teljesen máshol fogok kiukadni, mint ahol elindultam. Mert közben annyira sok minden formálódik még.
1: Tehát az imádság valójában nem egy monológ, hanem egy dialógus, egy beszélgetés, ahol Isten közben a lelkedben formálja a gondolataidat és a szavaidat is akár. Van olyan ima meghallgatásod, amire azt mondod, hogy na, ez egy nagy élményem volt, hogy ezért imádkoztam, és meg is kaptam rá a választ Istentől?
0: Rengeteg van. Egyik ilyen példa, amikor még Budapesten dolgoztam, a Rózsák Terei Evangélikus Kollégiumban, viszonylag hosszú időn át, és akkor sokat imádkoztam azért, hogy Isten felhasználjon abba, hogy a fiatalok között is induljon el ébredés. És akkor többen is elindultak a hit útján, többen is megtértek, viszont aztán volt egy időszak, amikor pedig már úgy éreztem, hogy lehet, hogy nincsen maradásom azon a helyen. Rengeteget imádkoztam, hogy legyen valahogyan így ebből kiszabadulás és új kezdet. A Zsoltárból volt előttem az, hogy miért csüggedzel lelkem, hogy bízzel Istenbe, mert még meg fogod látni az ő szabadítását. És akkor ez volt a teljes reménységem, hogy várom ezt, amikor meg fogom látni, mert tudom, hogy meg fogom látni a szabadítást. És amikor már tényleg azt éreztem, hogy nincsen tovább én nekem emberileg, akkor úgy lett meghallgatva a sok-sok imádságom, és a tényleg a rábízása Jézusra, hogy mit szeretne és hogy szeretné, hogy a legjobb napon, a legjobb időpontban hívtak fel Sopronból, hogy szeretnék-e jönni, mert van lehetőség. És akkor tényleg azt éreztem, hogy most kilettem emelve, és átlettem helyezve egy másik helyre, ahol a szabadulás is elindul tulajdonképpen.
1: Azért nem egy instant válasz volt ez, meg nem valami nagyon hirtelen megérkező dolog, hanem egy olyan érlelődős dolog. Tehát készítette Isten a formát, a te lelkedet, várakozásban ki kellett tartani, de mégis megérkezett a válasz.
0: Igen.

0: Lélekhangolunkban Őri Katalin soproni evangélikus hitoktatót Győri Gábor Dávid országos missziói lelkész kérdezi.
1: Volt olyan, ahol kínlódnod kellett. Isten éppen a másik felét értette meg veled. Nem úgy hallgatta meg az imádságot, ahogy te szeretted volna először.
2: Mostanában gondolkodom sokat azon, hogy van olyan, amikor az ember azt gondolja, hogy Isten szerint kér dolgokat, vagy hogy az ő színe előtt állva kér dolgokat, és aztán pedig utólag kiderül, hogy igazából háttal állva mondtam el azokat a dolgokat, kéréseket, vagy szándékokat. Az idei böjtömnek így a nagy válasza, vagy elindítása az, hogy mindent Isten színe előtt tenni. Az imádságot is, tehát annak minden egyes pontját, mindent vele egységben kérni, mondani, megélni, tenni, és hogy ez csak úgy sikerül, hogyha nyilván egyrészt nem háttal állok neki, amikor pedig úgy gondolom, hogy szemben, tehát egy nagyon erős önvizsgálat, és megengedni azt, hogy rámutasson arra, ami nem a helyén van. És most idén szerintem az életem első olyan böltje tulajdonképpen, amikor mindent kipakoltatott velem Isten. Hogy csak ő töltse be az időmet, a gondolataimat, a szavaimat, a tetteimet, és mindent. Nem én vagyok benne semmiben sem, hanem mindenben ő is. Eddig is éreztem, hogy sok áldás van nyilván a szolgálaton, a munkán, gyerekek között, gyülekezetben,

0: be, meg minden, de hogy most annyira kézzelfogható és papítható az, hogy ha tényleg minden veled van megtöltve, akkor tényleg mindenből áldás lesz. Tehát a teljes átadást élem most meg, és teljes tisztulást is. Most jönnek elő ilyen dolgok az életemben, amik nem voltak teljesen még tisztázva.
1: Nagyon izgalmas ez a gondolat, amit mondasz, ez a háttalálást, meg szembenézést, amikor tényleg Istennek a szemébe tudok nézni, és ő meg a szemembe nézhet. Ahogy itt ezt mondod, el is gondolkodtam ezen, hogy mennyire nélkülözi ez sokszor a mai kommunikáció. Úgy kommunikálunk egymás, hogy nem nézünk egymás szemébe, ugye akár az ilyen internetes kommentfalakon, ahol az embernek még az arcát sem, meg semmit nem kell magából vállalnia, és bármit mondhat, és mond is, amit szembe nem vállalnánk. És hogy mennyire fontos ez, hogy a szemébe tudok nézni a másiknak, és ő meg az én szemembe tud nézni, és hogy milyen izgalmas az, amikor Istennel kapcsolatban éljük ezt át, és tényleg a bőjtnek lehet ez egy nagyon fontos hozadéka. Akkor a mindennapjaidat ez a hitoktatói munka tölti ki tulajdonképpen, mindenféle korosztályokban, gondolom különböző iskolákban, hogy néz ki egy ilyen tipikus napod, mi az, ami feladat benne, mi az, ami lelkesít, mi az, ami erőt ad.
0: Elsőtől nyolcadik évfolyamig mindenféle korosztállyal találkozom, ami talán nekünk könnyebbségi gyülekezeti hitoktatóknak, hogy viszonylag kis létszámmal találkozunk egy-egy órán, tehát van, hogy csak egy fővel találkozom, van, hogy kettővel, van, hogy öttel, vagy picivel többel. Tehát az nagyon nagy áldás, hogy nagyon mély kapcsolatok alakulhatnak ki a gyerekekkel. És a legszebb az, amikor talán úgy van, hogy kiskoruktól kezdve egészen végig lehet őket kísérni, és akkor tényleg látni az ő formálódásukat. Nagyon-nagyon szeretem azt, hogy felteszik a kérdéseiket, az, hogy mesélnek magukról, az, hogy aztán a kérdéseikre megkereshetjük a Bibliában a választ, az, hogy tudunk együtt énekelni, az, hogy imádkozunk. Nem egy tanóra tulajdonképpen a hittanóránk, hanem annál sokkal-sokkal több. Úgyhogy nyilván a hétköznapjaim nagy részét igen, ez tölti ki, és a gyülekezetben is, hála Istennek, úgy meg van mutatva az, hogy lehet szolgálni. Nem tudnék úgy jelen lenni, mint hitoktató, hogy nem kapcsolódom a gyülekezethez. Azért ennyi év után már születtek olyan kapcsolatok családokkal, fiatalokkal, ami kimondatja velem azt, hogy otthon érzem magam itt most már.
1: Sok-sok mindenről tudtok beszélgetni a hittanos gyerekeiddel. Mit látsz, hogy mi az, ami foglalkoztatja a mai gyerekeket, fiatalokat, hol kínlódnak, és milyen válaszokat lehet erre találni?
0: Hát a legutóbbi, legmegdöbbentőbb élményem az például az volt, amikor az egyik fiatal lányból így kibukott valahogy az, hogy ő otthon használ egy bizonyos ingát, megnyugtatásra, gondok letételére, erőforrásként ő is, és az édesanyja is. Ez egy egyszerű táborban kapta, ahol sok mindent átéltek, és akkor valahogy így megmutatták nekik ezt a ásványból készült ingát, és megmutatták a használatát, meg hogy kell rá vigyázni, hogy kell újra erőt adni bele, meg hasonló. De végtelenül hálás vagyok, hogy a kislány megnyílt és elmesélte. Mert ha nem mondta volna el, akkor nem tudtunk volna róla beszélgetni. Kimondani azt, hogy ez nem Jézusnak az útja. Mint amikor az, hogy kőből faragott bálvány, hogy hiába tulajdonítasz neki bármi erőt, de nincsen benne semmi. De közben ott van benne a veszély, hogy közben meghasználod, és mégis úgy tűnik, mintha megtenné azt, amit kérsz tőle. És akkor, hogy ezt így hogyan tudtuk fejtegetni, és imádkozni tényleg így azért, hogy legyen neki megmutatva az, hogy erősebb Jézusnak a szeretete, és hogy rá lehet bízni a dolgokat, és nem egy tárgyba kell belevetni a bizalmunkat. Nyilván az is nagyon sokszor előkerül a gyerekek között, hogy értékesnek érzik-e magukat. Otthoni családi problémákat is elmondanak, vagy osztálytársak közötti problémákat elmondanak. Vagy hogy mi miért történik, hogy egy tragédia mondjuk miért történik meg az életükben. Miért engedi meg Isten, vagy Isten tette el mindezt, vagy hogy akkor szerete Isten engem, vagy sem. És pont legutóbb került elénk a Dávid története. És akkor ugye szépen végigvettük, hogy Dávidnak is mennyi mindennel kellett megküzdenie, és hogy csak úgy tudott megküzdeni a tragédiáival, a nehézségeivel, a kísértéseivel, hogy Isten így felöltöztette őt, mint amikor ugye most már bekerült mondjuk Saulnak a hadseregébe, és akkor felvette a fegyverzetét, és hogy ez nem csak egy ilyen fizikai felöltése valaminek, hanem hogy ott van a Bibliában Istennek a lelki fegyverzetei is. És hogy hogy tudott megállni akár Saul indulataival szemben, vagy hogy nem tudott megállni mondjuk akkor, amikor egy csábítás jött neki, hogy akkor mit vett le magáról az Isten fegyverzetei közül. Erről beszélgettünk, hogy Isten mennyire felkínálja magát nekünk, és hogyha mi élünk vele, tényleg nap mint nap, akkor megtörténik az, hogy bár jön egy nehézség, valamennyit meg is érzünk belőle, de mint ahogy a katonánál ott van a pajzs előtte, Isten is egy ilyen pajzs számunkra. Meg hogy ilyen pajzs az ő igéje számunkra, hogy ismerjék meg hogy én magam is szüntelenül olvassam az igét, és hogy az tényleg vezet napról napra, megóv, megvéd, meg iránytart, bátorít, vigasztal, és így tovább.

0: utaltál is itt Zsoltára például, ami fontos számodra, de tudsz-e olyat idézni, ami akár az életednek ilyen vezérigéje, vagy valamiért sokat jelent számodra?
1: Ami nagyon fontos nekem, az például a konfirmációi igé. Arra az időre már megtörtént a megtérésem, és hát óriási élmény volt a konfirmációi istentiszteleten a fehér ruhában lenni, és azt az igét kaptam, hogy aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, és annak a nevét nem töröm ki az életkönyvéből. Olyan gyönyörű megpecsételése, meg erősítése volt annak, ami már megtörtént velem. Benne élek, hogy már megvan az a fehér ruha, amivel belépés van. Nem tudnék most itt kiemelni, mert annyira folyamatosan, napról napra kapja az ember, hogy tényleg mindig az éppen az adott kérdésekre ad választ, vagy bátorítást. Nagyon szeretem a 23. Zsoltárt. Nagyon szeretem a pásztor képét a Bibliában. Ha az ember elsőről olvasom mondjuk a 23. Zsoltárt, sok mindent nem ért meg belőle, hogy miért beszél ott csendes vízről, meg olajjal, amivel megkeni a fejét, meg milyen asztal van ott, meg hasonló. De amikor az ember elkezd kutakodni benne, és mélyebbre ásni, hogy ez a pásztor létben ezek mit is jelentenek pontosan, és akkor azt így lelkileg átfordítani, hogy akkor az nekem hitben mit jelent. Most mondok erre egy példát, hogy nekem egy óriási felfedezés volt az, amikor rádöbbentem arra, amikor azt írja, hogy megkened fejemet olajjal, vagy amikor a pásztor is megkeni a tényleg a bárányának a fejét, azt egy ilyen óvintézkedésként teszi a számára, hogy semmi, ami mondjuk így bekerülne, hogy a kis károkozók, kis legyek meg hasonlók így a kis testébe, agyába hasonló, ami betegséget okozna, ezzel az olajjal így eltávolítja tulajdonképpen, megóvja őt ettől. És hogy számunkra is az ige és az őszinte kapcsolat, ez az olaj tulajdonképpen. Hogy a gondolatomat is teljes mértékben odaadni, hogy nehogy más jusson be, ami a káromra van.
0: Nagyon megérintő, hogy ez a naponkénti lelki eledel számodra, tehát nem arról van szó, hogy na van az életemnek három ilyen nagy igéje, háromszor jól laktam vele, hanem hogy tényleg naponként jelent ez újra és újra annyi lelki muníciót, táplálékot, amire szükségem van. Mi az, ami álomként előtted van talán? Ha ilyet meg lehet osztani. Sok-sok mindenről beszélt itt a szolgálatot kapcsán, hogy naponkénti örömöt is jelent ez. Van-e olyan vágyad, álmod, ami az imádságaidban ott van, hogy de jó lenne, ha átélhetnéd, megélhetnéd, megkaphatnád?
1: Hát tiszta szavakat mindig. Tisztán és érthetően beszélni a megtérésről, bárhol, ahol vagyok. Szüntelenül imádkozom személyesen is, meg az ima közösségünkben is a gyülekezetért, hogy tényleg ébredés történjen. Hogy valóban ne csak egy megszokás legyen, ami nekem is sokáig gyerekkortól volt, de hála Istennek hamar aztán átfordult. Hogy a szolgálatunk által tényleg döntések szülessenek, a nagy döntés szülessen, meg a gyerekeknek az életében, a szülőknek az életében. A vágyam, az álmom az mindenféleképpen ez, hogy ne vesszen el senki, és hogy rajtunk keresztül pedig tudjon áradni az, amit Isten szeretne. Nyilván nagyon szeretném, hogyha a családomon belül is hasonló módon lenne. Például egy nagyon fontos ige, most eszembe is jut tényleg, hogy Jézus mondja, hogy menj haza és mondd el, hogy mit tett veled. Nem, most nem is tudom pontosan idézni.
0: Talán a megszállott meggyógyításánál.
1: Igen. Amikor ezt így egyszer egy ilyen személyes igei áldáson pont itt Sopronban megkaptam, akkor teljesen összetörtem bele, hogy a legnehezebb dolgot kéri. Mert nyilván a tetteinkkel meg tudjuk mutatni, de a szavainkkal, vagy én úgy érzem, hogy a szavaimmal mondjuk családon belül sokkal nehezebb, mert ott hamarabb kapsz nemet, vagy visszautasítást. De az megerősítő, hogy például a testvéreim közül egy a nővérem, ő ugye szintén megtért. Ez a vágy és álom, hogy amíg tart a kegyelmi idő, addig megtörténjen.
2: Kedves hallgatóink, a lélekhangoló most elhangzott beszélgetésében Őri Katalint, a Soproni Evangélikus Gyülekezet hitoktatóját, presbiterét hallhatták, aki vallja, hogy otthonom és testvéri, családi közösségem a gyülekezet. Győri Gábor Dávid, a rádiómisszió vezetője, országos missziói lelkész Katalinnal folytatott beszélgetését megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheram.hu rádiómenüje alatt, illetve YouTube csatornánkon is, valamint Spotify-on lélekhangoló podcastként. Az Evangélikus Missziói Központnál várjuk leveleiket, üzeneteiket e-mailen az evmis@lutheram.hu címre és SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a tiszántúli református egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja holnap, július 22-e és augusztus 8-án zárul. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyház megyében. A Veszprémi Főegyház megye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak, önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevőknek ima elméletük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelki pásztorokkal, mind a többi, a plébánián szolgálatot végző társukkal. Beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Németné Balogh Katalin több mint 2 évtizedes misszióvezetői szolgálatáért, és beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét, Stift Jánost, július 17-én a Budapest Hold utcai református templomban. A református szeretet szolgálat által szervezett személyes bizonyságtételekkel és megrázó vallomásokkal teli alkalmon Steinbach József püspök hirdetett ígét, valamint ünnepélyesen aláírták a Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület közötti együttműködési megállapodást is. Az ünnepi istentiszteletet Balogh Róbert, a Református Szeretet Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese nyitotta meg, majd a gyülekezet a 105. Zsoltár első versével és a 728. dicsérettel kezdte meg az alkalmat. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi 3. törvényének 12-13-14. Paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e, KEDD, Déli Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatala, Budapest, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz, helyenként még eshet eső, északi szél, és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet találtuk ki, a kereszténység kilátásai a 21. századi Magyarországon. Beszélgető társam Ökrös Tamás, aki interneten így mutatkozott be. Magamról annyit, hogy matematikát, fizikát és filozófiát tanultam a Szeged Egyetemen, teológiát a Hittudományi Akadémián és grafológiát a Grafológiai Intézetben. A matematikán kívül tanítottam személyiség, lélektant és szociálpszichológiát is, és ez nem lényegtelen a matematika tanítás szempontjából sem, az ugyanis csak 10%-ban matematika, és mondjuk 40%-ban pszichológia, a fennmaradó 50% odafigyelés tanítványaimra. Az Agora két műsorában is foglalkoztunk az Egyház és Társadalom folyója az által szervezett Quo Vadis című beszélgetéssel, melynek alapkérdése az volt, mit kezdjenek a magyarországi egyházak egy olyan történelmi pillanattal, amelyet sokan rendszerváltozással felérő politikai fordulatként, mások inkább csak erős társadalmi átrendeződésként érzékelnek. Az újra kell gombolni a kabátot kifejezést a beszélgetés egyik felkért előadója, Várszegi Asztrik, emeritus panonalmi főapát használta. Te pedig, aki részt vettél ezen a konferencián, hallgató, hozzászóló, ezt a kifejezést akkor szokták használni, ha valami annyira elromlott, annyira tévútra került, hogy azzal kapcsolatban nem elég a felszínt kapargatni, nem elég látszatmegoldásokat keresni, hanem visszamenni az alapokig, mindent újra kell gondolni, és másként kell csinálni. Miben látod a most, hát nem régen, két hónapja befejeződött kurzusnak a lényegét?
1: Hát, hogy nagyon tömören akarnám azt összefoglalni, machiavellista társulás volt a Fidesz, az persze kívülről, sőt a Fidesz pereméről sem látszott, de a legpontosabban akarnám megfogalmazni, hogy volt nemrég a Fidesznek ez a választások utáni kongresszusa, és ott azt mondta a Stumpf Pista, hogy a korrupció az néha a miniszterelnök dolgozó szobájának íróasztaláig ért. Na most véleményem szerint megállapításban az irány el van tévesztve, mert az nem odáig ért, hanem onnan indult. Ennek a rendszernek, hogy a korrupció a lényege, ezt a Lánci András, aki az egyik fő ideológusa volt a Fidesznek, meg is mondta egyszer egy interjúban, elszólta magát, azt mondta, hogy amit sokan korrupciónak vélnek, az a Fidesz politikájának a lényege. Na most, hát erről annyit, hogy ha ezt így ilyen történelmi távlatba akarnám helyezni, akkor azt mondanám, hogy ez az eredeti tőkefelhalmozás volt Magyarországon. A második eredeti tőkefelhalmozás, mert ugye egyszer az első tőkefelhalmozásnak az eredményei 45 után meg lettek szüntetve. Ezért kellett csinálni még egy tőkefelhalmozást. Hát a Fidesz magára vállalta azt, hogy ő lesz a gyűlölt burzsoázia, ellenben a vörös bárokkal, tehát ők mondjam gazdaságilag is át akarták venni a hatalmat, és hát az eredeti tőkefelhalmozásnak ugye van ez a szállóige, hogy csak az első milliómról ne kelljen számot adnom, a többi az már menni fog. Tehát az szinte sehol nem a fair play, gazdasági fair play jegyében történt. Kedvencem Karl Marx nevezető, akkor már közgazdász, amikor tőkét írt a második kötet 22. fejezetében írt, hogy ez Angliában nem volt más, mint a rablás parlamenti formája, jelzem nálunk is. Én úgy értékelem ezt, ami április 12-én történt, ha már így ez felmerült, hogy ez egy elhúzódó rendszerváltás vége. Az első rendszerváltás, ami 80-as évek legvégétől, tehát 90, 1990-ben történt, az nem demokráciát teremtett, hanem jogállamot, és természetesen kapitalizmust. Egyszer olvastam egy statisztikát, hogy 1994-ben, abban az egy évben 600 ezer vállalkozás ment tönkre Magyarországon. 600 ezer vállalkozás. Na most ez annak a jele volt, hogy 1990-ben ez az ország, hogy tetszik, egy emberként a kapitalizmusra szavazott. Voltak akkor még konkurens nézetek, itt Liska Tibor féle gazdasági koncepció, harmadik út, és a többi, és a többi.
0: De... Hozzáteszem, ne feledd szabad, igen. A Liska féle elképzelés az egy szocializmusnak egy ilyen emberarcú és kapitalizáltabb változata volt, azért ez meg is valósult. Szentesen és máshol az ő elképzelése. Tehát mint egy harmadik út a szocialista és a kapitalista között, ez nagyon ígéretes volt én szerintem, és akkor itt annyit még tesz hozzá, és mindjárt visszadom a szót neked, és azért is fontos ez, mert igen, ez a kapitalizálódás azért nem tudta megszüntetni a tovább élő, vitányívánt idézem, tovább élő félfeudalizmust. A kis van. Királyságot.
1: Hát főleg azért, mert nem lett kapitalizmus hát mindjárt, vagy olyan van, lett, amilyen. Az, hogy az a 600 ezer vállalkozás, mert ez azt jelenti, hogy ennél több volt. Ezt én azt a hasonlatot szoktam erre mondani, hogy olyan volt az egész, mint ugye a Pál utcai fiúkban volt egy darab közlegény, nem csak Ernő, és mindenki más tiszt. Na most mi nálunk mindenki... Úgy akart kapitalizmust, hogy ő kapitalista akart lenni alapvetően. Tehát itt rengeteg kisbolt, tehát kis családi vállalkozások alakultak, és Magyarországon a tőkés kizsákmányolás legelterjedtebb formája az önkizsákmányolás volt, meg a családtagok kizsákmányolása, mert csak így tudtak létezni.
0: Igen, te visszakérdeztél, hogy ez a kurzus, ez most már hosszabb időszak, mondjuk itt majdnem a tehát majdnem a rendszerváltástól
1: pontosan onnantól
0: időszak, és mondtad, hogy politikai értelemben. Erre mondtam, hogy igen, de most módosítanám, mert éppen te most már másról kezdtél beszélni, mentalitás értelemben is.
1: Abszolút.
0: Értékrend értelem.
1: Egy kultúra.
0: Habitus, egy kultúra.
1: Egy kultúra.
0: Egy kultúráról beszélünk. Megszakítottalak.
1: Jó, de fontos volt, amit mondtál, nagyon fontos volt, amit mondtál, mert pontosan az a problémája volt annak a rendszerváltás a 90-es fázisának, vagy ami akkor történt. Hát emlékszem, hogy 89. március 15-én, ha lehet itt nosztalgiázni, Szegeden ugye a több tízezres ünneplés volt, a különböző pártoknak a képviselői mondtak beszédet több helyszínen, az utolsó helyszínen a Gazsi, a Tamás Gáspár Miklós az SZDSZ részéről, én meg a Fidesz részéről mondtam beszédet, és én voltam a legutolsó. Utólag Gazsi azt mondta nekem, Tamáskám, ezt nem kellett volna. Az volt az én beszédemnek a lényege, hogy borzasztóan örülök, hogy ennyien ünnepjük itt a majd nem soká beköszöntő demokráciát. Én azt szeretném, hogy amikor annak a hétköznapjai elkövetkeznek, na akkor is ilyen sokan legyünk. Tudnék, az volt a meglátásom, hogy hát azt mondjam, hogy mondtam is, hogy demokráciát azt nem lehet kapni ajándékba, se felvilágosult fejedelemtől, se Gorbacsov elvtárstól, azt nekünk meg kell csinálni. Az nem megy civil kurázsi és a nép politikai aktivitása nélkül. Most sajnos az egy olyan formáció volt, hogy megalakult a jogállam, de ez csak egy keret, de ez nem lett kitöltve a népnek a politikai aktivitásával, ezért a fékek és ellensúlyok rendszere az egy ilyen üres keret volt valójában. Igen, nem igazán működött.
0: Nem lett kitöltve a demokratizálással.
1: És ha minden igaz, akkor most talán...
0: Jó, ne szaladjunk előre. Igen. Ahogy amit most bemutattunk, hogy itt messze nem csak politikai és gazdasági jellemzője volt ennek, hanem kulturális mentalitásbeli, így tekintve ezt a korszakot, mit jelentett mindez az egyházak számára?
1: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
0: Hiszen ez a fő témánk most.
1: Igen, hát ez az időszak, ugye először az a kérdés, hogy milyen állapotban találta az egy. Én azt gondolom, hogy itt már nagyon hosszú ideje, de nem csak Magyarországon, Európában, azt válasszuk le az egész világ tendenciánktól, mert Latin-Amerika, Afrika egészen
0: igen,
1: más. Sőt, Észak-Amerikai Egyesült Államok az is egészen más. Tehát Magyarországon egy elvallástalanodási tendencia volt. Az egyházak borzasztó boldogok voltak abból a szempontból, úgy gondolták, hogy na talán majd most ezt a tendenciát meg lehet fordítani. Én azt gondolom, hogy az egy pillanatnyi helyzetértékelés volt, és nem gondoltak bele, hogy itt milyen tendencia az, ami miatt elvallástalanodás volt, és hogy nekik ezzel a tendenciával kellene valamit szembe, hogy mit azt majd arról mindjárt, arról is, de hogy azzal kéne valamit szembeállítani.
0: Megengedett, hogy az elvallástalanodást egy picikét megpróbáljam finomítani, és igen, akkor megkérdezem, hogy egyetértesz-e vele. Hát mi vallásszociológusok ezt inkább úgy szeretjük mondani, hogy a hagyományos, egyházias, intézményes vallásosság szorult háttérbe. Olyan elvirágiasodásról van szó, ahol a hagyományos, intézményes vallásosság szorul háttérbe, megmaradt helyette valami már nehezebben körvonalazható magamódján vallásosság, személyes vallásosság.
1: Hú, ez egy nehéz kérdés. Akkor fogalmazunk így, hogy...
0: A templomba járó vallásosság, az egyházakhoz csatlakozó vallásosság, igen, lazul meg nagyon, és tűnik el részben.
1: De nem csak. Tehát, hanem egyszerűen az emberek nagyon sokan váltak ateistákká. Később jött valamiféle vallásos reneszánsz, amikor rátaláltak ilyen nyugatról bejövő new wave, meg ilyen konstrukciókra, de én azt gondolom, hogy az Isten hit az nagyon erősen, tehát a sok év alatt, nem az a 90-es rendszerváltáskor, hanem már előtte történt ez a hitvesztés. Tehát nem csak...
0: Igen, itt ezt fekete-fehéren nagyon megbízható adatokkal tudjuk bizonyítani, és nagyon érdekes, hogy a rendszerváltozás után, vagyis mondjam, túlbuzgó keresztények, túlbuzgó vallásos emberek, itt az ateizmus mit követett el. Ateizmus eléggé gyenge hatásfokkal működött ebben a tekintetben. Az ateisták aránya 5% közül, az Isten tagadók és az agnosztikusok aránya együtt nem volt több, mint 10%. Amit mi ateistának mondunk, az egy pontatlan leírás. Okay. Ők azt mondják, hogy nem vagyok vallásos. A nem vallásosok aránya nőtt meg jelentős mértékben.
1: Hát,
0: ez azért igen, fontos, jó, mert az ateista az egy... viszonylag körülhatárolni, ő valamit tagad. Az agnosztikus meg azt mondja, hogy számomra nem bizonyítható Isten. Igen, a hagyományos istenhit, a hagyományos egyházhoz kapcsolódó istenhit és vallásosság lazult meg, málott szét.
1: Jó, az igazság az, hogy akkor én nem jól mást értettünk, én pont azt értettem volna vallás alatt, amit te hagyományos, tradicionális, egyházias vallásosságnak nevezel.
0: Igen, igen, igen.
1: Tudnélek, az egyéni vallásosságból hiányoznak azok a szociológiai institúciók, amikkel én azonosítom az
0: értelmet. Abszolút így van, abszolút így van, de nem lenne szerencsés kidobni az ablakon.
1: Igen. Azok bizonyos valóban való attitűdök a világgal szemben,
0: igen,
1: azok
0: igen,
1: vallásos attitűdök, azok igen, megmaradtak.
0: Igen.
1: Ebbe teljesen igazad van.
0: Igen, igen.
1: Most csak az egyéni szubjektív szét.
0: A lényegen nem változtat, mert az, hogy ez az intézményhez kötött kereteket adó napirendet is előíró intézményes vallásosság megszűnése viszont rengeteg embert elbizonytalan, nem maradt kapaszkodója, illetve hát pótlékok jelentek meg kapaszkodóul, éppen esetleg a gyors szerzésnek a lehetőség, amiről te itt elkezdtél beszélni. Hogy érintette az egyházakat mindez az új helyzet? Mit tudtak csinálni az egyházak? Milyen utakat találtak maguknak? Megszűnt az egyházak alibija, hogy az ateizmus, a kommunisták.
1: Így van. És amikor azt a kérdést teszem fel, hogy milyen helyzetben találta őket, akkor leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy milyen belső struktúráik voltak az egyháznak, és milyen mechanizmusok működtették, időzelbe éltették, vagy milyen mechanizmusokban érte meg magát az egyház, és én ezt azt gondolom, hogy ez azon a beszélgetésen az Asztriknak volt egy nagyon-nagyon erős kifejezés, az nem is a Gapát újragombolása volt egyébként, hanem amikor azt mondta, hogy konzervatívak vagyunk betegesen.
0: Feudális egyház vagyunk.
1: Igen, de aztán azt mondta, konzervatívak vagyunk, hogy betegesen.
0: Beteges módon.
1: Tehát ez a beteges konzervativizmus, ez folytatódott.
0: Igen, ez nagyon fontos.
1: Ez a legnagyobb tragédiája. Egyébként is akkor itt azt mondom, a tradicionális kereszténységnek is ez a konzervatizmus. Henyének van egy írása a kereszténységről, azt mondja, hogy a kereszténység jövője az azon múlik, hogy nekünk, az emberiségnek szüksége van-e még rá. És én azt gondolom, hogy ez a konzervatizmus, ez pont azt jelentette, hogy az egyházi potentátok nem gondolták át azt, hogy igazából mit is ad, vagy mit kéne adjon az embereknek a kereszténység, és hogy arra, amit ad, mondjuk ezzel szemben akár, arra az embereknek milyen mértékben van szüksége. Most akkor megint mondhatnék egy, ha már Marxot idéztem az előbb, hogy neki volt egy ilyen híres történetfilozófiai elve, amikor azt mondta, hogy a történelmi jelenségek azok utólag, retrospektíve érthetők meg igazán, mert amikor látjuk, hogy mivé fejlődik valami, persze, akkor tudjuk a csira formára azt mondani, aha, ebből lett az, ami aztán kibontakozott. Mm-hmm. Na most azt én ezt az ateizmust azért is mondtam az én tanítványaimnak, azért mindig szóba kerül, ugye van egy feszület a szóba falán, szóba kerül a hit, van, amikor megkérdezem egyszerűen. Tízből egy. Ha valami, akkor a hitek továbbadása az nem sikerült. Nem olyan régen. Azt hiszem pont az is egy ilyen beszélgetés volt a Wildman Jánosnak erről a pasztorációs könyvéről, és ő abban idéz egy statisztikát, hogy milyen hatékonysággal végzik a kereszténység továbbadását az egyházi gimnázium.
0: Igen. A fiatalság körében még csak nem is a tizenévesek, hanem már a huszonévesek körében is, sőt, bizonyos adatok szerint a 40 alatt lényegesen csökken bármiféle vallásosság. Most az egyházias meg a maga mondján vallásosság is, ez tényleg így van. 50 éve így van, tehát folyamatosan csökken. Az elmúlt 25-30 évben viszont ebben a korosztályban is valamelyes növekszik az Isten hívők aránya. Tehát nem vagyok vallásos, nem járok templomba, nem érdekel engem az egész, de Istenbe vagy valamilyen transzcendenciába hiszek, illetve Jézus egy nagyon jó fej.
1: Na, igen, tehát...
0: Ez a fiatalság körében is tapasztalható.
1: Ez így van, teljesen egyetértek. De azok, akik a Jézus egy jó fej, azt egyre kevesebbet hallom. Egyszerűen az van, hogy nem találkoznak el, nem irodalom órán van szó a Bibliáról. kiolvassa el a kötelező irodalmokat, nem szokták elolvasni, Bibliát se olvassák el, azokat a szövegizéket, amik benne vannak a tankönyvben, amik azokat se olvassák el. Gyorsan most, főleg mióta van mesterséges intelligencia, felteszek, foglalnája nekem össze három mondatban, mi annak a lényege.
0: Innen folytassuk, jó?
1: Jó.
0: Hát egy kis lenne hallgatás után.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Ökrös Tamással, a kereszténység kilátásai a 21. században hazánkban címmel.
1: Az előbb egy gondolatot nem fejeztünk be. Amikor én az Aszlikot idéztem, és azt mondta, hogy konzervatívak vagyunk, ez elsősorban arra vonatkozott, hogy azok a struktúrák és az alapvető egyházi, meg egyházias intézményes mechanizmusok, ezek ugyan azok a hatalmi struktúrák, amik Nagy Konstantinnal jöttek be a kereszténységbe. És ezektől vagyunk képtelenek elszakadni, vagy hát fogalmazunk, hogy a kereszténység ezektől képtelen elszakadni, ezektől a struktúráktól.
0: Egy hívő ember ezek szerint ebben a kurzusban, ebben a folyamatban, ebben a sajátos kultúrában kétszeresen is alattvaló volt.
1: Pontosan így van.
0: Civilként igen. is, és hívőként
1: és
0: is.
1: És ez volt az egyházak számára a legnagyobb kísértet. Ugye Jézus követői lennénk, és ugye a kísértések elutasításában már nem bírt az lenni. Jó. Mert ugye Jézus azzal lett megkísértve, hogy fölvitte ugye a magas hegyre, őt a sátán megmutatta a világ dicsőségét, és azt mondta, hogy ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. Tehát egy hatalmat adott volna a világ felett Jézusnak, és ez az, aminek az egyház nem tudott ellenállni, ő hatalmi struktúrákban létezett továbbra is, és emiatt volt egy nagyon erős affinitása a hatalmi struktúrákban létező állammal.
0: Mégis nem minden hívő lett nem. alattvaló. Például a peremen lévők, a nem a fősodorban lévők, nem az egyház kebelén maradó, hanem a maga módján vallásos emberek, mondták, köszönöm szépen, nem kérünk ebből, amit a papok mondanak, stb. Tehát itt ők ez alattvalóságból ilyen módon, hogy ők saját maguk alakítják ki a vallásosságot, ebben ne szóljunk bele.
1: Sőt,
0: kik voltak még képesek?
1: Sőt, az egyházakon belül, most a katolikus egyházon belül, persze. Most elsősorban gondolok a bukorbázis közösségre, tehát a Mulányi Gyurka bácsinak a által alapított bázisközösségre, tehát az egyházon belül is meg lehetett fogalmazni, ha úgy tetszik, egy ellenkultúrát ezzel az alattvalói feudális léttel. Amikor keresztény barátaimmal beszélgetünk, meg szoktam kérdezni, hogy ez már itt az Isten országa? Hát mondják, hogy nem. És akkor azt szoktam mondani, hogy hát ha nem, akkor miért gondoljuk azt, hogy nekünk más sors adatik meg a Jézus követésben, mint Jézusnak magának? Nem azt mondom, hogy mindenkinek meg kell magát feszítetnie, hogy addig ne nyugodjon, amíg keresztre nem feszítik, de hogy minimál kellemetlenségeket vállaljunk a hitünkért, és nézzük meg, hogy Jézust végül is miért feszítették meg. Én azt gondolom, ez egy politikai koncepciós per volt az övé. Fölment Jeruzsálembe, és szembeszállt azzal a politikai, és akkor a vallási, akkor még, ugye még ugyanaz volt politikai és vallási hatalommal, ami akkor a kúrens rendszer volt Izraelben, ezért halál járt. Ezt mi nem vagyunk hajlandók vállalni. Tehát miközben azt látjuk, hogy olyan kurzusok váltják egymást, ami a szociális érzékenységnek a minimumát sem mutatja, és itt tegnap volt nálam egy ilyen fiatalokból álló, 16 évesekből álló társaság, akikkel hát Z-generációs kérdésekről beszélgetünk, és ott baloldaliság, az egyik gyerek eszetette, hogy beszélgessünk a baloldaliságról, és hát akkor így rámutattam ennek a bibliai gyökereire, hogy nem egyszerűen szociális érzékenységről van szó a profétáknál. Ők azt mondják, hogy amikor Isten nevében szólnak, hogy nem tartottátok be, vagy megsértettétek az özvegyek és az árvák jogát. Tehát nem bízzuk a jómódúaknak a irgalmasságára azt, hogy majd ők adakoznak a szegény, meg majd jobbra fordítják a sorsukat, hanem ehhez jogot rendelünk. Ez lenne a baloldaliság.
0: Hát akkor nagyon és... jó, hogy ezt mondtad, mert kicsit riasztó volt nekem a Jézus követést csupán az akár meghalni is érte mentalitással jelezni, hanem hát nyilván a Jézus tulajdonképpen erkölcsi forradalmár volt, amennyiben radikálisan a szegények mellé állt.
1: Én azt mondom, hogy
0: a szegények radikális segítése az nem egy igazi Jézus követés, és nem ez hiányzik nagyon?
1: Ez nagyon hiányzik. Ez hiányzik legjobban talán, ugye? Bizonyos értelemben. Nem, és egyébként nem csak politikai megfontolásból,
0: nem, mert
1: hanem
0: jó
1: mikor
0: nekünk.
1: Élem,
0: jó nekünk.
1: Mikor élem által inkább az Isten képűségemet. Én azt mondom, hogy Jézus, amikor metanoiáról beszél, ugye az azt jelenti szó szerint, nem tudom, mi lehetett az eredeti arám szó, de az azt jelenti, hogy a gondolkodás megváltoztatása.
0: Így van.
1: Miről kell másképp gondolkodni? Istenről meg az emberről. Na most, ahogy Istenről hogy kell gondolkodnunk, abban elég világos példát mondott egy szerető atya. Ha azt mondja, hogy mi legyünk hasonlatosak Istenhez, már pedig ez többször is mondja, hogy legyetek hasonlatosak hozzá, akkor ez azt jelenti, hogy nekünk szerető atyaként, szerető felebarátként kell a felebarátainkhoz viszonyulni.
0: Pontosan. És akkor a Jézus követés tulajdonképpen egy ilyen szerető felebaráti közösségbe való részvétel.
1: Így van.
0: Én csak... a Jézusi közösséget nyilvánvaló, az evangélisten már kicsit emelkedettebb hangulatba írták meg az evangéliumokat, a föltámadt Jézus szemszögéből nézve, és hát ilyen apró hétköznapi dolgokról hajlamosak voltak megfeledkezni, hogy ez egy nagyon emberséges, baráti, vidám társaság volt Jézus körül, és ezt megvalósítani is egy Jézus követés.
1: Ja, a Gerhard Lófink ír erről egyébként.
0: Ugye, talán,
1: van egy tanulmány,
0: miért talán rokonszenvesebb lenne az egész kereszténység.
1: Igen, igen, igen, igen. Na, tehát ez az eredeti szellem, ez egyrészt, ami nem jön át. A másik pedig, hát hogy ugyanakkor megvan ez a radikális profitai tradíció is a Jézusnál, tehát hogy...
0: Jó, persze. Profétai kritika is ott van nála.
1: Pontosan. És ez az, ami valahogy... A magyar egyháznál, és ezért mondtam, hogy a világ egyháza, most nem foglalkozunk, mert Latin-Amerikában, hogy a felszabadítás teológiáig menően kritikus volt az egyház korrupt és embertelen rendszerekkel. Nálunk ez a kritikai viszonyulás.
0: Ha már említetted a profétai kritikát, akkor egyházainkat joggal nevezik a kritikusok, várszegi, asztrikok, Fabin Tamások hallgató egyházaknak.
1: Sajnos, igen.
0: Itt igazából, de itt az egyház azért az egy, hogy is mondjam, ahol benne van a bíboros is, meg a rózsafüzér társulat Mari nénie, és a egy évben csak egyszer templomba látogató, mondjuk karácsonykor vagy húsvéti körmenetre elmenő laza hívő is. Hogy látod, kinek mekkora a felelőssége a hallgatásban? Mekkora a püspöknek? Mekkora a rendfőnöknek, aki ráadásul nem is a püspöki kar alá tartozik, hanem a pápa alá, tehát függetlenebb a plébánosoknak, a káplánnak, a teológusnak, a rózsafüzér társulat Mari néniének. Mekkora a felelőssége? Vagy egyforma? Vagy...
1: Nem.
0: Igen.
1: Mindenkinek akkora felelőssége van, amekkora tudása van arról, hogy őt Jézus erre a profétai szolgálatra is hívta. A Mari nénének a rózsafűzér társaságban nincs tudása arról általában, hogy ő profétai küldetése is, vagy hívása is van.
0: Lehetne egyébként.
1: Lehetne, de nincs.
0: Igen,
1: tehát,
0: ha elmagyaráznák neki.
1: Én egy időben hajnali misére jártam Szegeden a rókusi plébánia templomra, én voltam az egyetlen férfi, és én voltam az egyetlen, aki nem volt nyugdíjas korú. Esetleg olvasgatja a Szentírás, de ahhoz is kapnak egy sorvezetőt a prédikációkor, vagy a hittankor, amikor jártak, és abból ez nem derült. Tehát ez nekik soha nem mondták, hogy neki profétai küldetésük lenne. Lehet, hogy van kivétel, nem találkoztam ilyennel. Tehát ez az egyik dolog, ami egyébként én azt gondolom, hogy ennek bizonyos megnyilvánulásai voltak olyanok, amelyek, mert most én ezt az elvallástalanodást akarnám, mert hogy mi az, ami miatt, akár kimerem mondani, akár azt, hogy bizonyos ellenszenvesség, vagy ellenszenv az egyházakkal szemben kialakult, és szerintem ebben ez a hallgató egyház, amit mondtál az előbb, ez nagyon erősen szerepet játszott. Tehát akinek van szociális érzékenysége, mondok minimum fel kellett, hogy tűnjön, hogy a hajléktalan ügyben az egyházak nem igazán nyilvánultak meg úgy, ahogy kellett volna. És amikor a hajléktalanok mellett leginkább kiálló evangéliumi testvérközösség pedig mindenféle hatósági vegszállásokban részesült, akkor meg ő mellettük nem álltak ki azok az egyházak, akiknek úgy igazán ki kellett volna állniuk. Vagy nem annyira, nem hallható, látható módon. Tehát én azt gondolom, hogy és nekünk itt magyaroknak volt egy babicsunk, és ezért nekünk azt irodalomórán nagyon megtanították, hogy vétkesek között cinkos, aki néma. És ez cinkos némaság, ez azt mondom, így ráégett.
0: Hogyan
1: az egyházra
0: szólalhatnának meg az egyházak, a hívek?
1: Hát egyrészt azt kell mondani, igen.
0: Milyen inspirációkat, milyen példákat követve?
1: Azon a beszélgetésen, hadd menjek megint oda, igen, vissza, ott volt a Lipi Emmisi, aki valamikor pap volt, katolikus pap, és a Bokorbázis közösségnek az egyik oszlopos tagja mind a mai napig.
0: Igen.
1: Egy közösségben voltunk vele egyébként, mert nekem is volt egy bulányista korszakom.
0: Nekem is.
1: Benne volt ebben a közösségben a Máté Tóth András is, szerintem biztos volt már nálunk.
0: Ő meg többször volt nálunk, igen.
1: Tehát ilyen. És lényeg, hogy ezen a beszélgetésen azt mondta a

0: Kerestek annyit itt az egyházak, hogy pénzről a közeljövőben, vagy egy darabig nem kéne beszélni, inkább arról, hogy mit tudunk tenni a szeretet vonalán. Tehát az, hogy meg tudunk-e, a Bokorban annak idején ezt így fogalmaztuk, kontraszttársadalom. Fel tudunk-e mutatni egy kontraszttársadalmat más értékrenddel, más életmóddal? Nagyon nehéz. Azt mondom, nagyon nehéz. Csak a múltkor észrevettem, írtam egy cikket, hogy ugyanebben a témában, és egyszer csak láttam, amikor átnéztem helyesírási szempontból, hogy többesem első szemében fogalmaztam. Mi annak ellenére, hogy egy idő óta előszeretettel mondom azt, hogy hát én egyházjogilag kívül vagyok az egyházon. És közben egyszer csak átváltottam többeszem első személyre, mert valahogy mégis ebben vagyok otthon, vagy ez
1: persze.
0: Lelkem mélyén ebbe a családba tartoznék.
1: Lenne kedved egy-két mondatban mégiscsak válaszolni arra, hogy hogyan szerezhetnék vissza az egyházak és tagjai hitelességüket?
0: Nyitottsága a világra. Meg kell érteni, hogy mivel küzd a világ, mivel küzd az emberiség, mivel küzd a Z-generáció. Én most rá vagyok számva a Z-generációra, mert azt gondolom, hogy jönnek vele szembe mindenféle válságjelenségek. A klímaválság, a demográfiai válság, a foglalkoztatási válság, mesterséges intelligencia miatt, háborús válságok, azért lássuk be, hogy itt megint egy fegyverkezés, szóval a világ szörnyű, és ezek a válságjelenségek akkor fognak úgy igazán beérni, amikor, és összetalálkozni, és egymást felerősíteni, amikor ők lesznek gazdasági és politikai döntéshozó pozícióban, és azért borzasztóan fontos, hogy ez a generáció, mivé lesz. És meg kéne nézni, hogy tehát nekik mire van szükségük. Mit tudok nekik mondani, mint keresztény? Mivel tudom biztatni őket? Mivel tudok reményt adni? És ebben meg kell keresni az igazi eredeti Jézusi üzenetet, a rárakodott bornyírt hagyományokat hagyjuk, ne beszéljünk róla. Nem mondom, hogy vágjuk ki a Bibliából, mert nem lehet így hozzányúlni a Bibliához, csak hagyjuk. És ahogy a Misi mondta, beszéljünk, nézzük meg, hogy mire vagyunk képesek a szeretet vonalán.
2: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Magvetés.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Egyik nap Jézus leült a tópartján. Azonnal körülvették a népek, de olyan szorosan, hogy alig kapott levegőt. Ezért egy csónakból szólt hozzájuk. Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem történetesen az útszélre hullott. Jöttek a madarak és felcsipegették. Más szemek köves talajra hullottak. Itt nem volt elég a föld. Csak hamar kikeltek, mert nem kerültek mélyre a földbe, de aztán, hogy forron sütött a nap, kiszáradtak, mert nem eresztettek mély gyökeret. Voltak szemek, amelyek bogáncsok közé hullottak. Amint a bogáncsok megnőttek, elfojtották, ezért nem hoztak termést. De volt mag, amely jó földbe hullott, ez, amikor kikelt és kifejlődött, termést hozott, az egyik 30, a másik 60, a harmadik 100-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. Tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy meghallotta, próbálkozott Jakab Alfeusz fia. Csak kevesen mentek bele a játékba, a többi

0: villám gyorsan szétszélettek. Amikor Jézus egyedül maradt a 12-vel, Péter így szólt. Mi mindnyájan gondoltunk valamit, de természetesen kíváncsiak vagyunk, Mester, a te magyarázatodra is. A magvető Isten. A mag Isten szava, segített Jézus. Na, most ti jöttök. Kezdjük az út szélre hullott maggal. András jelentkezett. Ez én vagyok, amikor vakon és süketen elmegyek az igazság mellett. Meg én, amikor bosszant az igazság, folytatta Jakab Zebedeus fia. És én, amikor hagyom magam lebeszélni a te igazadról, mondta testvére János. Vagy pedig én, amikor nem akarom teljes erőmmel megérteni, amit elsőre nehéz megértenem, fűzte hozzá a kánai Simon. Jézus elégedetten bólogatott. Jól értettétek, akikben útszélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán és kitépi szívükből az elvetett igét. No és mit gondoltatok a köves talajra hullott magról? Ó, hát ez én vagyok, kiáltott föl Fülöp. Amikor a jó cimborák és a kalandok csábítanak közétek, és nem az országépítés. Meg én, amikor a szívem ahelyett, hogy megindulna, megkövesedik, folytatta Bertalan. Ugyancsak én, amikor te Isten országáról beszélsz, én meg az én dolgaimról ábrándozom, tette hozzá Tamás. Akárcsak én, amikor nem tudtam elviselni, hogy kinevessenek azért, mert a te tanítványod vagyok, fűzte hozzá Júdás. Amikor túlságosan bízom saját erőmben, ismerte be Jakab. Amikor Isten szavára csak szavalok, de nem cselekszem, vallotta be Tádé. Jézus ezzel is elégedett volt. Vagyis ti is úgy gondoljátok, hogy akikben köves talajra hull a mag, azok, amikor hallják a tanítást, szívesen fogadják, de nem ver bennük gyökeret, mert csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldöztetés éri őket az ige miatt, hamarosan megbotránkoznak. No, és mi van azokkal, akikben bogáncsok közé hull a mag? Ez történt velem is, éppen olyankor, amikor szerencsésen alakultak ügyeim, kezdte Jakab Alfeusz fia. Velem pedig akkor, amikor elkezdtem pénzem várható nyereségét számolni, folytatta Máté. Én velem meg akkor, amikor kis hitűségembe elsüllyedek, zárta le Péter. Jól mondtátok, akikben a bogáncsok közé hullik, azok hallják ugyan a tanítást, de a világ gondjai, a csalók a gazdagság, és a többi vágy szívükbe hatol, elfojtja az igét, úgyhogy terméketlen marad. No és akkor mi történik a jó földbe hulló maggal? Na hát ezek, mint hallhattad, Mester, ezek aztán nem mi vagyunk. Jézus élénken tiltakozott, pedig ezek is ti vagytok. Ezt nehezebb lesz megmagyaráznod, Mester, mint azt, hogy a hét testvér közül feltámadáskor kié lesz az asszony, akit Mózes törvényei szerint mindnyájan elvettek, jegyezte meg Péter, és ezzel mindenki egyetértett. Igazatok van, ismerte el Jézus, majd hozzátette, de szavaitokból kiderült, hogy lelketek mélyén jó talaj van. Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Magvetés.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A kereszténység radikális autonómiája. Vildma János jegyzete. A vallás társadalmi szerepét tekintve mind a liberális, mind a kommunitárius megközelítés modern kor előtti premisszákon nyugszik, véli José Casanova. Az első ugyanis abból indul ki, hogy a vallásnak teljesen ki kell szorulnia a közéletből, szekularizmus, a másik pedig abból, hogy be kell épülnie a közéletbe, hanem politikailag, ami az állam és egyház elválasztása következtében már nem lehetséges, akkor legalább szociológiailag az egész társadalom erkölcsi integrációja révén. Illiberális keresztény demokrácia. Ha bármelyik egyház ennek megfelelően szembefordul a liberalizmussal, és elkötelezi magát a nemzeti konzervativizmus mellett, akkor akaratlanul is politikai vagy szociológiai értelemben definiálja önmagát, betöltve ezáltal bizonyos integráló és stabilizáló funkciót, ám kockáztatva eredeti küldetésének teljesítését és teológiai identitását. Ez csapdahelyzet. Az egyház olyan feladatot vállal magára, irányt mutatni a társadalomnak, meghatározni, hogy mi a helyes és mi a helytelen, amelyet nem tud teljesíteni, és a társadalom egésze nem fogad már el tőle. Ráadásul ez konfliktusok lehetőségét rejti magában. Ennek egyik fajtája nemzeti vallás jellegű, a másik fajtája pedig a felekezetek közötti kapcsolatokat terheli meg, amint történt ez a magyar 2011. évi egyházügyi törvény elfogadása után. Az amerikai vallás szociológus ezért más utat javasol. Casanova szerint a múlt század közepe óta kirajzolódott, hogy politikai és vallás viszonyában a megoldást az jelenti, ha modern társadalomban a vallás nyilvános szerepe nem kötődik sem az államhoz, sem a társadalom egészéhez, mint szociológiai erkölcsi iránymutatásra váró képződményhez. A nemzet erkölcső szerepébe csúszás helyett a vallásnak egyszerűen élnie kellene azzal a jogával, hogy szóban és tettben részt vesz a civil társadalom nyilvános életében. Ez egyrészt összeegyeztethető a liberális szabadság értelmezéssel és a modern társadalmak strukturális és kulturális differenciálódásával, miszerint a vallás magánügy. Másrészt összeegyeztethető a konzervatív felfogással is, mely szerint a vallás közügy. Közügy annyiban, amennyiben a vallásos normák és vélemények épp úgy megjelenhetnek a nyilvánosságban, mint más normák és vélemények, és épp annyi tiszteletre és megbecsülésre tarthatnak igényt, mint azok. Trutz Rendorf, német evangélikus teológus, aki szerint a közösségi társadalommal ellentétben, amelyben az állam és egyház határozta meg az ember társadalmi helyét és szerepét, a modern társadalomban az ember szabadsága és méltósága az a sarokpont, amelyen államnak és egyháznak nyugodnia kell. A kettő modern kori elválasztása ezért feltételezi a keresztény embernek azt a képességét, hogy önmagában is meg tudja különböztetni a hívőt és polgárt. Szabadságának és méltóságának alapja nem az állam, nem is a civil társadalom, nem is az egyház, hanem az a tudat, hogy ő Isten képmása, és e világi küldetése is tőle van. Az egyház számára nincs más tekintély, amely tanítását értelmezhetné, és nincs olyan világi hatalom, amely megmondhatná, hogy mi következik a hitből, mint maga az evangélium és a hívők közössége. Az egyház szabadsága bármilyen külső uralomtól nem a lehetségesség kérdése, hanem a kereszténység radikális belső autonómiájának következménye. Az egyháznak saját önértelmezése szerint önmagát kell kizárnia minden evilági hatalomból, és minden világi hatalom megnyilatkozását önmagából, mert Jézus Pilátusnak mondott szava szerint az én országom nem e világból való. Ebben az összefüggésben érthető csak meg Jézus válasza a farizeusok kérdésére, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Az adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené, nem valami opportunista, konfliktus kerülő, a császár jó indulatára építő álláspont, Jézustól az egyébként is távol állt, hanem a két szféra radikális elválasztása. Egyrészt elvitatása annak, hogy a császár isteni, amint ezt az adópénzre nyomott császár képe proklamálta, másrészt elvitatása annak is, hogy Isten királysága evilági, amint sok Jézus korabeli zsidó hitte. A két ország alapvetően más. Mindkettőnek megvan a maga illetékessége és autonómiája, és egyik sem élhet vissza a másikkal a saját céljai érdekében, mint ahogy ez a történelem során számos alkalommal történt. Mindkettőnek meg kell adni, ami az övé. Sem többet, sem kevesebbet.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A kereszténység radikális autonómiája. Vildma János jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten, a napi áhíta címe, fénylenek, mint a csillagok. A mai ige, Dániel 12.3. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő ég volt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Gondolatok az ígéről. Ébredj, testvérem, mert itt olyasmi van, amire nagyon oda kell figyelni. Bölcsnek lenni önmagában is nemes dolog. Itt azonban arról az isteni bölcsességről van szó, amelyet csak maga az Úr adhat. Bár csak igazán ismerhetném magamat, Istenemet, megváltómat, bár csak olyan bölcsességet nyernék Istentől, hogy a gyakorlatban is megélhetném az ő igazságát, és az ő világosságában járhatnék. Vajon értelmes életet élek? Annak érdekében buzgolkodom, amire törekednem kell? Úgy élek, hogy halálom órájában is boldogan nézhetek majd végig az életemen? Mert csak ez a bölcsesség tesz fénylővé, mint a csillagok. Csak ebből ragyoghat mennyei fény rajtam keresztül. Nagyszerű dolog, ha valaki lelkeket tud megnyerni. Már ahhoz is bölcsesség kell, hogy valaki az igazsághoz tudjon fordulni. Mennyivel inkább azonban ahhoz, hogy másokat odatérítsünk. Bár csak úgy ismerném Istent, az embereket, a világot és Krisztust, hogy sok embertársamat Krisztushoz vezethetném. Szeretném magamat ennek a feladatnak szentelni, és addig nem nyugodni, míg alkalmas nem leszek erre. Mert jobb ez minden világi dicsőségnél. Csillaggá tenne engem is, örökké fénylő csillaggá. Sőt, áraszthatnám az égi fényt, mint a csillagok. Én lelkem, serkenj fel, Uram, eleveníts meg. 436 éve jelent meg a Vizsgai Biblia. Az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsgajban látott napvilágot. A fordítást irányító református esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Károlyi a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. 3 év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlyinak legalább 3 segítőtársa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért Károlyi kéziratait az akkori diákok, köztük Szent Simolnár Albert laponként gyalogszerrel hozták Göncről Vizsajba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsai Református templomban és a Bibliai Látogató Központban június 18-án szombaton délután 7 órától kezdődő hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A déli evangélikus egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az evangélikus egyház 2005. évi 3. törvényének 12-13-14. Paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsgai időpontja és helyszíne november 10-e, kedd, Déli Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatala, Budapest, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@lutheran.hu e-mail címmel. Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. A keresztény múzeum július 17-én péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros, prímás látogatást tett az Esztergom Budapesti Főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta neki az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredis Gergő, az Esztergom Budapesti Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb, régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Németné Balogh Katalin több mint két évtizedes misszió vezetői szolgálatáért, és beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét, Stift Jánost, július 17-én a Budapest Hold utcai református templomban. A református szeretett szolgálat által szervezett személyes bizonyságtételekkel és megrázó vallomásokkal teli alkalmon Steinbach József püspök hirdetett ígét, valamint ünnepélyesen aláírták a Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület közötti együttműködési megállapodást is. Az ünnepi istentiszteletet Balogh Róbert, a Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese nyitotta meg, majd a gyülekezet a 105. Zsoltár első versével és a 728. dicsérettel kezdte meg az alkalmat.
1: Kulturális programajánló.
2: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyház kerület. A kántorképző tanfolyam időpontja holnap, július 22-e és augusztus 8-án zárul. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Árszakra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Árszakra Fesztiválra, most már közzé teszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg az idén a 4. Miskolci Árszakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat föl, 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt fölvonultató eseménysorozatukra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Radírozzuk ki a különbségeket! Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A fölmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. A kitartás útján 10 szervezet a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Mária Pócsra. Az idén már 10. alkalommal indult Mária Pócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok, amint egy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseik az Isten szülő elé vigyék. A Miskolci Egyházmegye görögkatolikus ifjúsági fóruma 10. alkalommal szervezte meg a fiatal felnőtteket megszólító 22 plusz zarándoklatot. Tokajban a görögkatolikus templom udvarán volt a gyülekező. Kora este a résztvevők, mint egy fele, már a zarándoklatot megnyitó becsernyén is részt vett, amelyen a lelki útra valót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. A jelenlévőket Salai Szabolcs atya, mint a zarándoklat főszervezője köszöntötte, és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vállalkoztak a zarándoklatra. Az előzetesen regisztráltak száma meghaladja a 80 főt, amely lehetőséget ad a hétköznapokból való kiszakadásra és a lelki megújulásra. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Most tetőzik a hőmérséklet, de jön egy kis frissülés. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél, és 23-28 fok várható. A folytatásban napos, felhős idő körvonalazódik, majd csütörtökön egy újabb frontnak köszönhetően ismét megnövekedhet a záporok kialakulásának esélye.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Tajándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A Budapesti Zsidó Hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Radírozzuk ki a különbségeket! Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A fölmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. A kitartás útján 10-et szervezett a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Mária Pócsra. Az idén már 10. alkalommal indult Mária Pócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok, amint egy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseik az Isten szülő elé vigyék. A Miskolci Egyházmegye görög-katolikus ifjúsági fóruma 10. alkalommal szervezte meg a fiatal felnőtteket megszólító 22 plusz zarándoklatot. Tokajban a görög-katolikus templom udvarán volt a gyülekező. Kora este a résztvevők mintegy fele már a zarándoklatot megnyitó becsernyén is részt vett, amelyen a lelki útra valót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. A jelenlévőket Salai Szabolcs atya, mint a zarándoklat főszervezője köszöntötte, és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vállalkoztak a zarándoklatra. Az előzetesen regisztráltak száma meghaladja a 80 főt, amely lehetőséget ad a hétköznapokból való kiszakadásra és a lelki megújulásra. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a 119. Zsoltárba, a 33. verstől a 40. versig terjedően a következőképpen. Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abba gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra, a te utadon éltes engem. Teljesíts be szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélőknek adtál. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid. Elevenítsd meg igazságoddal, mert vágyom utasításaidra.

0: Kulcsár Tibor testvérrel imádkozunk.
1: Kedves Urunk, amikor a Te jelenlétedbe kívánkozunk, az nem szeretnénk, ha csak egy ilyen elvi, elméleti dolog lenne. Szeretnénk, hogyha a Biblia tanulmányunk keresztül megszólítanál minket. És nem csak minket, hanem azokat is, akik különféle médiumoknak a használatával próbálnak bekapcsolódni ebbe a Biblia tanulmányozásba. És jó lenne, hogyha a szívek megszólalnának és válaszolnának a Te igédre. Segíts, hogy miközben együtt mondjuk a Zsoltárossal, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, közben eszünkbe idéződjön, hogy egyedül Te lehetsz az, aki Te igéd világosságát, mint mécsest lábunk elé engedi. Szükségünk van a következő lépéseknek a megértésére, megvilágítására. Add, Uram, hogy ez a mai napon ezzel a Biblia tanulmányozással is megtörténhessen. Amen.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek, és mindazokat, akik különböző csatornákon keresztül hallanak bennünket. Mint tudjátok, úgy van a Biblia tanulmányozás megszerkesztve, hogy a Biblia legfontosabb tanításait 7 évente átvesszük. És ez mint egy ciklikus forgás, ismételten elővesszük. És azt vettem észre a Biblia tanulmányozás összeállításában, hogy amíg a korábbi időben egy-egy bibliai könyvet, vagy bibliai könyvcsoportot tanulmányoztunk, most inkább egy témát választ az a központi bizottság. És ugye az elmúlt negyed évben a barátságról beszéltünk, a mostani negyed évben pedig az oktatásról, a tanításról és a nevelésről. Az az igazság, hogy ez vörös fonálként végighúzódik az Ószövetség különböző történeteiben, könyveiben, épp úgy, mint az Új Szövetség lapjain. És ez nagyon fontos, hogy mert ha akarjuk, ha nem, valahogy annak a folyamatnak a részesei leszünk, hiszen a mester mindannyiunkat elhívott, és tanítványaként szolgáljuk őt. De előbb-utóbb a tanítvány újabb tanítványokat hív el, és ezeket a tanítványokat kell tanítani, oktatni, nevelni. És ennek a folyamatnak a részeseivé válunk. És ahhoz, hogy bölcs tanárok legyünk, hogy bölcs oktatók legyünk, édesanyák, nagypapák, nagymamák, szülők, ahhoz el kell sajátítani azt a bölcsességet, ami az oktatással, tanulással és neveléssel a Biblia lapjaiban el vannak rejtve. És ezeket az értékeket próbáljuk kibányászni, előhozni, a mai életre, a mai élethelyzetre applikálni, alkalmazni. Én nagyon örülök, és el tudom mondani azt, hogy ezt a mostani tanulmányt különböző főiskolák, egyetemek, vezetői, mesteroktatói állították össze. Tehát a mostani tanulmányunk egy team munkának az eredménye, akik a gyakorlati életben, a nevelésben és az oktatásban hosszú éveket, évtizedeket töltöttek el, tehát az ő tapasztalatukon keresztül látjuk meg egy-egy bibliai igehelynek a fontosságát és jelentőségét ebben a vonatkozásban. De ne beszéljek ennyit, menjünk a Biblia versekhez, és nagyon szép a Mózes első könyve második fejezet 15. versétől az első iskoláról olvashatunk. Ugye a második fejezetben az ember teremtése és az Édenkertben való elhelyezés van a történetekbe elrejtve. Na nézzük csak, mit mond az ige számunkra?
3: Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Édenkertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.
2: Nagyon szépen köszönöm. Ez egy rövid, tömör foglalata annak, hogy ebben az iskolában, mint a tanár, kiadja a határokat az első emberpárnak a tanteremben, a tanterem volt maga az Éden kertje, és látjuk, hogy egyetlen egy tilalmat helyezett, azt mondta, mindent megcsinálhatsz, de egy dolgot nem, az az enyém, ahhoz ne nyúj hozzá. Tivadar?
4: Én is ezt a gondolatot szeretném kiemelni, hogy a nevelés, az oktatás az mindig határokkal, határvonalakkal jár együtt. Tehát nagyon sokan elfelejtik, főleg a mai szülők, már bocsánat, hogy így mondom, tisztelet a kivételnek, hogy a gyermeknek igenis meg kell szabni, tehát a szülő szabja meg, hogy miként, hogyan tegyen, és nem pedig a gyermek mondja meg, hogy nekem ehhez van kedvem, vagy ahhoz van kedvem. És figyeljük meg, hogy itt a legelején már Isten példát adott. Azt mondta Ádámnak, Évának, hogy a kert bármelyik fájára nyugodtan egyél, tehát bármit, mert érezd jól magad. De van valami, amihez ne nyúj, és ne is foglalkozzál vele. Tehát Isten megszabja azt, hogy mit szabad és mit nem, és erre figyelnünk kell.
2: Köszönöm szépen, István, aztán Tibor.
0: Ugye azt szokták mondani, hogy az oktatáshoz három feltétel szükséges. Kell egy infrastruktúra, kell egy tanárok, és kellenek tanulók. Ugye ha megnézzük ezt a történetet, akkor egy szuper infrastruktúra van, ez az Édenkert. Hát ennél jobbat én el sem tudok képzelni. Nagyon vulgáris, amit mondok, hogy egy szuper oktató is volt. Mert hát a Jóisten maga tanította személyesen őket. Ennél jobb oktatót azt hiszem nem tudom elképzelni. És volt egy tanulók is, ahogy indult a direkt tanítás. Aztán majd később áttérünk a távoktatásra, hogy ilyen modernul fejezem ki magamat. Volt egy tanulók, ezek az őszüleink voltak. Tehát a lényeg az, hogy minden feltétel biztosította volt. És az Édenkertben is már ez az oktatás gondolata onnan indul, és mai napig tart, és szerintem végig fog tartani. Hát azt hiszem, neked egy ilyen alap gondolatod az, hogy az életed végéig tanulni, ez a hitvallásod neked
2: is. Így van. Köszönöm szépen. Tibor?
1: Arra gondoltam, amikor készülgettünk erre a Biblia tanulmányra, hogy talán a kertnél egy kicsit, mint oktató centrumnál meg kéne állni. Mert én azt hiszem, hogy legtöbben a saját szőlős kertjükből, vagy a nem létező kertjükből, vagy hétvégi telkükből indulnak ki itt a kerttel kapcsolatosan. Tehát amikor a Szentírást valaki esetleg térképpel a kezében nézi, akkor megmondom őszintén, néha bennem az is fölmerül, hogy egyáltalán Ádám és Éva mikor és hogy jutott el a tilalmas terület. Mert ha beletetszenek gondolni, ugye a Tigris és az Eufrátesz az egyik határ, a Nílus a másik határ, és a számunkra nem pontosan meghatározható helyen folyó Gihón, ami hát a legjobb esetben is valahol ott a földközi tengernek a keleti partvidéke környékén kellett, hogy legyen. Na most, hogyha ezt valaki így körbe rajzolja a térképen, olyan sok száz ezer négyzetkilométer jön ki, tehát nem négyzetméter, négyzetkilométer, hogy ott megtalálni a tilalmas helyet, ahhoz, hogy mondjam, diák szív kell, amit minden tanár tud, hogy létezik, hogyha egyszer azt mondom egy diáknak, hogy nem szabad, onnantól kezdve kötelező. De mindenképpen azért akartam ezt hangsúlyozni, mert ez azt jelenti, hogy a taníthatóságnak nem csak az infrastruktúra, a körülmény a feltétele, hanem a hozzáállás, a belső attitűd, az, hogy én mire vágyok. És még csak nem is feltétlenül mindig pedagógus függő, mert ugye ha már azt mondjuk, hogy az Édenkertben a legjobb oktató volt, akkor ez bizonyítja, hogy nem pedagógus függő az, hogy mi lesz a végeredmény.
2: Köszönöm szépen. Marika?
5: Amikor az Édenbe művelte, őrizte az első emberpár ezt a csodálatos kertet, akkor nem nagyon tudjuk, hogy ez milyen munka volt. Csak miután kiűzettek, akkor jött, hogy fáradtságos, verejtékes munka lett az Éden után. Tehát így visszakövetkeztetve olyan volt a munka az Édenbe, ami semmi ilyen dolgot nem vont maga után.
2: Így van, és nem volt fáradtsága a munkának, hanem könnyed, és ugyanakkor nem dolgozták agyonra magukat. És ha itt most végignézek rajtatok, akkor nem az agyon pihent testvérek látszatát látom rajtatok, hanem azt, hogy agyon dolgozzuk magunkat, és én is közétek tartozom, félre ne értsétek. Tehát a munkába is kell egyfajta határt szabni, és a Jóisten ezért bizonyos alapelveket fektetett le. És a Műveljed és őrized, a leghíresebb rási kommentár, zsidó kommentár, egy rabbi írta, valamikor az 1200-as esztendőkben azt mondja, hogy a műveljed az a földművelésre vonatkozik, az őrizzet pedig a pásztorkodásra. És nagyon jó tudjuk, hogy Mózes idejében a földművelők és a pásztorok, hát azok nem nagyon szívlelték egymást, egy állandó ellenségeskedésben voltak. Csak gondoljuk most Mózes házasságára, ugye, hogy ott a korsóval elzavarták Cipórát, és nem engedték az állatokat megitatni, és a többi. Egy kemény világ volt, testvérek, egy nagyon kemény világ. Higgyétek el, sokkal keményebb világ volt, mint amiben mi élünk. Ez most már egy puhány világ. És azt mutatja, hogy ez a kemény világ az Édenkertjében csodálatos harmóniában volt. De vajon nagy kérdés, hogy mi harmóniában vagyunk-e a Jóistennel és az Édennel, Anikó?
6: Arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy ez a feladat, hogy művelje és őrizze Ádám és Éva a kertet, ez nem a bűnbeesés után történt. Tehát a munka nem átok, nem a bűn következménye, mint amit sokan megpróbálnak most mondani, és hogyha Isten áldása van rajtad, még ilyet is hallottam, hát akkor tulajdonképpen munkanélkül is jól el vagy. Nem, Isten tevékenységre alkotta az embert, és az egy nagyon szép úgynevezett didaktikai alapelv, hogy valami, a tevékenység, csak a tevékenység végzése útján tanulható meg. Magyarul úgy fogok megtanulni varni, hogyha varrok, vagy főzni, ha főzök, hogy más példát nem mondjak, tanítani, ha tanítom a gyerekeket. Tehát Isten itt az embert egy észszerű, tevékeny életre teremtette, és ha mi nem találjuk a helyünket az életbe, az is azt mutatja, hogy elszakadtunk Istentől, aki értelmes munkára alkotta meg az embert. És ez a jó példa, hogy ez a bűneset előtt történt még ez a feladat.
2: Köszönöm szépen, László.
7: Tulajdonképpen Anikó elmondta, amit szerettem volna a munkával kapcsolatban. Mondtam volna én is, hogy nem álltok, hanem áldás, és főleg a csoportmunka. Mert fölfoghatjuk Ádámot és Évát egy kis csoportnak, és ez azt mutatja, hogy csoportosan, közösségben a munka mindig hatékonyabb, mintha egyedül végzi az ember.
2: Köszönöm szépen. Van egy nagyon híres szociológus, Max Weber, és ő írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy a protestáns etika és a kapitalizmus. És Max Weber kifejti, hogy, és tökéletesen kifejti, hogy a protestáns és a katolikus dogmatika más gyökerekbe fogja meg a munka lényegét. A protestánsok az édeni munkáról beszélnek, a katolikus teológia inkább a bűnbeesés utáni munkát teszik az ő gondolkodásuk középpontjává, és nagyon érdekes elmondja, hogy ez bizonyos országokban bizonyos kultúrát rendezett át és alakított. Ez, amikor ő elmondta a 19. századnak a közepén, első évtizedeiben közepén, akkor már ez még így volt, mára már nagyon érdekes. Mára már a katolikusok átveszik a protestáns gondolkodást, a protestánsok átveszik a katolikus gondolkodást, de tökéletesen így van, ahogy Anikó említetted, a munkánál ne azt nézzük a bűnbeesés után, amikor fáradtsággal, orcád verítékével keresed a kenyeredet, hanem nézzük azt, hogy milyen csodálatos harmóniára teremtette az embert a munkával. És az ember igazából az Éden kertjébe tudott a szó igazi értelmében kiteljesedni, és ezt a kiteljesedést vágta derékba a bűn következménye, Tibor.
1: Csak egy Biblia vers Bölcs Salamontól, az is Isten ajándéka, ha az ember eszik iszik és jól él fáradtságos munkájából.
2: Így van. Köszönjük szépen. Még valaki? István?
0: Egy gondolatot csak ehhez, amit az Anikó mondott, szerintem ez most az jutott eszembe, hogy az előző negyedévi tanulmányának azt mondtuk, hogy a szeretet mindig tettekben nyilvánul meg. Tehát ez is visszakapcsol ehhez a munkához, ami szerintem egy feladat és egy kötelesség is, mert tulajdonképpen az, hogy az Éden kertjében helyezte az embert, hogy művelje és őrizze azt, más fordítás azt mondja, hogy művelje a kertet és viselje annak gondát. Tehát ez a feladatokat egyértelműen bizonyítja, sőt azt a kapcsolati rendszert, kialakítását is, hogy ugyanképpen az ember és a természet közötti kapcsolatot megalakította ezzel, majd az, hogy megalkotásával az ember és ember kapcsolat jött létre, és tulajdonképpen ez a hármas kapcsolat, és Isten ember és a természet közötti kapcsolat már itt az Édenben kialakult.
2: Köszönöm szépen. Néhány évvel ezelőtt jártunk feleségemmel Ausztráliába, és ott elmentünk néhány adventista iskolába. Hát végül is nem elmentünk, hanem elhívtak bennünket, amikor meghallották, hogy a világ másik feléről jöttünk, akkor látogassuk meg, és ha már ott vagyok, akkor tartsam meg az aznapi áhítatót, az egész iskolát összehívták, és elmondtam, honnan jöttünk, és akkor utána végig sétáltunk, és végig jártuk az osztálytermeket, és én az európai oktatási rendszeren felnőve tátottam a számat, hogy fantasztikus, ilyen is van. És akkor azt láttam, hogy egy olyan oktatási rendszert építettek fel, ami fantasztikus és csodálatos. Hadd mondjam el nektek, hogy például a kicsik abban az időszakban Noé történetét tanulmányozták. Na és akkor mit csináltak? A nagyok megcsinálták egy osztályteremmel arrébb a Noé bárkáját. Úgyhogy elővették a Bibliát, olvasták, a tanár ott volt, irányította, stb., de nem a tanár mondta el, hogy ezt csináljátok meg, ott voltak a faanyagok, a szögek, a deszkák, stb., és aztán egy nagy ilyen csörlővel szépen áthúzták a kicsiknek. Tehát fantasztikus, és egy egészen más oktatást, vagy például az elsősöket, néztem, hogy az elsősök mennek le a könyvtárba. Miért mennek le a könyvtárba, kérdezem. Hát ott kapták a feladatokat. És akkor mentek a könyvtárba, és megkapták azokat a könyveket, azokat a kifestő könyveket, meg ABC-t tanító, és úgy megszerettették velük a könyvtárat, hogy amikor később felnőttek, akkor már a könyvtárt, a kutatást, a Bibliával kapcsolatos dolgokat nagyon megszerették. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy mi egy germán kultúrán szocializálódott iskolatípust, legyen egyházi vagy nem, mi még nem egyházi iskolákban jártunk, mert abban az időben, ahogy végignézek rajtunk magunkon, még akkor nem ezek az egyházi típusú iskolák nem léteztek, ma már léteznek, és örülünk, hogy léteznek, de nehogy azt gondoljuk, hogy csak ez a germán típusú iskola van. Tehát Ausztráliában én nagyon rácsodálkoztam az egyetemre is, hogy mennyivel másképp, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak megnyitják a gondolatait. És lényegében a Jóisten is ezt csinálta Ádámnak. Nem azt mondta Ádámnak és Évának, hogy na itt a megtanulnivaló, és akkor létszes tanuljátok meg, és mondjátok végig majd ezt a versikét. Hanem kinyitotta az értelmüket és bölcsességüket, és a természetet figyelve, hiszen ne felejtsük el a természet, Isten második kinyilatkoztatása, úgy is mondhatnánk, a második Bibliája, és azon keresztül nagyon sok igazságot, értelmet, bölcsességet tudtak magukba szívni. Ezért kell a gyerekeinket az iPadoktól és az iPhone-októl megmenekíteni, legalábbis néha, és kivinni a természetbe, hogy legyenek kapcsolatban a természettel és a kontaktussal, és akkor egy más értelmi képesség alakul ki bennük. Anikó?
6: Picit szeretném megvédeni a magyar oktatási rendszert, mert valóban ebbe a germán típusú rendszerbe tanultam én is még, de most, hál' Istennek, nagyon sokat nyitott maga az oktatási rendszerünk is, tehát nagyon támogatják a csoport, a páros munkát, a megfigyelésen alapuló oktatást, tehát beleértve azt, hogy én egy olyan belvárosi iskolában voltam, aminek van mintakertje, és a gyerekeknek van mindegyik osztálynak kis kertecskéje, ahol paradicsomot neveltek, és stb., hogy visszavigyék a természetbe. Tehát észrevették ezt a magyar oktatási szakemberek is, hogy nagy baj az, hogy ülj le, tanuld meg, ez nem Isten alkotása volt. Van, amit meg kell tanulni, de nagyon sok minden valóban úgy tanulható meg, ha csináljuk és látjuk, és kimegyünk kirándulni, stb. Tehát nagyon támogatom én is. És a gyülekezetek hatalmas lehetőséggel rendelkeznek, mert ha nem is Noét, de például Mózes történetét mi gyerektáborba földolgoztuk ugyanezzel a szisztémával, hogy a nagyok festettek, krokodil csináltak, és cipóra, a bábut, és mindent, és a hét végére egy hatalmas alkotás lett, amiben ott volt Mózes története, és nagyon mélyen érintette a gyerekeket, és nagyon elvitték.
2: És soha nem felejtettétek el ezeket a történeteket, mert ha az ember fiatal korban találkozik a Jóisten dolgaival, akkor sokkal jobban ki tud nyílni, ki tud szélesedni. Persze nem azt akartam mondani, hogy az időseknek nem szabad megtérni, és nem érdemes megtérni. Nem, szó sincs róla. De minél korábban adjuk át az életünket a Jóistennek, annál nagyobb dolgokra leszünk képesek az Úr segítségével az élet. És ez egy nagyon fontos dolog. De köszönöm szépen, én nem a magyar nevelést is akartam én bántani, csak azt akartam mondani, hogy az európai és a germán gondolkodáson túl, aminek nagyon sok pozitív oldala is van, van még más rendszer is, és ezt a más rendszert érdemes nekünk ismernünk. Menjünk tovább. A következő, hogy látjuk, az Édenbe a bűn befurakodott. És van egy meg nem értett üzenet is. Mózes első könyve, 3. fejezet, 6. versében egy érdekes történetet olvashatunk ősszüleinkről.
8: A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak.
9: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok.
8: A kígyó erre így felelt az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítsa a szemét, és hogy kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett.
2: Szigeti István.
0: Hát ebben a felolvasott szövegben nálam a kulcs szó az a ravaszabb volt. Ugye én mindig mondom ezt, hogy úgy vagyunk vele, hogy ezeknek a szavaknak a tartalmát már teljesen átértékeljük, vagy újraértékeljük, nem úgy értékel, hogy kéne. A ravaszabb azt jelenti az én felfogásom szerint, hogy a másokat megtéveszteni akarom. És ez a másokat megtévesztő akaró világban élünk, ezt el kell ismernünk. Tehát ma már ez nem egy negatív tulajdonság, hanem egy siklet, meg esetleg még pozitív tulajdonság, és hogy becsapom, megtévesztem, rábeszélem, és hagyna soroljam ezeket. És tulajdonképpen itt volt egy teljesen világos elvárás. Ugye ez azért is érdekes, mert a Biblia előző verseiben mindenkor azt olvassuk, hogy minden tökéletes volt, minden nagyon nagy jó volt, és ez a negatív tulajdonság először itt jelentkezik el. És tulajdonképpen az elvárás teljesen egyértelmű, hogy nem ehettek a tiltott vagy gyümölcséből. Ehhez nincs mit hozzátenni, ez egyértelmű, nem lehet félreérteni, nem kell magyarázni, stb. Sőt, még az a könnyítés is idézőjelben elhangzik, hogy elmondja a Jóisten a következményeket is. Mert ha arról a fáról azon a nap eszel róla, akkor halál alakozol. És akkor itt van a klasszikus döntési lehetőség, amikor az embernek dönteni kell a jó, és a, vagy az engedelmesség és az engedetlenség között. És tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy és is csatlakoznak Tibor gondolatához, amit korábban mondott, hogy nem a tanítóval volt itt a baj. Egy kiváló tanító volt. Sőt, még Éva a leckét is elismerte hibátlanul, bár egy kicsit még hozzátett, de ezt most hagyjuk, de a lényegét elismerte. Én személyes véleményem az, hogy ez a ravasság hatása itt mutatkozik meg. Itt vezeti félre Évát, ez a megtévesztés itt már befurakodik az ő gondolatvilágába, és tulajdonképpen ez az első nagyon helytelen döntés, aminek aztán számos következménye van.
2: Csak egy gondolatot, hogy a héber kultúrában a kígyóra 9 különböző kifejezés található. Tehát ezt lehet látni, hogy innentől fogva ez a történet egy másik oldaláról is megmutatja, hogy mennyire fontos. Például a magyar kultúrára például a szarvas marhára több mint 30 kifejezés található. Ez a mi kultúránkban, a múltunkban, a tradíciónkban van, és a héberek több mint 9 kifejezéssel fejezik ki a kígyót. László?
7: A felolvasott Biblia szakaszban, történetben, ugye a bűnbeesés történetéről van szó, lényegében nincs más megírva, mint az emberi szabadság miben léte. Ugyanis beszélhetünk a döntés képességéről, a döntés lehetőségéről és a felelősségviselésről. A döntés képessége és a döntés lehetősége, ez két különböző dolog. Attól, hogy valakit megfosztanak a döntés lehetőségétől, még a döntési képességét nem veszítette el, legfeljebb nincs abban a helyzetben, hogy úgy dönthessen, ahogy szeretne. És hogyha ezt a hármat egymás mellé rakjuk, akkor kiderül, hogy az ember erkölcsiségével állunk szemben. Az ember éppen attól erkölcsi lény, hogy szabadon dönthet, és a döntésének a következményeit viselni tudja. És nagyon ráerősítenék arra, amit az előbb az István mondott, hogy a bűnbeesés az nem a tanítónak, jelen esetben az Istennek a kudarca. Mert azért tudni kell, hogy egy tanárnak a tevékenysége az soha nem eredményköteles. A tanár nem azt vállalja, hogy a diákja tudni fogja az anyagot. Mert ha ő kiteszi a lelkét, és a diák úgy dönt, hogy nem hajlandó tanulni, akkor meg fog bukni, de ez nem azt jelenti, hogy a tanár rosszul dolgozott. A tanárnak az a feladata, hogy mindent tegyen meg azért, hogy a tanítványát a maximális ismeretekhez juttassa, de hogyha a diák ennek ellenére nem tanul, az nem a tanár hibája.
2: Köszönöm szépen, Kormos testvér.
4: Azt mondhatnánk, hogy a bűneset valóban egy fordulópont lett az emberiség életében, hiszen ahogy a történetben olvastuk, addig nem tudták, hogy mi a rossz. Addig csak jót tapasztaltak. Viszont nagyon érdekes dolog ez, hogy a tiltott dolog után mindig vágyik az ember valahogy. Ott van benne, hogy jaj, de érdekes lehet ezt megtapasztalni. Hát én azt gondolom, hogy ezt jó megbántuk, Ádám, Éva is jó megbánta, és talán meg is spórolhattuk volna. Tehát én a magam részéről el is engedtem volna ezt, hogy ne tudjam meg soha, hogy mi a rossz és mi a szörnyű dolog. Minden esetben ma már azért kell imádkoznunk, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Tehát, hogy ma már ugye szembesülünk mind a kettővel, de hogy isteni vezetés kell ahhoz, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között.
2: Köszönöm szépen, Kulcsár testvér.
1: Hát eredetileg nem pont ezt szerettem volna mondani, de ha már azt mondtad, hogy jól megbántuk, én engedd meg, hogy vitatkozzak. Ugyanis, hogyha megbántuk volna, nem csinálnánk legközelebb. De nézzétek meg, hogy Jakab hány évszázaddal, évezreddel később kénytelen volt azt írni, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, aztán ez a kívánság megfogan és bűncöl, aztán mire nagyapa lesz belőle, halál lesz az unokája, ugye? Azt írja Jakab. Tehát most tessék meg nézni, hogy mi zajlik. Ugyanaz, ami velünk is. Tehát itt az a probléma, hogyha mi lecseréljük, hogyha már mindenáron ezekhez a szavakhoz ragaszkodunk, ha lecseréljük azt, akitől tanítást fogadunk el, akkor nagyon pórul járhatunk. És a másik oldalon pedig úgy is lehet borzalmas tanítást végezni, hogy nem vesszük ki látszólag a döntés lehetőségét, csak elszórjuk azokat az információkat, ami a másikat kelepcébe csalja. És ezt azért tartottam nagyon fontosnak mondani, mert olyan világban élünk, amikor az ördög teljes Európánkban ugyanezt játsza, csak most nem a tiltott fa gyümölcsét teszi édessé, hanem mindenféle területekre mondja azt, hogy hát csak ki kéne próbálni, nem olyan rossz szám az, igazából mindenki kipróbálhatná, élhetne ezzel, azzal, amazzal, a szexualitástól, a libertinizmus mindenféle válfajáig kínálgatja nekünk, és ha egyszer valaki fölragad erre, nem tud tőle szabadulni, mert a következményeket muszáj hordozni, tehát attól pontosan, nem tudunk megmenekülni.
2: Ez a bő lényege, igaz? Hogy nem tudunk szabadulni.
1: És a következmény.
2: Így van. Köszönöm szépen, Gyula, és aztán László, és megyünk tovább.
10: A gonoszság ravaságát nem szabad alábecsülni. Tehát itt azért láthatjuk, hogy Lucifer a kígyón keresztül nem a kert van, akár ott várt a helyszínen Évát, hogy odaérkezzen. Tehát ez ma is így van. Tehát teljesen naprakészen és tisztában van a gyengeségi, a gyarlóságainkkal és a sérülékenységünkkel. És ez minden szinten, amit a Kulcsár testvér mondom, minden szinten nincs az a szint, ahol ki ne próbálna és próbára ne tenne. És a helytállás, ha aki mindvégig állhatatos marad ebben a küzdelemben, azért lesz a mennyeknek országa.
2: Köszönöm szépen.
7: Rövid leszek, mert elment az idő. Ha megnézzük Évának a magatartását, akkor tulajdonképpen egyrészt a hitetlenségét kell figyelembe venni, ami bennünk is fölmerül, hiszen nem akart elhinni, hogy Isten valóra váltja azt, amit mondott, hogy halál lesz a büntetés, és a másik pedig az, hogy a kígyónak a mondása az hizelgett a lelkének. Hát olyanok lesztek, mint az Isten. Hát kinek nem melengeti a lelkét, amikor azt hallja, hogy te is Istenné válhatsz. És az egész mai világ, amire ugye a Tibor is utalt, ez súlykolja az emberekbe. Csak te, minden körülötted forog, és mindent elérhetsz, csak akarnod kell, nem akarom sorolni tovább. Tehát a hitetlenség és a nagyra vágyás. El kell hinni, hogy a büntetés bekövetkezik, és ne akarjunk olyan lenni, mint az Isten.
2: Köszönöm szépen, Szigeti István.
0: Csak még egy gondolatot. Különösképpen a kígyó védelmében azért mondjuk el azt, hogy a kígyó ismerte a parancsolatot kiválóan, és nagyon-nagyon jó felkészült az elferdítésére. Tehát befektetett energiát, ő nagyon jó hasznosította, vagy időzőjelbe. És tulajdonképpen itt volt még egy lehetőség az Évának. Ugye tulajdonképpen elmehetett volna az Isten,

0: megint megmutatkozott, és ez a két hely elérte azt a hatását, hogy felülírta azt, hogy az isteni tanítást, vagy aki így jól, amit mondott. Tehát ez egy nagyon fontos, és a mai világ is arról szól, hogy ez a megtévesztés, ez a ravasság, ez a rábeszélés arra, aminek mindig vannak igazság magvai, csak egy-egyben egészében nem igaz. És ez a kísértés nagyon-nagyon-nagyon mai és aktuális probléma.
1: Nagyon érdekes, ahogy mondtad, nekem a jogi világból eszembe jut a felbújtó. A felbújtó jogi megfogalmazása az, aki valakit rábír. És mindegy, hogy ez pozitív formában, vagy csak azt mondja, hát ezt úgyse tudod megtenni, hát nem merette ezt megtenni. Már jogilag elkövettem a felbújtást. És lényegében a kígyó felbújtó volt, és nézzük, nagyon érdekes, hogy a Jóisten hát megbuktatja Ádámot és Évát, de ad egy pótvizsgázási lehetőséget. És legyünk őszinték, az életben mi is hányszor kaptunk a Jóistentől pótvizsga lehetőséget. És a pótvizsgájának a pótvizsgájával, és mindig csak halasszuk ezeket a vizsgákat. Pedig hát a Jóisten szeretete és egyértelmű útmutatása világossá, elsajátíthatóvá teszi azt a tananyagot, amit el kell sajátítsunk. És ez nem más, mint az önzetlen szeretet a teremtő irányába. És a bűn pontosan ezt a szeretetet kérdőjelezi meg, és ezt a szeretetet teszi másodlagossá. És a názáreti Jézus eljött, ő fölvette helyettünk ezt az órát, abszolválta ezt az órát, és most bennünket gyakorlatilag felkészít erre a vizsgára. Pótgyakorlatokat ad, és felkészít, hogy tudjuk ezt a vizsgát elvégezni. Ha már így az iskola és a felsőoktatásnak a nyelvén akarjuk elmondani. Van egy nagyon szép biblia szöveg, mert erről szól, hogy hogyan tudjuk visszaszerezni azt, ami elveszett. És Péter második levele, első fejezet, harmadik versétől a 11. versig egy viszonylag hosszabb szöveggel találkozhatunk, de figyeljük csak, hogy mit mond az Úr számunkra az ő szent lelke által.
2: Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országába.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
3: Nagyon érdekes számomra az, hogy ugye a kígyó, mondhatnánk így is, aki felhasználta ugye Sátán, arra próbálta rávenni az embert, hogy legyél olyan, mint az Isten. Tehát Isten lehetsz. De ezt, hogy így mondjam, egy más úton akarta, mint ahogy Isten ezt akarta volna. Tehát az ördög az mindig

0: valami úgymond rövidebb utat mutat, és azt mondja, hogy figyelj, megspórolhatod ezt is, azt is, amazt is. Én mutatok neked egy rövidebb utat, és így istenné válhatsz. És hát látjuk, hogy mi lett a következménye, elbukott az ember, és ugye kialakult az első családi konfliktus, mindjárt a bűneset után, Ádám és Éva között. Itt viszont arról olvashattunk a Péteri levélben, hogy isteni természet részeseivé lehetünk. Tehát az Isten, miután elbuktunk, felemel, és nem hagy ott abban a bukott állapotban, és azt mondja, hogy én megmutatom neked az utat most már, ahogy tényleg isteni természet részeseivé leszel. Tehát ez az igazi út. És olyan csodálatos, hogy Isten nem hagyott bennünket ott a mélységben, hanem elküldte Jézust, aki által felemel bennünket.
1: Köszönöm, Sziget István.
2: Amit a Tivadar mond, csak két előző meg egy utólagos gondolattal egészíteném ki, hogy ugye ez egy kulcs gondolat, hogy az isteni természet részesei lehetünk, de előtte az van, hogy ugye az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott. Tehát az összes feltételeket biztosította számunkra, és ami a lényeg...
1: Szabad akarattal egyetemben.
2: És ami a lényeg, és amit itt a hét felsorolás van a végén, avval indul, hogy a hitetekkel mutassátok meg, hogy nagyon szépen mondja a régi Károlyi fordítás, hogy a hitetek mellé ragasszátok ezeket a tulajdonságokat.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Én úgy gondolom, hogy ősanyánk Éva és mi ugyanabban a döntéshelyzetben vagyunk. Hiszünk-e Isten szavának? Éva megkérdőjelezte, hogy igaz, amit Isten mond, meg lett a következménye, hordania kellett a bűn következményét. Mi is abban a helyzetben vagyunk, hogy hiszünk-e Isten szavának, hogy nincs más út, csak Jézus Krisztus golgotai áldozata árán lehetünk isteni természet részesei. Ha hiszünk, akkor mi is hordhatjuk az áldásos következményeit, ha nem, azt a következményt is hordanunk kell, az örök kárhozatot.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolat, aki semmibe veszi a tekintélyt. Péter második levele, második fejezet, 8. versétől a 11. verséig. Hallgassuk meg ezt az intelmet.
4: Mert ez az igaz ember, amikor közöttük lakott, gonosz cselekedeteiket látva és hallva, napról napra gyötörte igaz lelkét. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik. Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak, holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet, jó lehet erőben és hatalomban felülmúlják őket.
1: Köszönöm szépen. Milyen szépen fogalmaz az ige. Még az angyalok sem mondanak kárhoztató ítéletet. Ha ezt a mondatot úgy meg tudnánk tanulni. Ha látunk egy bűnöst, ha látunk egy elesett embert, ha látunk egy Istentől nagyon távol került embert, aki az alkoholba és egyéb nyomorúságba menekül, ne mondjunk kárhoztató ítéletet. És hallgassuk meg az összefoglalást.
5: Tanítókra van szükség, akik az emberek szívében tiszteletet és szeretetet ébresztenek a Szentírás iránt. Az emberi törvények és Jahvé parancsai között lesz majd az igazság és a tévejgés közötti küzdelem utolsó összecsapása. A most induló harc nem az elsőbségért versengő egyházak csatája, hanem az a Biblia és a messék, hagyományok közötti ütközet. A tudásukkal büszkelkedők ezrei a gyengeség jelének tartják a Bibliában vetett feltétlen bizalmat, tanulságuk bizonyítékának pedig a Szentírással szembeni gáncsoskodást, legfontosabb igazságainak félremagyarázását és erős elködösítését. A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nem sokára meglepetésszerűen szakad a világra. Isten igényének szorgalmas tanulmányozásával készülhetnek fel erre, és azzal, hogy igyekeznek életüket előírásaival összhangban hozni. A Biblia szavának, és csak is a Bibliának kell megszólalnia a szószéken.
1: Olyan szép. A Biblia szavának, és csak is a Biblia szavának kell megszólalnia a szószékeken. Így legyen. Amen.

Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg ezt a tanulmányt, amelyben felhívtad figyelmünket arra, hogy milyen fontos az oktatás, a tanítás és a nevelés. Urunk, mi a te diákjaid vagyunk, még akkor is, ha nekünk is vannak talán diákjaink. Tőled szeretnénk tanulni, és add, hogy a bűn rontása és gonosz dolga ellenére mi tőled tanuljunk. Ne egymástól lessük el a rosszat, a hiába valóságokat, hanem tőled tanuljuk meg az igazi jó és nagy tantárgyat. Hogyan kell szeretni téged, hogyan kell szeretni felebarátainkat, és hogyan kell szeretni önmagunkat. Ehhez segítsél minket Jézus Krisztus által. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáit a címe, fénylenek, mint a csillagok. A mai ige, Dániel 12.3. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Gondolatok az ígéről. Ébredj, testvérem, mert itt olyasmi van, amire nagyon oda kell figyelni. Bölcsnek lenni önmagában is nemes dolog. Itt azonban arról az isteni bölcsességről van szó, amelyet csak maga az Úr adhat. Bár csak igazán ismerhetném magamat, Istenemet, megváltómat. Bár csak olyan bölcsességet nyernék Istentől, hogy a gyakorlatban is megélhetném az ő igazságát, és az ő világosságában járhatnék. Vajon értelmes életet élek? Annak érdekében buzgolkodom, amire törekednem kell. Úgy élek, hogy halálom órájában is boldogan nézhetek majd végig az életemen, mert csak ez a bölcsesség tesz fénylővé, mint a csillagok. Csak ebből ragyoghat mennyei fény rajtam keresztül. Nagyszerű dolog, ha valaki lelkeket tud megnyerni. Már ahhoz is bölcsesség kell, hogy valaki az igazsághoz tudjon fordulni. Mennyivel inkább azonban ahhoz, hogy másokat oda térítsünk. Bár csak úgy ismerném Istent, az embereket, a világot és Krisztust, hogy sok embertársamat Krisztushoz vezethetném. Szeretném magamat ennek a feladatnak szentelni, és addig nem nyugodni, míg alkalmas nem leszek erre. Mert jobb ez minden világi dicsőségnél. Csillaggát tenne engem is, örökké fénylő csillaggá, sőt, áraszthatnám az égi fényt, mint a csillagok. Én lelkem, serkenj fel, Uram, eleveníts meg! Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Örökségőrzés ökumenikus összefogással. A Budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Dunamelléki Református Egyházkerület rádai gyűjteményének rádai könyvtára volt. A háromnapos rendezvény pedig a könyvés olvasója, használója és őrzője. Az egyházi muzeális könyvtárak helyzete a magyar könyvtári rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen fölül égei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgálnak. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél, és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A műsor célja az ide tartozó és aktuális témakörök folyamatos napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése. A beszélgető műsor házigazdája, e téma elkötelezett és kiemelt szakértője, Platti Iván.

0: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberért, Egyházak szerepe a mai társadalma című műsorunk. Új vendégeként Németh László, a római Szent István háznak a vezetője, aki ugyan doktor Németh László, és van egy érdekessége, hogy van egy Imre neve is. Tehát a jóisten éltessen sokáig, hiszen vasárnap volt Szent Imre napja, és az jutott eszembe, hogy egy Szent István házba vezetőként dolgozni, akkor Szent István Imre fiának írt intelmei, az valahol rajtad keresztül is érvényesül, hiszen Imre is vagy. Jó mondom?
1: Igen, de az Imre nevet igazából csak az utóbbi időben használom, mióta írásaim jelennek meg, hogy ne keveredjen össze a Németh László drámaíróval, és meg lehessen különböztetni az én írásaimat, tehát úgy pár éve használom csak az Imre nevet.
0: Hát nagy szeretettel köszöntelek, Lacikám, nem ma ismerjük egymást, ez tény és való. A mi ismeretségünk az tulajdonképpen a rendszerváltástól kezdődik, 89-től, amikor ezt a feladatot kaptam, és akkor ugye megindult az egyházakkal való közös gondolkodás is ebbe. Te akkor már pozícióban voltál, na de azért egy picit, hogy végül is akkor milyen pozícióban voltál, és az akkori utad hogy alakult, hiszen most egy hónap múlva már 61. évedet töltöd majd be, tehát ez azt jelenti, hogy egy szép pálya volt eddig is, egész odáig, hogy Szent István nevét viselő zarándokháznak a vezetője vagy. Egy picit magadról akkor, az utadról.
1: Hát ha az életkortól kezdjük, akkor már ugye 56-ban születtem a forradalom után. Három testvérem van, nekik 14 gyerekük van, egy nagy család, és már nekik is van, a gyerekeknek is vannak már gyerekei. Ha összejön a család, akkor olyan 50-60-an vagyunk.
0: Az igen.
1: Úgyhogy egy szép nagy keresztény család ez. Édesapám korán meghalt, édesanyám nevelt fel bennünket. A budai Ciszter templomba jártunk. Akkor még világi papok voltak, a kommunizmus alatt. Kiváló lelkipásztorok foglalkoztak velünk. Közöttük Ruppert János atya, aki egy kiváló hitoktató volt, minisztráns vezető, korán meghalt, és aztán ott volt utána Kozma György atya, aki foglalkozott velünk, volt ifjúsági zenekarunk, jártunk vidékre zenélni, abban az időben a templomból úgy loptuk ki az erősítőt, meg a hangszereket, hogy a plébános ne tudja meg, hogy megyünk vidékre, valahol misére énekelni. És hát maga ez az egész Szent Imre közösség, az egy meghatározó élmény volt ifjúságomban, ott minisztráltam, és hát a hivatás kialakulásában is ennek döntő szerepe volt, ezeknek az atyáknak a példája, hogy lelkesen értünk éltek, dolgoztak velünk, vittek bennünket kirándulni Erdélybe, Németországba, Bulgáriába, NDK-ba, és hát ott próbáltuk így kapcsolatokat is építeni az egyházi közösségek között. Ez fontos élmény volt ifjúságomban. Verespálné gimnáziumban jártam gimnázista koromban. Nagyon jól éreztem magam ott, mert a József Attilában annak idején nem sikerült bejutni. Mert
0: ja, igen, mert az a József Attila
1: ott a Ciszterek mellett, igen, és igen. Akkor aztán a Verespálnéba bekerültem. Bár a fölvételikor le akarta beszélni az igazgatónő édesanyámat, hogy ne erőltessem el a gyereknek, ez túl nehéz lesz és kudarc lesz, de édesanyám azt mondta, hogy csak nyugodtan vegyenek föl, meg fogja állni helyét a gyermek. Úgyhogy ott érettségiztem le, nagyon jó osztályunk volt, és aztán kerültem, jelentkeztem. Először jelentkeztem falból a Ho Chi Minh tanárképző főiskolára. Egerbe. Akkor indult Budapesten a budapesti tagozat, abban az első évben, és akkor én oda jelentkeztem, hogy le tudjak érettségizni, és ne legyen probléma a szemináriumban való följelentkezéssel, hogy mindig kérdezték, hogy hova megyek, mondom, hát Ho Chi Minh, tehát ez csak ez. És aztán oda letettem az érettségit, de oda már nem mentem el, hanem mentem a szemináriumba, Esztergomba, és akkor elvittek 2 évre katonának, Nagyatádon voltam.
0: Ahol? Nagyatádon.
1: Nagyatádon voltam katona. Ugye ott megismertük sok-sok szemináriumból oda összegyűjtött kispapokat, úgyhogy az is egy fontos élmény volt, és volt a laktanya közelében Lábodon egy atya, aki foglalkozott velünk, akihez ki lehetett menni. Nagyon szerettük őt, nagyon normálisan kezelt bennünket. Aki elment a misére, elment, aki nem, nem. Adott mindig egy vacsorát, egy jó beszélgetés volt, tehát nagyon nagy segítsége volt a katona kispapoknak ott Nagyatádon, mert Nagyatádon nem lehetett, ez Lábodon volt Nagyatád igen. mellett. És aztán visszakerültem a szemináriumba, Esztergomba, 3 évet tanultam, utána felkerültem a központiba, itten jutottam el a papszentelésig, és akkor utána még egy évig a doktorátust itt fejeztem be, 83-ban kerültem ki a szemináriumból, központi szemináriumból, doktori fokozattal, és kerültem Széchenybe káplánnak.
0: És 82-ben szenteltek papá.
1: Itt szenteltek Budapesten, mert a Lékai bíboros úrnak volt ez a szándéka, hogy ne csak az esztergomi bazilikában legyenek papszentelések, hanem a plébániákon is, és ezzel kicsit hivatás, gondozást, vagy reklámot csinálni a fiatal papok által a papi hivatásnak, hogy engem a Szent Imrébe szenteltek papá 82-ben. Aha. A plébániai közösség.
0: Széchenybe pedig, mint káplán?
1: Káplánként kerültem Széchenybe, 2 évig voltam Széchenybe. Mondhatni úgy, hogy ez az egyetlen lelkipásztori munkám volt közösségben, illetve hát most van Olaszországban az olaszországi magyar hívekkel való foglalkozás.
0: De hát végül Széchenyből hogy kerültél vissza Esztergomba? Tudnék a mi ismeretségünk 89-ben, akkor te, ha jól emlékszem, vagy szertartó voltál, vagy titkár, 89... vagy irodaigazgató.
1: Nem, 89-ben már, igen. Én 85-ben kerültem ki Rómába, a Pápai Mér Intézetbe, 3 évig ott tanultam. Ez egy ilyen érdekes folyamat volt, mert elsőbb a Lékai bíboros úr a levéltárba küldött dolgozni, az volt neki az álma, hogy a magyar forrásokat gyűjtsük össze a vatikáni levéltárba. Egy év után meghalt a Lékai bíboros úr, és akkor utána kezdtem el tanulni a augusztiniánumban a patrisztikát, amiből hát idehaza is doktoráltam, és akkor 2 évig járhattam az augusztiniánumban, és akkor kerültem haza, akkor már Paskai bíboros úr volt az bíboros érsek, és akkor lettem neki a szertartója 88 őszétől. Pont akkor, amikor 88. augusztus 20-án ugye meghívta a pápát, vagy bejelentette, hogy a meghívást megtették az állammal közösen, akkor kerültem oda szeptemberben Esztergomba az aulába szertartóként, és egy év után, amikor már mi megismerkedtünk, akkor már titkár voltam.
0: Igen. Igen, hát ez egy szép kezdeti időszak volt. Tulajdonképpen te is ezt a hát közel 30 évet végig olyan szinten volt információd az állam és az egyház kapcsolatában, és benne a bíborosok mellett lévő, meg egyáltalán a katolikus egyház képviseletében, ami miatt a találkozásunk természetesen nem percenként volt, mert azért volt bíboros úr által delegált 2 papa főosztályra delegálva, de azért rajtad keresztül sok minden ment, információ oda-vissza, úgyhogy most is köszönöm azt, hogy végül is, ami ma van, meg akkor elindult, abban neked is jelentős részed volt, a magad közvetítő szerepében és hát tanácsadó szerepében. Mert azért valaki egy bíboros mellé vagy egy érsek mellé megy, akkor annak azt jelenti, hogy annak valami más is mozog azon kívül, hogy papi pályára ment. Nem tudom, jól mondom el.
1: Igen, hát azok egy fontos, jelentős események zajlottak azokban az években, és aminek én részese lehettem, kismértékben alakítója is,
0: igen.
1: És hát a bíboros úr ügyét, vagy az egyházmegye ügyét szolgálva ebben részt vehettem.
0: És hát ugye aztán jött a 91-es pápa látogatás, ebben megint csak közös munkák voltak.
1: Hát és... Még előtte ugye a Mindszenty bíboros úrnak a hazahozatala, hát az volt az első igen. jelentős nagy esemény, és aztán a pápa látogatás.
0: Igen, szóval, és hát aztán ugye 96, de akkor már te nem ebbe a pozícióba voltál.
1: 96-ban még igen, én 98-ig
0: akkor
1: voltam.
0: Akkor már irodaigazgató.
1: Akkor már irodaigazgató voltam, mert ugye 93-ban 2003-ban, mikor megvolt az egyházmegyei határoknak a módosítása, akkor fölkerültünk ide Budapestre, az érsekség hivatala itt működött az Úri utcában attól kezdve, és akkor itt lettem irodaigazgató 95-ben.
0: Igen. És akit aztán utána egyén egy László követett téged, csak azt Sülleinek hívják.
1: Hát nem közvetlenül.
0: Nem közvetlenül.
1: Igen, mert a Laci, a Süllei Laci, ő 93-ba került oda az érsekségre, mint szertartó. Tehát igen.
0: De te Lászlók voltak.
1: Igen, akkor három László volt.
0: Három László, Paskai.
1: Németh László és Süllei László, igen.
0: Érdekes, hogy ezek a Lászlókkal való kapcsolatom mindig valahogy nem hivatalos, hanem emberi volt. Uh-huh. Lehet, hogy talán az is, hogy az Iván és a Lászlók közt a névnapok három nap különbséggel valahol az együtt gondolkodtunk még.
1: Igen.
0: És kiegészítettük egymást, úgyhogy ez egy szép időszak volt valóban. És hát aztán végül is te ebből az irodaigazgató, magyarországi szolgálatból megint Rómába mentél.
1: Igen, 98-ban döntött úgy a püspöki kar, hogy hazahívják Beres Andrást, a Pápai Magyar Intézet rektori hivatalából, és engem neveznek ki az utódjának, úgyhogy 98-tól 13 évig voltam Pápai Magyar Intézetnek a rektora, és aztán rögtön az első évben már megkeresett Cserháti Ferenc, a jelenlegi segédpüspök, Miklós Házi Attila püspök megbízásából, és megkért arra, hogy a olaszországi magyarok lelkipásztori munkáját is
0: koordinálni.
1: Vegyem át a Kovács Angelus atyától, aki már akkor nagyon idős volt, és hát én erre igent mondtam, és azóta a minden fő feladatom mellett a olaszországi magyarok lelkipásztori szolgálatát is ellátom. Koordinátor vagyok, ugye ez azt jelenti, hogy a munkát nekem kell koordinálnom, de igazából csak magamat koordinálom, mert munkatárs nincsen. Szoktam mondani, hogy mindig olyan utasításokat adok magamnak, amit teljesítek is. Tehát
0: hát igen,
1: nem kerülök
0: ellenmondásra.
1: Nem kerülök ellenmondásra a főnökkel, igen. Bár annyi kiegészítés hozzá kell tenni, hogy a Firenzében a Ruppert József atya piarista segített korábban, most pedig Kovács Gergely atya az, aki a firenzei közösséget ellátja. Többi közösséget pedig én magam.
0: Összesen hány ilyen magyar közösség
1: van? 8 közösségünk van, ahol...
0: Ezek hol vannak Olaszországban?
1: Torinótól Palermóig.
0: Aha, tehát akkor végig a...
1: Végig egész. Hosszú a csizma, igen. Szoktam mondani, hogy én vasárnap csak egy misét mondok, de azért nagyon sokat kell utazni. Ugye itteni atyák sok misét mondanak egy kisebb területen, vagy a filiákban. Én egy vasárnapi misér 600-1200 kilométert szoktam utazni, tehát eléggé nagy távolságok vannak, ugye hosszú az ország.
0: Hát igen.
1: Ja, ahogy mondta János Pál, hogy az ő a világ plébánosa, én meg azt mondom, az Olaszország az én plébániám, mert összes magyar oda tartozik.
0: Hát igen, de végül Cserháti Ferenc püspök úrral a kapcsolat, az gondolom, hogy
1: hát
0: nem is napi, de...
1: Hát ő igen, jó kapcsolatban vagyunk vele, most is... Azért vagyok ugye idehaza, mert a Magyar Diaszpora Tanács ülésén vettünk részt, a püspök úr is ott volt. Rendszeresen találkozunk ilyen európai papi konferenciákon minden évben. Idén Londonban voltunk, jövőre Prágában megyünk, de már voltak Rómában, a Szent István házban is.
0: Erről egy pár szót, hogy ez a Diaszpora Tanács, ez mi tulajdonképpen? A diaszpora, nem mindenki tudja.
1: Ja, a Diaszpora Tanács azt a kormány hozta létre, amiben külföldön élő magyar szervezetek képviselőit hívta meg, Ausztriától Dél-Amerikáig, Észak-Amerikáig, Dél-Afrikába, tehát mindenhol, ahol magyarok élnek. Ez fokozatosan alakult ki, ez a diaszpora tanácsnak a működése, a menetrendje, és hát minden évben egy kis előbrelépés van, fejlődés van. Ez az a szervezet, amely igyekszik összefogni a világnak a magyarságát, a magyar kormánynak a segítségével, és az utóbbi években a magyar kormány igen sok anyagi támogatást ad ezeknek a szervezeteknek, de nem csak anyagiakat, hanem személyeket is küld, úgynevezett Körösi Sándor program, annak nevezték el ezt, ahol fiatalokat küldenek ki magyar közösségekhez, akik ott magyar tanítanak, táncot tanítanak, magyar irodalmat, magyar történelmet, és ezzel próbálják újra éleszteni, életerőt adni ezeknek a magyar közösségeknek, hogy ne csak az emigránsok találjanak benne helyet, hanem mindenki, aki Magyarországról elmegy, és abban az országban él, azok ezekben a magyar szervezetekben otthonra találjanak, magyarok magyarokat megtalálják, és erősítsék a hazához való kapcsolatukat.
0: Ez egy jó dolog, igen, mert végül is a magyar kultúrának a terjesztése is.
1: Így van.
0: Ebbe a globális, nagy globalizációba elvész ez a kis nemzetnek a kultúrája. Igen. De ezeken keresztül talán lehet, hogy újabb sejtek is létrejöhetnek.
1: Igen, igen. Illetve akik megvannak, azok meg tudnak maradni.
0: Egyáltalán Olaszországban az úgynevezett magyarságnak körülbelül mekkora lehet a képviselője. Mindegy, hogy ez 56-ban vagy csak mostanában kerültek, de ezek egy része azért, ha katolikus, akkor az megjelenik azért a parókiák, illetve a templomok.
1: Tehát nekünk igazából templomunk nincsen, mi mindenhol vendégek vagyunk.
0: Vendégek.
1: Tehát mindenhol valahol bekéreckedünk valamelyik templomba, és ott tartjuk a szentmisét, vagy utána a találkozót. Hivatalosan Olaszországban 8000 magyar van, de hozzá kell tenni azt, hogy ennél bizonyára sokkal többen vannak, hiszen a határon túli magyarok Olaszországban nem számítanak magyarnak. Tehát amikor népszámlálás van, az erdélyeket ők nem számítják magyarnak, mert ők román állampolgárok. Nem tesznek különbséget a állampolgárság és a nemzetiség között, mint például Németországban. Úgyhogy bizonyára, és azt is tudjuk, hogy Romániából nagyon sokan emigráltak Olaszországban, egyik legnagyobb közösség a román közösség, akik között sok az erdélyi is. Úgyhogy bizonyára többen vannak, hogy mennyien vannak, ezt senki nem tudja. És vannak olyan közösségek, ahol valóban szinte majdnem többségben vannak az erdélyi magyarok, mint a magyarországi magyarok. Az 56-osok azok már elmaradnak, mert megöregedtek, már akik még élnek, mert nem nagyon tudnak jönni a misére. És az egyik ilyen fokmérő számomra az, hogy tavaly az elődömről írtam egy kis füzetet, azt kiosztottam a híveknek, és például a palermói szentmisén már csak egy olyan valaki volt, aki az elődömet ismerte. Ez azt jelenti, hogy a közösség kicserélődött, újak fiatalok jönnek, akik most kapcsolódnak bele a helyi magyar közösségekbe. Ezek a közösségek azt is mutatja, hogy nem öregszenek el, tehát nem egy idősebb réteg jön, hanem fiatalok is vannak, gyerekek is. Minden város más-más.
0: Olaszországban nincsen olyan iskola, ahol mondjuk a magyar kétnyelvű oktatás is esetleg megáll.
1: Van egy iskola a Lombard tartományban, Varézében, ahol egy magyar iskola, igen, és ilyen vasárnapi iskola van Bolognában is, de ilyen kétnyelvű stabil iskola máshol nincsen. Úgyhogy a más nemzetekhez képest, más országokhoz képest olyan szervezet, amely az összes magyarságot összefogná Olaszországban, ilyen nincsen. Ugye az elődöm idejében alakultak ki az egyházi közösségekből többnyire olasz-magyar kulturális társaságok, akik aztán most a magyar kultúrát terjesztik, ahova nem csak magyarok tartoznak, de olaszok is, akik érdeklődnek a magyar kultúra iránt, ilyen van. Velencében, Firenzében, Bolognában, többfelé Genovában, többfelé Olaszországban, akik elsősorban a kultúrát terjesztik.
0: Hát igen, és hát ugye én nekem régi heppem, mivel korábban tanácsokkal foglalkoztam még mielőtt, hogy a testvértelepülési kapcsolatokon keresztül is lehet a magyar kultúrát népszerűsíteni, és a másiknak a kultúráját is befogadni. Ugye egyáltalán én azt hiszem, hogy elég sok településnek és városnak van olasz testvérvárosa is. Hát igen, itt nehéz persze neked, aki egy személybe szervezett, koordinál, például ezeken keresztül, hogy lehet eljuttatni, tegyük föl a...
1: Ez nehéz. Én azt látom, hogy van egy testvér plébániai kapcsolat, amit a Paskai Bíboros úr hozott létre, az Pádovai Szent István plébánia és az Esztergomi Szent Anna plébánia között. Ez nagyon jól működött éveken keresztül, mindaddig, ameddig a két plébános jó viszonyban volt egymással, mind a ketten megértették egymást, mert a plébános akkor a Esztergomban vagy a káplán, aki ezzel foglalkozott, az a Kisrigó László, jelenlegi szegedcsanádi püspök volt, aki jól beszél olaszul, és az ottani plébánossal jól megértették egymást is. A két plébánia nagyon jól együttműködött. Amikor aztán elhelyezték az olasz plébánost, meg a Kisrigó Lászlóból püspök lett, elkerült, az utódok már
0: ezt a kapcsolatot nem...
1: nem úgy ápolták, mint ahogy annak idején ez volt, de most, amikor oda megyünk misézni, akkor még mindenki emlékszik erre a szép együttműködésre, igen. A Gemellágyóra, igen, ezt minden alkalommal megemlítik. Azóta abban a templomban járunk, a misézni Pádovába például.
0: Hát ott azt hiszem a ferencesek vannak, nem? Pádovában.
1: Pádovában ferencesek vannak, de vannak
0: kapucinusok házok is.
1: Igen, vannak kapucinusok is.
0: Kapucinusok.
1: És hát ott van az egyetlen, Olaszországban az egyetlen olyan magyar templom, amely magyar Szent István király tiszteletére van szentelve.
0: És hát az egyetemen azért látni magyar személyiségeket is.
1: Így van.
0: Hogy is freskó.
1: Meg hát most avatták ott föl az egyetem udvarán a Janus Pannonius szobrot, ugye, aki oda járt, nem most október 10-én, úgyhogy valami magyar emlék mindig.
0: Igen, hát izgalmas lehet. Megmondom őszintén, most természetesen jó érzéssel irigykedem, mert én nekem Olaszország, illetve Róma az, majd azt mondom, hogy amikor legelőször jártam, azt mondtam, hogy ide vissza kell jönni. Hát ez adatott 5-ször, abból 4 hivatalos volt, egy pedig nem, akkor Pregun Istvánt ismerted, ugye sajnos már nincs köztünk, feleségével együtt. Augusztusban mentünk Rómába, de azt mondtam, hogy soha többet augusztusban nem szabad Rómába menni. Olyan meleg volt, hogy azt nagyon nehezen lehetett tűrni. Nem, azt hiszem így van, nem?
1: Így van, de most már idehaza is jó meleg van.
0: Igen, igen.
1: Úgyhogy egyre kisebb a különbség. Aki megteheti, az inkább ne augusztusban jöjjön, hanem...
0: És hát természetesen Szent István házba is megfordultam egyszer-kétszer. A 94-es volt a legemlékezetesebb, amikor Zakar Polikárt generális, akkor a ciszterci rend generálisa meghív az én főosztályomat, és én mondtam, hogy szeretném, hogyha nem okoz gondot, hogy azok az egyházak képviselői, akik hozzánk vagy nem csak kapcsolatunk van, és megtisztelik a magyarországi legnagyobb egyház központját, és ő fogadja így 7 egyház képviselővel együtt, benne volt szerb püspöktől kezdve ortodoxia, protestantizmus és így tovább, és így mentünk önköltségesen Zarándok útra, és hát meg is szervezte még azt is, hogy a audiencia terembe a II. János pápa fogadott bennünket, az első sorba ültettek, ami egy kuriózum volt, hogy egy állami küldöttség szerzetesekkel, papokkal és lelkipásztorokkal együtt jön és teszi tiszteletét. És ezt azt tettem emlékezetessé, hogy egy népi kerámikussal megcsináltattam a 12 apostol szobrot, és mindenkinek a kezébe adtam, és azt tette le az asztalra. Úgyhogy ez egy... És hát a Váci püspök, aki ciszterci, ugye a Feri bácsi, a Keszei Feri bácsi, ő volt, aki, majd felkértem, hogy ha már megyek a nagyfőnök, megyünk, akkor kísérjés, akkor tulajdonképpen ő volt a társ vezető együtt. Ez egy azért emlékezetes, mert ezek az emberek a mai napig emlékeznek erre. Mindegy, hogy pünkösdi vagy, protestáns, vagy bármelyik képviselő, evangélikus vagy. Ezek mind azt, hogy hát ilyen még nem volt. De azt hiszem Vatikán életében sem nagyon volt, hogy megjelenik még magyarországi szerb ortodox püspök, Danilo püspök, aki szintén már nincsen, teljes ornátusban, és az első sorba ül, hát itt a fotósok úgy kattintották, és hát a pápa is tényleg valóban nagy szeretettel köszöntött bennünket. Na azért mondom, hogy ez is, ennek volt egyetlen egy kis kellemetlen pontja, hogy a Szent István házba szálltunk meg, És annak ellenére, hogy óriási nagy fallal van körülvéve, reggelre a Volkswagen Golfot föltörték, és a rádiót kivették meg a sofőrnek a cigarettáját. Uh-huh. Úgyhogy ez csak egy... De ez nem a Szent István háznak a bűne, hanem... Na jó, de hát minden esetre ennyi, és folytatjuk tovább, most egy kis szünetet tartunk, és azért a te pályád és azokat a szépségeit azért osszuk meg a nézőkkel, hallgatókkal.
1: Szívesen.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Németh László atyával beszélgetést. Szent István ház, Róma. És hadd kérdezzem, hogy maga a Szent István ház, ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy fő koordinátorként egész Olaszország tied. Na de ebben a házban mi folyik?
1: Én 2011-ben kerültem a Szent István házba. A Szent István ház egy alapítványnak a tulajdona, amelyet 1965-ben hoztak létre. Itt van a alapítvány első 50 évéről készített kis füzet.
0: Ez neked volt.
1: Adom. Hát ez...
0: Nem idén volt, augusztusban. 50 nem, éves.
1: A ház felszentelés. Az alapítvány létrehozás az 2 évvel ezelőtt volt, 2015-ben volt az 50 éves évforduló. Arra készítettük ezt a füzetet, amely megörökíti az alapítványnak a történetét. Ez az alapítvány jött létre arra, hogy ezt a házat létrehozza, és az alapítás után 2 évvel sikerült a házat fölépíteni, így hogy idén így ünnepeltük a ház fölszentelésének 50. évfordulóját, augusztus 20-án.
0: Igen, igen, igen. Erre emlékszem, ez volt az én hírekben is.
1: Igen, igen.
0: És valamikor, mivel ott jártunk, és a Prokop Péter festményeje volt tele, most is gondolom, hogy...
1: Így van. Prokop Péter lakója volt a háznak, ott van neki még mindig a műhelye, ahogy ott hagyta 1999-ben, az egy kis múzeum ott a házban, és hát a festményei díszítik a háznak a folyosói termeit, közösségi termeit is, az egész kertet is ő alakította ki, úgyhogy a kápolna, az ő műve, az festmények, freskok, üvegablakok, így őrizzük Prokop Péternek is az emlékét.
0: Hihetetlen termékeny festő volt, kalocsai érsekségtől kezdve bárhova mész, Prokop Péter képet mindenhol találsz.
1: Így van, valami 9000 mennyi alkotása van neki, a Szent István házban 430 képe van, úgyhogy.
0: Ez igen. Azt hiszem, hogy akkor, amikor ott voltunk, akkor ott volt még, aztán később, hát ugye, végül is Budapesten hívta magához az úr, és itt fekszik, és nem ott, pedig hát ott jelentős időt töltött azért.
1: Így van. Itt Kalocsán temették el a papi sírboltba, mert Kalocsai megyés
0: igen.
1: volt, de itt Pesten halt meg, úgy tudom.
0: A kalocsai iskola nővérek nem voltak ennek a háznak gazdái, vagy csak...
1: Igen, mikor a házat fölépítették 67-ben, akkor az akkori vezető, Zágon József, hívott nővéreket, és a nővérek egészen 2012. december 31-ig kezelték a házat. Akkor az idős korukra való tekintettel már ezt a szolgálatot tovább nem tudták vállalni, és hát ezt visszamondták, és haza jöttek, és így aztán az alapítvány vette kezelésbe.
0: Ez az alapítvány és a püspöki kar.
1: Hát
0: közt valami idézőjelben a támogatás lehetősége, meg gondolom állami is, nem?
1: Az alapítvány az egy olasz bíróságon bejegyzett egyházi alapítvány, aha. amelyet úgy hoztak létre 1965-ben, hogy abba a magyar püspöki karnak ne legyen beleszólása. Hoppá. Ugye attól tartottak, hogy a püspöki karon keresztül az állam ugye, beleszól ebbe az egész jogos tervbe. Ez egészen így volt 2 évvel ezelőttig, amikor módosítottuk a alapítvány szabályzatát, adzsornálni kellett, ugye, mert egy már elavult, régi volt az alapítvány szabályzata, és akkor az olasz egyházi felettesek kérték, hogy most már megváltozott a politikai helyzet, más most már a püspöki karnak a helyzete, mint volt akkor, és ők kérték, hogy vegyük bele az alapítvány alapszabályzatába a Magyar Katolikus Püspöki Karnak az illetékességét, hogy most már az alapítvány nem csak a római vikariátushoz tartozik, hanem a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz is, a tagok kinevezése, felügyelete az alapítvány fölött most már a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz is tartozik.
0: Tehát végül is ők delegáltak téged is akkor.
1: Nem, én még korábban,
0: még előtte volt.
1: Ugye a következő igazgatója, alapítvány vezetője és a tagok már a püspöki kartól lesznek jelölve, és a kinevezést azt a római vikariátus adja, hogy az erősíti meg, de a jelölés az a Magyar Katolikus Püspöki Karnak az illetésében.
0: Máskülönben jogos, amit mondasz, hogy 65-ben nem nagyon lehetett bízni abba, hogy valóban az állambácsi, mint a Pápai Magyar Intézet.
1: Ugyanaz a helyzet.
0: Igen.
1: És hát annak idején az alapítók is úgy leírták és megfogalmazták, hogy azzal a szándékkal csinálják az alapítványt, hogy valamikor majd a Magyar Katolikus Püspöki Kar fennhatóság alá kerüljön, amikor Magyar Katolikus Püspöki Kar már szabadon működhet.
0: Na most te mind a két intézetnek voltál és vagy vezetője. A kettő közt mi a különbség? Van persze,
1: van, de... Van, igen. Az egyik egy papnevelő,
0: te mondd el, igen.
1: Igen, egy papi kollégium, amely egy magyar állami tulajdonban működik. Most már a második emelet a vatikáni szerződés alapján a Magyar Katolikus Püspöki Kar tulajdonába került, de mégis egy magyar ingatlanban van ez az egész, tehát sokkal inkább a magyar szabályok vonatkoznak az intézet működésére, működtetésére, mint az olaszok. A Szent István Ház az egyértelműen egy olasz intézmény, rá az olasz szabályok minden tekintetben az olasz előírások vonatkoznak, tehát így ennek a működtetése egy kicsit nehezebb, mert az olasz dolgokat kell megismerni, az olasz szabályokat, az olasz törvénykezést, adózást, és így tovább. Tehát ilyen szempontból ez egy kicsit nehezebb.
0: Na most a Szent István Ház, ugye ez egy kultúrcentrum. Ennek a körülbelül milyen a látogatottsága, és milyen egyéb profilt tudtok kialakítani?
1: A Szent István Ház ugye egy zarándokház. Elsősorban zarándokok fogadása a fő feladata. A vendégek többsége Magyarországról érkezik, mindig az a jó, amikor csoportok jönnek, plébániai csoportok, vagy turista irodák által szervezett csoportok, azt a könnyebb kezelni, meg az jobban megtölti a házat, mint az egyéni zarándokok. Ezen kívül a ház kezdettől fogva szolgálja a római magyar közösség, egyházi közösség életét is. Volt egy időszak, amikor próbáltak ott magyar misét is tartani a rómaiaknak, csak egy kicsit a ház kiesik, és ezért nem vált ez be, aztán ezt abba is hagyták. De így is van most egy évben kétszer, amikor a házban van a római magyar közösség miséje, augusztusban, Szent Istvánkor, és karácsonykor, december 26-án ott tartjuk a rómaiak karácsonyi szentmiséjét. Azután pedig hát a Rómában tanul egyháziak is minden évben ott tartják a farsangi összejövetelt az Szent István Házban. És ezen kívül kialakítottunk egy olyan termet, ahol vetítésre van lehetőség. Már többször előfordult, hogy valami közös film megnézésére összehívom oda a római magyarokat, és akkor azoknak ad egy kis otthont, egy kis lehetőséget arra, hogy ott összejöjjünk, együtt legyünk. Volt már ott Mikulás ünnepség is a gyerekeknek, tehát ilyen célokra is igyekszünk kihasználni a háznak a lehetőségei.
0: Közösség. Hány embert tud befogadni?
1: Hivatalosan 90
0: férőhelyes
1: a ház, mert 90 fő fölött már más szabályok vannak. Kicsivel többen is elférnek, de hivatalosan 90 hely van a házban, ugye így van ez a...
0: Ezek zömében kétágyasok, vagy is?
1: Hát van egyágyas, kétágyas és hatágyas között mozog a szobáknak a létszáma, hogy változik. A szobák többségében van fürdőszoba, és most az elinduló felújítás során, amely egy-két évig el fog tartani, az is benne van a tervekben, hogy már légkondicionálás is akarunk bevezetni, mert a nyári nagy melegekben ez már kell ahhoz, hogy a vendégek válasszák és oda jöjjenek.
0: És mely országokból jönnek még, akiket befogadsz szívesen?
1: Mindenkit, voltak már afrikai csoportunk is volt, akik hát eléggé sajátos stílusban adják elő magukat, mert este 8-ra kértek vacsorát, 40 főre, 10-re jöttek 60-an. Tehát aztán ugye ezeket meg kell oldani a személyzetnek, ezeket a problémákat.
0: Tehát van éttermetek is.
1: Hát van étterem, a reggeli az benne van a szállásdíjba, de a csoportok, akik rendelnek maguknak vacsorát, azoknak számára készítünk vacsorát is, tehát erre is van lehetőség, hogy ott a
0: tehát hely... félpanziós.
1: Félpanziós, igen, megoldást tudunk kínálni.
0: Milyen, most akkor egy kis reklámot adjunk, milyen árfekvésbe tudtok ott egy Hát ez mondjuk egy csoportot, vagy akár...
1: Ez fog függ az időszaktól, a főszezontól, vagy a téli szezontól. A szobaárak azt hiszem olyan 25 és 35 euró között mozognak fejenként.
0: Benne a reggelivel.
1: A reggelivel együtt, igen.
0: Tehát gondolom félpanziónál egy picivel több lesz.
1: A félpanzió eset, igen, hát amikor vacsorát is kér egy csoport,

0: hogy a püspöki kar
1: ez jó lenne,
0: felhatósága
1: igen, biztosabb
0: kerüljön.
1: Lenne. Hát én többször ott szálltam meg, mert ez volt a... Úgyhogy a Kinga nővér az a családba, illetve hát, hogy is mondjam, meg a baráti körbe egy ismert személyiség.
0: Ja.
1: Őt is szerettem volna meghívni egyszer, hogy hát ha talán elmondaná egy női szerzetesen a kint lévő szolgálatuknak a történetiségét is, meg egyáltalán jelenét is. De hát majd akkor, amikor ez rendeződik, ez az egész dolog, mert
0: így
1: most
0: van.
1: Egy kicsit...
0: Egy átmeneti időszak van, igen. Most. Ha ez kialakul, akkor igen, mert ez egy hősies korszak volt. A...
1: Igen, annak az volt a szerencséje, hogy valóban tényleg az ember vett egy heti jegyet, és akkor onnan legyalogol csak a metró végállomásra, és 5 állomás már Vatikánban volt.
0: Így
1: vagy
0: van.
1: 4 vagy 5, nem tudom.
0: Csak igen, tehát...
1: Meg hát ki a tengerparta is.
0: Igen, a metróval könnyen metróval. Lehet menni.
1: Igen. Hát igen, szóval Rómát meglátni, megszeretni, azt hiszem, hogy neked ezt nem kell különösebben magyarázni, de a lányom is, meg hát a feleségem is, meg. Hát most már nem hiszem, hogy nagyon megyünk, de mert mi mindig kocsival mentünk, nem repülővel. És hát odafelé Padova volt az egyik, mondjuk, ha megszálltunk ebbe az úgynevezett, azt hiszem kapucinusok vagy ferenceseknek a ferenceseknek a zarándokházában. És tényleg ott is volt, aki magyarul tudott beszélni.
0: Igen, igen.
1: De ez a kisrigó időszaka lehetett, vagy talán utána már, mint abban.
0: Igen, a kapcsolat, hogy... igen. Mondjuk a mi házunknak is az egyik jellegzetessége, hogy itt a magyar személyzet van, és akik magyarul, magyarok jönnek, azok magyar eligazítást tudnak kapni. Tehát akinek esetleg nyelvi problémái vannak, vagy nem beszéli az olaszt, vagy az angolt, akkor magyar eligazítást tud kapni a portán, meg tudja magát értetni. Ez sokak számára egy fontos elem.
1: Ugye még volt egy ilyen kis szellemi találkozóközpont, ez a Szőnyi Zsuzsa féle.
0: Igen, a Tíznyakocsma.
1: Itt is jártam, és hát tényleg olyan földiekkel találkoztak, akik átutazóba, de ott. És hát ugye az volt, hogy mindenki valamit vigyen, és érezze jó magát, és beszélgettek, és tulajdonképpen... Igen. Hát igen, gondolom, ez a funkciót te csinálod, mert most már...
0: Tíznyakocsma már... megszűnt, igen, hogy a Zsuzsa hazakerült, meg is halt.
1: Igen.
0: Nem régen helyeztek el október 2-án az ő születésének a évfordulóján egy emléktáblát a házra, ahol a kocsma volt, és most megörökített, márvány megörökítette, hogy hol volt a híres Tíznyakocsma.
1: Az a jó, hogy kocsmának nevezzük, holott a kocsma fogalom Magyarországon más, és ez is más.
0: Hát igen, ez egy lakás, ahol szombatonként ugye este összejöttek a magyarok,
1: igen.
0: Találkozó lehetőséget kínálta Zsuzsa a saját otthonában. De hát így maradt.
1: És az úgynevezett átkos időszakban ez egy találkozási hely volt.
0: Igen,
1: és
0: igen.
1: Eszmecsere lehetőség. Van még egy funkciód, amiről még nem beszéltünk, az, hogy te azért az ottani, úgymond, nagykövetségnek is tanácsosa vagy.
0: Voltam.
1: Voltál?
0: Igen, tehát amíg rektor voltam, addig a Szentszéki Követség hivatalos egyházi tanácsosa voltam. Természetesen a kapcsolat azóta is megvan a követséggel, a nagykövetúrral, úgyhogy szoktam vele találkozni, beszélgetni. Ez is egy érdekes része a római tartózkodásnak.
1: Nem véletlenül kérdezem, mert tudnék információhoz jutni magyarországi eseményekhez. Hát a sajtunk, televízió, rádiót, mivel televíziót te ritkán nézel ebből adódóan, azért van egy olyan hivatalos szerv, amin keresztül azért az itthoni eseményekhez is közelebb jutsz, vagy legalábbis jobb információt. És hát én gondolom, hogy a Tóth Tamással is, aki az utódod lett, jó mondom, ugye? Mert most ő látja el azt, amit te.
0: Tehát ő most a pápa érintett rektora és a követségnek az egyházi tanácsosa, igen.
1: Az olasz nagykövetséggel is megvan a kapcsolatod, vagy csak
0: meg,
1: a Vatikán?
0: Meg, igen. Tehát az olasz nagykövetséggel, mert tehát több városban a tiszteletbeli konzulokkal együtt szervezzük a magyar közösségeket, szentmiséket, találkozókat, és hát ők pedig a Quirinális követséghez tartoznak, és a nagykövet úr korábbi években, amikor a tiszteletbeli konzulok számára ilyen találkozókat rendeztek, azok engem mindig meg szoktak hívni.
1: És hát akkor... te is egy ilyen tiszteletbeli konzul vagy.
0: Igen, ahogy
1: hát nem nyugodtan meg lehet mondani, egész. Hát nagyon érdekes ez, amit most feszegetünk, ez, hogy

0: Én Amerikában jártam, és a baptista egyháznak a vezetősége fogadott engem, és ott egy imát mondtak az országért, és a következőt feszegették, hogy ugye nem baj, hogy amiről beszélgetünk, azt ők fölveszik. És akkor mondtam, hogy hát miért volna baj, hát a törekvéseink megismertetése az nem okozhat senkire. És mondom, miért érdekes ez? Azért, mert kb. 200 országba eljuttatják egy héten belül a Magyarországgal kapcsolatos, mondjuk gondokat, kapcsolatokat, és az jutott eszembe, hogy miért nincs nekünk Vatikánon kívül a többi világvallások központjaival egy olyan kapcsolatunk, hiszen nekik nincs közigazgatási határuk, de rajtuk keresztül nagyon sok mindent el tudnánk juttatni, hogy mi van Magyarországon. Ez a diplomácia kapcsolatoknál, ez a kölcsönösség elve szerint, ez nem biztos, hogy ugyanolyan olyan hasznos lett. Egy héten belül tudnék az én velem való beszélgetést, azt már minden országba eljuttatták. Tehát nem nemzetközi jogalanyok, ebből adódom, a külügynek a Vatikánnal kapcsolatban logikus, hogy hozzá tartozik. Na de az a magyarok, illetve a európai vagy a világvallások központja, Genf, stb. És a különböző vallások központjaival, ez nem volna rossz, hogyha volna egy ilyen kapcsolat, mert rajtuk keresztül nagyon sok mindent lehet a magyar kultúrán keresztül megismertetni. Megmutatták egy terembe, hogy hány országban, hány millió vagy hány százmillió baptista él, és ezek a közösségek hogy jut el. Ebben magyar közösségek is voltak persze, mindegy, hogy ez most Brunswickban vagy bárhol van. Tehát érdekes, hogy ez a diplomácia még nem jutott odáig, igen, hogy van partnere, de te az vagy.
1: Ja,
0: most nem hivatalos. Jó, hát jó, mert ugye más ugye a katolikus egyháznak azért mégis.
1: Igen, mondjuk az tartanak mostanában ilyen kihelyezett konzuli napokat.
0: Igen.
1: Különböző városokban, és az előző konzul mondta, hogy azokban a városokban, ahol van egyházi közösség is, a konzuli napokon megérezhető, hogy az összetartásokkal nagyobb, mint ott, ahol ilyen nincsen.
0: Na.
1: Tehát ez kvázi bizonyos szempont még mérhető is a konzul részére, hogy a helyi magyarok összetartanak-e, ismerik egymást, milyen a kohéziós erő, úgyhogy...
0: És az anyaországgal való kapcsolat, információ. Én például azt javasoltam, ezt a washingtoni nagykövetünk a külügyminisztérium el is érte, hogy a nyári diplomaták felkészítésénél legyen ez is téma, az egyház és az állam kapcsolatának alakulása, venne a világvallásokkal. Egyszer-kétszer meg is hívtak, aztán ugye én nyugdíjba mentem, azóta nem tudom mennyire van, mert azért rajtuk keresztül rengeteg információt el lehet jutatni, hát éppen azért, mert nincs közigazgatási határuk, de a kapcsolatrendszerük a legjobb.
1: Az egyházi kapcsolatrendszerhez van egy történetem, a közös ismerősünk, a Szalai Béla írt egy könyvet a pannonhalmi évfolyamáról, az 50 éves érettségi találkozóra, és keresett valakit az osztályból, akiről az volt a hír, hogy a cápák megették Ausztráliában. És akkor a Béla kérte, hogy azért nézzek utána Ausztráliába egyházi vonalon, és a helyi magyar lelkészen keresztül az illetőt sikerült megtalálni, úgyhogy még sem ették meg a cápát.
0: Nem a cápa gyomrába.
1: Nem, megtaláltunk. Az 50. évfordulóra nem is került ugyan még haza Magyarországra, de azután állítólag visszajött és találkozott az évfolyam társaival. Tehát az egyházi hálózatnak a jelentősége egy példa.
0: Egyáltalán a bencés öreg diákoknak nagyon szervezett együttműködése van, találkozás. Egyszer engem is meghívtak, tehát Hévízen, ott is van egy esperesség, aki foglalkozik, és erről a témáról, egyházfinanszírozás, a szentszéki megállapodás. Ugye most idén volt a 20 éves évfordulója az aláírásnak, ugye ez 97. június 20-án. Ez ennek azért ott mennyire ismert az ott élő magyarok részéről, hogy ez adott egy biztonságot a magyarországi katolikus egyháznak?
1: Nem téma.
0: Nem téma.
1: Nem téma. Ez nem téma. Én azért igyekszem, nem csak a vasárnapi evangéliumról prédikálok, hanem mindig a magyar egyházi főbeseményeket, akár az lelkipásztori értesítőmben, akár a szentmiséken igyekszem elmondani, hogy egy kicsit magyar olyan dolgokról beszéljek nekik a Szentmisén, amiről egy olasz plébánostól sose fognak hallani.
0: Igen. Igen. Mondjuk ez azért érdekes, mert én amikor 98-ban májusában voltam Vatikánban, és a Ré, illetve Torán érsekkel, külügy és a belügyminiszter beszélgetésnél, akkor ők ezt a megállapodást, ezt a 97. június 20-án aláírt megállapodást példaértékűnek tekintették, és más országoknak is mondták, hogy ajánlottak, akkor volt szó, hogy csehekkel, szlovákokkal, kötnek szintén egy hasonló megállapodást.
1: Tehát nyilván egy itthon élő magyar katolikusnak, akinek gyereke iskolába jár, és a katolikus iskola ugyanúgy van finanszírozva, mint egy állami iskola, az ezt érzi a saját bőrén. Egy olasz országi magyar, akinek nincsen ilyen lehetőség, hogy érezze a saját bőrén, hogy mit jelent egy ilyen megállapodás, kevésbé foglalkozik ilyen államközi szerződésekkel, de azoknak a híreknek, amiket én mindig elmondok és továbbadok, amit itt kapunk, például a Diaszpora Tanácson, vagy a Magyarország Barátai Alapítványon, hogy a magyar állam mennyire törődik és próbálja segíteni a külföldi magyarokat, és próbálja összefogni a világ magyarságát, ezt mindig pozitívan fogadják a hívek, és örülnek az ilyen információnak.
0: Máskülönben az olasz és a spanyol modellt, ez a személyi jövedelemadó nálunk 1%, ott azt hiszem 0,50 valahány százalék. Ezt onnan idézelve loptuk el, mint ötletet, és magyarítottuk itt egyre, illetve kétszer egyre, mert a civil szervezetek is kaptak egyet. Tehát amikor az egyházak finanszírozásáról szóló törvényeket alkottunk, akkor ez végül is kapott egy politikai erőt is, hogy ez maradjon. Csak hát az a különbség a két ország között, hogy Magyarországon ez a személyi jövedelem, de 1% az olaszhoz képest hasonló van, de az olasz egyháznak a birtokai megmaradtak.
1: Igen.
0: Tehát amikor arról van szó, hogy szektorsemleges finanszírozás, akkor az iskolák működéséhez van háttérben muníció, amiből tudja ítéleti és oktatás feladatait.
1: Bár ugye a olasz egyházi iskolák, azok sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a magyar egyházi iskolák, mert azért olyan stabil finanszírozásuk, mint idehaza, nincsen, és ezért a katolikus iskolák Olaszországban az úgynevezett gazdagok iskolája, mert fizetni kell a szülőknek az oktatásért, amit mondjuk Magyarországon nem.
0: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, és annak idején, amikor ezt az úgynevezett kiegészítő normatívát a Szentszéki megállapodásba beletettük, tehát hogy az elgyenlő elbírálás, illetve finanszírozás elvéhez hozzátartozott, akkor az alapítványú iskoláknak a főnökeit is megkérdeztem, mondva, hogy azok is hasonlók, és ők nem akarták a kiegészítő normatívát, mert akkor nem szedhetnek tandíjat. Az egyházak meg nem szedhetnek tandíjat. És ezért kapják meg az állami megegyező. Aranyos Lacikám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt gondolkodtunk, és sok mindent elmondtam magadról, meg ahogy én látom csillogó szemedből, hogy élvezed ezt a munkát. És ehhez kívánok neked sok sikert, erőt, egészséget, a Jóisten éltesse sokáig.
1: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a nézőket. Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Kedves hallgatóink, Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A beszélgető műsor házigazdája, a téma elkötelezett és kiemelt szakértője Platti Iván volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 436 éve jelent meg a Vizsgai Biblia. Az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsgajban látott napvilágot. A fordítást irányító református esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Károlyi a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. 3 év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlyinak legalább 3 segítőtársa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért Károlyi kéziratait az akkori diákok, köztük Szenci Molnár Albert laponként, gyalogszerrel hozták Göncről Vizsgajba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsgai Református templomban és a Bibliai Látogató Központban június 18-án szombaton délután 7 órától kezdődő hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Árszakra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Árszakra Fesztiválra, most már közzé teszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg az idén a 4. Miskolci Árszakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat föl, 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt fölvonultató eseménysorozatukra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. A keresztény múzeum július 17-én péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros, prímás látogatást tett az Esztergom Budapesti Főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta neki az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredis Gergő, az Esztergom Budapesti Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több 10 000 műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb, régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz. Kaliforniában lilává változott egy fóka, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, többek között ezekről is szó lesz. A tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, hogy az eljárás miként állítaná meg a csendes óceán medencéjének a felmelegedését, azt is el fogom mondani. És a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjáról is szó lesz, amely föld körüli pályára állt, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el. A műtét során tehát Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek, dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett, maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztály osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon. Csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Kijött a WHO friss jelentése, mely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Az Egészségügyi Világszervezet szakemberei szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak majd világszerte. Összehasonlításképpen 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, hogy mi áll a háttérben, annak ma már tudományos magyarázata is van. A szakemberek szerint a globális egészségügyi ellátásban komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek további halálesetekhez vezetnek, vagyis a jelentés szerint az új megbetegedések jelentős részét az alacsonyabb jövedelmi országokban regisztrálják majd, ahol az emberek kevésbé férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Példaként említették, hogy míg Európa és Észak-Amerika magasabb jövedelmű országaiban a méhnyakrák előfordulási aránya csökkent, addig Afrika bizonyos országaiban még mindig ez a vezető a daganatos megbetegedések között. Egyébként jelenleg az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte minden ötödik embernél alakul ki rák élete során. És hogy miért az a magyarázat a növekvő tendenciára, hogy vannak országok, kontinensek, ahol kevésbé jutnak hozzá bizonyos szűrésekhez az emberek? Nos, a szakemberek szerint meglehetősen összetett okai vannak annak, hogy egyáltalán miért mutat növekvő tendenciát a daganatos megbetegedések száma, bár a rák bizonyos típusai gyakoribbá váltak a különböző korcsoportokban, a számot az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek pedig tovább élnek, mondják a szakértők, így nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Például olyan kezelések, mint az immunterápia fejlődése jelentősen növelte a betegek túlélési esélyeit egyes előre haladott rákos megbetegedések, például a tüdőrák esetében, de az emlőrákot is említik a szakértők, ugyanis a magas jövedelmi országokban az emlőrák 5 éves nettó túlélési aránya ma már meghaladja a 85%-ot, míg az alacsony jövedelmi országokban ez az arány 30% alatt van. A kutatók azt is kiemelik mindezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb probléma, hogy sem a gazdag, sem a szegényebb országok nem fektetnek elég hangsúlyt a betegség megelőzésére. Igaz, vannak azért pozitív, előremutató jelek, ilyen például a dohányzás visszaszorítására irányuló intézkedések, amely ennek köszönhetően 2010 óta 27%-kal csökkent. Szintén fontos eredmény, hogy az országok 85%-ában ma már van a humán papillomavírus elleni vakcináció a nemzeti oltási programban, és a becslések szerint a lányok 31%-a kapta már meg az oltás első adagját szemben a 2019-es 17%-kal. És csak hogy erről is essen szó, a humán papillomavírus, vagyis a HPV felelős, a méhnyakrákos esetek közel 100%-áért, de jelentős szerepe van egyéb daganatok, például a végbélnyílás, a torok és a szájüregi rákok, valamint a nemi szervi szemölcsök kialakulásában is. A védőoltás segít a szervezetnek a legveszélyesebb vírustípusok elleni védekezésben. Újabb témával folytatjuk hamarosan, viszont maradunk az egészségünknél, illetve sajnos egy újabb, illetve másik betegségről lesz szó. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózisról van szó, amellyel kapcsolatban megjelent egy friss nemzetközi tanulmány, egy kutatócsoport egészen érdekes aspektusból közelítette meg a betegséget. Ezzel folytatjuk mindjárt.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózissal fogunk foglalkozni a következőkben, ugyanis egy nagyon érdekes, friss kutatás egészen új aspektusból közelítette meg a betegséget. Az endometriózissal élő nők kétszer annyit kénytelenek hiányozni a munkából, és rosszabb munkaképességről számolnak be, ami évente átlagosan 620 000 forint közvetett költséget jelent a társadalomnak érintettenként Magyarországon. Ezt állapította meg az a friss nemzetközi kutatás, amelyet többek között a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóival együttműködésben készítettek, írja a 24.hu tudományos rovata. A rendellenesség a nők 10-15%-át érinti jelenleg, a betegséggel járó fájdalom, a görcsök, a meddőség vagy a krónikus fáradtság nem csak az életminőséget rontja, hanem csökkenti a munkaképességet és a termelékenységet is. Ennek társadalmi költségét számszerűsítette most tulajdonképpen ez az új kutatás, amelyben tehát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bécsi Szent János Kórház kutatócsoportjai is részt vettek. A vizsgálatban 566 endometriózissal élő nő adatait hasonlították össze 447 kontroll résztvevővel a Lüssi egészségügyi mobil alkalmazás segítségével. 4 hét alatt az endometriózissal élő nők 12,7 munkaórát hiányoztak átlagosan egészségügyi okokból a munkahelyükről, míg a kontrollcsoportban ugyanez a szám 5,7 óra volt. A kutatók így becsülték meg, hogy évente átlagosan 1757 euró, vagyis 620 ezer forint költséget jelent mindez a társadalomnak érintettenként, a magyar átlagbérek alapján számolva. A jelenléti teljesítményromlás, vagyis amikor valaki dolgozik, de a tünetei miatt kevésbé hatékony, még nagyobb probléma, az endometriózissal élők 47,2%-ban számoltak be ilyen nehézségekről, míg a kontrollcsoportban ez 38,4% volt. De mit lehet tenni? Ezt a kérdést a tanulmány is föltette. Nos, az endometriózis hatása túlmutat az egyénen. Társadalmi és gazdasági probléma is, mondja a tanulmány. A rugalmas munkavégzés, a tájékozottabb vezetők és a célzott munkahelyi támogatás segíthet abban, hogy az érintettek, vagyis az endometriózissal küzdőnők ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Persze, ennek a hírnek a kapcsán azért tisztázzuk, ha valaki esetleg saját szavaival még nem feltétlenül tudná megfogalmazni, akár meg is tanulhatjuk, hiszen egyre többet hallunk az endometriózisról. Nos, miről is van szó? Az endometriózis nőgyógyászati kórkép, melyben a normálisan csak a méh belső felszínén jelenlevő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyát érinti, amely belülről béleli a hasüreget és beborítja a kismedencei szerveket. A név a latin endometrium szóból származik, amely a méh belső felszínét borító szövet megnevezése. Az endometriózis a fájdalmas menstruáció egyik leggyakoribb szervi oka. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség. A diagnosztikájában a hasüreg laparoszkópikus vizsgálatának van meghatározó szerepe, kezelésében gyógyszereket, például hormonkészítményeket és sebészi módszereket alkalmaznak. Egyébként sokan gondolják azt, hogy új betegségről van szó, de ez nem így van. A panaszokat már az ókorban is leírták, ugyanakkor az igaz, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a kórkép megértése.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Egészségügyi és orvosi témák után vissza a természetbe, onnan hozok két újabb hírt. Nem tudom, hogy ki találkozott a social media, illetve a közösségi média világában azzal a fókával, amely lila színű volt, nagy feltűnést keltett a közösségi médiában. Ez a különös színezetű, egyébként elefántfóka, amelyet június 23-án fotóztak le Kaliforniában. A felvétel érdekessége tehát az, hogy a fotón szereplő egyed a fajtásaira jellemző szürkés szín helyett feltűnő lilás árnyalatban pompázik. Ahogy ilyenkor lenni szokott, megkezdődtek a találgatások, bár felmerült, hogy egyszerű genetikai variáció áll a háttérben, a magyarázat valószínűleg sokkal prózai, állítják a szakértők. Patrick Robinson, a Kaliforniai Egyetem egyik kutató állomásának igazgatója szerint a késő tavaszi és a kora nyári időszak az északi elefántfókák vedlésének az időszaka. Ilyenkor sok alga sodródik a partokra, ami ideiglenesen elszínezheti az állatok bundáját. Ha hosszú ideig fekszenek rajta, a szín különösen feltűnővé válhat, írja. a National Geographic, úgyhogy tulajdonképpen a kutatók, illetve a szakértők a lila fóka színét, illetve a lila fóka jelenséget ezzel magyarázzák, de egy másik érdekességgel is foglalkozik a National Geographic, amely ráadásul, mint téma, Magyarországot érinti. Aligátorteknőst találtak ugyanis a Balatonnál, Magyarországon viszont 2015 óta illegális magánszemélyek számára az aligátorteknősök tartása. Az idegen honos faj erős harapása miatt veszélyes lehet, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki hasonló állattal találkozik, semmiképpen se próbálja meg kézzel befogni. A Balatonföldvári Teknős Park a közösségi oldalán számolt be egyébként a mentésről, mint írták, szinte minden nyáron találnak egy-egy aligátorteknőst a Balaton környékén, ami arra utal, hogy mind a mai napig kerülnek ki a természetbe korábban hobbi állatként tartott egyedek. Tavaly nyáron Balatonöszöd és Balaton Szárszó között például egy horgász csalihalas hálójában bukkant fel egy aligátorteknős. Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akvárium kurátora egy 2025-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei befogás kapcsán a 24.hu-nak annak idején elmondta, hogy az elmúlt 17 évben 10 példány került intézetükhöz, amelyek közül több vadon befogott állat volt. A fajtartása tehát 2015 óta tiltott a magánszemélyek számára, korábban azonban legálisan is nagyon sokan vásároltak ilyen teknősöket, ezért a régebbi egyedek még ma is időről időre felbukkannak a természetben, vélhetőleg szabadon engedik őket a tulajdonosok. A szakember szerint a problémát gyakran az okozza, hogy a fiatalon még könnyen tartható állatok idővel túl nagyra nőnek, sok táplálékot igényelnek, és tartásuk egyre költségesebbé válik, ilyenkor egyes tulajdonosok felelőtlenül szabadon engedik őket, holott ez súlyos természetvédelmi kockázatot jelent, az aligátorteknős akár 60 évig is élhet, ráadásul jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, így hosszú ideig életben maradhat a természetben, viszont a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy védekezésként szinte mindig harapással reagál, erős állkapcsával súlyos sérülést okozhat, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy aki aligátorteknőst talál, ne próbálja meg megfogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatmentő szervezetet, ami egyébként a méretét illeti, az aligátorteknős 100 cm széles páncélzattal is rendelkezhet, általában Amerikában. A Magyarországon felelhető vadon élő aligátorteknősök páncélhossza általában 40-50 cm, míg a testtömegük 15, illetve 30 kg közötti.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Ki hallott már arról az összeesküvés elméletről, mely szerint valaki vagy valakik befolyásolják, illetve manipulálják az időjárásunkat? Nos, egyelőre a tudomány mai állása szerint nincs ilyesmiről szó, viszont tervezik, és ezt a kutatók, illetve a tudósok nem is titkolják, ugyanis számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni. De mit jelent egészen pontosan a felhők világosítása? Nos, az eljárás lényege, hogy apró részecskéket, például tengeri sót juttatnak a légkörbe, amitől az óceán felett elterülő felhőzet világosabbá és jobb fényvisszaverő képességűvé válik. Ha a felhők, a napsugarak nagyobb hányadát verik vissza a világőrbe, az természetes hűtőhatást eredményez. Fontos azonban, hogy ezzel a technikával nem a Föld teljes felhőtakaróját módosítanák, a beavatkozás kizárólag a csendes óceán keleti, szubtrópusi térségének egy jól meghatározott területére fókuszálna, amely az El Niño működésének a kulcs régiója. A koncepciót egyébként részben a 2019-es, illetve 2020-as ausztráliai erdőtüzek inspirálták, a lángokból ugyanis hatalmas mennyiségű részecske került a levegőbe, amelyeket a légáramlatok a Csendes óceán délkeleti része fölé sodortak. Ezek a részecskék kivilágosították a térség felhőit, ami a kutatók szerint elősegíthette egy több éven áttartó La Nina eseménynek a kialakulását, ez ugye az El Niño ellentétes, hűvösebb fázisa. A kutatócsoport, amely a felhők kivilágosításával foglalkozik, két korábbi kifejezetten erős El Niño periódust vizsgált, az 1997-es és 98-as periódust, illetve a 2015-ös, 16-os időszakot. A számítógépes szimulációk segítségével azt tesztelték, hogy milyen következményekkel járna, ha a felhővilágosításhoz szükséges részecskéket a Csendes óceán délkeleti részén juttatnák a légkörbe. A modellek futatása során nagy mennyiségű aeroszol kibocsátást szimuláltak, emellett pedig azt is elemezték, hogy mennyit nyom alatba a megfelelő időzítés. Az eredmények az szerint változtak, hogy a beavatkozást az El Niño kezdeti szakaszában, vagy már a csúcspontja közelében indították el, de a szimulációk minden esetben alátámasztották a felhővilágosítás hatékonyságát, a módszerrel valóban sikeresen lehetett tompítani az El Niño hatásait, és ha mindez azt jelenti, hogy a felhővilágosítással a Csendes óceán felett visszatérhetnének a 30 fokos nyarak a 40 fokosak helyett, akkor lehetséges, hogy az emberiség erre nyitott lesz. Hamarosan magazinunk végéhez érünk, viszont vissza van még egy téma, a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjával fogunk foglalkozni, amely föld körüli pályára állt, és ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Hogy miről van szó egészen pontosan, és mit jelent ez számunkra, már is elmondom.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Pályára állt a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, írja a rakéta.hu. Egyébként a SpaceX Falcon 9 rakétája állította pályára ezt a műholdat. A Bohr nevű műhold célja egy különleges energiaforrás, a nanotritium rendszer kipróbálása valós körülmények között. A technológia a trícium radioaktív bomlása során keletkező béta részecskéket alakítja elektromos energiává, egy félvezető segítségével. Maga a műhold ugyan továbbra is napelemeket használ a normál működéséhez, de a nukleáris mikrotápegység azt vizsgálja, hogy képes-e megbízhatóan energiát szolgáltatni olyan helyeken is, ahol a napfény kevés vagy egyáltalán nem érhető el. Ez különösen fontos lehet a hold örök árnyékában lévő krátereinél, vagy más, sötét űrbéli környezetekben. A fejlesztők szerint ez a küldetés elsősorban technológiai demonstráció, amely megmutathatja, hogy mennyire életképes ez a megoldás a jövő üreszközei számára. A trícium alacsony sugárzási szintje lehetővé tette, hogy a műhold kereskedelmi indítással is engedélyt kapjon. A fejlesztést az Amerikai Védelmi Minisztérium egyik szerződése is támogatta, a küldetés egyben az első olyan kereskedelmi nukleáris üreszköz indítása, amelyet az Egyesült Államok új 2019-ben kialakított engedélyezési rendszere alapján hagytak jóvá. Ha a teszt sikeres lesz, a hasonló energiaforrások hosszabb ideig működő, a napfénytől kevésbé függő űreszközök előtt nyithatnak utat. A fejlesztők hosszabb távon a Holdon és a mély űri küldetések során is alkalmaznák ezt a technológiát. Az eredmények ezért jóval túlmutatnak ezen az apró műholdon. Magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt ma is dolgunk, és nem csak az űrben utaztunk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Ezzel a hírrel kezdtük egyébként mai magazinunkat, és igazán büszkék lehetünk erre az újdonságra. kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Ezzel is foglalkoztunk. Kiderült ugye, hogy a rákos megbetegedések számát az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek tovább élnek, így viszont nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Ez tehát az egyik ok, a másik pedig az, hogy vannak bizonyos országok, kontinensek, régiók, ahol még mindig nem fektetnek elég energiát, időt és pénzt a szűrésekre, holott az is fontos lenne, hiszen ma már nagyon sokféle ráktípust, ha időben felismerik, kezelni, úgymond gyógyítani tudják. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők az egészségügy témakörében. Az endometriózissal is foglalkoztunk. Megnéztük, hogy Kaliforniában miért változott lilává egy fóka, és az aligátor teknősökkel is foglalkoztunk, amelyeknek a házilag tartása továbbra is tilos. Ami pedig a klímaváltozást illeti, mert hogy ezt sem szoktuk kihagyni aktuális tudományos magazinunkból, a tudósok már kinyugban kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. Nagyon érdekes a jelenség, illetve az, hogy mi állíthatná meg a csendes óceán medencéjének felmelegedését. Ezzel is foglalkoztunk, tehát remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani, találkozzunk legközelebb is. Most további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együtt létünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk, itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztőműsor vezetője. Hát akkor kezdjünk is!

1846. kérdés. Igaz-e az a szólás, hogy a szívnek nem lehet parancsolni? Válasz. Hát, nagyon kegyetlen ez a mondat, bár úgy hangzik elsőre, hogy kegyes, mert mi nem vagyunk hibásak ám semmiért, vagyis felmentő, dédelgető, és olyan, mint amikor apa megsimogatja a buksinkat, hogy jól van, na, értem én, nincs semmi baj. Pedig van, mert sok ilyen mondat hangzik el a nép száján. Virágot lopni nem bűn, a szerelemben minden megengedett, meg a hasonló szörnyűségek. És akkor nézzük meg, hogy miért is kegyetlen ez a mondat. Azért, mert lealázza a szabad akaratot ajándékba kapott embert, egy maga tehetetlen bábá, aki ki van szolgáltatva mindenféle külső hatásnak, és hát ő a szegény, hát mit is tehetne ellene? Nos, erre találunk több választ is Isten szavában, de nézzük csak, hogyan int minket a leírt igazság. Ti pedig ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Olvassuk a római levél 12. részében. És mit jelent ez a gyakorlatban? Hát mi ez a világ? Nem a minket körülvevő létezés, hanem az Isten ellenes döntések sötétsége, az Úr jellemének a megtagadása, pedig nem így kéne lennie. Vagyis, ha kérdés, hogy igazság vagy hazugság, akkor az igazság. Ha kérdés, hogy lopás vagy tisztesség, akkor ez utóbbi. Ha kérdés, hogy paráznaság vagy tisztaság, akkor tisztaság, és így tovább. Na, ezt jelenti, hogy nem igazodok a mai korban nekem sugalt bűnös megoldásokhoz. Hát akkor mit csináljak, ha ömlik rám a bűn? Isten ezt tanácsolja. Változzatok meg értelmetek megújulásával. De hogyan? Ezt a folyamatot csak is és egyedül a Jézusnak átadott lélek élheti meg. Csak is Isten segítségével lehetséges. Amikor a Jézusnak átadott életben ő a kőszívet kicseréli hús szívre bennünk, amely érzi és tudja, követni akarja a krisztusi elveket, mert abban leli örömét. Nem ő maga lesz képes arra, hogy megítélje, mi a jó és mi a rossz, mert az sokszor nagyon komolyan ferdített, hanem a benne élő szent lélek fog neki segíteni, aki átlát minden szitán és cselszövésem. És ha ezt tesszük, akkor leszünk Istennek tetsző gyermek. Olvassuk a befejező gondolatokat is, tehát röviden. A sok-sok tönkrement életet és a saját kudarcainkat is látva dönthetünk úgy, hogy ezt köszi, nem kérjük. Ezt a téves és halálos fenyegetésekkel teli életet mi föl akarjuk cserélni egy jobbra. Vagyis nem a világ által súlykolt dolgot tartjuk helyesnek, hanem az Isten szavát, aki a világot és a benne lévő és élő törvényeket a mi javunkra alkotta meg. Hát könnyű ez? Nekünk nem. De ha Jézus segítségét hívjuk, ő megadja ezt nekünk, mert ezért halt meg a kereszten helyettünk, hogy mi, beleélve, tiszták és szentek lehessünk.

1847. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy a földön kívüli emberinek mondható világ nincs? Válasz. Első gondolatként vizsgáljuk meg, hogy a Föld milyen szerepet foglal el a világ mindenségben, miért teremtette az Úr, és miért van rajta a sokféle élet, melyek jelentős része tudatos lét, de csak is az ember kiszolgálója. Nos, tanultuk már korábban is, mert benne, Jézusban, teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Olvassuk a Kolossé levél első részében. Tehát elmondja nekünk az Úr, hogy a Föld és az egész világ egyetem Jézus Krisztus által és az ő dicsőségére, vagyis ránézve teremtetett. Ez a gondolat azt jelenti, hogy Jézus nem csak a teremtés eszköze, vagyis általa lett minden, ő hozta létre, ő alkotta meg, hanem a világ mindenség és benne a Föld létrehozásának a célja is ő. Vagyis így mondja az Úr, reá nézve lett valóságá. Na, fordítsuk ezt le akkor a mi nyelvünkre. Egy apa megad minden lehetőséget a fiának arra, hogy fölépítsen egy csodálatos házat, csak is azért, mert őt szereti, és csak is az ő kedvére és teljes uralma alá vetve, az övé. Ha visszakanyarodunk a Szentíráshoz, így olvassuk. Minden teremtmény az ő felségét és dicsőségét hivatott szolgálni. Tehát meglett a menny, ahogy olvassuk először, és aztán a föld. Jézusért. Azért, hogy ez legyen az ő királysága. És jöttek az élőlények, közte az ember is a földön. Jézus egy tökéletes világot alkotott, de a jelenlévő gonoszság belerondított, és az embert, azt a lényt, akit az Úr a saját lelkének hasonlatosságára formált, eltorzította. És most figyelj, figyelj, kedves hallgató, mert mi a megoldása ennek a szégyenteljes és egyben mindent a pusztulásba, a halálba döntő helyzetnek? Az Atya megígérte, még az első emberpárnak, hogy elküldi a bűnből kivezető megváltót. De miért kellett? Mert minden ember csőstül követi el a rossz döntéseket, és ezzel már is felség áll.

kora is, ha ott is lett volna értelmes lény, és akkor Jézus végigjárta volna a földeket, és sorra meghal minden közösségért. Ah, barátom, ugye ez valgasság. Úgy, ahogy van. Istennek ugye egy fia van a mennyben. Ezért egy királyság létezik. Tehát ebből az következik, hogy a mennyországon kívül nincs más élet a földön kívül, melyet mi keresünk. Iszonyatos pénzeket és emberi erőket költünk a semmire. Jobban járnánk, ha földi életünk megjobbítására fordítanánk ezt az összeget, és bolondságokat hirdetve nem lopnánk ki az emberek zsebéből a pénzt, a lelkükből a hitet.

1848. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy jártak-e veleha a földön kívüliek? A válasz. Na, hogy van. Nagyon is van, éppen hogy a rengeteg. De okosan és bölcsen kell olvasni ehhez a szentírást, és nem dugni a fejünket a homokba, vagy álszenten azt mondani, hogy jaj, ugyan már, hát ezeket a részeket hagyjuk már nyugodni, ezek tiltott részek, nem értünk mi hozzá. Ez mi? Ez egy nagy hazugság, mert a Biblia minden szava nekünk íródott, minden egyes embernek, mégpedig komoly céllal. Így olvassuk. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Timóteus 2. levél 3. rész. Tehát a tanításra, hogy okos válaszokat találj az igazságban. Hát akkor nézzük. Ez a föld nem csak az emberi lét színtere. Tudjuk, hogy angyalok sokasága jár és járt közöttünk, sőt, személyesen maga Isten is. Aztán az angyalok között érkeztek a gonosz lények, melyeknek a Sátán a vezetője, démonok élnek itt az ő felügyelete alatt, és figyelj, lapozd csak fel Mózes könyvének 6. fejezetét, és lepődj meg, mert Isten felügyelete alatt is. Ezt olvassuk. Abban az időben, amikor az Isten fiak, vagyis a sátáni démonok, bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön. Ezek utódai, vagyis a földön kívüliek és a földiek utódai, és a föld egyre csak gonoszabbak lettek, amit jól látott a teremtő, és ennek a következménye lett az özönvíz. Vagyis a gonosz óriások hatalmaskodásának vége lett a földön. Ezek a démoni lelkek, nincs rajta mit szépíteni, hihetetlenül erősek és okosak voltak, hiszen a mennyből repítette ki őket az Úr lázadások után. Sőt, vegyük csak figyelembe, hogy vezetőjük maga a Sátán, aki Isten első számú helytartója volt a mennyben, mérhetetlenül sok tudás birtokosa és nagy erőjé. És ezt magával hozta a földre is. Hát ha úgy vesszük, akkor földön kívüliek érkeztek a személyükben, és nem valami más bolygó értelmes lényei. De mivel ezek célja mindig is a megtévesztés volt, hagytak hátra olyan jeleket, tárgyakat, véseteket, amelyekről ma azt hisszük, hogy űrhajók, mobiltelefonok, számítógépek, titkos építmények, NASZKA vonalak, meg így tovább. Összefoglalva tehát igen, mindig is jártak földön kívüliek a földön, de azok a menny lakói, és nem mások. De mindezeket ne tévesszük össze, a korabeli emberek csodálatos

találmányaival, amiket mi fölfedezve csak ámulattal nézünk. Legyen az csillagászati, számolásbeli, orvosi vagy kémiai téma. Építészeti. Sorolhatnám. Sokszor ma se tudjuk, hogy mit mire használtak, ezért legyünk alázatosak. A korabeli emberek felé ők is nagyon értelmesek voltak.

1849. kérdés. Miért mondott el az Ószövetségben Isten annyira aprólékosan mindent? A válasz. Hát igen, én is csak olvasom és csodálom Mózes könyveit, hogy mennyire részletesen leírt Isten minden tudnivalót és tennivalót. Na, nem csak az Isten tiszteletre vonatkozóan, amiről ők ugye természetesen semmit se tudhattak még, hanem a hétköznapi élettel az egymással való kapcsolatrendszerben is. De mi szükség volt erre? Hát nem természetes, hogy így kell csinálni. Ha a másik tehene elveszett és megtalálom, visszaadom neki. Ha Istennek áldozok, akkor az legyen hibátlan. Ha fogadalmat teszek, az legyen úgy, mert a törvény ezt írja a elő. És akkor figyeltem föl egy szóra. Természetes. Mert nem volt az. De miért nem? Erre is a Szentírásban kapunk választ. Most azonban, olvassuk, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Ugyanúgy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Római levél 7. fejezet, vagyis. Ha valaki nem a szíve szerinti, Istentől megértett és boldogan követett életben él, akkor bizonyos dolgok neki nem természetesek. Ha elveszett állatot találok, akkor lenyúlom. Ha több hasznom van a csaló mérleggel, akkor hajrá. Ha megkapom a szomszéd asszonyt, miért ne? És így tovább. És akkor, mert nem a szerető szív vezetett, le kellett írni, hogy az a szív mit csinálna. De mára már a kőszívet le lehet cserélni hús szívre, aki jó alapon élve magától a Szent Lélektől tudja meg a helyes döntések sorát.

1850. kérdés. Osztott-e Pál valamikor is úrvacsorát? A válasz. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, de a Bibliában többször olvasunk úrvacsoráról. Például amikor Melkisédek, Sálem királya kiment Ábrahám elé, és kenyeret és bort vitt neki. Ő a felséges Isten papja volt. Hogy ki? Máig rejtély. De Jézus Urunk is a felséges Úr papja, mert ő a mi főpapunk. Ugyanakkor király is, mint volt Melkisédek Sálem királya. Figyelj, csak hallgassuk a szót. Jeru-Sálem. Aztán ezt olvassuk az Abcsel 27-ben. Pált Rómába viszik rabként. A tengeren hányódnak, de ő így szólt a matrózokhoz. Isten angyala eljött hozzám, és megígérte, hogy mindenki életben marad. Ezért ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit nem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmenekülésünket szolgálja, mármint erőt ad, mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott, Istennek mindnyájuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. És ők is enni kezdtek. És természetes, hogy nem vizet ittak a hajón, hanem bort. Nos, ez nem kifejezetten úrvacsora, inkább ahhoz hasonlít, amikor az Úr megtörte a kenyeret az Emmausi tanítványoknak.

És akkor íme itt vannak a következő kérdések már a jövő hétre. 1851. Mondj olyan rejtett hithőst a Bibliából, akiről nem is így nyilatkoznak. 1852. kérdés. Ismerünk-e a Bibliából olyan híres és szeretett Isten dicsőítőt, aki súlyosan megbotlott a paráznaság bűnében? 1853. kérdés. Miért van ma Istennek olyan kevés hőse a földön? 1854. kérdés. Az egészséges beszéd, kincs, megbízható embernek ad át, aki helyesen fejtegeti Isten igéjét, olvassuk. Miért fontos ez? 1855. kérdés. Milyen helyszíneken lehet tanítani az Isten igéjét?

0: szívemet.
1: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
2: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: hír összeállításunk következik.
1: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja holnap, július 22-e és augusztus 8-án zárul. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 000 forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyház megyében. A Veszprémi Főegyház megye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak, önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevőknek ima elméletük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelki pásztorokkal, mind a többi, a plébánián szolgálatot végző társukkal. Beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Németné Balogh Katalin több mint 2 évtizedes misszióvezetői szolgálatáért, és beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét, Stift Jánost, július 17-én a Budapest Hold utcai református templomban. A református szeretett szolgálat által szervezett személyes bizonyságtételekkel és megrázó vallomásokkal teli alkalmon Steinbach József püspök hirdetett ígét, valamint ünnepélyesen aláírták a Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület közötti együttműködési megállapodást is. Az ünnepi istentiszteletet Balogh Róbert, a Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese nyitotta meg, majd a gyülekezet a 105. Zsoltár első versével és a 728. dicsérettel kezdte meg az alkalmat. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi 3. törvényének 12-13-14. Paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e, kedd, Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, Budapest, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@lutheran.hu e-mail címmel. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz, helyenként még eshet eső, északi szél, és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntöm minden hallgatóját a Merkavának. Merkava nem csak égi szekér, de több, mint tank. Ez a műsornak a mottoja. A mai vendégünk Vári György, a Bétorim zsidó közösségnek a vallási vezetője lesz.
4: És estét kívánok!
3: Gyuri, azért hívtak be, hogy beszélgessünk arról a cikkről, aminek kapcsán egy kisebb, hát, botrány robbant ki, pedig nem kellett volna. A nők túrához való felhívásáról szólt a cikk, amit ugye ebben a két héttel ezelőtt, másfél héttel ezelőtt jelentettünk meg, harmad magunkkal. Ugye, aki sajnos nem tudott eljönni, Radnánszki Péter rabbi.
4: Negyed magunkkal.
3: Radnánszki Péter rabbi, de hát őt hívtuk már, de nem tudott eljönni, de a negyedik szerző pedig
4: Kelemen
3: Kata volt, aki ugye a Reform Szimsalom közösségnek a vezető rabbia, idestova 20-valány éve. A cikkre adott reakciók egyrészt pozitívak, hiszen nagyon sok ember előállt azzal, hogy mennyire evidens és magától érződő változó zsidóságban ez a fajta mozgás, ami ugye már megkésve történne meg Magyarországon, ha megtörténhetne. De mondd el te, hogy a te közösségedben ugye ez honnan táplálkozik az igény erre, illetve az akarat? Szóval mi született meg először nálatok?
4: Gyorsan, vázlatosan ismertessük a hallgatókkal, hogy mi áll a cikkben, és hogy mi a tárgya annak a cikknek. Azt körülbelül két héttel ezelőtt a négy közösség reprezentánsai, két neológ és két úgynevezett reform zsidó közösség reprezentánsai.
3: Azért mondom, hogy úgynevezett, mert ugye a Beit Orim közösségnek ugye te, mint az Orzse végzettje, vagy a mostani vallási vezetője, és előtte pedig szintén az Orzse végzettje, Raj Ferenc volt ezért ugye neológrabbi
4: közöttik. Két neológ képzésben részesült személy
3: igen.
4: Volt az, akik segítették ezt a közösséget vallási ügyekben, voltak azok, illetve vannak. Tehát, hogy ennek a vallási közösségnek egy másik reform vallási közösségnek és két neológ vallási közösségnek a vallási képviselői jegyeztek egy cikket, amelyik azt vez, egyrészt azt állította, hogy a legfőbb ideje volna méltányossági alapon is a újabb lépést tenni a nők és a férfiak zsinagógai egyenlősége felé, és hogy ennek van vallásjogi lehetősége is, ez levezethető, igazolható az a döntés vallásjogilag, hogy a hétköznapi és a szombati tóraolvasás ciklusában a zsinagógákban minden évben végigolvassák a Tóra Mózes ötkönyvének a szövegét, olyan módon, hogy 3, 4, 5, 6, 7, attól függ, hogy melyik alkalomról van szó, felolvasó, olvasa a szövegből, vagy pedig, ha nem tud olvasni, és a közösségek tagjainak elsőprő többsége nem vagy nem biztosan tud, felolvas helyette az, akit ezzel bízunk meg, ő pedig megkapja azt a megtiszteltetést, hogy feljöhet a túrához, elmondhatja rá az áldást, és kvázi az ő nevében olvasnak. Hogy miért ne lehetnének ezek között nők is, nem csak férfiak, erről szól, ezt vezette le az írás, aminek van egy erkölcsi állítása, hogy legyen, és egy vallásjogi, hogy miért lehetséges. És ez...
3: Milyen korábbi ellenvetéseket, ellenérveket kellett kilőni ehhez, hogy amit levezettünk a cikkben, hogy foglalnod össze?
4: Leginkább arról van szó, azt hiszem, hogy ismeretes okok miatt tudnék, hogy a nők és a férfiak státusza a nyugati történelem nagy részében nem volt azonos, a jogi státuszuk, a társadalmi állásuk sem. Hát ez egyszerűen nem volt szokás. És felmerült az a kérdés, hogy miért ne lehetne szokás most, hogy ezek a dolgok szerencsésen megváltoztak, vagy részben. A vallásjogi érv az tulajdonképpen az volt, hogy arra hivatkozik a Talmud nevű hatalmas gyűjteménynek az ide vonatkozó része, ami a Tóra értelmezésén keresztül szabályozza a zsidó vallási életet, meg a saját értelmezésének a történetén keresztül, hogy a közösség méltósága ezt nem teszi lehetővé, ugye amiből arra lehet következtetni, hogy a nők bizonyos szerepekben való mutatkozása sértette a méltóságot. Hát nem lehet másra gondolni, mint hogy ezekben az időkben a nők sok mindenből, mint ahogy tényleg ki voltak zárva, mondjuk a Tórának a tanulásából, hanem tehát, hogy papíron fel voltak alóla mentve, gyakorlatilag jelentős részben ki voltak belőle zárva, a szerep megosztások miatt feltehetően, hogy mással foglalkoztak a férfiak, és mással a nők is, ez a szerep megosztás, hogy mondjam, irányította a zsidó közösségeket, ez
3: mind
4: nincs így, és nem csak a zsidó közösségeket így van, ez nincs így, ez akár megváltozhat, kötelezhetőek a Tóra tanulására a nők. Ugye tulajdonképpen mi nem könnyű, ha komolyan venné bárki a szöveget, akkor az igazából nem könnyebbé tenné sem a nők, sem a férfiak életét, hanem további kötelességeket róna rájuk. Azt mondja, hogy a férfiak kötelesek többet mosogatni a jövőben, ezáltal lehetővé tenni a nőknek, hogy más kötelességekben tüntessék ki magukat a Tóra tanulmányozásában. Szóval erről szólt a cikk, a botrány az meg a zsidó társadalom, amiben viszonyokról szólt, és nagyon kevéssé a hagyományról.
3: A cikkben mindig, amikor írtuk, és olvastuk, és elolvastuk egymásnak a részeit, mindig felvillant bennem az a kép, amint a Sinai, vagy a Sinai hegy körülött álló nép a Tóra átvételekor, a Tóra adás pillanatában ugye körülállták a hegyet. És ugye előttem van az, hogy a nők így mondjuk így hátrébb állnak egy pár száz méterre, hiszen rájuk nem annyira vonatkozik, és nem úgy. Szóval az a vicces, hogy mindenki együtt állt, és egyenlő távolságra a hegytől, és nem voltak a nemek külön választva. Szóval gyerekek, felnőttek, nők és férfiak együtt voltak ott, aggasztjának. Sőt, a misztika szerint még az összes meg nem született lelkek. Igen.
4: Én is azt mondom, hát ugye, ha azt gondolom, hogy akiknek ez fontos, azoknak fontos az, hogy minél többen, minél közelebb kerüljenek a Tórához, márpedig mi egyéb dolguk van a közösségek vallási segítőjének, mint hogy azt mozdítsák elő, hogy minél többen, minél közelebb kerüljenek
3: a Kavotat Cibur, a Kavotat Cibur, ez bizonyos a közösség méltósága, ez ebben szerintem benne van az is, hogy nem csak az, hogy a nők esetleg jobban tudnak valamit, és nem az ő szereplők is bekontárkodnak ott a férfiak dolgában, hanem arról is szólhat esetleg a tiltás, hogy a nőknek a jelenléte elvonja a férfiak figyelmét, és esetleg a más aspektusai az életnek gondolnak, hogyha látnak egy nőt szerepelni? Ugye ez a cniútból kiinduló, a szemérmességből kiinduló megközelítése a közösség méltóságának. Hogy ez játszhat szerepet szerint az... ebben?
4: Azt nyilván a korszak, hogy mondjam, jogtörténészeinek, vagy jogszociológia történészeinek kell megmondani a történeti szociológusainak, hogy ebben a konkrét előírásban van-e szerepe. Uh-huh. Az világos, hogy az elválasztás a zsinagógában az, ami egy messze nem antik, de viszonylag, vagy ha nem is, nem antik, de viszonylag régi hagyomány, abban nyilván játszott szerepet az, hogy akkor tudnak jól koncentrálni az imára az emberek, hogyha nem egymásra koncentrálnak. Ez különösen nagy szerepet játszhatott azokban a közösségi terekben, ahol az elválasztás más, mondjam, az élet más dimenzióiban is megvolt. Egy fiatal ember, akit fiatal, egy kora középkorú úr, akit frissen avattak rabbivá, és úgy hívják, hogy Kuruc Ákos, ő a legfrissebben végzett teológ rabbi. Ő erről azt írta, hogy egy David Golinkin nevű értelme Izrael, amerikai származású Izraelben élő tekintélyes rabbit követve.
3: És a mostani vita kapcsán, szóval most ezt frissen írta múlt héten,
4: egyébként nem, de most jelent meg.
3: Ja, pont, jó volt időzítve.
4: A szerkesztő nagyon ügyes volt, kivárta kvázi az online közzététellel az aktualitását a cikknek, és így igazán nagyot robbant. Na szóval, hogy azt írja, hogy azokban a közösségekben ma, a múltban, bármikor, ahol általában férfiak és nők el vannak szeparálva, lényegében a családokon belüli férfinő érintkezést kivéve, mondjuk az ultraortodox közösségeiben, Izraelnek, az Egyesült Királyságnak, az Egyesült Államoknak, Antwerpennek, mindegy, hogy ott ezt egyben indokolható. Hát ahol az emberek külön utaznak a buszon, ott miért imádkoznának együtt épp a zsinagógában, és ezeknek a közösségeknek érvényes, komolyan gondolt vallásjogi előírása, hogy ne érintkezzenek a zsinagógai gyakorlatban, ez legitim. Ott viszont, ahol, mint teszem azt, Budapesten a neológ reform és jelentős részben ortodox közösségekben, amelyeknek a tagjai nem nagyon figyelnek a strandon a Czni útra, a szemérmességre, nem nagyon figyelnek a villamoson a szemérmességre, ott a, csak akkor gondolhatjuk, hogy ez kizárólag a zsinagógában érdekes, ha a zsinagógát a, nem az eleven élet részének tekintjük, mint a strandot, hanem múzeumnak. Rossz értelemben vett múzeumnak, tehát ő amellett érvel, hogy ezt azért kell abba hagyni, mert a zsinagógát, hogy mondjam, skanzenná változtató képmutatás. Én ezt nagyon okos dolognak tartom, és azt is, hogy természetesen az ultraortodox közösségek gyakorlatában ez lehet eleven életteli, komolyan gondolt. Igen.
3: És a botrány, ami végül is, hát botrány, szóval ami válaszreakció, első válaszreakció a kollégáktól, vallási vezetőktől, más közösségek előjáróitól, ugye, amit láttunk az online felületeken kirobbant, azt te annak tudod be, hogy már letettek sokan arról, hogy esetleg élő közösségként, élő fórumként tekintsenek a zsinagógára, és valami emlék, valami nem tudom, szülőkre és nagyszülőkre való hivatkozásra valami emlékhelyé avanzsálták, vagy degradálták a szenteret?
4: Azért nem mondanám azt, hogy degradálták, mert persze én nem ilyennek képzelem.
3: Nem csak azt mondom, hogy degradálták, ez csúnya elszólás volt, mert ugye amikor maszkír van, ugye négyszer egy évben a halottainkra emlékezzünk a nagy ünnepek kereteiben, és olyankor a létszám megsokszorozódik a zsinagógában. És hogy egyrészt ugye ilyenkor egy vallási vezetőnek örül a szíve, másrészt pedig csettint egy nagyot, hogy hely, miért csak ilyenkor, amit a gyászt hozzuk elő.
4: Volt egy nagyon őszinte hozzászólás, mindegy, egy felhasználó a Facebookon kommentált, és azt írta, hogy szegény édesapám milyen szomorú lenne, ha élne még szegény, ha látná, hogy valakinek akár csak megfordul a fejében az ötlet, hogy egy nő olvasson a Tórából egy neológ zsinagógában, apukámat elszomorítaná. És hát azt hiszem, ennél jobban összefoglalni azt az érzelmi késztetést, ami azt hiszem, igen, azoknak a felháborodása mögött van, akik felháborodtak, nem igen lehetne a zsinagógát olyan térnek szeretik azok, akik használják. Ezek az emberek sajnálatosan nagyon-nagyon nincsenek sokan, és nagyon nem is fiatalok már jelentős részben. Ami természetesen teljesen mindegy, minden életkor egyformán fontos, csak hát mégiscsak az, hogy fontos lenne, hogy
3: a fiat igen, a gyerekeik, unokáik nincsenek ott velük ilyenkor sem.
4: Szóval, hogy ők leginkább azért vannak ott, hogy azt lássák, ami az édesapjuk zsinagóg, aki még tényleg átélt, komoly, elkötelezett, szenvedélyes templomjáról lehetett. Nagyon ritkán szerepel az, hogy édesanyám, hiszen hát ugye ő neki mi dolga lett volna a zsinagógában, amikor mindenből ki volt zárva. Tehát, hogy az apukám emlékeire szoktak ezek a kommentelők hivatkozni, akinek a zsinagóga még eleven vallási tér volt, és a gyermekeiknek pedig, akik mostanában lehetnek zömükben az aktív életüknek a vége felé, tehát 60-65 körül, őnekik meg ez az édesapjuk emlékezetének a tere, ahova azért mennek, hogy egy olyan térben legyenek, ahol jól felidézhető az apukájuk emléke, és nagyon kevés elevenség kapcsoló. Ez persze nagyon fontos, a zsinagógának feladata, hogy az ősök emlékét felidézze, hogy segítse a közösségben a gyász folyamatot, az emlékezést, a kötődést, de hát nem ez az egyetlen feladata. A zsinagógának is más feladatokat is el kéne látnia. És egyébként az, aki meg azt szeretné, akinek az az egyetlen legitim célja, hogy az apukájára tudjon gondolni áhítattal, a zsinagógában az apukája emlékét felidézni, kellenek olyan zsinagógai közösségek, ahol ezt lehet megtapasztalni. De az nem jó, ha az összes zsinagógai közösség kötelező jelleggel kizárólag ezt a funkciót hajlandó ellátni.
3: A Budapesten mégis van csak neológból ugye majd 20, és akkor összesen meg több mint 30 zsinagóga működik, ahol ugye most csak kettőről beszélünk, ahol ezt bevezettük volna, vagy fölebben tettük, hogy bevezetnénk, hogyha rajtunk múlna, illetve szeretnénk ezt a közeljövőben megkezdeni. A hozzászólások és a cikkek kapcsán, amiket ugye kaptunk, támogató jellegű cikkekkel gondolok most itt, igazából kritikus cikk még meg sem jelent eddig írásban. Nem láttam semmi, amit nem kommentár lett volna, hanem komolyabb cikk.
4: A Mazsisz egyik fontos tisztségviselője.
3: A Mazsisznek volna engem megjelent egy cég, egy válasz, igen, az volt. Viszont az egyik pozitívban azt olvashattuk talán a rektor helyettestől nek a tollából, a Orzse rektor helyettesnek a tollából, hogy visszavezette
4: Az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem, oldjuk föl.
3: Igen, igen, Orzse, Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem, rektor helyettese, Bíró Tamás, ő írta meg azt, hogy a csomó változás, ami a zsidóságon belül indult el, persze az is ugyanúgy, mint más változások külső hatásra gyűrűzött be, valahol a szüfrazsettek után, hogy 10-20 évvel, az a bat mitzvának az intézménye volt, ami ugye ez nagyjából a bar mitzvónak, ami szintén különben középkori és keresztény világra való reagálást tudnék a bérmálással szinte azonos ritusú.
4: Mondjuk el, hogy mitzvává emeltették beavatási szertartás.
3: Mert hogy a
4: felnövekedés szimbolikus megerősítése.
3: 13-es korban a fiúk férfivá élnek, onnantól kezdve felnőttnek számítanak a közösség szemében, és jogilag mindenért felelősséget vállalnak. Ugye egyedül kötelező bármicvos mondat van az apa részére, hogy köszönöm, hogy leveted a felelősségét ennek rólam. De ez valamikor középkorban ugye kialakult a teljes ceremóniája ennek, viszont a lányokra vonatkozó ceremónia 26 elejé. Ezt még én sem tudtam ilyen tisztán, hogy amíg nem írta le a Bíró Tamás, és hogy előtte azt tudom, hogy óriási tiltakozás volt ellene, de mára ugye mit látunk? Bátmicvók vannak, és akár nem is csoportosak, hanem egyéniek, mint a bármicvók, a 12 éves kor betöltött lányoknak, illetve a Bét Jákov nevű iskolahálózat, ami ugye valahol a Cárországban indult el, aztán fütótűzként terjedt el. Ez mondjuk a orosz állam Cárjos állam talán nyomásának a felfogására indult, hogy saját iskolarendszert építsen ki valaki, hogy esetleg az asszimilációs törekvéseit az államnak visszafogják, de mégis előre szaladt abban, hogy a nőket beemelte és oktatta, és ugye végülis ezzel megalapozta a hivatkozási alapot a vallási közösségen belül is arra, hogy legyenek képzett, és a társadalomban jól boldogulni képes nők. Tudnilik ugye, Rachel Elior, egy Heiber Egyetem, egy professzorasszonya, talán te is, igen, bebeszéltünk egyszer róla. Egyszerű mondta egy ilyen nőkről szóló előadásában, hogy vett egy oroszországi 19. század végi héber költő nőt, és vette Deborát, és mondta, hogy a kettő között nem volt női hang. Szóval nem elég hosszú. Nagy távolság, ugye a bírák koráról beszélünk, illetve a századforduló.
4: Igen, a Borá Deborah a bírák egyik volt, és igen. Történetesen nő. A bírák könyvében lehet olvasni.
3: Igen, a méhecskenő. Igen, B-woman. És hogy ezt a változást, ezt belül is a legortodoxabb világ is kitermelte, de különben óriási botrányok közepette, mert hogy azért a Bét Jákovokat is ugye megtámadták egyesek, de nem annyira, mint a Bát Mitzvah intézményét. Ő talán hozott is egy példát a cikkben a Bíró Tamás arra, hogy volt olyan rabbi Magyarországon, talán Temesvári, vagy nem tudom, erdélyi rabbi valahol van városban, ahol azért kellett távoznia az állásából, mert a Bát Mitzvah intézményt felkarolta, mert akkor is volt a konzervatív korok, amikor ezt tartották túlzásnak. De hát ugye a mai világban nők nélkül minden korszakban, de a mai korszakban, ahol a nők mindent ellátnak, és bízunk bennük, abszolút adekvát ez a fajta lépés, vagy tendencia. Van még egy harmadik indok, amit általában föl szokott hozni a tradicionális világ a női szereplés ellen, vagy a nőknek való, nőknek szerepterének kiszélesítése ellen. Ez ugye pedig nem más, mint a Da Tankala, hogy hát labilisak a nők érzelmileg, lelkileg. Ezért is van az, hogy a zsidó jogban, a halahában ugye nem támaszkodik az ortodox halahá, a tradicionális zsidó jog nem támaszkodik a női tanúságtételre. Gyilkosság esetében sem, egy esküvő esetén sem. Szóval semmilyen eseményt ők tanúságukkal nem tudnak igazolni. Persze, és mi nem így élünk. A mi világunk ugye messze nem így van, illetve minden ortodox, legtöbb vallásos ember 99%-ban elmegy női szakértőkhöz, bármelyik ugye munkát, munkaterületet nézzük, akár orvosok, akár jogászok, és hogy hagyatkoznak erre. Volt-e vitád, volt-e beszélgetésed bárkinek, bárkivel erről a témáról, arról a témáról, hogy tudnék itt van egy óriási valóság, olyan állapot, amiben mindenki, aki hát ebben a világban él, hát alapvetően áthágja a tórát abban a szempontból, hogy hagyatkozik a női döntésekre a mindennapokban állandóan. És közben megtartja a zsinagógai teret és a zsinagógai intézményrendszert arra a világra, ahol ezt föntartja továbbra is azt az állapotot, hogy nem számítanak a nők. Hogy ez a fajta ambivalencia, ez mennyire, mekkora erodálást okoz szerinted? Szóval a következetlenségre gondolok itt, ami nyilvánvaló a modernizmusnak jobban kitett közösségek, mint mi. Nálunk ezek az diszonanciák erősebbek, de még az ortodox világban is, ahol esetleg fordulnak a külvilágban lévő nőköz pszichológushoz, vagy bárki máshoz, erre konkrét példám is van különben, akkor azok az emberek vajon megszegik-e a halakhát, illetve hogyan oldják föl szerinted ezeket az ellentmondásokat?
4: De azt hiszem, hogy arról lehet talán szó, hogy tehát azok az emberek, akik bőszen védik most a halahát, azok pontosan tudják, hogy ők maguk talán, ezt nyilván nem tudom, de hogy az elsőprő többsége az embereknek, azok a templomban követik a halahát, és a templomon kívül nem elmennek szombaton a kocsival a zsinagógába, ami remek, mert csak legyenek ott.
3: Mert ugye autó sem szabad használni,
4: nem szabad használni.
3: Igen.
4: Meg szabad. Tűzgyújtás,
3: és így benzintéget is szabad,
4: és gyertyás. Van a tórában, és így tovább. Tehát, hogy az emberek élnek a kortárs világban kortársakként, és bemennek egy kicsit kiszabadulni a kortárs világból a zsinagógába, ami rituális színház tulajdonképpen, 2,5 óráig, mert azért ezek a szertartások elég combosak tudnak lenni, 2,5 óráig nem a kortárs világban élünk, hanem kimegyünk belőle egy időkapun, eljátsszuk egy rituális színházba, hogy mi hagyományos, tradicionális zsidók vagyunk, amire vágyunk. Mint nosztalgikusan vágyunk, soha nem élnénk úgy, és 2 napig nem tudnánk elviselni ezt a tényleges életformát, de fontos a lelkünknek, hogy egy rituális színházi előadás keretében kicsit azt játsszuk, hogy mi hagyományos zsidók vagyunk, aztán elmegyünk, beülünk az autónkba, és éljük tovább a tényleges kortárs életünket. Ennek a rituális színháznak a védelmezéséről van szó a rituális színház híveitől, és akik meg mást szeretnének, ez nem értékítélet, minden teljesen legitim, a békén hagyjuk egymást, akik pedig mást szeretnének, azok azt gondolják, hogy a vallásosság az lehet az eleven élet része, hogy a vallási jogot lehet úgy értelmezni, hogy közünk legyen hozzá a zsinagógán kívül is, hogy az életet újra lehet ritualizálni anélkül, hogy bezárkóznánk, elvonulnánk zárt útra ortodox közösségeket alkotni, hogy a kortárs világ számára van érvényes mondandója a régi zsidó vallásjognak és a tórának, vagyis hogy a hagyományőrzők leszűkítenék a zsinagóga terére a változatlan hagyomány érvényességét, és amikor kimennek, akkor ugye mind tudják, hogy híveik szinte mindig lerázzák magukról, és vannak, akik azzal próbálkoznak, hogy a zsinagógán kívül is érvényes vallásjogot találjanak ki, értelmezzenek, alkalmazzanak, amit ténylegesen lehet élni, és hogy a vallás újra legyen az élet része, és ne skanzel legyen.
3: Most az első szegmensünknek nagyjából végeértünk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy a zenei panelbe a Tumbra Lajkát fogjuk bejátszani, és ahol ugyan egy fiú és egy lány találkozik egymással, és a lány tesz föl találós kérdéseket a fiúnak. Azt mondtad, hogy ugye a lány az okosabb. Hát ugye azért, mert ugye a kezelős kérdésekre a fiú rosszul. Vagy végülis a lány válaszolja meg az összes választ, mert ugye a fiú teljesen elakad a túl csalafint a kérdésektől. Hát
4: meg ugye zavarban van, mert hát akar valamit.
3: Tehát, igen. De ugye ez talán így is dal után, amit ugye egyes korszakban még akár partizántalnak is, vagy nem tudom, minek mozgalmintalnak is felhasználtak, de az eredeti az egy így is dal, egy szerelmes dal, vagy egy ilyen ismerkedős, párkeresős dal. Ezután visszatérünk és folytatjuk a diszkussziónkat a kortárs eseményekről, illetve meg említést teszünk arról, hogy ugye itt van, és ma ünnepeljük Lágba Omert, ugye Omer számlálás 33. napját, ami egy örömünnep, és erről majd mind beszélünk a következő szegmensben.
5: Next, a Russian Yiddish folk song, very popular, very well known. Tumbalalaika is the name of this tune. How many people here know Tumbalalaika? Okay, that's maybe half. Let's teach it to the half here who do not know it. Tumbalalaika means play balalaika, spiel balalaika, the same thing, play balalaika. Frelach soll sein. Let's be happy. If you know it, please, Zaita Zogit, sing with me, and we'll teach it to those who don't know it.

0: Szeretettel köszönök mindenkit, remélem tetszett a Tumbala Laika. Most pedig ugye folytatjuk a beszélgetésünket a Tóra felolvasásának, a Tóra olvasásának lehetőségeiről, kötelezettségéről. Ugye sok fordulaton ment át azért a történelemben ez a ritus, hiszen magában a Mózes 5 könyvében azt látjuk, hogy a királynak kell felolvasni a 7 évente a Tóra tekercset, ugye Hakhel az őszi szüret, a sátras ünnep idején, harmadik zarándoklaton kell felolvasni a királynak. Aztán azt látjuk, hogy később ez talán úgy nézhetett ki, hogy az nagyobb városokban, ami körül voltak kisebb falvak, ott voltak Tóra tekercsek, amiből felolvastak a léviták, abból tanítottak, és később kialakult a zsinagógáknak a hálózata, ami persze már hellén korszakról van szó, a Tóraadás után 1300-1400-1500 évvel. És ugye ezek a zsinagógák váltak ugye később a mentőcsónakká a szentély pusztulása után. De ugye a tóraolvasás is azért szünetelt, hiszen tudjuk, hogy a bírák korától kezdve, József király koráig, ami nagyjából 630 lehet időszámításunk előtt, el volt veszve a tóra. Szóval 600 évig olvasott senki se tórát, a Biblia beszámolója szerint.
1: Nem tudjuk, hogy pontosan mi az, ami előkerült.
0: Igen. Dvarim könyve került elő, vagy a Deuteronomium, vagy pedig a teljes tóratekercs, mivel a...
1: Tehát, hogy milyen hatalmi célok...
0: Persze, én csak maga az... Igen. A Biblia kritikában akarok belemenni, csak annyit akartam mondani, hogy maga a tóra számol be arról, hogy nem volt meg a tóra, és vagy a Mózes 5. könyvét találta meg a Sáfán nevű írnok. Ugye arra gondoltam, azért nem lehetett az egész Tóra meg, mert hogy nem ünnepelték a Pészachot. A Pészach pedig a második könyve van leírva, ugye a Páska ünnepe, a kivonulás ünnepe, ami ugye elég súlyos. Hiszen akkor minden másik ünnep bukik, hiszen az első hónapban van, és hozzá van képes kiszámolva minden más. Szóval alapvetően azt jelenti, hogy a királyok második könyve szerint a Tóra el volt veszve, legalábbis nagyobb tudás róla, homályos tudás volt, csak főn is valami rituálkat tartottak, de amit ma kezünkbe fogunk, az nem volt meg. És hogy ezeknek a tudatában, hogy ezeket mind látjuk visszafelé, és az, hogy ugye a rabbik intézménye, a zsinagóga, mint kései intézmény, a rabbik, akinek ugye a nevük nem is szerepel magában a teljes Bibliában, hanem csak ugye később az első század környékén bukkan föl a kifejezés, hogy megszületik egy rendszer, kitaláltatik egy megközelítés, megszületik, kifejlődik, ugye Josephus Flaviusnál olvassuk azt, hogy 6000 farizeus számol össze az akkori 6-7 millió zsidóból, szóval az igazán egy vallási kisebbség, egy nagyon népszerű kisebbség volt ez a vallási kisebbség, vagy áramlat, és ez kinövi magát, illetve hát egy megmentőjévé válik a zsidóságnak. Ebben a környezetben találják ki a már kicsit gazdagabb életvitel mellett, ahol van több tóratekercs, az, hogy kell tórát olvasni, és kell tórát hallgatni, és mindenki részesül ebben hetente. Hétvégén felolvassák a teljes szakaszt, ugye korábban 3 év alatt végeztek az a Mózes 5 könyvével, most 1 év alatt végzünk ezzel, a babiloni ritus, és hétköznap kétszer, piacnapokon, hétfőn és csütörtökön, illetve szombat délután van előzetes a következő hétről, hogy mi lesz majd a következő heti ilyen preview, ilyen előzetes. Hogy ugye ez a Isten tiszteleteinknek a fénypontja, a csúcspontja. Az imán túl, fontosabb az imánnál a Tóra hallgatása, de mégis látjuk, hogy a Tóra olvasás, a Tóra tanulmányozása micva, parancsolat, elvárt dolog minden hívőtől, viszont ez a fajta keret, ami megszületett a rabbik korának a hajnalán, első század környékén, időszámítás előtti első század környékén. Ez messze nem volt mindig így, és a keretek is változtak. Egy másik cikkben, amit írtak nekünk támogatásul, a sajtó megjelent egy olyan cikk is, amiben ugye hozva van a Talmudból, vagy a Jeruzsálemből, vagy a Babiloniból, hogy olvastak föl gyermeknek is, szóval gyermeket is hívtak föl, meg kánaáni rabszolgát, ami azt jelenti, hogy nem zsidó rabszolgát is hívtak föl a Tórához. Hogy ebből mit gondolsz arról, amikor keretek így megmerevednek, és keretek teljesen megfagynak, hogy pedig ott van előttünk ugye az írások arra, hogy nem volt meg a Tóra, nem olvasott senki semmit. Meg volt az, hogy inkább léviták olvastak, és kohenok tanítottak, nem a rabbik. A rabbik nem volt, nem kerülnek elő vének, azok nem pont rabbik. És utána pedig kialakul ez a rabbik rendszere, ami rugalmasabb volt akkor, mint most. Vagy az 1800 évben. Hogy mi ez a fajta vakság, vagy szelektív látásmód, hogy a 200 évvel ezelőtti, a 400 évvel, a 500 évvel ezelőtti a minta, és nem a 2000 évvel ezelőtti, ami kvázi közelebb van a Sinai-hegyhez, ami azt az elvet azért bőven hát bekostolja, hogy ugye közelebb van a forráshoz, a telefonos játékban, ahol ugye mindenhol minden torzul, minden kopik, de a korábbiak megengedőbbek voltak. Hogy ezt te hova teszed?
1: Hát volt egy hatalmas megrázkódtatás a modernitás, a zsidó modernitás.
0: Pszichológia, azt mondod, hogy ez szociálpszichológia, és szociálpszichológia.
1: Akár így is hívhatjuk társadalom pszichológiának, de hogy az történt, hogy viszonylag biztos, nagyon sokkal lassabban változott a világ az elmúlt 201 néhány évet megelőzően, uh-huh. mint az elmúlt 201 néhány évben, és ez folyamatosan, tehát a gyorsulás fokozódik. És tulajdonképpen a modernitás kritikus irányzatok, azok erre próbálnak kétségbeesett válaszokat találni, részben nem fundamentalistákat, részben meg fundamentalistákat. És hát egyszerűen erről van szó, hogy a fékezésről, azt hiszem. Bizonyos értelemben az ortodoxia az fékezés. Az ortodoxián belül közben zajlanak olyan folyamatok, amelyek választ akarnak találni arra, hogy hogyan lehetünk végtelenül elkötelezettek a Tórának, hogy hogyan ne váljunk kritikátlanul a modernitás minden hulláma, minden ötletének a kiszolgálóivá, és közben azért mégis jelen legyünk valamiképpen a kortárs világban. Ezzel párhuzamosan ezek
0: a modern ortodoxiára gondolsz?
1: Már a 19. századi próbálkozásoktól, ugye a nagy Ralph Hirschtől, akitől tulajdonképpen, amihez kötni szoktuk, aki az ikonja volt ennek a próbálkozásnak, aki ugye a Schillerről, bocsánat.
0: Hirsch csak annyit, hogy 1880-ban, 88-ban, vagy így hal meg, szóval jó 140 évvel ezelőtt élt Németországban ez a Ralph Hirsch.
1: Így van, ugye az akkor születő Németországot még éppen élt. Ez a rendkívüli ember például Schillert méltatja nagy beszédében, a német kultúrában otthon van, és törekszik otthon lenni, otthon a német kultúra, ami ugye a vezető kultúrája Európának, és eközben pedig ortodox zsidó, és a magyar szakadásban a neológia kialakulásánál a leghatározottabban áll szemben a neológiával az ortodox oldalon, aktívan, beavatkozóan, stb. Tehát de minden esetre van az ortodoxián belül is törekvés arra, hogy ne egyszerűen elutasító ellenségességgel viszonyuljanak mindenhez, ami a külvilág, és ezek a viták, amelyek most a neológián belül elkezdődtek, és nem tudni, hogy szabad-e majd folytatódniuk, szóval, hogy ezek a viták az ortodoxián belül zajlanak. Ma a világ más részein, az angolszász világban, ahol nagy zsidó közösségek élnek, meg Izraelben, ezek ortodox belviták, amelyeket lefolytatni próbálunk most éppen. A hivatkozott mintái a cikknek, azok Izraelben a rabbinátus által avatott, az Egyesült Államokban élő rabbik, akik úgynevezett ilyen, hogy nevezzük ezt, poszt irányzati közösségeket kezdenek csinálni, amelyek nagyon szigorúan követik az előírásokat, csak éppen nem függenek irányzati központoktól, független önálló közösségeket szerveznek, amelyekben a nők és a férfiak egyenlőek, minden egyéb tekintetben, tehát hogy nem úgy épülnek föl, hogy nagy irányzatok alegységei és a nőket emancipálják, ezek tulajdonképpen az ortodox vallás gyakorlathoz állnak a legközelebb.
0: Öltözködésben.
1: És a modern ortodoxok, és a nyitott ortodox intézményekkel, az ortodoxia, amerikai ortodoxia bal szélével vannak igazán. Jóban, tehát a neológián belül ortodox vitákat próbálunk lefolytatni, Csak hát mindenki úgy érzékeli, mivel a reformmozgalom úgy jelent meg, hogy feltűnt egy nő Magyarországon, aki rabbiként mutatkozott be, rabbi papírt kapott az Egyesült Királyságban, és ez kétségbeesést, ijegységet, dezorientáltságot okozott sok évvel ezelőtt, sok évtizeddel, ezért a nők és a reform képzetei a neológiában egyszerűen összekapcsolódtak. Ennek a kérdésnek semmi köze a reformhoz, azon kívül, hogy a reformoknál is egyenjogúak a nők. Ezek a viták ma, és már legalább bő 10 éve az ortodoxiában zajlanak, és nem a reformmozgalomban.
0: Gyuri,

0: központú világszervezetnek, amelyik a 90-es évek elejétől kezdve avatott nőket rabbivá, és ők pont az avatások megkezdése után ezt látva, és léptek be a szövetségbe, és léptették be szinte az összes tanítványaikat, így a egyik legnagyobb kritikus ennek az egész kezdeményezésnek, Fröhlich Robert főrabbi, vagy Radnóti Zoltán főrabbi, szintén mint tagjai ennek a Rabbinical Assembly-nek, ahol nők is rabbik, ők már ides tovább 20-valány éve tagjai ennek, sőt, Fröhlich Robert még a 19-ben hölgtem, ugye a járvány előtt díszdoktort is kapott az ottani kinti vezető grémiumtól, aminek női rabbik is a részei, a tagjai.
1: Ugye van egy, csak bocsánat, egy persze, kicsit elhelyezem, az az irányzat, amelyikről beszélsz, az úgynevezett konzervatív mozgalom.
0: Ez a reformhoz képest.
1: Így van, ez egy megtévesztő név, ez egy középutas irányzat, a reform, ugye a három nagy irányzat, főleg az angol szász világban van ennek jelentősége. Igen. Az ortodoxia, amelyről beszéltünk, meg hát ortodox zsidókról mindenki hallott, az úgynevezett reform zsidóság, amelyik a legtávolabb áll, a legmerészebben és radikálisabban is, a néha a törvénymagyarázat nélkül újít, és van egy középutas irányzat az ortodoxia és a reformok között, erről beszélünk, az úgynevezett konzervatívok, hagyománykövető irányzat, ők is avatnak már hosszú évtizedek óta női rabbikat. Világos, hogy amikor a vasfüggöny mit csinál?
0: Igen, lehullott.
1: Lehull, akkor próbálnak újra tájékozódni a nyugati világban az akkori.
0: Igen.
1: Akkor aktív rabbik. Ennek a tájékozódási kísérletnek lehetett feltehetően az eredménye, hogy beléptek svájci professzor, legyen áldás az emléke, tanítványai ennek a szervezetnek az amerikai, ilyen nem tudom,
0: rabbi forumára, vagy nem tudom.
1: Igen, nevezzük így, hogy rabbi karába. De hát alapvetően a neológia egy nagyon zárt, nagyon magyar irányzat maradt, noha, tehát a fogantatását tekintve ez ugye német inspirációk révén születik meg, semmi sajátosan magyar eredet. Nyilván alakul, adaptálódik a magyar viszonyokra, de hogy mondjam, az inspiráció az nem.
0: Én mindig úgy szoktam megfogalmazni másoknak, akik hogy olyan gyorsan kéne elmondanom, hogy a napóleoni háborúk után volt egy olyan, ugye Napóleon lerúgta a gettók falát, mindenhol megnyíltak a gettók Amsterdamtól Rómáig, és a bécsi döntés után, 1915, mint a Napóleon világa megszűnik, nem, nagyon sokan nem akartak visszamenni a gettóba, és óriási kitérési hullám volt. Heinén családjától kezdve Marxékig, szóval mindenki ekkor tért ki, és hogy a reform az a kor szellem, illetve azt a menekülés utat választotta, hogy próbáljuk asszimilálni a vallást Európához, hogy komfortos legyen, és vállalhatóan modern, és hogy a Hamburgban és Észak-Németországból beszélünk, ahol ez ki berobban, olyan túlzásokba estek, hogy az már nagyon sokaknak több volt a soknál. Ugye vasárnap tették a szombatot, vagy nem tudták a kóstert, stb. Szóval voltak egészen durva túlkapások, németre cserélték a Hébert, akár az imában is, imaszövegekben is, hogy ezt többen végignézték tanítványként, gyermekként, ifjúként magyar zsidók Németországba, és megrettenve jöttek haza, itt akarták megállítani. Hatam Sofer, ugye a pozsonyi nagy ortodoxiának a fellegvára, illetve maga ő is egy leghíresebb konzervatív, most tényleg ortodox konzervatív rabbi, itt akart neki megállít parancsolni, viszont ezt Lővék és a többi később neológia atyaként értelmezett személyek is azt mondták, hogy ez túlzás, de változni kell. És hogy begyűrözött ide német vonal, de még akik változást akartak, azok általában is sokkal kevésbé hajlottak olyan fajta radikális változásra, ami Németországban megtörtént. Szóval azt mondod, hogy ez csak egy ilyen svájci professzorék végignéztek a zsidóság rónáján, és azt mondták, hogy ezzel hoznak legközelebb, és beazonosították a neológiát a konzervatívokkal, az angol szász vagy a nagyvilág ezen ágával, a harmadik a középutasággal, és ezért beléptek abba a szervezetbe, ahol akkor már voltak női rabbik, és ez nem okozott nekik gondot. Mennyire lehet őszinte az a belépés, hogyha az ember egy olyan klubnak lesz a tagja, aminek a tagsági, elveit nem vallja?
1: Szerintem ez merőben formális, tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy az említett főrabbiknak az önérdeke.

0: értelmezésében különösebben fontos szerepet játszik, hogy ők ennek a testületnek a tagjai. A neológia utóbbi évtizedekbeli hagyománya, igen, elmondtad, hogy a Szent Szövetség békerendszerének idején intul ez a történet, de hogy a, tehát aránylag régi, de az utóbbi évtizedekben szavas függöny azért elég hosszan állt ahhoz, hogy elfelejtsen figyelni a neológia a világra, és a világra nem figyelés és a bezárkózás hagyománya dominálja, tesznek formális gesztusokat, nyilván ez valamiféle védelmet is jelent, meg nem tudom, hogy mondjuk belépnek proforma ebbe a testületbe a főrabbik, de hát ez soha nem orientálta őket. Nyilván szép gesztus, hogy kitüntették ennek a vezető, vagy ilyen zászlóshajó egyetemén ennek az irányzatnak Amerikában a Jewish Theological Seminary-n díszdoktorrá avatták Fröhlich Robertet, de hát ezek formális, ünnepélyes, rituális gesztusok, amelyeknek nem sok valódi következményük van. Elég annyit mondani, hogy hány olyan irányzat van, amely egyáltalán nem avat női rabbit 2022-ben a zsidó irányzatok között. Egy, a magyar neológia. Igen. Vannak ortodox női rabbik.
1: Magyar származású is van köztük?
0: Van egy magyar származású, mondjuk akkor már meg a nevét vető Ágnes.
1: Igen.
0: Vannak ortodox női rabbik, konzervatív női rabbik, reform női rabbik, ezzel szemben nincsenek neológ női rabbik, sőt, még ugye azt lenne, hogy nem, hogy itt nem tartunk, hogy erről gondolkodhatnánk, hanem máshol sem. A neológia úgy döntött, és ez ugyanaz, mint amiről beszéltünk, hogy ahogy nem vesz tudomást a zsinagógán kívüli külvilágról, úgy nem vesz tudomást a neológián kívüli külvilágról sem.
1: Egyes pszichológizálásra hajlamos barátaim, ismerőseim többször már levezették azt, hogy talán azért van ez a fajta konzervatív, fentről sugárzott konzervatív hangulat a rabbikaron belül, vagy a vezetőségen belül, mert majdnem mindenki ugye az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években, akik rabbinak álltak, rabbinak mentek, rabbinak tanultak, azok mind ortodox családból érkeztek, egytől egyig. És hogy akkor, amikor ők már beérkeztek abba a vezető korszakukba, vagy beértek, hogy koruk és a rangjuk is, és a történelmi lehetőség is egybe korrelált, akkor ők jobbra, illetve konzervatív irányba kanyarodták el a rabbi karnak, vagy a neológiának a hajóját, hiszen az elmúlt 30 évben ugye több zsinagógából kivitték az orgonát, vagy leállt az orgonát, felhúztak mechicét, ahol 100-150 évig nem volt mechice, hogy olyan dolgok történtek, és magukat a leginkább a modern ortodoxiához értelmezik közel, ahol vannak női rabbik, illetve azt ne felejtsük el mondani, hogy 1865 óta a neológ zsidóság ki van átkozva, herem alatt van, embargó alatt van, és egy ortodox ember nem teszi be a lábát neológ intézményekbe, főleg nem zsinagógába. Ezért a neológ rabbi diploma nem diploma, és a neológ betérés nem betérés, ami azt jelenti, hogy fittyet hányva az ortodox világ reakciójára a mai rabbi karnak, a rabbiknak egy nagy része magát modern ortodoxként értelmezi, holott a diplomájához semmis, és a szava semmis. Hogy ez egy teljes abszurd állapot. De most hagyjuk a pszichológiát, inkább arra menjünk le egy az utolsó 5 percben, hogy ugye ma Lágba Omer van, Simon Bar Jochájnak a halálának az évfordulója. Simon Bar Jochaj a Zohár legenda szerinti megírója, a titkos, a misztikus tórának a szerzője, elhozója, kvázi harmadik Mózes, hogyha a szóbeli tóra azért rábbi kivához azért mesterhez kötődik, akkor ő a harmadik Mózes, aki kvázi a misztikus olvasását olvas a tórának, ami lelkesedést, ami tüzet gyűjt az emberben. Ugye ma a Zohár világát, korszakát éljük abban a szempontból, hogy 500 éve Yitzhak Luria ugye forradalmasította a Zohárt és a misztikát, ami addig a múltba bámult, utána a jövő felé fordult, és egy megváltás, egy messiási hevület vett rajta úrrá. De inkább nem is Zohárról beszélünk, hanem az utolsó szegmensben én szeretnék egy picit veled beszélni, utolsó 2 percben, 3 percben Simon Bar Jochajról, akinek a halálát most ünneplik. Simon Bar Jochaj, a Zohár hagyomány szerinti szerzője, az egyik legradikálisabb a Talmudban lévő kritikus és nehezen vállalható mondatok tulajdonosának a legnagyobb tulajdonosa. Szóval őtőle származnak a legkeményebb mondatok, amely a külvilágot illeti, ami asszimilációellenes, ami bizalmatlan, ellenséges a külvilággal, a nem zsidó világgal. Mégis, amiről folyamatosan beszélünk, az nagyjából lefordítható nem csak nő-férfi vetületre, hanem fordítható ez külvilág, zsidóvilág vetületre. Ugye nagyon sokan úgy értelmezik ezt, hogy ez külső hóbort, ez külső divat, ez goise szokás. És hogy engem mindig aggaszt, és bajosan találom Simon Bár Jochájnak a szerepkörét, értem az ő tragédiáját, még az ő mondatot is megértem, az, hogy azoknak milyen történetük lehet, és milyen erejük, és kik bújtak a mondataik mögé, vagy hova lett az fölfújva és inflálva, az egy másik kategória, és másik gondolat. De te hogyan látod az ő radikális szerepét? Tudunk, ő a legtöbbet idézett rabbi a teljes ókorirodalomban.
0: Hát nagyon sokat beszéltünk a szeparációról, a világtól, a zsinagógától való elválasztottságtól. Ő évekig úgy élt a hivatal, vagy a talmudi élettörténete szerint, elszeparálódva a világtól. Ugye ő volt az, aki a híres jelenetben, amit a Monty Python felhasznál, csúnyákat mond a rómaiakra, kvázi nacionalistaként lép föl, és emiatt jó időre ki kell vonnia magát a forgalomból, itt lesznek megvilágosodásai, és így tovább. És a Talmud jelzi, hogy ez nem egészséges. Kivonulni a világból a legnagyobb és legszentebb embernek, akinek a túra tüze lángol a szívében, és nagyon rosszat tesz. És amíg nem jön egy kicsit helyre, mikor először kijön, vissza is küldik gondolkodni, hogy tudja elfogadni a világot olyanként, amilyen, ez neki egy nagyon nagy iskola, és azt tanulhatjuk ettől a nagy, és mint minden nagy embernek, nagyfának nagy az árnyéka problémás embertől, hogy hogyan marad meg úgy a túra tüze a szívünkben, és ez nagyon fontos, hogy kigyújjon, ez egy nagy ünnep, hogy hogyan marad meg úgy a túra, vagy bármilyen vallási meggyőződés, a nálunk magasabbról való gondolkodás tüze a szívünkben, hogy közben nem ítélkezünk, nem vagyunk agresszívak, nem vagyunk fundamentalisták, nem akarjuk lenyomni azt, aki nem azt gondolja, amit mi. Én tehát, hogy úgy tanuljuk meg szeretni Istent és a túrát, hogy tudjuk szeretni önmagunkat és az embereket. Mert hogy a túra tüze az nem pusztít, hanem melegít.
1: Köszönöm szépen, Gyuri, hogy bejöttél, és köszönöm a hallgatónak is a figyelmet. Boldog Lágbaumert.
0: Boldog Lágbaumert.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taján-Dörögdön és Vigán-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A Budapesti Zsidó Hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A fölmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak, a Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. A kitartás útján 10-et szervezett a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Mária Pócsra. Az idén már 10. alkalommal indult Mária Pócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok, amint egy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseik az Isten szülő elé vigyék. A Miskolci Egyházmegye görög-katolikus ifjúsági fóruma 10. alkalommal szervezte meg a fiatal felnőtteket megszólító 22 plusz zarándoklatot. Tokajban a görög-katolikus templom udvarán volt a gyülekező. Kora este a résztvevők, mint egy fele, már a zarándoklatot megnyitó becsernyén is részt vett, amelyen a lelki útra valót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. A jelenlévőket Salai Szabolcs atya, mint a zarándoklat főszervezője köszöntötte, és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vállalkoztak az zarándoklatra. Az előzetesen regisztráltak száma meghaladja a 80 főt, amely lehetőséget ad a hétköznapokból való kiszakadásra és a lelki megújulásra. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Ma kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap, itt-ott eshet eső, északi a szél, és 24-30 fokunk van. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél, és 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégen Avancián Alex úr, az Örmény Kulturális Központ művészeti vezetője, az Országos Örmény Önkormányzatok elnök helyettese. Legelőször az első kérdésem, hogy kapcsolódjon a bevezető zenénkhez, mert ezt a zenét te hoztad. Milyen zene ez?
1: Ez 2001-ben készült ez a zene. 2001-ben volt 1700 éves az örmény kereszténység, és ennek a tiszteletére irattunk egy tánckantát, tehát pontosabban magát a librettót én találtam ki Moldován Domokos barátommal. Megpróbáltuk összesűríteni, hogy valójában 1700 évvel ezelőtt mi történhetett Örményországban, hogyan vették fel az örmények a kereszténységet, és ez az Örmény legenda című tánckantátának az egyik dala volt.
0: Tehát akkor ez egyáltalán nem egy egyszerű, szimpla örmény muzsika, hanem ennek nagyon nagy tradíciói vannak. Mielőtt a riport során tegeződni fogunk, hogyha a hallgatóink is megengedik, mielőtt belekezdenénk az örménység történetébe, egy kicsit hagy ismerjünk meg téged is, hallhatnánk-e valamit a pályakezdésedről, pályafutásodról?
1: Hát én Budapesten születtem örmény szülőktől, édesanyámnak a szülei Törökországból menekültek az örmény népirtás előtt, édesapám pedig Hegyi Karabakban született, és árva gyerekként nevelkedett. Ugye ebben az időben, 1915-öt már megelőzően voltak ilyen pogromok Törökország örmény lakta területein, és nagyon sok gyereket kimenekítettek a különböző szervezetek, így apám is elkerült több országon keresztül, végül is Budapesten talált menedéket. Aztán megismerte édesanyámat, így születtem én, tehát örmény szülőktől származom. Az iskoláim elvégzése után lehetőség nyílt, hogy Örményországban tanuljak, és miután nekem a kedvencem állandóan a fotózás és a filmezés volt, még a hőskorban ilyen 8 mm-es filmfelvevővel próbáltam filmeket készíteni, így adódott a lehetőség, hogy én az ottani Színház és Filmművészeti Egyetemre nyertem felvételt, el is végeztem, igaz, színházrendezői szakon végeztem, mert filmes szak abban az évben nem indult. Aztán visszajöttem Budapestre 74-be, és pályafutásomat a Magyar Rádiónál kezdtem rendezőként, de megmérettettem sok helyen, sok műfajban, tehát akár a televízióban, vagy kisebb színházi produkciónál filmeket készítettem, főleg dokumentumfilmeket.
0: Javaslom, hogy azért nevesítsük ezeket a dolgokat, mert biztos a hallgatóinkat is érdeklik, tehát akár a színházi, akár a rádió, akár a tévében, hogy miket csináltál.
1: Hát nagyon nehéz lenne felsorolni, mert
0: természetesen a teljeség igénye nélkül.
1: Hát több ezer rekord van a nevem alatt, ha most valaki beütné a Magyar Rádió archívum tárában, akkor rengeteg anyag jön neki. De a pályán kezdetén nagyon sok mesét, mesejátékot rendeztem, később aztán a kortárs művészettel foglalkoztam, és az akkori technikának, az akkori modern technikát igyekeztem belevinni a rádióművészetbe. Ugye ez azt jelentette, hogy a mono rádiózás után létrejött a sztereó rádiózás, majd a kvadrofon rádiózás, és a mai nap is ebből a kvadrofóniából jött ki ugye ez az 5+1-es hang effektus, amit ma már a filmeknél, meg a televíziónál használnak. Tehát én ezt a hőskorban kezdtem ezeknek, és később aztán a Danubius rádiónak voltam a reklám készítője, hogy így mondjam, majd voltam a Kossuth rádiónak a főszerkesztő helyettese, végül pályafutásom végén pedig sikerült létrehozni a Magyar Rádió nemzetiségi adóját, az MR4-et, ami egy teljesen önálló csatorna, napi 24 órában Magyarországon élő nemzetiségeknek a műsorait sugározza. De említeném, a 80-as években dokumentumfilmeket készítettem Örményországban, Vagyóczky Tibor barátommal, rendező operatőrrel. Több olyan film is készült, dokumentumfilm, amely szinte a mai napig hitelesen mutatja be az Örményországot, az örmény történelmi emlékeket. de a rendszerváltás után a 90-es években, 93-94-95-ben, akkor a Duna TV-vel forgattam részben a határon túli örmény településeken, főleg itt Erdélyt kell megemlítenem, Gyergyószent Miklós, Csíkszépi, Szamosújvár, de forgattunk a jeruzsálemi örményeknél. Aztán újból elmentünk, megnéztük, hogy 1980 és 1995 között mit változott, ugye Örményország mekkora fejlődésen ment keresztül, de megszerveztem a 95. évfordulóra, az örmény népirtás 95. évfordulójára a Magyar Rádió kórusát vittük ki Örményországba április 24-én, ahol Verdi és Mozart requiemjét énekelték el a helyi zenekarral együtt, tehát rengeteg mindent csináltam, de mondanék olyanokat is, hogy meghatározó szerepem volt a Magyarországon felállított örmény emlékművekben. Például a Dunaparton látható egy örmény kereszteskő, már Szegeden is van egy, amit szintén a nevemhez fűződik, de állítottunk emléket a várban, hadtörténeti múzeum és intézet falán, látható Gabriel Sebin, ez egy örmény szabómester volt, aki titkos írásával és jelentéseivel elárulta, hogy hol van a lőportorony. A budai várban így sikerült a magyaroknak visszafoglalni ugye a budai várat a törököktől. Neki is állítottunk emléket. Tehát,
0: ha már ennyit beszéltünk az örmény dolgaidról. Picit a hallgatóink kedvéért világítsuk meg, hogy mi a helyzet a magyarországi örménység kialakulásával, gyökereiről, hogy mert lehet, hogy nagyon csomóan csak távolról hallottak róla. Kicsit történelmi szemléletből, hogy tudsz erről beszélni.
1: Hát én azt szoktam mondani, hogy 1000 éves történelmi barátság fűzi össze örményeket és magyarokat. Ugye a legrégebbi iratok azok 1100-ra vezethetők vissza. Már ebben az időben valószínűleg, ugye amikor egyrészt ugye a magyarok bejövetele volt, de ezekben az időkben már örménykereskedők járták Európát és a vidéket. Tehát ezekben az időkben ugye örménykereskedők települtek le, kisebb kolóniát hoztak létre. Ez Esztergom megyében erről irat is van róla, hogy külön kiváltságot adtak az örményeknek, vámmentesen hozhatnak be árut, tehát ilyen hasonló. De megemlítenék egy érdekességet, Gyergyószent Miklós templomának a bolt ívén, és Tokaj városa egyik templomának a bolt ívén található egy címer. Ebben a címerben van egy mérleg, egy négyes szám, egy örmény A betű és egy görög omega betű. Ez jelképezte, hogy az örmény és a görög kereskedők tisztességes, 4%-os haszonért dolgoztak, és ezért emléket állítottak címer formájában két templomban látható. Lehet, hogy máshol is van, én erről a kettőről tudok. Tehát folyamatosan voltak betelepülések Magyarországra, hiszen ugye Örményország egy nagyon nagy kiterjedt birodalom volt ebben az időben, 440 ezer négyzetkilométeres volt a területe, ugye és tengertől tengerig terjedt. Az egyik határa a földközi tenger, aztán a római birodalom a határa, majd a fekete tenger és ugye a perzsa birodalom. Tehát itt volt ez a 440 ezer négyzetkilométeres terület. Ezért is nagyon érdekes, hogy Örményországnak a hosszú történelme során nem egy fővárosa volt, hanem 13 fővárosa volt. Mindig, ahogy éppen a háborúk dúltak, és a királyok vándoroltak, ugye különböző fővárosokat hoztak létre.
0: Egy picit hallhatnánk akkor a tradicionális örmény életmódról, mert mindenki azt mondja, hogy a világ legjobb kereskedői, hogy csak ez jellemző rájuk, vagy sok minden más is?
1: Hát nem csak a kereskedők, ugye a nagy Selyem útnak azért az egyik ága az Örményországon vezetett keresztül. Ugye a mai Örményországot azért azt el kell mondanom, hogy a mai Örményország már nem 440 ezer négyzetkilométer, hanem csak 33 ezer négyzetkilométer, de még mindig az egyik selyemút ágazót látható, amelyik úgy fölmegy nagyon magasra a hegyekbe, és akkor szerpentinen lejön. Van a hegy tetején a mai napig szinte teljes épségben található az a karavánszerály épület, ahol megpihentek az átutazók, illetve a kereskedők a hosszú volt során. Tehát az életmódjukra főleg ugye a földművesség, a kézművesség, a kereskedelem volt a jellemző. Minden, ami itt az Ararát lejtőjén megtermett, ugye azt fel tudták használni. Kitűnően tudták használni az élelmiszereknek a tartósítását, akár a kenyérét is. Tehát olyan módon készítették, vagy akár a húsételeknek a hosszabb időszakra való tartósítását meg tudták oldani. Tehát az ugye az állattenyésztéssel együtt már akkor kifejlődött a bőrnek a feldolgozása, de ez a terület egyben nagyon gazdag, különböző olyan ércekbe, lásd az arany például a mai napig, a mai Örményország területén, tehát az aranykitermelés folyik. Ugye az aranyjal együtt különböző olyan fémek is vannak, molibdén például, vagy olyan típusú anyagok, amik ma ugye az űrtechnikában használnak, vagy nagyon kis mennyiségben lehet bányászni őket, de meghatározó gazdaságot nyújtanak Örményországnak. Kiváló az örmény aranyművesség, az a mai napig rendkívül híres, hiszen ha elmegyünk a Közel-Keletre, és mondjuk Kuvait fő utcáján végig sétálunk az Arany utcán, akkor minden második bolt az arabok mellett ugye örmény felirat látható, hogy örmény a tulajdonosa. És még itt az örmény kézművességnél egy érdekes dolgot, ami Magyarországgal kapcsolatos, szeretnék megemlíteni. Amikor Magyarországra került a korona, visszahozták Amerikából, akkor én kaptam egy levelet az Örmény Tudományos Akadémiáról, melyben felajánlották, hogy amennyiben érdekli a magyar felet, akkor az akadémia segítséget nyújt ahhoz, hogy Örményországban a korona hol készülhetett, hiszen a korona az bizánci ugye formájában megállapodhatunk, de az a korszak, amikor ugye készült, hát Örményországban is ez a bizánci történelmi fordulat volt. Hát erről nem sikerült ugyan még filmet készíteni, mert valahol a rendszerváltás környékén elsikadt ez a téma.
0: Ez lehet a jövő projekt. Ja, ha már itt tartunk, beszéltünk már az életmódról, egy kicsit a történelemből. Mi a helyzet az örmény egyházról és az örmény vallásosságról, hogy a vallási értelme milyen helyzetben van az itteni örménység, illetve mik a jellemzői az egyháznak?
1: Hát az örmények 301-ben a világon elsőként tették államvallássá a kereszténységet, mint ahogy ezt a bevezető zene is mutatta, erről írtunk egy librettót. Hát mint ahogy a Rómában is, így Örményországban is ugye üldözték a keresztény hitet. Az örményeknél a 290-es évek elején Tádé és Bertalan apostolok voltak, akik a hittérítéssel foglalkoznak. Az akkori király, a harmadik Tördát, az kegyetlenül meggyilkolt mindenkit, aki a hittérítéssel foglalkozott, vagy a kereszténységet próbálta ugye elterjeszteni. Ennek ellenére azonban nagyon sok híve akadt a kereszténységnek. Ugye az örmény legendárium, tehát az egyházi legendárium, ahogy hívják, ennek a leíratában az van, hogy a király, ez a Tördát nevezettő király, ez nagyon megbetegedett, olyan furcsa betegsége lett, és az akkori krónikák és az akkori, ugye akkor még kézzel rajzolták ezeket az evangéliumokat, könyveket, ismertetőket, itt disznófejűnek ábrázolják a királyt, valószínűleg valami bőrbetegséget kaphatott, és neki azt javasolták, hogy Gergely az, aki őt meg tudja gyógyítani. Gergelyről tudni kell, hogy Gergely volt az egyetlen hittérítő. A Gergely az a királynak, barátjának a fia volt. Gergely volt az egyetlen hittérítő, akit nem mertek kivégezni, hanem egy börtönbe zártak. Később azonban ugye ez a betegség folytán kihozták a börtönből, Gergely meggyógyította a királyt, és megkérdezte tőle, hogy hát hogyan tudtál meggyógyítani. Gergely mondta, hogy a hit erejével. Erre a király parancsba adta, hogy fel kell venni a kereszténységét, és erről ugye egy írás van arról, hogy én, Tördát király, megparancsolom, hogy országom térjen át a keresztény hitre, aláírás 301.
0: Egy picit ugorjunk, és nézzük meg a magyarországi örmény egyházi vagy vallási élet mai dolgait, hogyha erről beszélhetünk.
1: Hát mai dologról is beszélhetünk, tehát akkor tudni kell, hogy az örmény egyháznak a hivatalos neve az örmény apostoli egyház, hiszen a két apostolról így nevezték el. Ma Magyarországon mind a két egyház létezik, tulajdonképpen a két, tehát az örmény katolikusok és az örmény apostoli egyház között hitbeli eltérések nincsenek. Ugye 2001-ben, amikor volt az 1700 éves évforduló, első Garegin és második János Pál közös dekrétumban nyilatkoztak arról, hogy egységes, tehát ez a keresztény világ egységes, és az örmények ide tartoznak a keresztény világhoz. Hát Magyarországon ugye magyarországi örmények létszáma nem olyan nagyon nagy, a hitüket gyakorolják az örmények, és hát kétféle, mind a két vallásnak a tanai, tehát akár legyen az örmény katolikus, vagy örmény apostoli, hát rendszeresen gyakorolják a hitüket.
0: Jó, van. Kicsit, hogyha már megyünk az aktualitások felett, beszéljünk a Magyarország önkormányzat kialakulásáról. Mióta van, milyen funkciókkal jött létre?
1: Hát a magyarországi önkormányzat, örmények önkormányzata ugye az 1993-as nemzetiségi törvény alapján jött létre. Akkor 12 önkormányzat alakult Magyarországon. Ma az utolsó választásoknál már 30 önkormányzat alakult. Hát ezeknek a feladata ugye inkább kulturális jellegű, tehát ellátják azt a kultúrát, amit el tudnak látni. A mi feladatunk is az inkább, mint örmény kulturális központ, hogy segítsük azokat az önkormányzatokat, település önkormányzatokat, ahol valamit szeretnének bemutatni, vagy kiállítást létrehozni, akkor ezeket segítjük. Azt tudni kell, hogy ezek az önkormányzatok rendkívül minimális költségvetéssel dolgoznak, szóval évi 250 ezer forint a költség, nagyon minimális.
0: Tényleg, tehát manapság nem
1: tehát központilag kell támogatni ezeket, és mi nekünk ez a feladatunk, hogy központilag támogassuk őket.
0: Értem, beszéltél itt a kulturális funkcióról, gondolom tradíciók ápolása is nagyon jelentős nálatok, erről hallhatnánk-e valamit?
1: Hát a tradíciók ápolása, ezek családon belül történnek. Ugye meg kell említenem azokat a családokat, akik ápolják egyáltalán, beszélik a nyelvet, ez nagyon fontos dolog, és hát vannak olyanok, akik azért végül is az évszázadok során, ez főleg azokra a családokra jellemző, akik már nagyon régen itt élnek, tehát itten 100 éven felüli, 150 éven generációkról beszélünk, akik azért már elfelejtették a nevet, a tradíciókat, inkább elmagyarosodtak, hogy
0: ez szentett baj az a magyarországi örménység tekintetében? Ez a folyamat, amiről beszélt, hogy majd felejtik a nyelvet, felejtik a dolgokat, tehát ez tesztek ellene valamit, vagy asszimiláció van, stb.
1: Mi megpróbálunk tenni ez ellen, de természetesen kényszeríteni senkit nem lehet arra, hogy próbálja a gyökereihez felnőni, vagy megtanulni. Tehát nem biztos, hogy elég azt mondanom, hogy jaj, hát én tudom azt, hogy valaki örmény volt, hogyha ő ezt úgy érzi, akkor próbáljon tenni, vagy olvasson utána, vagy... Tehát azért megvan arra a lehetőség a mai technikai világban, hogy...
0: Nagyon sok helyen látni azt, hogy az bizonyos generációk elfeledkeztek már a gyökereikről, és mit tudom, az ő gyerekeik vagy unokáik fogják magukat, elkezdenek olvasgatni, elkezdenek visszatérni, elkezdenek nyelvet tanulni. Te látsz ilyet Magyarországon?
1: Hát most, ha a saját családomból indulok ki, nekem mind a két lányom beszél örményül, és van 4 unokám, abból 2 már beszélni tud, azok is megértik az örmény nyelvet, és még vissza is tudnak válaszolni. Tehát én próbálom ápolni ezt a családi hagyományt, de ez nem csak a nyelvben jut kifejezésre, hanem például azért az ételekbe, azért egy ünnepeken igyekszünk az örmény konyhából.
0: Én javaslom, hogy a szünet előtt még mondjál egy-két örmény ételt, hogy hallja más is, hogy mik ezek, és utána tartsunk egy kis szünetet, és hallgassunk újra egy kis örmény zenét.
1: Jó, hát nézd, örmény ételek például, amit Magyarországon úgy ismernek, hogy agancsábúr leves, ez ilyen füllevesnek hívják, ezt a szamosújvári örmények csinálják, annak az eredetie az a manteleves, ami nagyon elég bonyolult az elkészítési módja. De van az ismert kebab, például a kebab az minden közel-keleti országba készítik. Ugye a különbsége az, hogy más a fűszerezése, de ugyanez mondható a szőlőlevélbe csomagolt húsnak, a dolmának. Tehát nagyjából a keleti ízvilágban van hasonlóság, csak éppen az ízesítések mások.
0: Értem, na jó, hát akkor most hallgassuk azt az igaz zenét, és a szünet után visszatérünk.

0: Most, hogy visszatértünk, még elakadtunk utoljára az étkezésnél, de még mielőtt tovább mennénk, kíváncsi lennék arra is, hogy ez az, amit hallottunk, ez mi volt?
1: Hát ez is erről a lemezről van, az Örmény Legenda című produkcióból van. Ugye ez egy tipikus, nagyon régi örmény egyházi ének, amit a 4.-5. században írtak, csináltak, vagy szerezték, és a mai napig használatos az egyházi liturgia alatt.
0: És ez jellemző, hogy ott nők énekeltek, vagy csak ezt a új produkció miatt vették fel női hanggal?
1: Ezt nők éneklik, de az egyházi énekekben például, ugye én egy nagyon kedves emlékemet szeretném elmesélni, amikor Jeruzsálemben jártam, és ott bókláztam a nagy falak mögött, ahol van az örmény negyed, ott mindent bezárnak természetesen. Akkor egy délután bementem az örmény templomba, ami ott van a falak mögött van. És ugye nagyon érdekes, ha belépsz a templomba, olyan ezernyi mécses lóg le, mai napig nincsen világítás, csak a mécses ég, tehát nincs elektromosság. De vezetve délután 3 óra előtt pár perce lehetett, és néztem, hogy a szép üvegeken keresztül beomlik a fény, majd hirtelen megjelentek szerzetesek és papok, lehettek olyan 30-an körülbelül, fölálltak az oltár két oldalán, és gyönyörű régi énekeket énekeltek. Ez a délutáni zsolozsma ideje volt, ilyen válaszolgattak egymásba. Fantasztikusan gyönyörű volt, tehát azért férfiak is énekelnek természetesen.
0: Nem, mert azért a légiában a legtöbb vallásban ők nem nagyon énekeltek, nekem azért érdekes, hogy viszont a örményeknél pedig a nők is énekelnek ezek szerint.
1: Igen, hát például a mai egyházi kórusok, azok kimondottan, ha megnézzük a Szent Ecsmiázint, az Örmény Vallási Központnak a vasárnapi miséjét, ha közvetíti a televízió, akkor, mármint az Örmény Televízió, akkor ott gyönyörű énekkar van, női énekkar.
0: Picit elakadtunk még az étkezés előtt, magáról a Örmény önkormányzattal kapcsolatban beszéltünk, és azt mondtad, hogy leginkább kulturális funkciókat lát el. Erről egy picit beszéljünk, hogy mit jelent ez ma?
1: Hát a kulturális funkció az azt jelenti nálunk, vagy az én esetemben, én úgy ítélem meg, hogy nekünk az a feladatunk, hogy a többségi társadalommal megismertessük az örmény kultúrát. Ez nagyon fontos. Ugye Magyarországon nem nagyon ismeri. Éppen ezért olyan kiállításokat hozunk létre, vagy olyan kiadványokat adunk ki, amik itten ismeretlenek. Mint említettem korábban, van egy olyan kiállításunk, amelyik Örményország 13 városát mutatja be, de készítettünk kiállítást. 2012-ben volt az Örmény könyv kiadás 500. évfordulója, és arról tudni kell, hogy az első örmény nyelvű könyvet, hiszen az örményeknek saját írásbeliségük van. Egy Meszrop nevezető szerzetes volt, aki 405-ben megteremtette az örmény írást, hiszen már nagy szükség volt erre. Ez a betűírás 36 betűből áll, de nem hasonlít sem a latinra, se a görögre, tehát egy önállóan megírt betűtípusról van szó.
0: Szóval betűhordozása se hasonlít?
1: Nem, semmilyen, teljesen önálló a betűje, és 2012-ben volt 500 éves, mert Hollandiában nyomtatták ki az első örmény nyelvű könyvet, és ez kapcsolódik az magyar nyomdászhoz, vagy betűvésőhöz, Misztóth Valósihoz. Kapcsolódik, ő faragta ki az első örmény betűket a nyomdai kivitelhez. Mi is az, mint önkormányzat, kiadtunk egy könyvet, ugye 2012-ben az UNESCO a szellemi világörökség részének ismerte el Hovhannes Tumányán Szaszuni Dávid örmény hőse poszát, mint a népköltészet legnagyobb teljesítményét. És ezt a a könyvet, ezt a hőseposzt adtuk ki két nyelven.
0: Majd látom, itt van nálad ez a könyv.
1: Igen.
0: Lehet tudni, na csak egy picit az örmény legenda világról, hogy miről szól, hogyha nem akarom, hogy az egészet elmond, mert inkább azt szeretném, hogyha akit érdekli, az vegye meg és olvassa el esetleg.
1: Hát én fölolvasnék egy rövid részletet. Oroszlán Möher csodálatos dalja, 40 évig volt Szaszunnak ura. Míg népe élén rendületlen állt, Szaszun hegyein át madár se szállt. Messze földeken zengték hírnevét, hőstetteiről szóltak szerteszét. Dicsőségének híre messze megy, ezer a száj mondja, de Möher csak egy. Tehát ez egy legendás hős, elképzelhető, hogy valamikor létezett. Ennek a hősnek, ennek a Szaszuni Dávidnak az akadémián körülbelül 10 000-nyi oldalnyi legendákból, szájról-szájról jött hagyományok alapján. Tehát ez egy nagy, rettentő erejű embernek van leírva különböző. És az az érdekes, hogy ez a Szaszuni Dávidot ezen a nagy Örményország bármelyik területére mentél, ugye több ezer kilométer, mindig említést tettek erről a Dávidról, mint egy nagyon nagy erejű fiatal fiúról. Hát gyerekkorára azt mondták, hogy gyerekkorában egy egész sereget tudott szétverni rettentő erejével. Tehát ez egy monda hős, aki megtestesíti ugye az örmény, hát talán azt mondanám, hogy ideált, vagy az örmény hőst, aki a szabadság szeretetét, a hazájáért adta, védte a népét. Tehát ezzel buzdítani lehetett az embereket.
0: Úgy látszik, ez minden mondakörben van ilyen, vagy minden nép megtermel ezt úgy, mint mondjuk a németeknél Siegfriedet, nálunk mondjuk Toldit.
1: Igen,
0: ez is
1: Toldi.
0: Ez is valami hasonló, ami kell az identitásnak, illetve a nép hagyományoknak. Egy picit akkor térjünk át a másik tevékenységre, mert azért nagyon összefügg az önkormányzattal. Ez a nemrég alakult meg, ha jól tudom, ez az Örmény Kulturális Központ. Mikor?
1: Hát a kulturális központot azt hiszem 97-ben lett átadva.
0: Akkor
1: nem is az örmény külügyminiszter volt itt Budapesten, ő volt az átadáson, és az akkori kulturális miniszter volt, aki átadták ezt az örmény kulturális központot.
0: És mit lehet tudni ennek a működéséről? A kiállításokat azt már mondtad.
1: Hát szerény keretek között működik, mint ahogy minden kultúra ma Magyarországon, de mi igyekszünk, nekünk nagyon jók a kapcsolataink az örmény partnereinkkel. Például 2002-ben egy nagyszabású kiállítás, nem 2000-ben, bocsánat, egy nagyszabású kiállítás volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol az Örmény Kulturális Központ segítségével jött létre az Ararát kincsei című kiállítás, amit aztán Mádl Ferenc akkori köztársasági elnök nyitott meg. Ez egy nagyon hosszú ideig, 4 hónapig nyitva tartó, rettentő sokan, több mint 30 000-en látták akkor a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Több utánnyomást ért meg a katalógusa. Ez egy nagyon szép, tehát ebben is közreműködtünk. Közreműködik még a kulturális központ, például ezek a kiállítások, amikről beszéltem, amikből elég sok van, ezek mind így közvetítéssel jönnek létre. Tehát egy részét magunk nem tudjuk itt előállítani, egyrészt ugye nincs hová nyúlnunk, ugye ezek az anyagok kint vannak Örményországban. Tehát van egy együttműködési megállapodásunk az Örmény Történeti Múzeummal, és hogyha közösen kitalálunk valamit, akkor ők segítenek abban, hogy egyrészt a tárgyi anyagok, egyrészt fotók, valamint a pontos szöveg megírás tekintetében segítséget kapunk.
0: Akkor a képzőművészeti részét értjük, és mondjuk a örmény énekelt kultúra, vagy irodalmi kultúra, irodalmat is már naslágvortokban említettük, abba a terjesztésével is tudtok valamit segíteni, vagy az örmény élőművészetet itt Magyarországon?
1: Hát az élőművészetben úgy létrehoztunk most egy színházi társulatot, az Urartu. Urartunak hívták az Örményország legnagyobb, tehát amikor a legnagyobb volt a birodalom, akkor Urartu birodalomnak hívták. létrehoztunk egy örmény nemzetiségi színházat fiatalokból, akiknek az a feladatuk, hogy kisebb fajta színműveket, verseket, prózákat adjanak elő, és ahová hívják őket, akkor oda elmennek nagyon szívesen.
0: Van helyileg is központja ennek a kulturális központnak? Tehát...
1: Bent vagyunk a belvárosban, az 5. kerület Szemelweis utca 17 szám alatt.
0: Honlapotok is van?
1: Hát honlapunk most nincsen.
0: Értem, értem, mert én azt mondtam, hogy ez egy olyan műsor, ahol az ilyen kultúrás dolgokat, meg ez ilyen dolgokat nyugodtan lehet népszerűsíteni, úgy gondolom. Akkor még egy picit maradjunk ennél a dolognál. Mostanában milyen dolgokat mutattok be, vagy mivel foglalkoztok a központban? Van-e valami friss?
1: Hát...
0: Én magam is voltam nemrég egy műsorban, ezért is teszem fel a provokatív kérdést.
1: Most már ugye záróra van, évvége felé járunk, de 13-án volt egy évad záró koncertünk gasztronómiai bemutatóval. Tehát ezt már összekötöttük egy nagyobb gasztronómiai bemutatóval. Tegnap volt Jakubovics Miklós örmény származású nagyváradi festőművész halálának volt az évfordulója, egy kis kiállítással is szintén örmény gasztronómiával emlékeztünk meg Jakubovics Miklósra. Azt kell tudni, hogy egyrészt Munkácsi díjas festőművész, és az Örményország legnagyobb művészeti kitüntetését is megkapta, mint festőművész. És még két rendezvényünk lesz idén. A 19-én lesz egy üvegre festett ikon bemutatónk. Van egy tanfolyamunk, minden héten szombaton 2-től 4-ig működik nálunk az úgynevezett üvegre festett ikonnak a megtanulása. A régi örmény kéziratokból vett ikonokat festenek a tanulók. Ennek lesz 19-én a kiállítása. És december 29-én van nálunk a Mikulás karácsony együtt, tehát ezt a napot lőttük be, amikor összehívjuk inkább a kisebb korosztály gyerekeit, tehát az óvodáskorúakat, és nekik készítünk elő kis ünnepséget ajándékozással.
0: És arra már tudhatunk valamit, hogy jövőre milyen programokat terveztek?
1: Hát jövőre választási év van. Ez minket is érint most, azért, tehát ez nem csak az örményeket érinti, hanem ugye az új törvény, választási törvény szerint mind a 13 nemzetiség vagy parlamenti képviselőt, vagy úgynevezett szószólót juttat a parlamentbe.

0: megkeresem a kiutat, hogy tovább lehessen valamiből lépni. Tehát mi előre szeretnénk haladni, ugye az élet is ez diktálja, vagyis hát egyrészt újabb és újabb könyveket fogunk kiadni, kiállításokat szervezünk, ugyanúgy eljárunk vidékre, mint ahogy eddig, és szeretnénk felkészülni, mint mondtam, mind a parlamenti, mind az önkormányzati választásokra. Ez le fogja kötni az időnket. Tudnélik, itt limit idők vannak, amikor szervezni kell. Aha. Tehát a minden nemzetiségnek, mint ahogy a határon túli magyaroknak is, ugye valahogy be kell regisztrálni magukat, nekünk is be kell most ahhoz, hogy beregisztráljuk magunkat, még ha nagyon kevesen is vagyunk. Ezzel foglalkozni kell, mert az adatlapokat el kell juttatni az illetőt, el kell mondani, hogy csak itt kell beixelni, meg itt kell beixelni. Tehát, hogy mondjam, ez munkával jár.
1: Meg gondolom megtalálni tényleg azokat az örmény származású embereket, akik hozzátok tartozni, és felvilágosítani őket, hogy barátom, hogyha érdekképviseletet akarsz, én csak feltételezem ezt.
0: Hát igen, akkor igen, ha érdekképviseletet akarsz, akkor jó helyre x-elj. Ugye ez a feladatuk.
1: És egyébként, ha már erről beszéltek, azt lehet tudni, hogy Budapesten kívül hol élnek Magyarországon örmények?
0: Hát például Nyíregyházán. Nyíregyháza az egyik olyan helyünk, ahová rendszeresen lejárunk kiállításokkal, koncertekkel. A másik kedvenc helyem a Debrecen, ahová szinte már családi kapcsolat húz az ottani emberekhez, mert nagyon várnak, amikor lemegyünk és viszünk valamit. De hát megemlíteném, vagyunk Pécset, Szegeden, Kecskeméten, Kőszegen. Még hogyha ezeken a például Kőszegen nincs önkormányzat, de ott egy nagyon kedves örmény család van, aki nagyon ápolja ezt a kultúrát, és tehát a kapcsolat az megvan. Sopronban vannak örmények, Győrbe jól működik az önkormányzat például.
1: Tehát szinte minden nagyobb városban találkozhatunk, kisebb gócok, vagy az örmény közösségekkel.
0: Az a baj, hogy szórtan élnek az örmények. Tehát szórtan élünk, és tehát nem tudunk egy helyre összecsoportosítani.
1: Végezetül az érdekelne, hogy saját életedben milyen távlati terveket fogalmazol meg, akár az örménységgel kapcsolatban, vagy akár más területen.
0: Hát nekem már nem tudok nagyon távlati koromat tekintve, én nem tudok nagyon nagy távlatokba gondolkodni, de például nagyon szeretném, hogyha sikerülne, hogy Magyarország és Örményország között jobb kapcsolat legyen. Ugye itt volt ez a baltás gyilkosnak elhíresült Szafarov, aki miatt a két ország között megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok. Mi most ezen nagyon dolgozunk, és a külügyminisztérium is most segít nekünk, tehát a magyar külügyminisztérium is beállt mögénk, és segít nekünk, hogy próbáljuk visszaállítani a régi kapcsolatokat. Ezek persze nem csak kulturális kapcsolatok kell, hogy legyenek, hanem gazdasági kapcsolatok is, hiszen a két ország közötti mérleg az szinten nulla, nullával egyenlő nincsenek kapcsolatok. Nagyon sok olyasmi van, ami Magyarországnak is fontos, és nagyon sok olyan termék van, amire Örményországnak nagy szüksége van, amit innen el lehet juttatni Örményországba. Tehát dolgozzunk ezen a dolgon, és remélem, hogy a világon szerteszét élő örmények, hiszen Örményországban csak 3,5 millió örmény él, de a határain túl 10 millió örmény él. Tehát a többsége határain túl él, és nagyon jó lobbyerőt képviselnek az örmények a világban, hát Amerikában a második vagy a harmadik legnagyobb lobbyerőt képviselik az örmények. Tehát reméljük, hogy én nagyon remélem, hogy sikerül ugye egyrészt ezt a két országot újból megbékíteni, továbbá, ami a legnagyobb feladatunk, készülünk a 100. évfordulóra, hiszen 1915. április 24-éhez fűződik az örmény népirtás napja, és 2015-ben lesz a 100. évforduló. Tehát ekkor a világ örménysége összefog, készülünk erre, és mi is Magyarországon a lehetőségeink szerint készülni fogunk.
1: Azt hiszem, ez majd megér egy külön riportot, amikor majd eljön az ide, hogy erről is beszámoljuk. Hát nagyon szépen köszönöm a Veszélyen Alexnek, hogy itt volt, illetve a hallgatóink meg

Ékettel örvend az ég, Szent Gergely püspökért. Vidám énekkel zeng a föld is örmény népünkért. Örményországnak örök társa Krisztus követett. Ő néked igaz fényt hozott, téríts meg lelkeket. Világosíts ránk égi fényt, keresztény jó vezér, ki trónra termett hős idél, király vagy és remény. Tisztelet méltassa, őt dicsérje szó és dal, bátfogunk az Úr előtt imádságainak. Áldjuk az Atyát, a Szentlélekkel egy fiát, megnyerjük a bűnt törölve majd az ég honát.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ölünk az Isten, a napjáit a címe, fénylenek, mint a csillagok. A mai ige, Dániel 12:3. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Gondolatok az ígéről. Ébredj, testvérem, mert itt olyasmi van, amire nagyon oda kell figyelni. Bölcsnek lenni önmagában is nemes dolog. Itt azonban arról az isteni bölcsességről van szó, amelyet csak maga az Úr adhat. Bár csak igazán ismerhetném magamat, Istenemet, megváltómat, bár csak olyan bölcsességet nyernék Istentől, hogy a gyakorlatban is megélhetném az ő igazságát, és az ő világosságában járhatnék. Vajon értelmes életet élek? Annak érdekében buzgolkodom, amire törekednem kell? Úgy élek, hogy halálom órájában is boldogan nézhetek majd végig az életemen? Mert csak ez a bölcsesség tesz fénylővé, mint a csillagok. Csak ebből ragyoghat mennyei fény rajtam keresztül. Nagyszerű dolog, ha valaki lelkeket tud megnyerni. Már ahhoz is bölcsesség kell, hogy valaki az igazsághoz tudjon fordulni. Mennyivel inkább azonban ahhoz, hogy másokat oda térítsünk. Bár csak úgy ismerném Istent, az embereket, a világot és Krisztust, hogy sok embertársamat Krisztushoz vezethetném. Szeretném magamat ennek a feladatnak szentelni, és addig nem nyugodni, míg alkalmas nem leszek erre. Mert jobb ez minden világi dicsőségnél. Csillaggá tenne engem is, örökké fénylő csillaggá. Sőt, áraszthatnám az égi fényt, mint a csillagok. Én lelkem, serkenj fel, Uram, eleveníts meg. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Örökség őrzés ökumenikus összefogással. A Budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Dunamelléki Református Egyházkerület Rádai gyűjteményének Rádai Könyvtára volt. A háromnapos rendezvény pedig a könyvés olvasója, használója és őrzője. Az Egyházi Muzeális Könyvtárak helyzete a magyar könyvtári rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen fölül égei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgálnak. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél és 23-28 fok várható. Csütörtökön felhős idő várható, és növekszik az esőzés kialakulási esélye. Az északnyugati szél mellett kitart a 22-28 fokos nyári meleg.
0: Híreinket hallották. Győzelem a harag felett. Hangos könyv, harmadik rész.
2: A 24 órás szabály. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. verse azt mondja: áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amikor kritika ér, akkor természetes emberi reakció, hogy vissza akarsz vágni, de ha veszed a fáradtságot és megpróbálod megérteni az embereket, akkor könnyebb megbocsátani nekik. Például a kritizáló embereknek gyakran A. nincsenek meghitt, bensőséges kapcsolataik. Tartják a 3 lépés távolságot, ritkán osztják meg érzéseiket, és kényelmetlenül érzik magukat azok társaságában, akik ezt teszik. B. Hiányzik belőlük az együttérzés. Könnyebb számukra az ítélkezés, mint az elfogadás. Merev nézeteik és előítéleteik miatt rugalmatlanok. C. Félnek attól, amit nem értenek. Saul üldözte a keresztjéneket, mert félt növekvő népszerűségüktől. D. Nem tudnak mit kezdeni a szabadsággal. Szabályokra van szükségük, hogy korlátozzák választási lehetőségeiket, és csak saját határaik között érzik magukat biztonságban. Abraham Lincoln zseniálisan fogalmazta meg, hogyan viszonyult az őt támadó kritikákhoz. Ha megpróbálnék válaszolni minden engemért támadásra, akár be is zárhatnám a boltot, egyéb ügyre nem tellene. Végzem a munkám a tőlem telhető legjobban, és szándékomban áll ezt folytatni. Ha a végeredmény engem igazol, akkor már nem fog számítani, mit mondtak. Ha a végeredmény meghazudtol engem, akkor az sem számítana, ha 10 angyal jelentené ki, hogy igazam volt. Tehát mit kell tenned, ha kritizálnak? Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik rossz indulatúan bánnak veletek. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Don Shula, a Miami Delfinek amerikai futballcsapatának edzője, bevezette a csapatban a 24 órás szabályt. 24 órát adott nekik, hogy megünnepeljenek egy győzelmet, vagy hogy duzzogjanak egy vereség miatt, aztán maguk mögött kellett hagyniuk a dolgot. Neked is e szabály szerint kellene élned.

Harag és neheztelés. Ellenségünk egyik legnagyobb fegyvere és az egyik legnagyobb akadály, amit le kell küzdenünk, a félelem. Kimerítő és gyötrő megszállottsággá válhat, amely beárnyékolja az értelmet és az érzelmeket is. A félelem fagyasztja meg a hitet, ez betegíti meg a testet és a lelket a küszöbön álló katasztrófa miatt. A legrosszabbra gondolunk, mivel láttunk és éltünk már át kudarcokat saját hitetlenségünknek köszönhetően. Ám Isten így vigasztal minket az Ézsaiás 41.13-ban. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Keresztényként egyedül hitáltal vagyunk képesek szembenézni egy rémítő veszteség lehetőségével. A hit az igazságba vetett bizalom eredménye. A hit akkor termi meg gyümölcsét, amikor elérkezünk ahhoz a pillanathoz, ahonnan már nincs visszaút, a 23. óra 59. percében, amikor Isten közbelép. Ezért annyira fontos, hogy soha ne adjuk fel. Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy feltétel nélkül higgyünk, de Isten végtelenül szeretné, hogy eljussunk idáig, hogy elérjük ezt a pontot életünk során. Ezért lehet, hogy éppen ő maga visz oda, és amikor a fájdalom a legnagyobb, a kín a leghatalmasabb, fenséges békét ad, amely átjár bennünket. Akkor saját terveink talán zátonyra futnak, de ez nem számít, hiszen minden ügyünk az ő kezében van. Ezért szólt így Jób a körülmények ellenére is. Ha megöl is, benne bízom. Jób könyve 13. fejezet 15. vers. Jób akkor érte el ezt a pontot, mikor szenvedések és csapások közepette megértette, hogy Isten mindent irányítása alatt tart. Ugyanez az Isten munkálkodik ma értünk is. A Zsoltárok 46.2 szerint Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Mitől kellene hát félnünk, ha csak nem a saját hitetlenségünktől és az Isten iránti bizalmatlanságunktól? Ha így áll a dolog, akkor tényleg van félnivalunk, mert így senki és semmi a világon nem hozhat nekünk reményt és segítséget. Ő azonban jóságos és nagylelkű azokhoz, akik megbánják bűneiket és hozzá kiáltanak a nyomorúság idején. Ha gyásszal, pusztulással, egy kapcsolat megszakadásával vagy éppen magával a halállal kell szembenéznünk, semmi sem választhat el az ő szeretetétől, csakis a saját hitetlenségünk. Ha hozzáfordulunk, meg fogjuk látni, hogyan bátorít, és hogy az ő ígéretei igazak és megbízhatóak. Így győzelmesen csatlakozhatunk a bizonyságtevők sorához, és erősebbek leszünk, mint valaha. Végül álljanak itt Ézsaiás bíztató szavai, amelyekkel erősíthetjük lelkünket, ha a sátán hazugságai betöltik a gondolatainkat. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ézsaiás prófita könyve 43. fejezet 2. vers. Hidd el ezt, és a mi drága megváltunk közben fog járni az atyánál szabadításért.

Pál efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet, 4-től az 5. versig azt mondja, de Isten minket is életre keltett. Semmi sincs, ami be tudná tölteni az emberi szívben tátongó ürességet, csak Isten. Nincs más megoldás a háborúkra, előítéletekre és igazságtalanságokra, csak Isten. Nincs semmilyen kielégülés, amely csillapítani tudná az emberi test csóvárgását, csak Isten. Nem ad igazi gyógyulást a megtört szívűeknek, a magányosaknak és kétségbe esetteknek, csak Isten. Nincs más fordulópont, amely kiszabadíthatná az embert züllöttségéből, csak Isten. Nincs más szabadulás függőségből és bánatból, csak Isten. De Isten, ez az a tényező, amely megtör minden generációs átkot, mely Ádám bűnén keresztül rád is hat. A görög lélekszó egyik jelentése levegő. Amikor halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Pál efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet 1. vers. Az Úr isteni levegőt lehelt belétek. Pál azt mondja, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett. Pál efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet, 4-től az 5. versig. Az igazság az, hogy nem is éltél igazán, amíg nem találkoztál az Úrral. A de Isten tényező az, ami a tragédiából diadalt kovácsol. Az életed történetének fordulópontja. A pokolban ördögi örömtüzek égnének, de Isten úgy döntött, hogy elhalmoz irgalmával és kegyelmével. Hallgass csak! Gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 8. fejezet 9. vers. Gazdagodjatok bölcsességben, gazdagodjatok eredményekben, gazdagodjatok kapcsolatokban, gazdagodjatok mindenekben. A sátán minden elpusztításodra, elgyengítésedre, becsmérlésedre és elbátortalanításodra irányuló próbálkozása ellenére Isten egyetlen egyszer sem vette le óvó kezét életedről. Ő megbékéltetett Jézussal, aki urad és megmentőd, és most felemel, hogy beteljesítsd szándékait. Nem számít, milyen rosszul áll a színád, emelkedj fel és jelensd ki, de Isten! Imádkozz így! Köszönöm Istenem, hogy személyes kapcsolatom lehet veled. Köszönöm, hogy a világ mindenség teremtőihez mehetek imádságban, és hogy mélyíthetem a veled való kapcsolatomat. Köszönöm, hogy veled felülkerekedhetek életem problémáin. Segíts, hogy tisztán halljam a te halk és szelíd hangodat, és hogy szent lelked erejével járhassak minden napon. Amen.

Háborús üzemmódban élni. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 25. verse azt mondja, értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Mikor kezdődik a harc? Abban a pillanatban, amint lábad földet ér. Pál azt írja, miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet, 21-től a 23. versig. Mi is történik? A tested harcban áll a lelkeddel, és arra csábít, hogy lazíts a védelmeden. És abban a pillanatban, ahogy megteszed, lecsap rád. Így fog suttogni. Gyerünk, tedd csak! Nem nagy ügy, mindenki csinálja. Amúgy is ki fogja megtudni. Tanuld meg felismerni ezt a hangot, mielőtt elkalandozó gondolattá, megtett cselekedetté, kialakult szokássá és megromlott jellemmé válik. Az újjászületés nem semmisíti meg a régi természeted, csak éles ellentétbe állítja az újjal. Lehet, hogy meg vagy váltva, de attól még mindig testben élsz. Ha testi erővel próbálod legyőzni a testet, végül saját magad ellen fogsz harcolni. Mi a válasz? A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet 16. vers. Hogyan valósíthatod meg ezt? Úgy, hogy Isten szavának engedelmeskedsz ahelyett, hogy azt tennéd, ami magától jön. Ha időnként el is szúrod, ne keseredj el. Születésed óta úgy vagy beprogramozva, hogy testben járj. Most tanulod, hogyan járj lélekben, új értékrenddel, új társakkal, új fontossági sorrenddel, új erőforrással, új vezetéssel. Az újjászületésed új csatát indított el. Ha meg akarod nyerni, tanulj meg háborús üzemmódban élni.

Mire képes a szeretet? Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 4. verse azt mondja, a szeretet. Ha szeretsz, amikor semmi kedved hozzá, és amikor legkevésbé érdemlik meg, akkor szeretsz úgy, mint Isten. Ez a fajta szeretet tud átformálni másokat úgy, ahogyan Krisztus szeretete formál minket. Mire képes a szeretet? Mindenre. Figyelj csak! A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 4-től a 7. versig. Az olvasottak alapján értékelt ki a szereteted minőségét. A. Türelmes vagy, amikor nehéz elviselni másokat. B. Kedves vagy akkor is, ha ők nem. C. Ellenállsz annak, hogy irigyeld őket, vagy bármit az életükben. D. Hangsúlyt fektetsz arra, hogy megdicsérd őket. E. Ellenállsz a gorombaság kísértésének. F. Ellenállsz annak, hogy a saját elképzelésed érvényesítsd. G. Tartózkodsz a fenyegetőzéstől, és megfékezed haragodat. H. Nem örülsz annak, ha valami rossz történik velük. I. Megmondod nekik az igazat akkor is, ha nehéz. J. Könyörületes vagy, bármi is történik. K. Akkor is hiszel bennük, ha ők maguk sem hisznek magukban. L. Feltétel nélkül szereted őket. Nos, hogy ment? Imádkozz így. Szeretni azon a szinten, ahogyan te tervezted, Uram, nagyon nehéz nekem, de meg akarom próbálni. Míg ha a múltam alapján keserű életet kellene is élnem, én ma a szerető életformát választom. Segíts megértenem az irántam való szeretetedet, hogy jobban kifejezhessem a te szereteted a körülöttem élő embereknek. Jézus nevében. Ámen.

Tedd túl magad rajta. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 18-tól a 19. versig azt mondja: Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Amikor Éva életében először kinyitotta szemét a Föld nevű bolygón, már házas volt. Képzeld el, hogy egy olyan ember mellett ébredsz fel, akit még sohasem láttál. Ez végeredményben egy megszoksz vagy megszöksz helyzet volt. Éva úgy lett teremtve, hogy nem volt gyerekkora. Sosem tapasztalta meg, mi az, hogy felnőni. Egyből belecsöppent a feleség, majd az anya szerepébe. Veled is ez történt? Sokan abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy szülőkké kell válnunk, mielőtt még esélyünk lett volna gyereknek lenni, vagy tudni, mit jelent az ártatlanság, a bizalom, az őszinte szeretetben való részesülés. Ha ez a te történeted, akkor Isten ezt mondja neked. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Ne okold többé a múltadat a jelened miatt, vagy a jövődet is tönkre fogja tenni. Nem mehetsz vissza, hogy megváltoztasd a dolgokat. Ma már nem az a személy vagy, aki akkor voltál, és soha nem is leszel többé az. Nem élheted újra az első házasságod, vagy a kisgyermekkorodat. Fogadd el, engedd el azt, ami volt, és lépj tovább. Sokszor azért ragaszkodunk a múlthoz, mert van ott valami, amiről úgy gondoljuk, még szükségünk van rá. Belekapaszkodunk dolgokba, mert attól félünk, hogy nem leszünk képesek pótolni őket. Nem tudod, hogy Isten sokkal többet tartogat számodra. Ha benne bízol a jövődet illetően, akkor a legjobb napjaid még előtted állnak. Több van előtted, mint mögötted. Tehát állj fel, tedd túl magad rajta, és lépj tovább.

Csalódás. Pál Galácia beliekhez írott levele, 4. fejezet 19. verse azt mondja, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. John Ortberg írja az Élet, amit mindig is akartál című könyvében. Csalódott vagyok, mivel még mindig olyan kevéssé szeretem Istent, és a bűnt olyan nagyon. Képes vagyok döbbenetesen féltékeny lenni, ha valaki látványosabb sikert ér el, mint én. Csalódást okoz, hogy nem tudok kicsi és jelentéktelen lenni. Nem tudok hosszan imádkozni anélkül, hogy a gondolataim el ne kalandoznának, elképzelve egy dühös bosszút valamilyen múltbeli sérelem miatt, amiről azt hittem, hogy már régen megbocsátottam. Vagy azon képzelegve, hogy valami nagyszabású dolgot viszek véghez. Meg tudom győzni az embereket arról, hogy elfoglalt és termékeny vagyok, pedig rengeteg időt vesztegetek el tévézéssel. Habár tudatában vagyok annak, mennyire nem ütöm meg a mércét, néha nem is zavar. Csalódott vagyok a csalódottságom hiánya miatt. Honnan származik ez a csalódottság? Abból, hogy eltávolítottuk Istent abból a központi szerepből, amit az életünkben játszani szeretne, és magunkat helyezzük az ő helyére. Erre gondolt Pál, amikor azt mondta, vajúdok, amikor kiformálódik bennetek a Krisztus. Pál Galácia beliekhez írott levele, 4. fejezet 19. vers. Michelangelo egyik remek műve a Piéta, egy Máriát ábrázoló márványszobor, aki a megfeszített Krisztus holttestét tartja karjaiban. Néhány éve egy fanatikus kalapácsot ragadott, és elkezdte szétzúzni a szobrot. Annak ellenére, hogy jelentős kárt okozott, a vatikáni mestereknek sikerült majdnem tökéletes állapotba visszaállítaniuk. Tudod mit? Isten elhatározta, hogy legyőzi az ő képmásának elcsúfítását bennünk. Nem az a terve, hogy kijavítsa a hibáinkat, hanem hogy új teremtéssé tegyen. Talán ez segít megérteni, hogy miért tár fel, távolít el és állít helyre bizonyos dolgokat az életedben. Imádkozz így. Uram, segíts elhinnem, hogy új teremtés vagyok, hogyha hiszek Jézusban, ez a nagyszerű lehetőség nyílik meg az életemben. Segíts benned bíznom, hogy a szavaim életet hordozzanak. Segíts úgy élnem, hogy az első dolog, ami kijön a számon, többé ne az legyen, képtelen vagyok, hanem ez, képes vagyok rá Krisztusban. Ámen.

0: Szavak, szavak, szavak. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet 4. verse azt mondja, az én uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. A szavaid olyanok, mint a nitroglicerin. Hidakat tudnak robbantani, vagy szíveket gyógyítani. Többet megtudsz valakiről abból, ahogyan másokról beszél, mint abból, amit mások mondanak róla. Sose a kipufogó füstje alapján ítéld meg valaki lóerejét. A tudatlanság mindig beszédkényszerrel jár. A bölcsesség az diktálja, hogy olyankor legjobb tartani a szád, mikor úgy érzed, mondanom kell valamit. Egyesek tapasztalatból beszélnek, mások tapasztalatból nem beszélnek. Azért, mert ők jobban megtanulták a leckét. Jézus azt mondja, hogy a szavaid meghatározzák a sorsodat. Figyelj csak! Mert szavaid alapján mentenek fel, vagy ítélnek el téged. Máté evangéliuma 12. fejezet 37. vers. Salamon szerint élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. vers. Ne feledd, hogy a szavaid jóra és rosszra is képesek, vagy sebet ejtenek, vagy gyógyítanak. Ha létezik olyan terület, ahol mindannyiunknak több fegyelemre van szükségünk, akkor az a szavak részlege. Ézsaiás mondja, az én uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként, az én uram az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet, 4-től a 7. versig. Amikor nem tudod, hogy mit mondj, ne mondj semmit. Csak hallgass, figyelj és engedd, hogy Isten vezessen. Végül is, amíg beszélsz, addig általában nem tanulsz. Ma próbálj meg visszatartani minden bántó megjegyzést, és csak olyasmit mondj, ami bátorító és áldás mások számára. Az eredményen el fogsz csodálkozni.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv harmadik részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Képezlek az álhatatosságra. Túl sok minden töri meg, hogy jelenlétem tudatában élj. Tudom, hogy a látványok és hangok világában élsz, de nem szabad, hogy ezeknek az ingereknek a rabszolgája legyél. Minden körülmények között folyamatosan tudatában lehetsz az én jelenlétemnek. Függetlenül attól, hogy mi is történik veled. Ezt az álhatatosságot szeretném látni benned. Ne hagyd, hogy váratlan események eltérítsenek. Reagálj rájuk higgadtan és magabiztosan, emlékezve arra, hogy én veled vagyok. Mihelyt valami megragadja a figyelmedet, beszélj velem róla. Így osztozom az örömeidben és problémáidban. Segítek neked megbirkózni bármivel, ami eléd kerül. Ez az, ahogy benned élek és munkálkodom általad. Ez a békesség útja.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Száztizenkettedik Zsoltár, 7. vers. Ézsaiás könyve, 41. fejezet, 10. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Queenie Joyce Ibarra írta Misamis Occidentából a Fülöp-szigetekről. A hit, amely tovább él. Eszembe jutott a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Louise-ban és anyádban, Eunike-ben lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelének első fejezetének 5. verse. Háztartásbeliként és egy kisgyermek édesanyjaként a napjaim elég egyhangúak és kimerítőek. Őszintén szólva sokszor teljesen leszívja az energiámat ez az élethelyzet. Könnyű elveszni a mindennapok sodrában, és azt érezni, hogy jelentéktelen, amit teszek. Egyszer, miután hálát adtunk Istennek az életért, a kisfiam felkiáltott. Köszönöm, Jézus! Szeretlek, Jézus! Nagyon mélyen megindítottak a szavai, mire a 2 éves kisfiam komoly tekintettel azt kérdezte, apu, anyu, szereti Jézust? Igen, szeretjük, mert ő előbb szeretett minket, válaszoltam. Ez a pillanat, mint egy kijelentés Istentől, emlékeztetett, hogy az egyszerű dolgok, amiket otthon teszek, igenis számítanak. A férjem szüntelen úgy bátorít, hogy azzal, ahogy hittel és örömmel neveljük a gyermekünket, a lelki életét építjük, hatással vagyunk rá, és ezáltal továbbadjuk a hitünket. Eszembe jutott az a hitbeli örökség, amiről a 2. Timóteusban olvasunk. A hit, amely először Timóteus nagyanyjában, majd anyjában élt, és végül Timóteusban is megvolt. Ez erőteljes bátorítás arra nézve, hogy a mi hűséges hitünk hatással van a következő nemzedékre, sőt, az örökké valóságra is. Urunk, erősíts meg minket, hogy megosszuk megbocsátó szeretetedet és kegyelmedet, a gyermekeinkkel is. Amen. Napi gondolat, Isten fel tudja használni az én egyszerű életemet az ő örökkévaló céljaira. Imádkozzunk a kisgyermekes édesanyákért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Isten igazán kreatívan intézi a leckéit, és én hálát adok ezért, mert így érdekesek maradnak a dolgok. Hát nem így gondoljátok? Egy verőfényes napsütéses reggelen a feleségem gyümölcsöt vágott össze a reggelihez, míg én a Bibliámat olvastam. Miközben azon elmélkedtem, hogy Isten gyermekeinek közelebb kell kerülniük hozzá, és hagyniuk kell, hogy minden bűntől megtisztítsa őket, a feleségem egy tányér frissen vágott mangót tett elém. Ó, micsoda öröm volt! Micsoda öröm! Ha persze az ember annyira szereti a mangót, mint én.

ahogy hozzáláttam falatozni a gyümölcsből, észrevettem, hogy olyan íze van, mint a fokhagymának. Hát hogy lehet ez? Az íz halvány volt, mégis érezhető. De a tányéron csak mangó volt.

Megkérdeztem a feleségemet, hogy mitől van a mangónak fokhagyma íze. Ő ezen meglepődött, majd eszébe jutott, hogy a vágó deszkán fekvő kést használta, anélkül, hogy tudta volna, hogy korábban fokhagymát aprított vele.

miközben beszélt, Isten azt a gondolatot adta, hogy az ő gyermekeiként gyakran vannak apró, észrevétlen dolgaink, melyeket át kell neki adnunk. Míg mások talán észre sem veszik, addig Isten előtt jelen vannak, aki mindent lát.

Természetesen, mikor az Úr ezt a meglátást adta, az nem egy kemény és szigorú gondolat volt, hanem olyan, amit együttérzés kísért. Isten segíteni akar, hogy önmagam legjobb változata legyek, egy olyan változat, amely Krisztus képmását tükrözi vissza. Ez nem könnyű feladat számunkra, de neki már nagyon könnyű, ha teljesen átadjuk magunkat neki.

Isten látja, mennyire vágyunk őt szolgálni és szeretni, és az őszinteséget is látja, amellyel közeledünk hozzá. Ismeri a szívünket, és mérhetetlenül meg akar áldani. Azt akarja, hogy örökké vele éljünk a mennyben. Ezért hát döntsünk ma úgy, hogy megengedjük az Úrnak, hogy megtisztítsa és megédesítse az életünket a menny édes illatával. Kérd a jó Istent, hogy segítsen időt töltened vele, segítsen meglátni az irántad való szeretetét. Lehet, hogy ő majd egy tányér gyümölcsöt használ fel, hogy azzal bátorítson.

jelenleg nehéz és embert próbáló időket élünk. De az örökké való még a legnehezebb helyzetekben is ott van mellettünk, és az ő jelenléte mindent megváltoztat. Ezért keressétek őt még ma.

a föld széléről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vigyél engem innen a sziklára, hiszen az magas nékem. 61. Zsoltár, 2. vers.

Tituszhoz írt levél, 2. rész 11-től 13. versei. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban.

0: Azt hiszem, nagyon sokan vannak még úgy, és sokszor én is ide tartozom ezek közé, akik azt mondják, hogy első látásra meg lehet ítélni az embereket. Ám nem tudom, hogy akivel én ma beszélgetek, Réti Gézának hívják, első látásra valóban jól ítélné-e meg, aki most találkozik vele. Amikor szembe jöttek velem, egy kedves feleség, egy angyali mosolyú kisbaba és egy mosolygós férj. Aztán, amikor beszélgetni kezdtünk, az derült ki, hogy ez a mosolygós férj nem mindig volt ilyen nagyon mosolygós, sőt. De nem szeretnék mindent elmondani előre, hadd mutassam be hallgatóimnak Réti Gézát, aki arra fog először válaszolni, hogy hogy is indult az ő élete, milyen családból származik.
1: Réti Gézának jön, egy szegény családból származom, édesanyám cigány származású, apám

0: kifejezések. Ott csiszolottam, börtönnyelven mondják ezeket. És nehezebb bűncselekményeket követtem el, mint rablás, zsarolás, verekedések, súlyos testi sértések is. Az utolsó ítéletem miért zsarolásért kaptam 9,5 évet, és ezen az utolsó ítéletemben töltések közben megismertem az urat a Váci börtönben, elfogadtam el.
1: Még mielőtt erre a területre elszaladnánk, csak azért, hogy legyen valami fogalma a hallgatóknak, hány évet töltöttél összesen börtönbe?
0: Hát intézetekkel együtt, szigorított intézetekkel együtt 17,5 évet töltöttem.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy az életednek csak nem felét.
0: Hát igen.
1: Már belekezdtél, hogy az utolsó ítéletet azt Vácon kellett történet börtönben, és ott ismerted meg az urat. De ez nem volt egy olyan egyszerű menet. Azt mondtad nekem, hogy 4-es fokozatú őrzés alatt voltál. Mit jelent ez? Ezt nem biztos, hogy a hallgatók értik.
0: Ez azt jelenti, hogy egyedül vagyok egy zárkában, és minden mozdulatomat figyelik. Szóval azért, mert köz- és önveszélyesnek nyilvánítottak a börtönbe a pszichológus, aki ismét világember volt.
1: Minden mozdulatodat figyelik, ez nagyon rosszul hangzik, de miért kaptad ezt a szigorítást? Tehát az, hogy a pszichológus azt mondta, hogy köz- és önveszélyes, vagy ez miben nyilvánult meg?
0: Azt azon nyilvánult meg, hogy verekedős voltam, támadó jellegű, támadással feleltem minden bármilyen mozdulatra, őrökkel szemben. Hogyha betettek volna egy olyan zárkába, akkor elítélt társaimat is megtámadtam volna, és ez azért nem lett volna jó. Se én nekem, sem az őröknek, és ezért figyeltek mindig.
1: Tehát nagyon agresszív ember voltál. Ehhez képest azt hiszem, hogy joggal vetődik föl az a kérdés, ha valaki ennyire magának való, és ennyire csak egyedül tud meglenni, egyáltalán hogyan juthatott valakivel kapcsolatba, aki beszélt neki Jézusról? Elmondanád ezt?
0: Egy séta alkalmával volt, kint voltunk a sétaudvaron, és hát ment volna be egy elítélt a másik körletre, és látta a séta közben, hogy dulok-fulok, és akkor ő odalépett hozzám. Meg is lepődtem én ezen, mert az őrök nem nagyon szokták ezt engedni. És mondta nekem azt, hogy miért vagyok ennyire ideges, hiszen van, aki téged is szeret, már mint engem. És gondolkoztam ezen, hát azért börtönös éveimet töltve elég furcsa volt ez. És akkor megkérdeztem séta végén tőle, hogy ki az, aki szeret. Egy fekete könyv volt a kezében, én akkor még azt nem tudtam, hogy az Biblia, hiszen nem is hallottam még a Bibliáról azelőtt. És azt mondta nekem, hogy Jézus Krisztus szeret engem. És megkérdeztem, ki az, hol van. És akkor bevittek a zárkámba. Egy szombati napon jöttek be látogatók a börtönbe, és engem is kiengedtek. Isten tiszteletre bekopogtak, és szóltak be, hogy akarok-e menni Isten tiszteletre. És persze, egyedül voltam az zárkámba, akartam menni, és kimentem. És akkor találkoztam először azokkal az emberekkel, akik elhozták nekem az evangélium örömhírét.
1: Mi volt a számodra a legfontosabb üzenet ebből a hírből, amit hoztak?
0: Talán nem is az üzenet volt a számomra legelsőnek az, ami látszott, ami sugárzott belőlük a szemükből, hogy tiszták, hogy volt a szemükben valami, ami, hogyha ránézünk egy emberre, egy nem hívő, nem urat szívébe befogadó emberbe, az látszik, hogy nem az, és csodálkoztam, irigyeltem őket eleinte. Eleinte irigyeltem őket, hogy annyira tudnak beszélni erről a valakiről, és ki lehet ez. Először idegesített, utána kinevettem őket. Aztán kaptam egy szentírást, és imádkoztak értem, hogy csökkentsék az ítéletemet. Hát én ebben nem reménykedhettem, és elmentem másodfokú tárgyalásra. Levettek 3 évet az ítéletemből, ki 3,5 évet az ítéletemből. És így lett a 9,5 évből 6 év. 6 év alatt tanultam bent az Úrról, járhattam az Úr kegyelmére Isten tiszteletre. Sokan irigykedtek rám, sokan azt mondták, hogy megtörtem a börtönbe, de én nem megtörésről beszélnék, hanem inkább a börtönben is szabad tudtam lenni.
1: Én úgy tudom, hogy ott, ahol voltál Vácon, egy maguk által a börtönben lévők által fenntartott és nagyon hatékonyan működő biblia

0: jól tudom
1: igen,
0: ezt?
1: Igen, a bibliakér elég nagy létszámmal működik most is. Akkor még nem voltunk annyian, de most már dicsőség az Úrnak, visszajárok, még oda hívnak Isten tiszteletekre, szóval visszajáróként bizonyságot tenni az embereknek, akik ott vannak bent, civileknek is. És nagyon jó érzés visszamenni oda és bizonyságot tenni az Úrról, hogy mi történik ittként velem is. Mi volt ott bent, hogy ismerhettem meg én ott is az Urat.
0: Hát lehet, hogy valakinek az megdöbbentő, amit mondtál, hogy nagyon jó érzés visszamenni a börtönbe és bizonyságot tenni, mert talán a legtöbben úgy gondolják, hogy ha egyszer onnan valaki kikerül, akkor legszívesebben letagadja, ha teheti, hogy egyáltalán járt azon a környéken is. De ugorjunk egy nagyot. Kikerültél. Mi fogadott, amikor kikerültél ennyi év börtön után?
1: Hát ennyi év börtön után, amikor kikerültem, hazamentem Tatabányára. Igaz, hogy ott töltöttem még egy évet, de nem tudtam beilleszkedni. Igazából a társadalomban sem, és a családomban sem. Éreztem, hogy nem odavaló vagyok. Éreztem azt, hogy a családom világian él. És azért, hogy én nem akartam elveszni, hogy ne veszek el, ne kerüljek megint újra vissza a börtönbe, ezért gyülekezetbe jártam, és ők ezt nem nagyon fogadták el.
0: Mit jelent az, hogy nem nagyon fogadták el?
1: Azt mondták, hogy én teljesen megbolondultam, ők is azt mondták, már a hozzátartozom, a nővérem és a testvérem, hogy én meg vagyok bolondulva, megbolondultam. A börtön ezt tette velem, hogy megbolondultam, a Bibliában hiszek. Vagyis egy könyvben hiszek, nem is a Bibliát mondták, hanem egy könyvet. És hiába magyaráztam neki, hogy ez nem csak egy könyv, hanem az az élet szava. Ők ezt nem tudják elfogadni. Aztán lementem Tatabányán egy gyülekezetbe, elkezdtem járni, és nem igazán tudtak ott befogadni. Nem éreztem azt a tüzet, amit bent. Ilyen idegenkedően néztek rám. Honnan jöttem, tudták, hiszen elmondtam Isten tiszteleten és bizonyságként. És nem igazán akartak befogadni. Így elkerültem Bicskére a gyülekezetbe. Nagyszerű gyülekezet volt. És onnan jöttem én ide, Kiskunmajsára. Kiskunmajsán megismertem a feleségemet rá kis időre. Összeházasodtunk, kaptuk ajándékba azt a kislányt. Van egy másik kislányom is a feleségem részéről, akit ugyanúgy szeretek, mint őt. De ezek között hálás vagyok az Istennek, hogy kaptam ajándékokat, házat, a menedékvárost, hogy itt lehettem, és itt jobban megismerhettem. Még jobban bele tudtam kerülni abba a körbe, ami nekem akkor, amikor legelsőnek láttam, hihetetlen volt az emberekbe, akik bejöttek hirdetni az igét.
0: Amikor beszélgettünk, azt mondtad nekem, hogy egyszer egy lelkipásztor vágta a fejedhez azt a szörnyű mondatot, hogy kutyából nem lesz szalonna, jól emlékszem?
1: Igen.
0: Ha most arra gondolsz, hogy nagyon sokan vannak olyan élethelyzetben, amiben te voltál korábban, akik úgy gondolják, mert ezt mondják nekik, hogy aki így él, annak nem lehet megváltozni. Aki így él, annak semmiféle esélye, reménysége. Mit üzennél nekik, ha üzenhetsz nekik?
1: Azt üzenem nekik, hogy van reménység, nem szólt feladni, de csak Úr Jézus Krisztusban. Fogadjátok el az Urat, akik így vagytok. Próbáljátok behívni az életetekbe, a szívetekbe, zárjátok be őt, és engedjétek, hogy ő irányítsa az életeteket.
0: Réti Géza, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm.

Századik Zsoltár, adjunk hálát alkotónknak, háladó Zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömben. Vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hála énekekkel, udvaraiban dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.

A cigány műsor már a véget ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és ha tehetik, kérem maradjanak velünk, hiszen a Biblia üzenete programmal folytatjuk adásunkat. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napjáit a címe, fénylenek, mint a csillagok. A mai ige, Dániel 12.3. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Gondolatok az ígéről. Ébredj, testvérem, mert itt olyasmi van, amire nagyon oda kell figyelni. Bölcsnek lenni önmagában is nemes dolog. Itt azonban arról az isteni bölcsességről van szó, amelyet csak maga az Úr adhat. Bár csak igazán ismerhetném magamat, Istenemet, megváltómat, bár csak olyan bölcsességet nyernék Istentől, hogy a gyakorlatban is megélhetném az ő igazságát, és az ő világosságában járhatnék. Vajon értelmes életet élek? Annak érdekében buzgolkodom, amire törekednem kell? Úgy élek, hogy halálom órájában is boldogan nézhetek majd végig az életemen? Mert csak ez a bölcsesség tesz fénylővé, mint a csillagok. Csak ebből ragyoghat mennyei fény rajtam keresztül. Nagyszerű dolog, ha valaki lelkeket tud megnyerni. Már ahhoz is bölcsesség kell, hogy valaki az igazsághoz tudjon fordulni. Mennyivel inkább azonban ahhoz, hogy másokat oda térítsünk. Bárcsak úgy ismerném Istent, az embereket, a világot és Krisztust, hogy sok embertársamat Krisztushoz vezethetném. Szeretném magamat ennek a feladatnak szentelni, és addig nem nyugodni, míg alkalmas nem leszek erre. Mert jobb ez minden világi dicsőségnél. Csillaggá tenne engem is, örökké fénylő csillaggá. Sőt, áraszthatnám az égi fényt, mint a csillagok. Én lelkem, serkenj fel, Uram, eleveníts meg. 436 éve jelent meg a Vizsgai Biblia. Az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsgajban látott napvilágot. A fordítást irányító református esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Károlyi a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. 3 év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlyinak legalább 3 segítőtársa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért Károlyi kéziratait az akkori diákok, köztük Szent Simonár Albert laponként gyalogszerrel hozták Göncről Vizsgajba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsgai Református templomban és a Bibliai Látogató Központban június 18-án szombaton délután 7 órától kezdődő hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. Örökség őrzés ökumenikus összefogással. A Budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Dunamelléki Református Egyházkerület Rádai gyűjteményének Rádai Könyvtára volt. A 3 napos rendezvény pedig a könyvés olvasója, használója és őrzője. Az egyházi muzeális könyvtárak helyzete a magyar könyvtári rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen fölül égei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgálnak.
0: Kulturális programajánló.
1: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja holnap, július 22-e és augusztus 8-án zárul. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület, a részvételhez zenei előképzettség szükséges. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyház megyében. A Veszprémi Főegyház megye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak, önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevőknek ima elméletük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelki pásztorokkal, mind a többi a plébánián szolgálatot végző társukkal. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Árszakra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Árszakra Fesztiválra, most már közzé teszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg az idén a 4. Miskolci Árszakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat föl, 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt fölvonultató eseménysorozatukra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti Zsidó Hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Radírozzuk ki a különbségeket! Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A fölmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. A kitartás útján 10-et szervezett a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Mária Pócsra. Az idén már 10. alkalommal indult Mária Pócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok, a mintegy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseik az Isten szülő elé vigyék. A Miskolci Egyházmegye görög-katolikus ifjúsági fóruma 10. alkalommal szervezte meg a fiatal felnőtteket megszólító 22 plusz zarándoklatot. Tokajban a görög-katolikus templom udvarán volt a gyülekező. Kora este a résztvevők mintegy fele már a zarándoklatot megnyitó becsernyén is részt vett, amelyen a lelki útra valót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. A jelenlévőket Salai Szabolcs atya, mint a zarándoklat főszervezője köszöntötte, és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vállalkoztak a zarándoklatra. Az előzetesen regisztráltak száma meghaladja a 80 főt, amely lehetőséget ad a hétköznapokból való kiszakadásra és a lelki megújulásra. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Most tetőzik a hőmérséklet, de jön egy kis frissülés. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél és 23-28 fok várható. Csütörtökön felhős idő várható, és növekszik az esőzés kialakulási esélye. Az északnyugati szél mellett kitart a 22-28 fokos nyári meleg. A folytatásban napos, felhős idő körvonalazódik, majd csütörtökön egy újabb frontnak köszönhetően ismét megnövekedhet a záporok kialakulásának esélye.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tagja.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Néha. Néha csend tölti be a szívet és a lelket, ha a zajos világ meghátrál, és megengedi, hogy ráleljünk a békére. Olyan rövid ez a pihenő. Becsüld meg a pillanatot. Pam Brown.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Különös, de a múlt héten ott hagytuk Pál apostolt a földközi tenger kellős közepén egy viharban, hánykolódó hajóban, és amikor ez eszembe jutott, hogy egy héttel később folytatjuk a történetet, hát milyen messze van. Egy kis probléma van, Pál apostoléknak ez a vihar még ennél is sokkal tovább tartott, de azért, hogy akik esetleg a múlt hét óta már nem mindenre emlékeznek, vagy ezen a héten kapcsolódnak be a Biblia tanulmányunkba, ők is értsék ezt a dolgot, hadd emlékeztesek arra, hogy Pál nem önszántából indul Rómába, hiszen fogolyként viszik, ő a császárhoz fellebbezett, és úgy döntenek a fogvatartói, hogy akkor menjen a császárhoz. És mennek egy katonai őrséggel, egy kicsit lazább az ő fogsága, mint az általános fogság, hiszen sok mindenre kap engedményt, de aztán útközben számos meglepő dolog történik már az út elejétől kezdve, úgyhogy a végén, amikor szép kikötőhöz érkeznek, akkor Pál azt tanácsolja a továbbindulás szempontjából az őrség parancsnokának és a hajósoknak, hogy talán ne erőltessék az indulást, hiszen kezd veszélyessé válni. De mivel, hogy az előbb azt mondtam, hogy emlékeztessük egymást, Apostolok cselekedetei 27. fejezet 9. versétől fogom most újraolvasni, és azért hadd emlékeztessek mindenkit a múlt hét egy megjegyzésére, miszerint az sem baj, ha valaki a Bibliája végén kinyitja a térképet, ahol Pál apostol missziós útjai vannak, és abban ez a nem missziós út is szerepel általában fölrajzolva, mert különleges dolgokra lehetünk majd figyelmesek. Mivel pedig közben sok idő telt el, folytatja Lukács a beszámolót a 27. fejezet 9. versétől, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Már a múlt héten emlegettük, de ezt nem árt újra hangsúlyozni, hogy ott, ahol Pál apostol tanácsa elhangzik a szép kikötőben, ott azért van egy megjegyzés, hogy a kikötő nem alkalmas telelésre. Tehát az év jelentős részében minden szempontból nagyon jó, kikötésre nagyon alkalmas terület, valószínűleg egyébként a szép jelző azt is mutatja, hogy egy gyönyörű panoráma tárul azok elé, akik odaérkeznek. De a telelésnek megvannak a szabályai, például nem árt, hogyha a szél és a hullámok nem verik szét a hajót. És nagy valószínűség szerint nem alkalmas, mert a téli időjárási viszonyok között, amikor a szélirány az úgy általában ismert, a hullámok erőteljes csapkodása is ismert, tehát úgy gondolják, hogy ott nem lehet kikötni, mármint úgy, hogy ott maradjunk télire, és ezzel szemben mond valamit Pál, és a hajós az azt mondja, hogy hát akkor maradjunk annál, hogy mégis mi értünk a szakmához. És ebben tulajdonképpen tökéletesen igaza is van. Mi nagyon sokszor nem számolunk azzal, hogy bizonyos helyzetekben a mindenható Isten tud tanácsot küldeni. Nyilván valami miatt ezek a hajósok ezt fölülírták, ezzel nem is számoltak. Egyébként nincs ideírva, hogy szóla az Úr Pálnak, hogy mondja meg a hajósoknak. Itt Pál valószínűleg a sok-sok hajózási tapasztalattal együtt szólal meg, azért, ha valaki végig gondolja, hogy eddigre már sok ezer de nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy sok tízezer kilométer hajózás van Pál apostol mögött. Tehát nem először ül hajóra, eddigra már túl van három hajó törésen, tehát van tapasztalat. De a hajósok úgy döntenek, hogy elindulnak Phoenixbe, ráadásul látszólag kedvezően alakulnak a körülmények, jön egy olyan szél, ami hátha elfúj bennünket odáig. Nem sokára azonban az Euraquilónak nevezett szélvihar lecsapott. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget, Klauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Nem tudom, hogy végig gondolja valaki, hogy ez a szélárnyékos oldal milyen lehet, hiszen szélárnyékban akkora a hullámzás, hogy a hajón alig lehetséges megmenteni a mentőcsónakot. Magyarul az, amit mi itt nagy békességben hallgatunk a rádió hullámain, a tenger hullámain úgy nézett ki, hogy a hajóra az égbe nézett, aztán pedig oda le valahova egy mély szakadékba, és dobálta őket a hajó össze-vissza, és eközben próbáltak a hajósok valamit tenni azért, hogy a saját életüket meg a hajót megmentsék. Még egy dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Lukács, ezt a alig tudtuk megmenteni a mentőcsónakot, többes szám első személyben írja. Egy hívő ember a hajón mit keres a mentőcsónaknál? Hát ez a hajósok dolga. Hát meg azért vannak ott a katonák, nem? És úgy tűnik, hogy Lukácsék fölvállalták azt a felelősséget, hogy össze vagyunk zárva, viszonylag szűk élettér, egy hatalmasan hullámzó víztömeg kellős közepén, egy dióhéjban ülni együtt a többieken, mert most ne tessenek félreérteni ezt a dióhéjat, de egy nagy térhez képest egy nagy hajó is nagyon pici kis gyűszűnyi valamivé tud válni, és ott muszáj összefogni. És én azt gondolom, hogy üzenete van annak is, hogy Lukács így írja, mert ez azt jelenti, hogy ő is, Pál is, ami rajtuk állt, ebben a helyzetben megtették. Mint hogy nem fordulhat elő, ugye, hogy egy hívő ember árvíz idején nem pakol homokzsákot, nem fordulhat elő, hogy az éhező szomszédhoz nem fordul oda, nem fordulhat elő, hogy a szomszédnak sérül a háza, kocsija, bármije, és ezt ő közömbösen nézi, mert az élettér, ahova össze vagyunk zárva, a lelki üzenet mellett a mindennapi élet gyakorlati példaadására is ösztökél és lehetőséget ad. Lehet, hogy ezt fordítva kellett volna mondanom, de én azt gondolom, hogy jó ez az ösztökél kifejezés olyan szempontból, hogy nem felejthetjük el, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, és ez nem nagyszerű szavakban nyilvánul meg sokszor, hanem világos, egyértelmű, Istenre mutató tettekben. Miután felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengöröből zátányáira futunk, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. Itt most muszáj megint megállni. Itt mindenki az életéért küzd. És itt nagyon-nagyon sokan kockáztatnak a többiekért. Tehát amit most Pálék átélnek, itt már nem mondott Lukács nyilván többes szám első szemét, mert ehhez nagyon komoly tudomány kellett, hogy ezt valaki megcsinálhassa. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki a saját kezükkel. Miért dobálják ki? Ugye ott van a gyanú, hogy lehet, hogy zátonyra sodródunk. A leengedett horgonnyal való sodortatás is azt jelentette, hogy ugye a horgony jóval lejjebb van, mint a hajó feneke a tengerfenékhez közel, és ha beakad a horgony, akkor nem engedi, hogy a zátony a hajó alá kerüljön, hiszen a tengerfenék emelkedésével a horgony beakad, és akkor a hajó ott elakad, még mielőtt az zátonyra futna. Igen ám, csak hogy közben úgy gondolták, hogy ez se lesz elég. És akkor mi következik? Ez egy gabonaszállító hajó ismereteink szerint, és kidobálják az összes értékes gabonát, a hajóterhet. Tehát amiért eredetileg ez a kereskedelmi hajó elindult, most a teljes anyagi nyereség itt úszik el az orruk előtt. Ez menthetetlen. És másnap kidobálják a hajó felszerelését. Az mit is jelent? Kidobják a tartalék köteleket. Kidobják az összes olyan eszközt, amire úgy gondolják, hogy talán nem életben vágóan lesz szükség a következő napokban és órákban. Akik éltek már át nagyon veszélyes élethelyzeteket, azok tudják, hogy ez a minden mindegy állapot viszonylag gyorsan be tud következni, hogyha úgy érzi az ember, hogy ez az egyetlen esély. Csak tessék arra gondolni, hogy ha valaki beszorul valahova, és van rajta egy hátizsák, fogja érdekelni, hogy a hátizsák vész. Hát vesszen a hátizsák, csak menekülhessek meg, nem? És ugyanígy nagyon sokszor tapasztalhatjuk, hogy minden feleslegessé válik, és aki már élt át kórházi ágyon életveszélyes helyzetet, nem akkor szokta az ember azon törni a fejét, hogy vajon a befektetéseim hogy állnak? Kit érdekelnek a befektetéseim? És nem azon szokta törni az ember a fejét, hogy mit vetek a jövő héten melyik ágyásba egy életveszélyes helyzetben. Nem érdekli a földjese, a kertjese. Semmi nem érdekli, mert az életben maradás a legfontosabb kérdés. Ezek a hajósok már eljutottak idáig. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Sem a nap, sem a csillagok több napon át. Akkor ezt most lefordítjuk, kedves hallgatóim, egy másik kifejezésre. Fogalmuk nem volt, hogy hol vannak. Hiszen ha nem látszott se a nap, se a csillagok több napon át, az azt jelenti, hogy semmiféle tájékozódási pontjuk nem volt. A hullámokról viszonylag nehéz megmondani, hogy az éppen a földközi tenger melyik részéhez tartozik. Hát milyen élethelyzet ez? Nem Isten mondta, hogy Pálnak Rómába kell menni? Akkor ez a több napon át tartó vihar, ez a teljes kiszolgáltatottság, ez a totál életveszély, hát nem lehetne az, hogy Isten beavatkozik? De. Tessék csak hallgatni. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük és így szólt. Az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattok, és nem indultunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, ez azt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Nehéz szívvel teszem, amit teszek, kedves hallgatóim, de nagyon szépen kérek mindenkit, hogy tessék elfelejteni az ülünk a fotelbe és elolvasuk ezt a történetet, állapotot. Mert amikor Pál fölállt, akkor a vihar nem méltóztatott lecsendesedni, hogy szószék keveredjék Pál apostol lába alá, és a hallgatóság békében nyugodtan végighallgathassa mindezeket a dolgokat. Tehát először is Pál apostol, mikor megszólalt, valószínűleg üvöltött, ahogy a torkán kifért, mert különben nem lehetett hallani semmit a szélvihartól, meg a hullámok csapkodásától. Másrészt egyik pillanatban ott, ahol állt, valószínűleg egyik kezével ide kapaszkodott, a másikkal meg amoda kapaszkodott, mert hogy a hullámok dobálták a hajót. És akik őt hallgatták, micsoda igehirdetési hallgatási állapot ez, akik őt hallgatták, lehet, hogy néha szinte a feje fölött voltak, máskor meg úgy kellett valóban lenézni, mert hogy dobálta őket a hajó. És ebben a helyzetben azt mondja Pál, jobb lett volna, ha rám hallgattok, ezt a részt most engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy gyorsan tovább lépjek, hiszen csak visszautal arra, hogy ő már akkor mondta, hogy be fog következni, ami egyébként most bekövetkezett, mert se rakomány, se felszerelés, tehát óriási a kár, de meg kellene erősíteni ezeknek az embereknek a lelkét. És azt mondja Pál, bizakodjatok, egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Ezen a hajón több mint 300-an utaznak. Nonsens az, amit Pál mond. Százak élete veszélyben van. Hogy gondolja a tarzuszi Pál, hogy egy ilyet mond? Szeretném nagyon hangsúlyozni, a tarzuszi Pál nem gondolja sehogy. Amit ő elmond, nem egy okoskodó ember bölcselkedése, hanem Isten szolgájának a reménységről szóló üzenete, amelyért nyilván sokat imádkozott, de amit átvett Istentől, mégpedig nem akármilyen körülmények között. Tessék csak hallgatni, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Azt hiszem, ez külön megérne egy beszélgetést, ugye? Hogy kerül Isten angyala a földközi tenger kellős közepére, egy viharban levő hajóra? Úgy tűnik, hogy Isten angyalainak ilyen apróságok nem állnak útjába. És ráadásul úgy tűnik, hogy ez az angyal olyan nagy békességgel el tudja mondani azt, amire szükség van. És tessék csak hallgatni. Azt mondta, ne félj, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajó. Isten Pálnak ajándékozta az őrséget? Pálnak ajándékozta a teljes hajószemélyzetet? Pálnak ajándékozta az összes többi olyan utast, aki erre a kereskedelmi hajóra még valahogy fölkérezkedett? A többiek élete tulajdonképpen zálog Pál apostol célba jutásáért az Isten előtt. Egyetlen Isten szolgájára való tekintettel Isten kimenti az összes többit. Megmondom őszintén, azon gondolkoztam, hogy vajon számolunk mi azzal, hogy az Istennek szolgáló, az Istent követő életnek néha rendkívüli következményei van. Én nem tudom, milyen füle hallgatták azok a hajósok. Nekem biztos leesett volna az állam, persze nem tudom, hogy leesett volna az állam abban a bizonyos hol fönt, hol lent helyzetben, de elképesztő ezt hallgatni. Alapvetően tessenek csak arra gondolni, hogy hát én lennék a hajós, és én itt nem tudok tenni semmit. Tudom, hogy ebbe bele fogunk halni, ezt egyébként a hajósok akkor már világosan tudták, hogy itt emberi reménység nincs, le is írja Lukács, hogy minden reménységünk elveszett, és akkor ide áll egy ember, és azt mondja, hogy előtte állt Isten angyala, és az az angyal mondott valamit, mégpedig, hogy én azért fogok élni, mert ő itt van a hajón, és én, mint egy ajándék, az én életem az ő életéért, az ő megmenekülésért megmarad. Bocsánat, hogy ennyire visszaforgatom ezt az üzenetet, de tessék érteni, hogy mindenkinek valahogy át kellett ezt élni, aki a hajón volt. 14. napja sodródtunk az Adrián. Amikor éjféltájban azt gyanították a hősök, hogy valami száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek, de mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a viradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyakat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz, ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekültök meg. A katonák akkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Csak egy zárójeles megjegyzést az idő szorításában, mintha a tarzuszi Pál lassan átvenné a parancsnokságot a hajón, nem? Az emberek elkezdenek ráfigyelni. Miért? Mert veszi a bátorságot, hogy világos, egyértelmű és józan üzenettel eléjük álljon, és a többiek úgy tűnik, hogy hittel fogadják ezt az üzenetet. Persze tudom én, valaki azt fogja erre mondani, hogy az ember, amikor fél, a szalmaszálba is belekapaszkodik, de azért itt jóval többről van szó, mint a szalmaszálba kapaszkodásról. A katonák akkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt, ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Miféle dolog ez? Valaki a vihar kellős közepén a többieket evésre biztatja, és ezek után, mintha az asztalnál ülne, majdnem, mintha úrvacsorai közösségben lenne, hálát ad, megtöri a kenyer, egy ilyen helyzetben imádkozni, hálát adni, hát az ember bekap valamit, aztán kész, nem? Pál nem megadja a módját, hanem Pál szeretné világossá tenni, hogy mivel Isten kezében vannak, aki megmondta, hogy megtartatnak, a körülményeket most illik csak az eszköztárnak tekinteni ehhez az eseményhez. Ami nem egyszerű, de Pálnak ez a több, mint hideg vér, a Szentlélek által vezetett higgadtsága úgy tűnik ragadós, mert a többiek is elkezdenek enni. Egyébként valóban nagy szükség van energiára ebben a helyzetben, tehát muszáj valamit bevinni ahhoz, hogy legyen majd energia. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón, az előbb talán azt mondtam, hogy több mint 300, itt megvan adva, tehát itt ez 300 közeli. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítették a hajón. Amikor megvíratt, nem tudták, milyen száraz földhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja, elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják a hajót, a horgonyokat eloldatták, a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút tartóköteleit megeresztették, és az orvitollát célnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek óra beleforradva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön, de a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Aztán pedig a többiek, ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. Innen fogjuk folytatni, ha az Úr segít bennünket. De muszáj megjegyeznem valamit. Tessék csak a térképhez lapozni. Az Euroaquilo Kréta környékén kapta el ezt a hajót. Málta hol is van? Egy picit délre Szicíliától. De hát irányba fújta őket a vihar két héten keresztül. Amerre nekik menni kellett. Hát ki fújta azt a szelet? Ki engedte? És miért nem Egyiptom partjainál landoltak valahol, vagy miért nem fújta őket vissza Cézárea felé, a földközi tenger keleti partvidékére? Mit mondott az angyal? Pál, ne félj, neked Rómába kell jutnod. És még a vihar is, ha nem is tudták 14 napon keresztül, még a vihar is a végén kiderül, hogy úgy nagyjából irányba fújja őket. Viszonthallásra!
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 21-e. A várvédő Dugovics Titus, az 1456-os nándorfehérvári diadalhoz kapcsolódó legenda önfeláldozó hőse. Bonfini krónikája szerint a félholdas zászlót fölragadó töröknek nyomban utána ered egy magyar, és mielőtt amaz a nemzeti zászlót ledobná, a torony tetején verekedni kezdenek. És mert a magyar másképp nem tudja megakadályozni, megragadja a törököt, és a legmagasabb csúcsról azzal együtt a mélybe veti magát. Dugovics Titus alakja a magyar történelmi hagyományban az önfeláldozás és hazaszeretet legismertebb szimbólumává vált. Szűkebb értelemben az országot és a kereszténységet a pogány török támadástól védő, valamennyi küzdő, illetve a nándorfehérvárt hatalmas túlerővel szemben védő katonák önfeláldozó hősiességének jelképe. Kodály Zoltán 1956-ban Vörös Marti a nándori toronyőr című versét írta át férfikari kórusműre. Vagy te ragadj engem, török, a mélységbe magaddal, szóla, vagy én húzlak büszke jeleddel alá.
2: Robert Burns, skót költő, dalszerző, 1796-ban hunyt el. Skócia nemzeti költőjének is tartják. 1786-ban jelent meg az elismerést hozó versek, nagyobb részt skót népnyelven című kötete. Több száz új dalt írt, valamint régi skót népdalokat formált újjá. Költeményeiben környezetének spontán eseményei gazdag lírai nyelven szólalnak meg. Ilyen a falusi randevú, az árpaföldön, egy egérhez, nyugati szél, a vidám koldusok, John Anderson, szívem John. Önéletrajzi jellegűek a földműves volt az apám, egy dalnok sírfelirata. Költői önarcképe, hol ellenségem tört reám, hol társtalan vívódtam, és bár delén a jó remény, keservesen csalódtam.
1: 1893-ban született Hans Fallada német író, újságíró, az új tárgyilagosság irodalmi irányzat ismert képviselője. Kritikus éllel és hatásos környezetábrázoló erővel eleveníti meg a gazdasági válság éveinek társadalmi problematikáját, a 30-as évek kisemberét érintő megrázkódtatásokat. Egy tipikus gondolatát idézzük. Azelőtt mindenki csak annál akart többet, amennyie éppen volt, ma pedig azt kívánja el, ami a másé. Részvéttel, kesernyés humorral, mély emberi

0: kiskörösre lelkésznek, sőt 1938. július 21-én Pest, Pilis, Solt, Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának tagja lett. E tisztségéről lemondott, amikor 1942-ben Békés Csabára került. 1948-ban minden egyházi tisztségétől megfosztották, így háttérben működő lelkészként szolgált 1972-ig. Műveiből néhány. Békés Csaba nyelvi és vallási képének alakulása. A Békés Csabán szolgált evangélikus lelkészek, segédlelkészek, vallástanárok és hitoktatók életrajzai 1718 és 1985 között. Szól a harang, néprajzi tanulmányok, a Biblia néprajza.
1: 1899-ben született, és 1961-ben távozott az élők sorából Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai újságíró, író. Pályája egy novella sorozat a Mi időnkben publikálásával kezdődött. Sokat kalandozott a világban, bár vallotta, azzal, hogy egyik helyről a másikra szaladsz, még nem szabadulsz meg önmagadtól. A minimalista stílus jellemezte további írásait is. Első regénye, a Fiesta, Párizsban és Spanyolországban élő amerikaiakról szól. A búcsú a fegyverektől háború ellenességének manifesztuma. Az afrikai vadásznapló, a Kilimandzsáró hava és a François Macomber Rövid boldogsága címűeket afrikai kalandjai inspirálták. Az öreg halász és a tenger összegzi egész életművének humanista tanítását. Az ember nem arra született, hogy legyőzzék.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Ne tévelyegjetek! Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is, mert aki vet az ő testének, az testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Galáta 6:7-8.
1: Két ellentétes életfelfogás és életmód különül el lényegében. Az egyik saját érdekeink ápolása, a másik Isten ügyének előbrevitele. Az első az élet sima élvezete, a második pedig az önmegtagadás. A testnek vetni

0: nem más, mint önző céljainknak, például a pénznek mindent alárendelni. Aki ebben az értelemben vet a testnek, az vagy csupán magának halmoz föl, vagy mindent arra fordít, hogy hozzátartozóival jól éljen. Az önzés szolgálatába állított élet fölemészt mindent. Minél inkább táplálja valaki testi ösztöneit, élvezetvágyát és becsvágyát, azok annál jobban erősödnek. És a vége? Pusztulás. A test nem adhat nekünk mást. Aki ennek hódol, az romlásra jut. A test semmi. Elmúlik, mint a fű és a mező virága. A léleknek vetni azt jelenti, arra ügyelünk, hogy Isten lelke nyerjen tért, hatoljon be mind saját életünkbe, mind mások szívébe. A test vagy a lélek tehát az a kétféle alap, amin az ember mozoghat, ahol élete, munkája lejátszódik, de egyben cél is, ami felé irányulnunk kell. A lélek örök, elmúlhatatlan. Aki mindent latba vet azért, hogy saját bensőjében és másokban is uralomra jusson, azt ez a lélek örök életre viszi. A menny számára érik az ilyen ember. Így hát valóban igaz, hogy mindenki maga kovácsolja a saját sorsát, örök boldogságát, vagy örök boldogtalanságát. Az emelkedettség harcba is kerül, de ajándék és jutalom is. Ezért tanít az aforizma, vetés, ez a földi élet, követi az aratás. Amit itt lent szórtam széllyel, azt kapom majd oda át. Ha a testért jártam, keltem, veszedelem a bére. Csak aki megmarad benne, az megy be az életre.
1: Dicsőséges Uram, Jézus Krisztus, köszönöm a lélek csöndjét, és hogy ebben a világban, amelyikben egyre több a csábító ám talmi csillogás, olvashatom, hallhatom, befogadhatom a te igaz ígédet. Igen, oly nagy szükségem van a tiszta és elegyítetlen evangéliumra. Hálás vagyok, hogy a sok rossz hír között tőled jó hírt, örömhírt, evangéliumot hallhatok. Könyörülj rajtam, hogy ne engedjem el a fülem mellett, mint ahogy azt talán már sokszor tettem. Kérlek, szent lelkeddel szerez érvényt az igazságnak. Ajándékozz meg igaz hívedet azzal, hogy szent lelked tüzesítse át a gyarló emberi szavakat, és azok teremtő, újjáteremtő igeként érkezzenek el a szívemhez. Segíts, hogy az igének ne csak hallgatója, hanem megtartója legyek, hogy ezáltal megtisztítson a te ígéd. Adj megújult szívet, hogy ne a test szerint éljek, így szent színed elé állhassak tiszta hittel. Úr Jézus Krisztus, magasztallak azért, mert te múlhatatlan példát adtál egész életeddel a lélekkel élés mikéntjéről, áhítatáról és áldozatosságáról. Példád nyomán aratni szeretnék, betakarítani, lelkiekben gyarapodni, gazdagodni. Tőled adatott kincseket, értékeket begyűjteni. De tudom, az aratást mindenképpen meg kell előznie a vetésnek. Segíts ebben a fáradtságos munkában, és adj elegendő türelmet, hiszen békében kell élnem. Ha nem azonnal követi azt az aratás, akkor is. Könyörülj rajtam, hogy mindez ne hiába való legyen. Ajándékozz meg szent éhséggel a te ígéd után. Indíts lelkeddel, hogy keressek minden alkalmat, ahol a te ígéd belehullhat a szívembe.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 436 éve jelent meg a Vizsgai Biblia. Az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsgajban látott napvilágot. A fordítást irányító református esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Károlyi a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. 3 év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlyinak legalább 3 segítőtársa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért Károlyi kéziratait az akkori diákok, köztük Szenci Molnár Albert laponként, gyalogszerrel hozták Göncről Vizsgajba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsgai Református templomban és a Bibliai Látogató Központban június 18-án szombaton délután 7 órától kezdődő hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Árszakra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Árszakra Fesztiválra, most már közzé teszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg az idén a 4. Miskolci Árszakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat föl, 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt fölvonultató eseménysorozatukra reményeik szerint legalább 10 000 fognak ellátogatni. Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. A keresztény múzeum július 17-én péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros, prímás látogatást tett az Esztergom Budapesti Főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta neki az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredis Gergő, az Esztergom Budapesti Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több 10 000 műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb, régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél és 23-28 fok várható. Csütörtökön felhős idő várható, és növekszik az esőzés kialakulási esélye. Az északnyugati szél mellett kitart a 22-28 fokos nyári meleg.
0: Híreinket hallották.

0: Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.
1: A reformáció története, a Waldensek, első rész. Az igazság fényét nem lehetett teljesen kioltani abban a sötétségben sem, amely a pápai fennhatóság hosszú időszaka alatt borult a földre. Istennek minden korban voltak tanúbizonyságai, olyan emberek, akik hitték, hogy Krisztus az Isten és ember közötti egyetlen közben járó, akik az életük egyedüli szabályának a Bibliát tartották, és megszentelték az igazi szombatot. Az utókor soha nem fogja megtudni, hogy milyen sokat köszönhet a világ ezeknek az embereknek. Eretneknek bélyegezték őket. Indítékaikat megkérdőjelezték, jellemüket befeketítették, írásaikat betiltották, elferdítették vagy megváltoztatták. Ők mégis szilárdan kitartottak, és hitüket századról századra minden eljövendő generáció számára szent örökségként tisztán őrizték meg. A mennyei könyvek megörökítették mindazt, amit Isten népe a Róma hatalomra jutása utáni sötét századokban átélt. Nem sokat írtak róluk. Üldözőik vádiratain kívül nem sok nyomát találjuk létezésüknek. Rómának az volt az elve, hogy a tantételeitől és rendelkezéseitől való eltérés minden emlékét fel kell számolni. Róma minden eretnek szemét és írást igyekezett megsemmisíteni. Ha gazdag vagy szegény, nagy vagy kicsi, kétségbe vonta, vagy megkérdőjelezte a pápai dogmák létjogosultságát, ez elég volt ahhoz, hogy életével fizessen érte. Róma minden olyan feljegyzést el akart tüntetni, ami a kiszakadtakkal szembeni kegyetlenségéről tanúskodott. Pápai zsinatok intézkedtek arról, hogy a tűz martaléka legyen minden ilyen feljegyzést tartalmazó könyv vagy írás. A nyomtatás feltalálása előtt kevés könyv volt, és azokat is nehéz volt megőrizni. Ezért nem sok akadálya volt annak, hogy a katolicizmus megvalósítsa szándékát.

0: A Róma fennhatóságához tartozó területen egyetlen vallásközösség sem élvezhette sokáig zavartalanul lelkiismereti szabadságát. A pápaság mihelyt hatalomhoz jutott, kinyújtotta kezét, hogy szétmorzsoljon mindenkit, aki nem volt hajlandó elismerni, és egyik egyház a másik után hódolt meg előtte. Nagy-Britanniában már nagyon korán gyökeret vert az őskereszténység. Az evangéliumot, amelyet Anglia őslakói az első századokban elfogadtak, akkor még nem fertőzte meg a pápai egyház hitehagyása. A pogány császároktól elszenvedett üldözés volt az egyetlen ajándék, amelyet Nagy-Britannia első gyülekezetei Rómától kaptak. Az üldözés ezeket a távoli partokat is elérte. Sok keresztény, aki elmenekült az angliai üldözés elől, Skóciában talált menedéket. Az igazságot, amely innen Írországba is eljutott, ezek az országok örömmel fogadták. Amikor a szászok betörtek Nagy-Britanniába, a pogányság jutott uralomra. A hódítók méltóságukon alulnak tartották, hogy foglyaiktól tanuljanak, ezért a keresztények kénytelenek voltak a hegyekben és mocsaras vidékeken menedéket keresni. A világosság egy ideig ugyan elrejtve, de tovább fény lett. Egy évszázaddal később Skóciában olyan fénnyel ragyogott fel, hogy távoli országokba is bevilágított.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Második rész. A szent életű Kolomba és munkatársai elhagyták Írországot, és misszió munkájuk központjává Iona magányos szigetét tették, ahol maguk köré gyűjtötték a szétszóródott hívőket. Valaki közülük a bibliai szombatot is megtartotta. Így a nép megismerte ezt az igazságot is. Jonában egy iskola létesült, ahol nem csak Skóciába és Angliába küldtek misszionáriusokat, hanem Németországba, Svájcba, sőt Olaszországba is. Róma azonban Nagy-Britanniára szegezte tekintetét, és elhatározta, hogy fennhatósága alá vonja. Misszionáriusai a 6. században vállalkoztak a pogány szászok megtérítésére. A büszke barbárok szívesen fogadták őket, és a hittérítők sok ezrüket rábírták a katolikus vallás követésére. E munka során a pápai vezetők és híveik szembe találták magukat az őskeresztény hit követőivel. Éles volt közöttük a különbség, az utóbbiak egyszerűek, alázatosak voltak, jellemük, tanításaik, viselkedésük bibliai volt. Az előbbiek viszont a katolicizmus babonájáról, pompájáról és gőgéről tanúskodtak. Róma megbízottja követelte, hogy ezek a keresztény gyülekezetek ismerjék el a pápa fennhatóságát. A britek szelíden azt válaszolták, hogy ők minden embert szeretni akarnak, de a pápának nincs joga ahhoz, hogy uralkodjék az egyházon, és csak annyira tudnak engedelmeskedni neki, amennyire az Krisztus bármelyik követőjét megilleti. Róma újra és újra megkísérelte engedelmességre bírni őket, de ezek az alázatos keresztények Róma megbízottainak hivalkodásán elcsodálkozva rendületlenül azt válaszolták, hogy Krisztuson kívül nem ismernek más mestert.

0: Ekkor mutatkozott meg a pápaság valódi szelleme. A római vezető ezt mondta: ha nem akarjátok fogadni a testvéreket, akik békét hoznak nektek, akkor fogadni fogjátok az ellenséget, aki háborút hoz nektek. Ha nem akarjátok velünk együtt hirdetni a szászoknak az életútját, akkor ők fognak halálos csapást mérni rátok. Ezek nem üres fenyegetések voltak. Róma háborút indított, cselszövéshez és megtévesztéshez folyamodott a bibliai hit e bizonyságtevői ellen, míg nem Nagy-Britannia gyülekezetei megsemmisültek, vagy behódoltak a pápai hatalomnak. A Róma hatáskörén kívül eső területeken még hosszú évszázadokig léteztek a pápaság rontásától majdnem teljesen mentes keresztény közösségek. Körülöttük pogányok éltek, és amint múlt az idő, e pogányok tévelgéseinek hatása alá kerültek, de a Bibliát továbbra is hitük egyetlen szabályának tartották, és számos bibliai igazsághoz ragaszkodtak. Hittek Isten törvényének örökérvényűségében, és megtartották a negyedik parancsolatot, a szombatot. Ezt a hitet valló és gyakorló gyülekezetek léteztek Közép-Afrikában és Ázsia örményei között. A valdensek elsőként helyezkedtek szembe a pápai hatalom túlkapásaival. Éppen ott szálltak szembe a legtántoríthatatlanabbul a pápaság tévedéseivel és romlottságaival, ahol a pápa felállította székhelyét. Piedmont gyülekezetei századokon át megőrizték függetlenségüket. De végül eljött az az idő, amikor Róma megkövetelte, hogy behódoljanak. A zsarnokság ellen vívott, eredménytelen küzdelmek után ezeknek a gyülekezeteknek a vezetői kelletlenül elismerték annak a hatalomnak a fennhatóságát, amelynek úgy tűnt, az egész világ hódolattal adózik.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A valdensek, harmadik rész. Az emberek többsége elfogadta a római hatalom zsarnokságát. Néhányan azonban nem voltak hajlandók sem a pápai, sem a főpapi tekintély előtt meghódolni. Eltökélték, hogy hűségesek maradnak Istenhez, és megőrzik hitük tisztaságát és egyszerűségét. Ennek szakadás lett a vége. Az ősi hit következetes vallói kiváltak az egyházból. Egyesek elhagyták szülőföldjüket, az Alpokat, és más országokban emelték magasra az igazság zászlaját. Mások a hegyek félreeső szorosaiban és sziklás búvóhelyein kerestek menedéket, és ott imádták Istent tovább szabadon. Az a hit, amelyet a valdens keresztények századokon át vallottak és tanítottak, éles ellentétben állt Róma tanításaival. Vallásos hitüket Isten szavára, a kereszténység igazi rendszerére alapozták. De azok az egyszerű pásztorok, akiket eldugott rejtek helyükön a világtól elzárva, nyájuk és szőlőjük között lekötött a mindennapi munkájuk, nem maguktól jöttek rá arra, hogy a hitehagyó egyház dogmáival és eretnekségeivel szemben mi az igazság. Nem új vallásuk volt. Vallásos meggyőződésüket atyáiktól örökölték, és kiálltak az apostoli egyház hitéért, azért a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. A pusztai egyház, és nem a világ nagy fővárosában trónoló büszke papi kormányszervezet volt Krisztus igazi egyháza, az igazság kincseinek őrzője. Istene kincseket azért bízta népére, hogy továbbadják a világnak.

0: Az egyik fő ok, ami az igaz egyházat a Rómától való elszakadásra késztette, az volt, hogy Róma gyűlölte a Biblia szombatját. Miként a profécia előre jelezte, a pápai hatalom földre vetette az igazságot, Isten törvényét porba taposta, és az emberi hagyományokat és szokásokat dicsőítette. A pápaság a hatáskörébe tartozó közösségeket már korábban arra kényszerítette, hogy a vasárnapot szent napként tiszteljék. A tévejgés és a babonaság még Isten igaz gyermekei közül is sok embert annyira megzavart, hogy jól lehet a szombatot megünnepelték, de vasárnap sem dolgoztak. Ezzel azonban a pápai vezetők még nem elégedtek meg. Nem csak a vasárnap megszentelését követelték, hanem a szombat elvetését is. A legkeményebb szavakkal illették azokat, akik a szombatot tiszteletben merték tartani. Csak azok tudtak háborítatlanul engedelmeskedni Isten törvényének, akik elmenekültek Róma hatalma elől. Európa népei közül a valdensek az elsők között voltak, akik a Szentírást lefordították. Évszázadokkal a reformáció előtt már volt anyanyelvükre átültetett, kézzel írt bibliájuk. Az igazságot hamisítatlanul ismerték, és ez elég ok volt arra, hogy szerfeled gyűlöljék és üldözzék őket. A valdensek a római egyházat a jelenések könyvében jellemzett hitehagyó Babilonnak nevezték, és életük kockáztatásával is bátran ellenálltak rontásainak. Míg egyesek a sokáig tartó üldözés nyomására felhígították vallásukat, lassanként feladva megkülönböztető elveit, mások szilárdan kitartottak az igazság mellett. A sötétség és hitehagyó századokon át éltek olyan valdensek, akik nem ismerték Róma fennhatóságát, a képek imádásától, mint bálványimádástól elzárkóztak, és megtartották az igazi szombatot. A támadások legádázabb viharaiban is megőrizték hitüket. A szavolyaiak lándzsáitól megsebezve és Róma mágiáitól megperzselve, de rendíthetetlenül védték Isten igéjét és méltóságát.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A valdensek, negyedik rész. A hegyek magas védőbástyái mögött, amelyek minden korban menedéket adtak az üldözötteknek és elnyomottaknak, a valdensek rejtek helyet találtak, és táplálták az igazság fénylő lángját a középkor sötétsége közepette. Itt az igazságtanú bizonyságai az ősi hitet ezer évig őrizték. Népének Isten a rájuk bízott súlyos igazságokhoz méltó, fenséges szentét adott. E hűséges száműzöttek szemében a hegyek Jahve, az igaz Isten változhatatlanságának jelképei voltak. A felettük változatlan méltósággal tornyosuló csúcsokra mutatva beszéltek gyermekeiknek Istenről, akinél nincs változás, sem változásnak árnyéka, és akinek szava megáll, akár csak az örökké való hegyek. Isten mozdulatlannak teremtette a hegyeket, és felövezte őket erővel. Csak a végtelen hatalmú Isten keze mozdíthatja ki őket helyükből. Törvényének, amellyel a mennyet és a földet kormányozza, Isten a hegyekhez hasonlóan szilárd alapot vetett. Az ember kezet emelhet embertársaira és elveheti életüket. De ez a kéz épp úgy nem tudja helyükből kimozdítani és a tengerbe dobni a hegyeket, mint ahogy nem képes Jahve egyetlen törvényét sem megváltoztatni, vagy akarata követőinek tett egyetlen ígéretét sem érvényteleníteni. Isten szolgáinak a hegyek változhatatlanságához hasonló szilárd hűséggel kell ragaszkodniuk a törvényhez. A mély völgyeket koszorúzó hegyek Isten teremtő hatalmának állandó bizonyságai és oltalmazó gondviselésének csalhatatlan bizonyítói voltak. Az itt élő zarándokok megtanulták szeretni Jahve jelenlétének néma szimbólumait. Nem panaszkodtak nehéz sorsuk miatt. A hegyek rejtekében soha nem voltak magányosak. Megköszönték Istennek, hogy menedéket nyújtott számukra az emberek haragja és kegyetlensége elől. Örültek, hogy szabadon imádhatták.

0: ellenségeik üldözései elől sokszor találtak biztos oltalmat a hatalmas hegyek között. Számos fenséges, magas szikláról zengett Istent dicsőítő énekük, és Róma hadai nem tudták elnémítani háladalukat. E Krisztus követők tiszta, egyszerű és buzgó lelki életet éltek. A háznál, a földnél, a barátnál, a rokonnál, még az életüknél is többre értékelték az igazság elveit. Ezeket az elveket igyekeztek szilárdan belevésni a fiatalok szívébe. Gyermekeiket már egész kicsi korukban megismertették a Szentírással, megtanították őket arra, hogy szentnek tartsák Isten törvényét. A Biblia ritkaság számba ment. Ezért drága igéit megtanulták kívülről. Sokan hosszú részeket el tudtak mondani, mind az Ó, mind az Új Testamentumból. Isten fogalmuk a természet fenséges képeivel és a mindennapi élet apró áldásaival egyaránt összefonódott. A kicsiny gyermekek megtanultak hálával feltekinteni Istenre, minden ajándék és minden vigasz forrására. A melegszívű, kedves szülők sokkal bölcsebben szerették gyermekeiket, mint sem, hogy elkényeztessék őket. Próbákkal és viszontagságokkal teli élet várt rájuk, talán mártír halál. Gyermekkoruktól fogva a nehézségek elviselésére és engedelmességre nevelték őket, de egyben arra is, hogy tudjuk, mit akarnak és mit kell tenniük.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A valdensek, 5. rész. Már nagyon korán megtanították őket a felelősség hordozásra, az óvatos beszédre és a hallgatás bölcsességére, és arra, hogy az ellenségeik hallatára kimondott egyetlen meggondolatlan szó nem csak a saját, hanem sok-sok testvérük életét is veszélybe sodorhatja, mert az igazság ellensége zsákmánytűző farkasként üldözte azokat, akik vallásszabadságot mertek igényelni. A valdensek feláldozták földi jólétüket az igazságért, kitartó türelemmel és kemény munkával keresték meg kenyerüket. Nagy gonddal használtak ki minden tenyérnyi termőföldet, a völgyeket és a kevésbé termékeny hegyoldalakat is termővé tették. A takarékosság és a szigorú önmegtagadás hozzátartozott a neveléshez. Ez volt gyermekeik egyedüli öröksége. Megtanulták, hogy Isten az ember életkörülményeit iskolának szánta, és hogy életfeltételeik megteremtéséhez munkára, előrelátásra, figyelemre és hitre van szükségük. Ez az iskola veszőtséges és fárasztó volt, de egészséges. Pontosan olyan, amilyenre a bukott embernek szüksége van. Olyan iskola, amellyel Isten gondoskodott nevelésünkről és fejlődésünkről. Miközben az ifjúságot kemény munkához és nélkülözéshez szoktatták, nem hanyagolták el értelmük művelését sem. Megtanították őket arra, hogy minden képességük Istené, és hogy képességeiket művelni és fejleszteni kell Isten szolgálatára.

A valdens gyülekezetek tisztasága és egyszerűsége az apostoli egyház emlékét idézte fel. Elutasították a pápa és az egyházi méltóságok fennhatóságát, és egyetlen döntő, csalhatatlan tekintélynek a Bibliát tartották. Lelkipásztoraik ellentétben Róma nagyúri papjaival mesterük példáját követték, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Isten nyáját szent igéjének zöld legelőire és élő forrásaihoz terelgetve táplálták. Nem fényes templomokban, nem impozáns katedrálisokban gyűltek össze, hanem az emberi ragyogás és gőg emlékműveitől távol, a hegyek árnyékában, az Alpok völgyeiben, vagy veszély idején valamilyen sziklás erdőben, hogy Krisztus szolgáitól hallgassák az igazság igéjét. A lelkipásztorok nem csak hirdették az evangéliumot, hanem meglátogatták a betegeket, kérdésfelelettel tanították a gyermekeket, intették a vétkezőket, elrendezték a vitákat, erősítették az összhangot és testvéri szeretetet. Béke idején a nép önkéntes adományaiból éltek, de a sátorkészítő Pálhoz hasonlóan mindegyikük tanult valamilyen mesterséget vagy szakmát, amellyel, ha szükség volt rá, el tudta tartani magát. Az ifjúságot a lelkipásztor tanította. Figyelmet szenteltek az általános műveltség különböző ágainak, de a Biblia volt tanulmányuk főtárgya. Máté és János evangéliumát kívülről megtanulták számos apostoli levéllel együtt. A tanulók a Szentírás másolásával is foglalkoztak. Egyes kéziratok magukban foglalták az egész Bibliát, mások pedig csak rövid szemelvényeket, amelyekhez a hozzáértők egyszerű szövegmagyarázatot fűztek. Így kerültek elő az igazság rejtett kincsei, amelyeket azok rejtettek el, akik magukat Isten fölé akarták emelni.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A Valdensek, 6. rész. Néha fáklya fénynél a föld mély sötét üregeiben türelmes, lankadatlan munkával versről versre, fejezetről fejezetre másolták a szent iratokat. Így haladt a munka tovább, és Isten kinyilatkoztatott akarata tiszta aranyként tündökölt. Hogy az érte elviselt próbák miatt mennyivel fényesebben, tisztábban és erőteljesebben fény lett, azt csak azok tudták felmérni, akik ezt a munkát végezték. Mennyei angyalok vették körül ezeket az álhatatos munkásokat. Papok és főpapok megkísérelték az igazság igéjét a tévejgés, az eretnekség és a babona omladékai alá temetni. De az igazság a sötét századokon át is romlatlanul megmaradt. Nem az ember bélyegét, hanem Isten kézjegyét viselte magán. Egyes emberek fáradhatatlanul munkálkodtak, hogy a Szentírás világos, egyszerű mondani valóját elhomályosítsák, és azt a látszatot keltsék, hogy a Szentírás ellentmond önmagának. De akárcsak a bárka a hullámzó mélység felett, Isten szava is átvészeli a vihart, amely pusztulással fenyegeti. Miként a bánya gazdag arany és ezüst érceket rejteget a felszín alatt, és mindenkinek le kell ásni, aki fel akarja tárni értékes tartalékait, a Szentírásban is ott vannak az igazság kincsei, amelyek csak a buzgó, alázatos, imádkozó kutatónak tárulnak fel. Isten a Bibliát tankönyvként adta az egész emberiségnek, gyermeknek, ifjúnak és felnőttnek, hogy minden életkorban tanulmányozzák. Igéjét önmaga kinyilatkoztatásaként adta. Minden újólag felismert igazság a szerzője jellemének egy-egy újabb kitárulkozása.

0: A Szentírást Isten azért adta, hogy tanulmányozása nyomán az ember közelebbi kapcsolatba kerüljön Teremtőjével, és világosabb képet kapjon akaratából. A Szentírás az Isten és ember közötti kapcsolat eszköze. Míg a valdensek az Úr félelmét a bölcsesség kezdetének tartották, tudták azt is, hogy értelmük csiszolásához és felfogó képességük élénkítéséhez fontos kapcsolatot tartaniuk a világgal. Tudták, hogy meg kell ismerniük az embereket és a munkás életet. Hegyi iskoláikból egyes fiatalokat Franciaország és Olaszország nagyvárosainak főiskoláiba küldtek, ahol tágabb tere volt a tanulásnak, gondolkozásnak és szemlélődésnek, mint szülőföldjükön az Alpokban. Ezek a fiatalok számos kísértésnek voltak kitéve. Láttak erkölcstelenséget, szembe kerültek Sátán ravasz cselszövőivel, akik rájuk akarták kényszeríteni a legszövevényesebb eretnekségeket és legveszélyesebb tévedéseket. De a gyermekkoruk óta kapott tanítások felkészítették őket mindezekre. Az iskolákban, ahova kerültek, nem volt szabad senkit sem beavatniuk titkaikba. Öltözékük úgy készült, hogy alá tudták rejteni legnagyobb kincsüket, a Szentírás drága kéziratát. Hónapok és évek kemény munkájának gyümölcsét magukkal vitték, és amikor a gyanú felkeltése nélkül megtehették, egy-egy részt óvatosan azoknak az útjába helyeztek, akiket fogékonynak láttak az igazság befogadására. A valdens fiatalok már anyjuk ölében felkészültek erre a munkára. Tudták, mi a feladatuk, és hűségesen teljesítették. Híveket nyertek meg az igaz hitnek ezeken a főiskolákon, és gyakran megtörtént, hogy az igazság elvei átitatták az egész iskolát. A pápa vezető emberei még a legalaposabb kutatással sem tudtak az úgynevezett bomlasztó eretnekség forrásának nyomára akadni.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Hetedik rész. Krisztus lelkülete, misszionáriusi lelkület. A megújult szív legfőbb vágya, hogy másokat is a megváltóhoz vezessen. Ez a szellem hatotta át a valdens keresztényeket is. Érezték, Isten nem csak azt kívánja tőlük, hogy a tiszta igazságot a saját gyülekezeteikben megőrizzék. Azt is ünnepélyes kötelességüknek tartották, hogy fényükkel világítsanak a sötétségben levőknek. Róma bilincseit Isten szavának hatalmas erejével igyekeztek széttörni. A valdensek misszionáriusnak képezték ki lelkészeiket. A lelkész jelölteknek először evangélistákként kellett tapasztalatokat szerezniük. 3 évig tartó misszionáriusi szolgálat után vállalhatták csak valamelyik hazai gyülekezetük gondozását. Ez a szolgálat, amely már az induláskor önmegtagadást és áldozatot kívánt, alkalmas volt arra, hogy a lelkészt felkészítse a próbákkal teli életre. A szent munkára felszentelt fiatalokat nem földi gazdagság és dicsőség várta, hanem kemény munka, veszély és talán mártírsors. A misszionáriusok is kettesével indultak el, miként Jézus tanítványai. A fiatalhoz általában egy idősebb és tapasztaltabb ember társult. A fiatalt társa irányította, aki felelős volt kiképzéséért, és akinek utasításait követnie kellett. A munkatársak nem mindig voltak együtt, de sokszor találkoztak, hogy imádkozzanak, tanácskozzanak és erősítsék egymás hitét. Küldetésük céljának elárulása missziójuk biztos kudarcát jelentette volna. Ezért jól eltitkolták, hogy mit is akarnak. Minden lelkésznek volt valamilyen szakmája vagy mestersége, és a misszionáriusok polgári foglalkozás leple alatt végezték munkájukat. Többnyire kereskedők vagy házalók voltak. Sejmet, ékszert vagy egyéb olyan cikket vittek magukkal, amelyhez akkortájt nem lehetett egykönnyen hozzájutni, csak a távoli piacokon. Ott, ahol a misszionáriusokat elzavarták volna, a kereskedőket szívesen fogadták. Ezek az emberek bölcsességért könyörögve szívüket állandóan Istenhez emelték, hogy olyan kincsel tudjanak szolgálni, amely értékesebb az aranynál és a drága kőnél.

0: Titokban magukkal vitték a Biblia teljes vagy töredékes másolatait, és amikor csak alkalom kínálkozott, felhívták vevőik figyelmét ezekre a kéziratokra. Sokszor ébresztettek érdeklődést Isten igéje iránt, és boldogan hagytak néhány kéziratot azoknál, akik igényelték. E misszionáriusok munkája hegyek lábánál elterülő síkságon és völgyekben kezdődött, de szűk határokat messze túllépte. Mesztelen lábbal, az útporával belepett durva ruhában, mesterükhöz hasonlóan a nagyvárosokat is bejárták, és messze földekre is eljutottak. Mindenütt hintették a drága magot. Útjukon gyülekezetek létesültek, és mártírok vére tett bizonyságot az igazságról. Az ítélet napja fog fényt deríteni arra a gazdag aratásra, amely munkájukat kísérte. A hithű emberek munkája nyomán sok lélek gyűlt az Úr csűrébe. Isten igéje titokban csendben bejárta a keresztény világot, és boldog fogadtatásra talált az emberek otthonában és szívében. A valdensek a Szentírásból nem csak azt tanulták meg, hogy Isten miként bánt az emberekkel a múltban, és mit nyilatkoztatott ki a jelen felelősségeiről és feladatairól, hanem felismerték a jövő veszélyeit és örömeit is. Hitték, hogy a föld történelme nem sokára lezárul, és miközben könnyek között imádkozva tanulmányozták a Bibliát, még mélyebben átérezték drága kijelentéseit és kötelességüket, hogy másoknak is el kell mondaniuk a megmentő igazságot.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Nyolcadik rész. A megváltás terve világosan tárult eléjük a Biblia szent lapjairól, és mert

és hiába sanyargatják testüket, hogy lelkük bűneire bocsánatot kapjanak. Azt tanították nekik, hogy jó cselekedeteik árán jutnak üdvösséghez, ezért mindig csak önmagukat nézték, saját bűnös állapotukkal foglalkoztak. Tudták, hogy ki vannak téve Isten haragjának. Megsanyargatták lelküket és testüket, de nem találtak enyhülést. Így kötözték meg Róma tanai az engedelmes lelkeket. Emberek ezrei hagyták el barátaikat és rokonaikat, hogy életüket zárdák celláiban éljék el. De sivár lakhelyük hideg, nyírkos kövén hiába feküdtek arcra borulva. A gyakori böjtöléssel, kegyetlen önkorbácsolással, éjfali áltatossággal, hosszú zarándoklásokkal, megalázó vezekléssel, a félelmes önsanyargatással hiába keresték lelkük békességét. Bűntudattól meggyötörten, telve Isten bosszúálló haragjától, sokan egyre jobban szenvedtek, még nem kimerülten, összeroskadtak, és egyetlen reménysugár nélkül hullottak a sírba. A valdensek arra vágytak, hogy a kiéhezett lelkeknek megtörjék az élet kenyerét, felfedjék a békesség üzenetét, amelyet Isten ígéretei rejtenek magukban, és hogy elvezessék őket Krisztushoz, üdvösségük egyedüli reményéhez.

0: azt a tanítást, amely szerint jó cselekedetekkel Istent ki lehet engesztelni törvényének áthágásáért, tévedésnek tartották. Aki emberi érdemekben bízik, nem veszi észre Krisztus végtelen szeretetét. Jézus életét áldozta az emberért, mert bukott embert semmilyen cselekedete nem teheti kedvessé Isten előtt. A keresztény hitre a megfeszített és feltámadt megváltó érdemei adnak alapot. A lélek épp úgy függ Krisztustól, mint a végtagok a testről. Épp oly szoros kapcsolatban van vele, mint a szőlővessző a szőlőtővel. A papok tanításaiból sokan arra a következtetésre jutottak, hogy Isten, sőt Krisztus is szigorú, rideg és félelmes, hogy a megváltó semmi szánalmat nem érez az elbukott ember iránt, és ezért van szükség a papok és a szentek közbenjárására. Azok az emberek, akiknek lelkében Isten igéje tényt gyújtott, vágyakoztak arra, hogy ezeket a lelkeket Jézushoz, könyörületes, szerető megváltójukhoz vezessék. Jézus kitárt karral vár és kér mindenkit, hogy jöjjön hozzá bűnterhével, gondjával és gyengeségével együtt. A valdensek el akarták távolítani azokat az akadályokat, amelyeket Sátán azért halmozott az ember elé, hogy ne lássa meg az ígéreteket, és megvalva bűneit, ne forduljon Istenhez bocsánatért és békességért. A valdens misszionárius buzgó szívvel tárta fel az evangélium drága igazságát az érdeklődőknek. Vigyázva vette elő a nagy gonddal másolt szentírást. A legboldogabb akkor volt, ha reményt tudott ébreszteni a bűntől sebzett, őszinte lélekben, aki csak egy bosszúálló, büntetni akaró Istent ismert. Remegő ajakkal és könnyes szemmel, sokszor térdet hajtva tárta fel embertársainak a bűnös, egyedüli reménységét kinyilatkoztató drága ígéreteket.
1: Krisztus

0: zászlóvivői.
1: Kilencedik rész. Az igazság világossága így jutott el sok elsötétült lélekbe, és szerte foszlatta a sötét felhőket, míg nem az igazság napja bevilágított szívükbe, és gyógyulás volt sugaraiban. Sokszor megtörtént, hogy a Szentírás egyes részeit a misszionáriusok újra és újra felolvasták, mert a hallgatók újra és újra hallani akarták, mintha meg akartak volna győződni arról, hogy jól hallották-e. Különösen ezeket a szavakat ismételtették el szívesen. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. János első levele 1:7. Amiképpen fölemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az emberfiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök életen legyen. János 3:14-15. Sok ember szeméről lehullott a hályog. Fölismerték, hogy Róma állításaival ellentétben sem ember, sem angyal nem járhat közbe a bűnösért. Az igazi világosság láttán örvendezve kiáltották. Krisztus az én napom, vére az én áldozatom, oltára a gyóntató székem. Teljesen rábízták magukat Krisztus érdemeire, és ezeket a szavakat mondogatták. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Zsidók 11:6. Nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Apostolok cselekedetei 4:12.

0: E szegény, vihartól hányatott lelkek alig tudták fölfogni, hogy a megváltó igazán szereti őket. De miután elhitték, megkönnyebbültek. Nagy fényözön sugárzott rájuk, és a mennyben érezték magukat. Bizalommal tették kezüket Krisztus kezébe, lábukat megvetették a korszakok szikláján. Minden halálfélelmük eloszlott. Most már kívánták a börtönt és a mágiát, ha azzal dicsőíthetik megváltójukat. Titkos helyeken tehát előkerült Isten ígéje, és olvasták, néha csak egyetlen léleknek, máskor pedig a világosságra és igazságra vágyakozók kis csoportjának. A szomjas lelkek sokszor egész éjszakát töltöttek el az íge mellett. A hallgatók néha úgy elcsodálkoztak, hogy a kegyelem hírnökének nem egyszer abba kellett hagynia az olvasást, amíg hallgatói föl tudták fogni a megváltás hírét. Sokszor lehetett ilyen kérdéseket hallani. Isten igazán elfogadja áldozatomat? Engem is szeret? Megbocsát nekem? A választ az íge adta meg. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Máté 11:28. Hitükkel megragadták az ígéretet, és boldogan mondták, nem kell többé zarándokolni, nincs többé fárasztó gyaloglás a kegyhelyekhez. Mehetek Jézushoz úgy, ahogy vagyok, bűnösen, szennyesen, és ő nem utasítja el a bűnbánó imát. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Az enyémre, még az enyémre is van bocsánat. Szent öröm töltötte el az emberi szíveket, és Jézus nevét dicsőítette a magasztaló ének és a hálaadás. E boldog lelkek visszatértek otthonukba, hogy sugározzák a fényt, hogy elmondják másoknak is új élményüket. Megtalálták az igazi, az élő utat. Különös és ünnepélyes erő áradt a Szentírásból. Egyenesen azok szívéhez szólt, akik vágyakoztak az igazság után. Ez Isten hangja volt, és meggyőződést ébresztett a hallgatókban.
1: Krisztus zászlóvivői címmel egyháztörténeti sorozatunkat hallgatunk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja holnap, július 22-e és augusztus 8-án zárul. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év. Az intenzív kurzushoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben a honlapon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, amely fedezi a teljes képzési költséget, a szállást és az ellátást is. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig van. Ez gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyház megyében. A Veszprémi Főegyház megye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak, önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevőknek ima elméletük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelki pásztorokkal, mind a többi a plébánián szolgálatot végző társukkal. Beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét. Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Németné Balogh Katalin több mint 2 évtizedes misszió vezetői szolgálatáért, és beiktatták a református iszákos mentő misszió új vezetőjét, Stift Jánost, július 17-én a Budapest Hold utcai református templomban. A református szeretetszolgálat által szervezett személyes bizonyságtételekkel és megrázó vallomásokkal teli alkalmon Steinbach József püspök hirdetett ígét, valamint ünnepélyesen aláírták a Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület közötti együttműködési megállapodást is. Az ünnepi istentiszteletet Balogh Róbert, a Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese nyitotta meg, majd a gyülekezet a 105. Zsoltár első versével és a 728. dicsérettel kezdte meg az alkalmat. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi 3. törvényének 12-13-14. Paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e, kedd, Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, Budapest 8. körület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@lutheran.hu e-mail címe. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél és 23-28 fok várható. Csütörtökön felhős idő várható, és növekszik az esőzés kialakulási esélye. Az északnyugati szél mellett kitart a 22-28 fokos nyári meleg.
0: Híreinket hallották.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A műelemzés sort egy kortárs alkotó, a többkötetes Dicsőfi Endre két versének vizsgálatával folytatjuk. A szerző orvos, életmódszakértő. Kiadott könyvei, Sámánkeringő, Utazó, Fekete tűz, Mindennapi csoda 1-2, Éltető pozitivitás. A kiemelt versek elemzéséhez zömmel nyelvi, grammatikai, illetve statisztikai jellegű közelítést választottam, bemutatván, hogy az értelmezéstől látszólag távoli módszer éppen exaktá, konkrétan kifejezhetővé teheti a megélt érzéseket. Mindkét mű a világhoz való viszonyunk lehetőségeinek megismerésében segít elmélyülni. Korunk realizmusba gyökeresedett, anyagiakhoz láncolt világában igen nagy szükség van az emelkedettebb látásmódra, annak tudatosulására és tudatosítására, hogy földi valóságunkban azt is látnunk és megélnünk kell, hogy nem csak test, de lélek is vagyunk, de szellem is vagyunk.

Dicsőfi Endre, nagy játék ez. Nagy játék ez, enni, lélegezni, jönni, menni, látni, hallani, beleszőni magunkat házba, fába, idegen kezekbe, szemekbe, más arcokat aggatni magunkra, a szabadulás ösvényeit kutatni újra meg újra. Nagy játék ez. Fák, házak, emberek és istenek között.

Ennek a formai egyszerűségével, rövidségével dal műfaját ígérő, mégis életbölcseleti epigrammává mélyülő versnek szembetűnő eleme az igenevek sora. Az igenév a magyar nyelv szófai paradigmájában, rendszerében az átmeneti kategóriába tartozik. Ahogyan a szóösszetétel két tagja tükrözi, vannak igei és névszói tulajdonságai. A világunk mozgását megnevező ige és az állandót megnevező névszó egyszerre. Az igenevek között is legkülönösebb kategória a néképzős főnévi igenév, amely karakteresen együtt hordozza a változtatás és az állandóság jelentés síkjait. Együtt ragadja meg az állandót a változóban, a változót az állandóban. Lehet igeként ragozni, álnom álnod álnia. Mondatbeli szerepben mégsem önálló, kiegészül a lehet, lehetetlen, szabad, kell, muszáj, szükséges, tilos, fölösleges és a többi segédigékkel, módosító szókkal. A vers asszociációs körében ezek is látens, gazdagító, színező elemek. Viszont alkothat önállóan mondatot, a legerősebb imperatívust kifejezve. Például az álljatok föl felszólító módú alak jelentéséhez kemény, durva érzelmi hátteret ad a fölállni parancsforma. A Nagy játék ez című vers szövegében a parancsoló jelleg is erős, hiszen a játékban résztvevőkre kötelezőek a játékszabályok, mondhatni az áthághatatlan léttörvény erejét képviselik. A szófaj stílus értékének másik gazdag jelentés árnyalat lehetősége, hogy az egyestől az általános felé mozdítja a gondolat érvényességi körét, s a cselekvőről a cselekvés lényegére viszi a hangsúlyt. Ez az általánosító tendencia is szervesen van jelen a vers szövegébe épült főnévi igenevekben, s nem csupán szófaiságukkal, de jelentéskörükkel is ezt erősítik. Enni, lélegezni, mint legalapvetőbb életfunkciók, jönni, menni, látni, hallani, mint részvételünk a létezésben megismerő érzékeinkkel, mozgásainkkal. A beleszőni magunkat tárgyas szerkezet a világra gyakorolt hatásunkat fogalmazza, asszociálva a párkákat is, a formáló erőt, ahogyan alakítjuk létünkkel kulturális és természeti környezetünket, házba, fába, kapcsolatrendszerünket, kezekbe, szemekbe. Ez utóbbiban az idegen jelző előkészíti az emberi kapcsolatok ellentmondásosságát fölmutató arcokat aggatni kemény kifejezést, ami a társas viszonyban az elvárásoknak megfelelés önmagunktól távolító kényszerének negatív jelölője. S ezt mélyíti el az álság és szükség szorításában az aggatni szó, aggódás, aggodalommal közös tő eleme. Vállalhatom-e önmagam, tudom-e, ki vagyok valójában, sikerülhet-e vajon eljutni egymáshoz? Ó, jaj, az út, lélektől lélekig, ahogyan Tóth Árpád sóhajtja. A kutatni jelentése az ismeret elméleti kételyt, a lét, a valóság megismerésének lehetőségét és lehetetlenségét szervesíti a szöveg rétegeibe. Megfogalmazza a játék örök körforgását is, az idő módhatározó végtelenítő ismétlése, újra meg újra. S azt is jelzi egyúttal, csak szűk ösvényei vannak az emberi szabadulásnak, hiszen a nagy játék részeseiként vagyunk a létbe vetve, Kierkegaard gondolatát idézve.

0: A címben közölt állítás, a nagy játék ez, megismétlődik a vers kezdetben, amit a mutató névmással kifejezett alany, az ez részletező kibontása követ a már jelzett főnévi igeneves szerkezetekkel. A zárlat két sorát is a címsor ismétlése indítja, itt adva meg a játék azonosítása után a játékosok kilétét. Fák, házak, emberek, istenek. A fák, azaz a teremtett természet itt megelőzi a házakat, mint az emberi formáló erők képviselőit, ezzel Isten, ember, Isten sorrendet adva, vagyis a teremtő erő elsőbbségét is fölmutatja. A versben az utolsó szó az istenek, így domináns szerepű, s egy univerzális összefüggésbe rendezi az emberi létet, az isteni szint játéka létezésünk. Általa beemelődik a hindu hitvilág úgynevezett lílá fogalomköre is, ez a szanszkrit szó azt jelenti az ő világképükben, hogy istenek játéka a világ. Általa is bővül versünkben a játék jelentésének holdudvara. S végül is mi a játék? Örömteli leképzése a valónak. A Shakespeare-i szállóige, a színház, színjáték, az egész világ, és színész benne minden férfi és nő, föllép s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, mély fölismerése csöng itt vissza. Sűrített átélése a játék a lehetőségeknek, az élet teljességének és kettősségének, hiszen a játékban mindig van nyertes és vesztes, és újra meg újra elfogadjuk az olykor-olykor módosuló játékszabályokat, új meg új szerepben más arccal lépünk föl, újat meg újat tapasztalva, kóstolva az életszeletekből az újabb meg újabb választásokban. S tudnunk kell, ezeket nem szabadon tehetjük, hanem megint a hindu világból a karmára hivatkozva, avagy az európai, sokgyökerű determináció elvre, ok-okozati hálók, törvényszerűségek szorítanak, kötnek, köteleznek. A költemény ránk parancsol, szükséges fölmérni saját életünk örvényeit és törvényeit. Az Ülni, Állni, Ölni, Halni című versében József Attila is a főnévi igenevek sorjáztatásával fogalmazza a fényt és árnyékot, a reményt és a rettenetet, a teljesség felé törekvést.
1: Ezt a széket odább tolni.
2: Vonat elé legugolni.
3: Óvatosan hegyre mászni.
4: Zsákomat a völgybe rázni.
5: Vénpókomnak méhet adni.
6: Öregasszony cirugatni.
7: Jó ízű bablevest enni.
8: Sárvan lábujjegyen menni.
9: Kalapom a sínre tenni.
10: Tavat csak megkerülni.
11: Fenekén ruhástul ülni.
12: Csengő habok közt pirulni.
13: Napraforgók közt virulni.
14: Vagy csak szépe csóhajtani.
15: Csak egy legyet elhajtani.
16: Boros könyvem letörülni.
17: Tükröm közepébe köpni.
18: Elleneimmel békülni.
19: Hosszú késsel mind megölni.
5: Vizsgálni a vér, hogy csordul.
4: Nézni, hogy egy kislány fordul.
10: Vagy csak úgy megülni vesztek.
6: Fölgyújtani Budapestet.
2: Morzsámra madarat várni.
13: Rossz kenyerem földhöz vágni.
1: Jó szeretőm megrikatni.
8: Kicsi húgát ölbe kapni.
3: S ha világ a számadásom.
18: Úgy itt hagyni, sose lásson.
15: Ó, köttető, oldoztató.
16: Most te verset megírató.
12: Most te verset
16: nevettető, zokogtató.
11: Nevettető,
16: életem,
11: te
16: választató.
0: József Attila versének záró kódájában egységbe olvad a 32 igenév üzenete. Ó, köttető, oldoztató, most e verset megírató, nevettető, zokogtató életem, te választató. Igen, mindannyiunknak nagy játék ez.

Dicsőfi Endre, az ezoterikus bölcselkedő költő másik verse is számvetés. Ezért szív, szem, szellem. Mikor a nap vörös fensége gyöngétségbe olvad a tavon hidallón, ég, föld, ember a világ lelkében igazul, az idő hold tükörbe fordul, és mi itt, középen, oly múlandón. Egymás tekintetében lelünk vigaszt, hiszen a teljesség hosszan bírhatatlan. Ajándék a lélegzet, melyben formáló szándék él, hogy otthonra lejjünk a világ tenyerén. Szólító ez, oly közvetlen, hogy virág, lomb, lepke is lehetne, ahogy a létbe kívánkozik minden. Határos vagyok veled, és határtalan benned. Ez, ami egy és kettő, és számokkal soha ki nem fejezhető. Ezért szív, szem, szellem, ezért élet, múló pillanat, örök és konkrét, mint az ács a tetőn, mint istállóban a jászol, a tehén, minden erről beszél. Mióta ember az ember, tudni szeretné, ez a sok szépség mind mire való, miért a végét nem lelő idő, Babits Mihály esti kérdés. Hát, ha mindene világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom, Vajda János nádas tavon. A példasor természetesen a művészetek, a filozófia, a pszichológia, az ezotéria, a természettudományok kérdéseivel szinte végtelenül folytatható lenne. Ez a rövid bölcseleti vers is e nagy tárgykör rendjébe illeszkedik. A címben az ezért kezdő utalószó, mintha már is a választ vezetné be, holott az egész sor, a kataforikus, a műegészből utólag megérthető cím erős intenzitású sürgetés, vokáció, intenzív odafordulás az olvasóhoz, hogy keressük az utalószóval a ragozott ez határozói mutató névmással induló tagmondat folytatását, avagy épp kezdetét. A rátalálás azonban csak a 17. sorban válik lehetővé, itt szólal meg a főmondat állítása, határos vagyok veled. Ennek négy mellérendeléséhez is szorosan kapcsolódik a cím, ám szinte eldönthetetlen, hogy okadó vagy célhatározói mellékmondatként, az utolsó sorban fölkiabáló minden erről beszél részeként. Ahogyan a végső válaszban is, csupán bizonytalanság adatik az emberi lénynek, természetesen, hiszen a véges elme nem foghatja föl a végtelent. E mondathalmaz további grammatikai közelítése, részletes ágrajza, sajnos a rádióban ez nem fölmutatható, elénk tárja, hogy bonyolult hálója ez az alá, fölé, mellé rendeléseknek. Leképezi a jelentésbeli összefüggések belső rendjét. S maradva a grammatikai elemzés körében, a vers kezdő szava a mikor is alárendelő kötőszó, valójában vonatkozó névmásként, amikor kapcsolja a hátravetett főmondathoz a földi nézőpontot, tavon, s az égi tágasságot, fennség. A világ és a nap együtt lélegzését fölmutatva térben és időben.

A versindító mondatcsoport megvalósítja a zárósor, a minden erről beszél alárendelő, a minden vonatkozásait kifejtő szoros jelentés közösségét is. Ezzel mintegy önmagába visszatérő körszerkezetet ad a szövegnek, az egység érzetet, egység tudatot mélyítve el. A címsor jelentése e közelítésben a zárósorral kerül közvetlen vonatkozásba, egyrészt alany állítmányi viszonyként, másrészt gondolatpárhuzamként, a létigét beleértve, ezért van szív, szem, szellem, minden erről beszél. A nem tudás és a tudásra vágyás, a megnevezhetetlen és a mégis kimondás kínzó párhuzamát hordozza, hogy a szöveg 99 szava közül 18 névmás, amely szófaj olykor a megnevezhetetlenség jele. Ez a szavak 18,8%-a, s ha még azt is figyelembe vesszük, hogy 12 a kötőszók száma, ez az arány már több mint 20%. Ez a létperemén egyensúlyozó bizonytalanság jelenik meg abban is, hogy a statisztikánál maradva a megnevező szóknak csupán a fele jelöl konkrét valóságelemet, például lomb, míg a másik fele elvont fogalom, például lét. S a megigazulás, az erre a tudatra rálelés is csak múló pillanat a véges lények számára, nem is lehetne másképp, hiszen a költő szerint a teljesség hosszan bírhatatlan. Ám épp a megigazulás reménye nélkül mégsem létezhetünk, mert csak akkor vagyunk otthon a világ tenyerén, ha határos és határtalan áthatja egymást. A holdtükör múlandóságunk minden este figyelmeztető intése után, a vörös fennség minden hajnalban a végtelenséghez tartozás sejtését adja a halandóknak hidallón. Ez a neologizmus, frissen alkotott szó, igen kifejezően vési tudatunkba, van átjárása a léleknek, van célja a lét egységébe kívánkozásunknak. A visszariadás és mégis bizonyosság jelenik meg a virág, lomb, lepke, röppenő, konkrét pillanatnyiságában, arasznyi létében, és a megváltó örökét idéző ács, jászol képsor biblikus reminiszcenciájában. De még e két hasonlat is játszik a fennség és földi valóság közötti távolsággal, közelséggel. Az új szövetségi jászol mellett ott van a profán tehén kép, s a Jézus földi atyát jelölő ács meg épp a tetőn van jelen egyszerű mesteremberként. Ez a vibrálás van az emberi egymásra találásunk, vélt menedékünk képsorában is. Az egymás tekintetében lelünk vigaszt konkrétsága, az örökké valóba emelődik, a határos vagyok veled, és a határtalan benned, éppen nem megszorító, hanem kitáguló, végtelenítő gondolat párhuzamában. Ilyen paralellizmus ismétlődik az egy és kettő egyszerű állítása, és a számokkal soha ki nem fejezhető negációja, tagadása egymásnak feszülésében is. S hogy mégis az örökben bizakodhatunk, azt a mély, belső hit alázatában üzeni a vers tengelyében álló sor, ajándék a lélegzet, vagyis az élet. Ám bár ennek célja a világ, benne önmagunk formálása, lehet inkább eszköz ez ahhoz, hogy otthonra lejjünk a világ tenyerén. S ismét az immanens, rejtett, finoman ellentétező asszociációs kör, az Ószövetség meghitt képét idézően, Isten tenyerén ülve, mégis valahol otthon legyünk a világban,
Tamási Áron szavaival. Az ember ég és föld között, középen, részese az élet múló pillanatának. Ezt a pillanatnyiságot képviselik a versben előforduló élőlények, virág, lomb, lepke. Az általános fogalmak szemantikája viszont a végtelenbe tárulkozás lehetőségét kínálja. Világ lelke, teljesség, lét, örök, minden. A formáló szándék ugyanakkor mindkettőhöz kapcsolódhat. A kettős vonatkozást húzza alá a két erőteljes szín, a nap vöröse, az izzás, az élet, a szenvedély, hold ezüstjével, a hideg, az elmúlás, a csönd kontrasztban. Ám a színek dinamikája is rejt belső ellentétet. A vörös lehet a vér, a harc, a halál hírnöke. Az ezüstfehér lehet a léleké, a békességé, a megtisztulásé. A szív, szem, szellem hármas alliterációja, mintha fölsziszenés lenne. Ennyit tehetünk a leírhatatlan teljesség igézetében, a bírhatatlan teljesség igézetében, a mégis lehetséges emberi teljességet fölmutatva, az érzelem, a befogadás, a magunkévá élés folyamatát rögzítve. A szívünkkel tudjuk, hogy határosságunk hol kezdődik. Szemünkkel látva látjuk, hol végződik. Szellemünkkel mindezek fölé emelkedhetünk, sejtve a határtalanságot, ami megadatott.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi

0: hír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taján-Dörögdön és Vigán-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A Budapesti Zsidó Hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A fölmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. A kitartás útján 10-et szervezett a fiatal felnőttek 22 plusz zarándoklata Mária Pócsra. Az idén már 10. alkalommal indult Mária Pócsra a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata. Július 16-án csütörtökön ismét Tokajból vágtak neki a zarándokok a mintegy 60 kilométeres útnak, hogy felajánlásaikat és kéréseik az Isten szülő elé vigyék. A Miskolci Egyházmegye görögkatolikus ifjúsági fóruma 10. alkalommal szervezte meg a fiatal felnőtteket megszólító 22 plusz zarándoklatot. Tokajban a görögkatolikus templom udvarán volt a gyülekező. Kora este a résztvevők mintegy fele már a zarándoklatot megnyitó becsernyén is részt vett, amelyen a lelki útra valót ezúttal is Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől kapták, aki a tervek szerint egész úton kíséri őket. A jelenlévőket Salai Szabolcs atya, mint a zarándoklat főszervezője köszöntötte, és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vállalkoztak a zarándoklatra. Az előzetesen regisztráltak száma meghaladja a 80 főt, amely lehetőséget ad a hétköznapokból való kiszakadásra és a lelki megújulásra. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél és 23-28 fok várható. Csütörtökön felhős idő várható, és növekszik az esőzés kialakulási esélye. Az északnyugati szél mellett kitart a 22-28 fokos nyári meleg.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Néha. Néha csend tölti be a szívet és a lelket, ha a zajos világ meghátrál, és megengedi, hogy ráleljünk a békére. Olyan rövid ez a pihenő. Becsüld meg a pillanatot. Pam Brown.

0: Ne tévelyegjetek! Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is, mert aki vet az ő testének, az testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Galáta 6:7-8.
1: Két ellentétes életfelfogás és életmód különül el lényegében. Az egyik saját érdekeink ápolása, a másik Isten ügyének előbrevitele. Az első az élet sima élvezete, a második pedig az önmegtagadás. A testnek vetni nem más, mint önző céljainknak, például a pénznek mindent alárendelni. Aki ebben az értelemben vet a testnek, az vagy csupán magának halmoz föl, vagy mindent arra fordít, hogy hozzátartozóival jól éljen. Az önzés szolgálatába állított élet fölemészt mindent. Minél inkább táplálja valaki testi ösztöneit, élvezetvágyát és becsvágyát, azok annál jobban erősödnek. És a vége? Pusztulás. A test nem adhat nekünk mást. Aki ennek hódol, az romlásra jut. A test semmi. Elmúlik, mint a fű és a mező virága. A léleknek vetni azt jelenti, arra ügyelünk, hogy Isten lelke nyerjen tért, hatoljon be mind saját életünkbe, mind mások szívébe. A test vagy a lélek tehát az a kétféle alap, amin az ember mozoghat, ahol élete, munkája lejátszódik, de egyben cél is, ami felé irányulnunk kell. A lélek örök, elmúlhatatlan. Aki mindent latba vet azért, hogy saját bensőjében és másokban is uralomra jusson, azt ez a lélek örök életre viszi. A menny számára érik az ilyen ember. Így hát valóban igaz, hogy mindenki maga kovácsolja a saját sorsát, örök boldogságát, vagy örök boldogtalanságát. Az emelkedettség harcba is kerül, de ajándék és jutalom is. Ezért tanít az aforizma, vetés, ez a földi élet, követi az aratás. Amit itt lent szórtam széllyel, azt kapom majd oda át. Ha a testért jártam, keltem, veszedelem a bére. Csak aki megmarad benne, az megy be az életre.
0: Dicsőséges Uram, Jézus Krisztus! Köszönöm a lélek csöndjét, és hogy ebben a világban, amelyikben egyre több a csábító ám talmi csillogás, olvashatom, hallhatom, befogadhatom a te igaz ígédet. Igen, oly nagy szükségem van a tiszta és elegyítetlen evangéliumra. Hálás vagyok, hogy a sok rossz hír között tőled jó hírt, örömhírt, evangéliumot hallhatok. Könyörülj rajtam, hogy ne engedjem el a fülem mellett, mint ahogy azt talán már sokszor tettem. Kérlek, szent lelkeddel szerez érvényt az igazságnak. Ajándékozz meg igaz hívedet azzal, hogy szent lelket tüzesítse át a gyarló emberi szavakat, és azok teremtő, újjáteremtő igeként érkezzenek el a szívemhez. Segíts, hogy az igének ne csak hallgatója, hanem megtartója legyek, hogy ezáltal megtisztítson a te igét. Adj megújult szívet, hogy ne a test szerint éljek, így szent színed elé állhassak tiszta hittel. Úr Jézus Krisztus, magasztallak azért, mert te múlhatatlan példát adtál egész életeddel a lélekkel élés mikéntjéről, áhítatáról és áldozatosságáról. Példád nyomán aratni szeretnék, betakarítani, lelkiekben gyarapodni, gazdagodni. Tőled adatott kincseket, értékeket begyűjteni. De tudom, az aratást mindenképpen meg kell előznie a vetésnek. Segíts ebben a fáradtságos munkában, és adj elegendő türelmet, hiszen békében kell élnem. Ha nem azonnal követi azt az aratás, akkor is. Könyörülj rajtam, hogy mindez ne hiába való legyen. Ajándékozz meg szent éhséggel a te igéd után. Indíts lelkeddel, hogy keressek minden alkalmat, ahol a te ígéd belehullhat a szívembe. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Kedves hallgatók, valóban így van, hogy eljutottunk a jelenések könyve első verséhez, egész pontosan az első 8 vershez. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldve azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket, a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyának. Annak dicsőség és hatalom, mind örökkön, örökké. Amen. Ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. És siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az ómega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. A jelenések könyve első 8 verse tehát a bevezetés bevezetője. De egyúttal az egész könyv summája is. Ebben a 8 versben benne van minden, ami lényeges a jelenések könyve megértése szempontjából. Feltárja azt, hogy milyen körülmények között, hogyan jött létre ez a könyv, mi a célja, bemutatja a szerzőt és az írót. Hadd tegyem mindjárt hozzá, hogy a szerző nem János apostol. Nagyon sokszor így olvassuk, hogy János apostol a könyv szerzője. Ez nem így van. János apostol a könyv írója. A szerzője maga Isten. Így kezdődik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Tehát a könyv igazi szerzője maga Jézus, az írója, János apostol, és azután a könyv témáit találtuk a 7. és 8. versben. Ha ezt a 8 verset felosztanánk kisebb részletekre, akkor azt kellene mondanunk, hogy az első 3 vers a könyv bevezetésének prológusában a bevezető rész. Tehát egy 3-as bevezetés van a jelenések könyvében, ugyanis a 9. verstől egészen a fejezet végéig találunk egy bevezetést, amely nem csak a 7 gyülekezet bevezetése, hanem az egész könyvé. De ezt a bevezetést bevezeti a prológus, és a prológust is bevezeti az első 3 vers. Mint hogyha egy ilyen béleletes kapun mennénk be. Vagy pedig, mintha megnyílna előttünk több kapu. Az első kapu az első 3 vers, második kapu az első 8 vers, a harmadik kapu pedig a 9. verstől egészen az első fejezet végéig. Azután a 4., 5., 6. versben, tehát a következő 3 versben címzést, üdvözlést és egy dicsőségmondást, egy doxológiát találunk, majd az utolsó 2 vers, a 7. és 8. elmondja a könyv fő témáit. Mint minden bibliai résznél, így a Jelenések könyve bevezetőjénél is nagyon fontos az, hogy elhelyezzük a szövegkörnyezetben, azaz a kontextusban. Lehetne mondanunk így, hogy az egész könyvben, a korábbi alkalmak egyikén, amikor a Jelenések könyve szerkezetéről beszéltem, mutattam ezt az ábrát, amelyből arra lehet következtetni, hogy a könyvnek van összesen 7 fő egysége, ebből a 7-ből 3 párhuzamos, a 7 gyülekezet az 1 gyülekezet, a 7 pecsét az ítélet 7 jelenete, azután a 7 trombita és a 7 csapás, és van egy 7. elem, tehát egy 6 plusz 1-es szerkezetű ez a könyv, 7. elem a sárkány harca. De nem szabad megfeledkezni természetesen a prológusról és az epilógusról sem. Bár ez a 2 rövid rész lehet mondani, hogy nem igazán jelent új szerkezeti elemet. Szokták úgy is nevezni, hogy ezek a keret elemek. Tehát az egész könyv tartalma a 7 gyülekezetnek szóló levéllel kezdődik, hiszen ha megint a Bibliát nézzük, úgy találjuk a 4. versben, hogy János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Azután később, ha nézzük az első fejezet 11. versét, ott azt találjuk, hogy amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, és azután felsorolja az Úr a 7 gyülekezetet, majd a 2. fejezet első versétől részletezi a gyülekezetnek küldött üzeneteket. Először az Efézusinak, Szmírnának és így tovább. Tehát valójában azt kell mondanunk, hogy már a prológus tartalmazza azt a gondolatot, hogy 7 gyülekezetnek szól ez a könyv. De az az érdekes, hogy a prológus 8 verse az epilógussal is nagyon szoros kapcsolatban van, hiszen mind a 2 keret elem, keret rész a könyvben. Ha megnézzük egy kicsit közelebbről, hogy a prológus és az epilógus hogyan függ össze tartalmilag, akkor azt a különös felfedezést tehetjük, hogy a nagy heteseken belül, erről is beszéltem korábban, vannak kis hetesek. És itt is találkozunk egy ilyen kis hetessel, ami azt jelenti, hogy ha végigmegyünk a prológuson versről versre, és keressük azokat a gondolatokat, amelyek később az epilógusban megjelennek, akkor úgy találjuk, hogy összesen 7 ilyen elem van. Természetesen az epilógus hosszabb valamivel, mint a prológus, az az egész pontosan körülbelül 2-szer olyan hosszú, és ezért tartalmaz olyan részeket, olyan mondatokat, olyan gondolatokat, amelyek nyilvánvalóan nincsenek a prológusban, hiszen a prológus rövidebb. De az érdekes az, hogy az a 7 fő elem, fő gondolat, ami előfordul a prológusban, megismétlődik az epilógusban. Nézzük a táblázat segítségével, hogy melyek ezek az elemek, mi ez a kis hetes. Először is azt találtuk, hogy Jézus Krisztus kijelentése, amelynek az a célja, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ez a gondolat megjelenik az első vers második felében, és az epilógusban is, a Jelenések 22. rész 6. versében. Az egyik helyen Jézus Krisztusról olvassuk, hogy ő mutatja meg a szolgáinak, vagy szolgájának azokat a dolgokat, amelyek hamar bekövetkeznek, míg az epilógusban úgy találjuk, hogy Isten küldte el az angyal által, és megmutatta a szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek hamar be kell következniük. A második gondolat, hogy ezt az üzenetet Isten egy közvetítőn keresztül juttatta el Jánoshoz, és juttatja el hozzánk is, elküldve ezt az ő angyala által. Tehát a kijelentés láncolata nagyon érdekes, úgy találjuk, hogy Istentől kapja Jézus, ahogyan egyébként később olvassuk az 5. fejezetben is azt, hogy a bárány oda megy a trónon ülőhöz, és a trónon ülő kezéből átveszi a 7 pecsétes könyvet. Tehát mindennek a forrása Isten maga, az Atya, aki átadja a kinyilatkoztatást jelképesen egy 7 pecsétes könyvben a báránynak, Jézusnak. Jézus ezt az üzenetet egy angyalra bízza, és az angyal közvetíti Jánosnak. Azután a 3. gondolat, amely nagyon fontos, egy boldog mondás. Hadd tegyem itt is mindjárt hozzá, hogy a jelenések könyvében összesen 7 boldog mondást találunk. Majd egy további kép bemutatja pontosan, hogy hol is vannak ezek a boldog mondások. A többségük a levél elején, illetve a levél végén található, vagy legalábbis a levél 2. felében, ugye a 14. fejezettől kezdődően. Ez a boldog mondás úgy hangzik, hogy boldogok, akik megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. Hasonlóan a könyv végén azt olvassuk, hogy boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Érdekes az, hogy ez a gondolat az epilógusban többször is előfordul, mégpedig nagyon hangsúlyosan úgy, hogy aki a könyvet őrzi, az boldog. Úgy őrzi a könyvet, hogy se el nem vesz belőle, se hozzá nem tesz. Azután a 4. elem, amely arról szól, hogy János bizonyságot tett a 7 gyülekezetnek, vagy egyszerűen a gyülekezeteknek. Azonban az epilógusban úgy találjuk, hogy nem csak János és az angyal tett bizonyságot, hanem Jézus maga is. Az epilógusban Jézus több esetben egyes szám első személyében mondja, hogy én Jézus. Azután az 5. gondolat, hogy az idő közel van. Ehhez kapcsolódik az a parancs az epilógusban, hogy bene pecsételd. Ez nem olyan könyv, mint Dániel könyve, amelyet az emberiség századokon keresztül nem értett, hanem éppen ellenkezőleg a jelenések könyve olyan könyv volt, mindig is, amelyet kezdettől értettek a hallgatói vagy olvasói. Valószínűleg a jelenések könyvénél az igaz, hogy kezdetben jobban értették, mint ahogy mi értjük most. Dániel könyvénél valószínű fordítva van a helyzet, mert Dániel többször azt írja, hogy nem értettem. Mert ez az érdekes gondolat Dániel könyvében, hogy többször előfordul, hogy gondolkodtam, írja Dániel, és rám nehezedett az a dolog, és azt mondja, hogy egyenesen oda jutottam, hogy beteg lettem. És aztán fölkeltem, és végeztem a király munkáját, de senki nem értette a látomást. Ez a gondolat többször előfordul a könyvben. Még a jelenések könyvében egyetlen egyszer nem találjuk azt, hogy János nem értette volna. Nyilván mindent értett, és azok is értették, akik hallgatták, vagy olvasták a könyvet, csak a történelem során valahogy elveszett ez az ismeret, és lehet azt mondani, hogy amit nagyon jól értettek és ismertek az első századi keresztények, azt 1-2 száz év múlva már nem igazán értették az emberek, aztán századok teltek el úgy, hogy a könyvet nem is nagyon prédikálták, nem is nagyon vették elő az emberek, sőt, egészen lehet azt mondani, hogy az utóbbi századokig így volt, hogy az emberek idegenkedtek is a jelenések könyvétől, még manapság is azt hallani, hogy ez a könyv csak a papoknak való. Mások azt mondják, hogy a papoknak se való, hanem csak a tudósoknak, mert jót lehet a könyvön vitatkozni. Vannak mások, akik meg azt mondják, hogy ez a könyv egyáltalán nem jó semmire. Hadd tegyem hozzá, hogy Luther Márton is érdekes módon gondolkodott erről a könyvről, úgy érezte, hogy ebben a könyvben nincs üzenet. Calvinról is azt tudjuk, hogy a Biblia minden könyvéhez írt kommentárt, kivéve a jelenések könyve. A jelenések könyvéhez nem írt kommentárt, mert azt mondta, hogy ez a könyv olyan, hogy nem lehet megérteni. És hát természetesen lehetne más reformátorokat is említeni, akik egyszerűen úgy gondolkodtak erről a könyvről, hogy annyira bonyolult, annyira titokzatos, annyira sok benne a szimbólum, hogy nem lehet vele igazán semmit se tenni, semmit se kezdeni, ezt a könyvet nem kell olvasni, nem kell prédikálni, nem kell kutatni. Hát ennek éppen ellenkezője az, ami a könyvben van, nem? Hiszen azt olvastam, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják és megtartják, azaz megőrzik. Lehetne ezt a mondatot úgy is fordítani, hogy a szívükben tartják. De nem csak az elméjükben, mint egy intellektuális ismeretet, hanem hozzászabják az életüket, a szívükben őrzik ezt a beszédet, na akkor lehetnek boldogok, azaz áldottak. Nézzük tovább az egyik legfontosabb gondolat, a hatodik, hogy íme eljő. Vagy íme eljő, vagy íme jön. Ez a gondolat is többször ismétlődő az epilógusban. Jézus azt mondja, hogy eljövök. János azt mondja, hogy jöjj, Uram. És ezt mondja a gyülekezet is, ezt mondja a lélek is. Ezt mondja mindenki, hogy jöjjünk el. Végül a hetedik gondolat, amely így hangzik, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az epilógusban úgy is találjuk, hogy az első és az utolsó. És hadd tegyem hozzá, hogy ez az a mondat, amely talán a legkülönösebb a bevezető részben, ugyanis ez a mondat nem csak az epilógusban ismétlődik, hanem úgy találtam, hogy az első fejezet 17. versében is, tehát a prológuson túli részben, mondjuk így, hogy a harmadik bevezető szakaszban, de azután a 21. fejezet 6. versében szintén. Ami azt jelenti, hogy ténylegesen ez egy olyan mély gondolat, amely nem csak a könyv keret részeiben található a prológusban és az epilógusban, hanem ezt talán így lehetne kifejezni, hogy olyanok a gyökerei, hogy benyúlnak mélyen a könyv tartalmába, a könyv fő gondolataiba, legalábbis az első fejezetbe, illetve az utolsó előtti fejezetbe. A prológus és Dániel könyve. Bár azt mondtam, hogy a Jelenések könyve a Biblia minden könyvével kapcsolatot tart, és vannak olyan gondolati szálak, amelyek kinyúlnak a Biblia minden egyes könyve felé, de a sok-sok könyv közül a legfontosabb, a legkiemelkedőbb Dániel könyve. Miért is fontos ez? Elsősorban azért, mert a Jelenések könyve elején van egy szó, egész pontosan a harmadik szó, Jézus Krisztus kijelentése. Ha görögül olvasnánk, akkor ez lenne az első szó. Az apokalipszis, vagy latinosan apokalipszis. Hát a görög nyelv szerint, ha olvasnánk, akkor ez lenne az első szó. De ha angolul olvassuk a Bibliát, és gondolom németül is így van, vagy franciául, vagy más modern nyelven, akkor a birtok viszony miatt ez a szó előre kerül, és az első szó az, hogy revelation például az angolban, azaz kijelentés, vagy kinyilatkoztatás, amellyel az eredeti nyelven azt akarta Isten mondani, hogy ez a legfontosabb, amiről a könyv szól, ez kijelentés, kinyilatkoztatás. Na, Dániel könyvében érdekes módon ez a kifejezés 7-szer fordul elő. Azaz az ennek megfelelő héber szó, és ez azt jelenti, hogy a titkot megjelenteni. Nem arról van szó, hogy valaki valakinek valamit elmond, valakinek kijelent, hanem olyat mond el, amit egyébként nem értene meg, nem tudhatna, mert titkos dolog. Különösen is, hogyha a Dániel könyve második fejezetét nézzük, akkor úgy találjuk, hogy ott, ahol megjelent az a hatalmas szobor Nabukodonozornak álmában, aztán szintén Dánielnek is, és Dániel meg tudta magyarázni, hogy a különböző fémek mit szimbolizálnak. Mindenhol azt találjuk, hogy az Isten, aki a titkok tudója, megjelentette. És ezért azt kell mondanunk, hogy a Jelenések könyve legfontosabb szava vagy egyik legfontosabb szava a titkok kijelentése. Azután a boldog mondás. Ahogyan említettem, a jelenések első rész harmadik versében már megjelenik a boldog mondás, az első, de azután a könyv második felében, a 14. rész 13. versében, aztán 16. rész 15. versében, 19. fejezet 9. versében, 20. fejezet 6. versében, majd a 22. fejezetben két helyen is találkozunk boldogmondással, ami nagyon különös, mert általában a Bibliában nem találunk boldogmondásokat, kivéve a hegyi beszédet, és egy néhány helyen még az Újszövetségben, de sehol nem találunk így, hogy hét lenne egy könyv szerkezetében. Tehát a különös az, és ez egy szerkezeti kérdés, hogy Dániel is ügyelt arra, hogy a fontosabb dolgok hétszer szerepeljenek. A titkok kijelentése tehát hétszer fordul elő Dániel könyvében. A boldog mondás, amely szó szerint azt jelenti, hogy áldott valaki, nem úgy boldog, hogy mindig nevet, hogy mindig jól érzi magát, hanem ez a kifejezés inkább azt jelenti, hogy azért jó neki, mert az Isten megáldotta. Ő azért boldog, mert a különböző helyzetek között is áldást kapott. Ilyen áldás mondásból, vagy boldog mondásból van tehát hét a jelenések könyvében. Az is különös, hogy Dániel könyvében nincsen sok boldog mondás, de a könyv végén van egy nagyon fontos. És ott az Úr beszél Dánielnek bizonyos proféciákról, és azt mondja, hogy az lesz a boldog, aki megéri az 1335 napot. Azután pedig az Úr Dánielhez fordul, és azt mondja, hogy te pedig menj el, és majd megnyugszol, és majd felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ez egy személyes boldog mondás, ami azt jelenti, hogy a könyv azzal ér véget, hogy az az ember, aki kutatja ezt a könyvet, aki megér egy bizonyos időt, vagy aki azon az időn túlmegy, és még mindig megy előre, végül megnyugszik, de majd azután fel fog kelni a napok végén. Ehhez hasonló gondolat az a boldog mondás, ami a jelenések könyve első rész harmadik versében van. Végül pedig az én János kifejezés. Az a különös, hogy ez többször előfordul a könyvben, az első fejezet 4. versében, azután a 9. versben, a 22. fejezet 8. versében is, és Dániel könyvében is hasonlót találunk, ott megint csak hétszer. Hogy én Dániel. Dániel, amikor kijelentést kap, amikor megérti, vagy amikor kutatja, vagy amikor nem érti. Mindig azt mondja, hogy én Dániel, többiek ott voltak, nem látták, én láttam. A többiek nem imádkoztak, nem kutatták, én imádkoztam, kutattam. Nem értette senki sem, én Dániel sem. Hát ilyen helyzetekben azt találjuk, hogy mindig az isteni kijelentéssel függ össze, akár az a szó, hogy én János, akár az a kifejezés, én Dániel. Nézzük ezután az első három verset, amit az előzőekben említettem, csak ismételve mondanám, hogy az első versek bemutatják tehát a szerző Jézus Krisztus, az író János apostol, a hallgatók, a hét kis-ázsiai gyülekezet akkor szimbolikusan, én legalábbis abban hiszek, hogy ez a levél, mert ez egy levél formájú irat egyébként, ez az apokaliptikus levél, így is mondhatjuk, nem csak annak a hét gyülekezetnek szólt, hanem minden levél végén azt olvassuk, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek, a gyülekezeteknek. Egy konkrét gyülekezetnek szól egy-egy levél, de minden levél végén ott van, hogy a gyülekezeteknek, ami egyszerűen azt jelenti, hogy minden levél szólt minden gyülekezetnek, és nem csak hét gyülekezet volt Kis-Ázsiában. Ha belegondolunk, hogy az elmúlt 2000 év során hány gyülekezet hallgatta jelenések könyvét, Ez azt jelenti, hogy a jelenések könyve az első betűjétől az utolsóig mindig minden kornak szólt. Jézus azonban nem csak a szerző, hanem ő a főszereplő is. Mert a Jézus Krisztus kijelentése szó fordítható úgy is, hogy Jézus Krisztustól jött kijelentés, de nyelvtanilag úgy is értelmezhető, hogy a Jézus Krisztusról szóló kijelentés. Mind a kettő helyes. Jézus Krisztustól jön, az angyalhoz jut, és azután János apostolhoz. De Jézus Krisztusról szól, mert Jézus Krisztus kijelentése. Jézus Krisztus, hát szenvedő szerkezettel mondva, jelentetik ki ebben a műben. Mi a kijelentés tartalma? Egy mondat. Aminek hamarosan, az újfordítású protestáns biblia szerint, hamarosan meg kell történnie. A hangsúlyt tegyük a kell szóra. Mit jelent ez, hogy kell? Na, vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy a történelemben a dolgok azért történnek úgy, ahogy történnek, mert a csillagokban meg van írva. És akik az asztrológia követői, azok azt mondják, hogy vannak olyan iratok, így a Maya kódex is, vagy a Keops piramis, még olyat is olvastam, hogy a Magyar Szent Korona, amelyek úgy működnek, hogy időkód van bennük. És ami a csillagokban meg van írva, az elrejtve ott van ezekben a tárgyakban, építményekben. Angliában a Stonehenge, ugye egy kör alakú építmény. Sokan úgy gondolják, hogy azért történnek a dolgok a történelemben úgy, ahogy végbe mennek, mert el vannak rejtve a titkok a csillagokban. És bele vannak rejtve ezekbe az építményekbe. De hadd tegyem hozzá, hogy ez nem így van. Mert a jelenések könyve azt mondja, és majd mindjárt ide térünk, hogy én vagyok, mondja Jézus, meg én egyes szám első személyben az alfa és az omega, nem a Sirius csillag, az az alfa pont, vagy az omega pont, vagy nem is a fiastyúk, vagy a Magellán felhő, vagy az Orion köd, vagy bármi másra gondolhatunk, bár az ókori ember, hadd tegyem ezt hozzá, nagyon hitte azt, hogy a csillagokban el van rejtve minden. És ennek egyfajta reneszánszát éljük manapság. Nagyon sok ember így hiszi, hogy a dolgoknak azért kell úgy történniük, mert ott vannak elrejtve a csillagokban. De a jelenések könyve éppen ellenkezőleg azt akarja mondani, Jézus szavával élve, hogy el van rejtve bennem el van rejtve tényleg. De kinyilatkoztattam, erről szól a jelenések könyve. Jézus azt mondja, hogy el van rejtve bennem minden, ami a múltra vonatkozik, ez az alfa, el van bennem rejtve minden, ami a jövőre vonatkozik, ez az omega, de a kettő ugyanaz, ugyanaz a személy. Ezért nem vak véletlen, ami a kell szó mögött van, hanem Isten céljának teljesedése. Biztos, hogy ez így fog történni, hogy ez be fog teljesedni. Erről egyébként Dániel könyvében is olvashatunk a második fejezet 28. verse szerint, amelyeknek meg kell lenniük. Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 6. versében szintén azt mondta, hogy ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Tehát ez a szükségszerűség nem vak véletlen, nem asztrológia, hanem a proféciák pontos teljesedése. Az első versben van még egy szó, amire egy percet szánjunk. Így olvastam, hogy ő pedig elküldve azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak. Megjelentette, azt jelenti, hogy jel vagy szimbólum által bemutatta. Ezért van olyan sok szimbólum a jelenések könyvében. Jézus nem úgy adta a kijelentést, hogy mindent elmagyarázott, és a magyarázatból automatikusan, egyértelműen megérthető és átlátható, nem, hanem elrejtette egy jel mögé. Egy példát is adta, amit János evangéliuma 12. fejezete, ahol Jézus bevonul Jeruzsálembe, beszél a közeli haláláról, és elmondja azt, hogy ha felemeltetem a földről, akkor mindeneket magamhoz vonzok. És utána János apostol azt a mondatot írja le, hogy ezt Jézus azért mondta, hogy megjelentse, hogy milyen halállal kell meghalnia. Tehát ez a megjelentés szó ugyanaz, mint a jelenések könyvében. Jézus használt egy képet. Hogyha felemeltetem a földről, ez volt a kép. Ez a kép azt fejezte ki, hogy milyen halállal hal meg. Ahogyan a jelenések könyvében azt olvassuk, hogy megjelent egy bárány. A bárány megölött, mégis áll a lábán. Ez is egy kép. És ez kifejezi azt, hogy Jézus meghalt, de fel is támadt. Jézus, mintha vesztes lenne, de mégis ő a győztes. És ezek a jelek, vagy szimbólumok, képek, amelyeken keresztül megnyílik a jelenések könyve. De ha nem értjük ezeket a képeket, akkor nem értjük, hogy a jel mit akar mondani. Azután János bizonyságot is tett ezekről. Úgy olvastam, hogy az Isten igéjéről, az Isten beszédéről, amely a prófétai szó volt, a Biblia ószövetségi része szerint, de Jézus Krisztus bizonyság tételéről is tanúskodott János, amely pedig a jelenések könyvében egy magyarázat alapján a 19. fejezet 10. verse szerint a prófétaság lelke, ami egy olyan ajándék, amit Isten a prófétának ad, és a lélek a prófétán keresztül, vagy egy proféta nőn keresztül szól. Ez a prófétaság lelke. A boldogmondásra visszatérve egy pillanatra, ahogy olvastam, nem csak az a boldog, aki megismeri a jelenések könyvét, hanem az is boldog, aki hallgatja, vagy akik hallgatják. Ez mindenképpen egy közösséget feltételez. És ez azt jelenti, hogy a boldogmondás egy profécia kutató és őrző közösségé lehet, és a különös az, hogy a jelenések könyvében még ezt követi 6 boldogmondás, összesen 7, amely egy különös kiasztikus rendben követi egymást. A prológust követi 3 mondat, 3 vers, nem olvasnám el még egyszer, de ezek a versek egy levél kezdő formát követnek. Megnevezik az írót, Jánost, megnevezi a címzetteket, a 7 gyülekezetet. Még most nem mondja meg a nevüket, de már megnevezi, hogy a 7 gyülekezetnek szól ez a könyv, mégpedig amelyek Kis-Ázsiában vannak. Tehát akkor valóságosan létező 7 gyülekezetnek szólt elsősorban a jelenések könyve. Majd azután egy dicsőségmondást találunk, a 6. vers végén, hogy annak dicsőség és hatalom, mind örökkön örökké. De nagyon fontos az, hogy János apostol az üdvözletében, amely hasonló Pál apostol levélkezdő üdvözletéhez, az apostoli üdvözlethez, ő ebben egy trinitárius formát, tehát egy szent háromság hívő formát követ, ahogyan ez a páli levelekben is van. Csak János apostolnál a hangsúly valami másra terelődik, mint a 3 személyre, vagy a 3 személy között egy bizonyos fogalomra, és így olvastam, hogy aki eljövendő, kegyelem és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Azután a 7 lélek. Sokan felvetik azt a kérdést, hogy miért 7 lélek? Hát nem egy lélek van? Most mondtam, hogy szent háromság, és mindjárt 7 lélek van. Akkor ez mégsem jó.

Mert ténylegesen így van, hogy kegyelem és békesség attól, aki van, volt eljövendő, az egyik személy. A hét lélek, aki a királyi szék előtt van, ez a második személy, hadd tegyem hozzá, hogy nem akik a királyi szék előtt vannak, hanem egyes számban van, hogy aki a királyi szék előtt van. Ezen már nyelvtanilag el kell gondolkodni, mert ez nem hiba, hanem ez a kulcs. Tehát a kulcs ebben van, hogy hét lélekről beszél, de utána egyes számot használ, hogy a királyi szék előtt van. És azután Jézus Krisztus, aki a hű tanúbizonysága halottak közül elsőszülött. A hét lélek szimbolikus kifejezés azért is nagyon érdekes, mert a következő részben, a jelenések második, harmadik fejezetében, ahol már a hét gyülekezetnek szóló levelet találjuk, minden levél végén ismétlődik a mondat, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, a gyülekezeteknek. Tehát a szimbolikusan hét lélek, minden egyes gyülekezetnek szól. Tehát azért használja János apostol ezt a kifejezést, hogy hét lélek, mert utána majd hét gyülekezet következik. És miután beszélt a hét gyülekezetről, a jelenések negyedik fejezetében azt mondja, hogy hét tűzlámpás ég a trón körül. Miért hét tűzlámpás a trón körül? A hét tűzlámpás így magyarázza az Isten hét lelke. Azért hét tűzlámpás, mert a hét gyülekezetet is hét lámpás jelképezi. Tehát van hét gyülekezet, amelyet szimbolizál a hét lámpás. Minden gyülekezetnek szól a lélek, és a lélek személyét is hét lámpás szimbolizálja. De ezek gyönyörűen egymáshoz kapcsolódnak, a Szent Lélek teljességét és egyetemességét jelölik, hogy a lélek minden egyes gyülekezetben és minden korban, a napjainkban is végzi a szolgálatát közöttünk. A trinitárius formula végén Jézus Krisztus jelenik meg, mint aki első szülött. Ő nem csak úgy első szülött, hogy Mária első szülöttje volt, ez is igaz. Ilyen értelemben ő tényleg első szülött. De itt azt olvastam, hogy elsőszülött a halottak közül. Hogy lehet valaki a halottak közül elsőszülött? Hát a halottak halottak. Hogy lehet elsőszülöttről beszélni, a halottak között? Vagy inkább arra kell gondolnunk, hogy ő feltámadt a halálból, és azért elsőszülött? Valószínű, igen. Ő azért elsőszülött, mert ő nem is úgy támad föl a halálból, ahogy más feltámad a halálból. János evangéliumban azt találjuk, hogy Jézus, amikor beszélt a feltámadásról, nem csak azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, hanem azt is mondta, hogy nekem van hatalmam, hogy letegyem az életemet, és van hatalmam, hogy ismét felvegyem azt. Na ez a hatalmunk nekünk nincsen. Mi nem mondhatjuk sohasem, hogy mi vagyunk a feltámadás. Még azt sem mondhatjuk, hogy mi vagyunk az élet. De Jézus mind a kettőt mondhatta. Ezért az ő feltámadása minőségileg más volt, mint bárki más feltámadása, mert ő győztesként támad fel. Tehát gondoljunk bele, hogy azok a személyek, akiket Jézus támasztott fel, nem azért támadtak fel, mert bennük élet volt. Bennük nem volt élet. Valaki adta nekik az életet, aki az élet volt. Ők minőségileg másképpen támadtak fel. De Jézus mondhatta azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, mert van hatalmam letenni az életet és felvenni. És ezért lehet ő a föld királyainak fejedelme is, mert ő minden király fölött áll. Megint csak Dániel könyvére, ha hivatkozhatnék, azt mondhatnám, hogy amikor Nabukodonozor végül megértette ezt a különös képet a jövőről, azt a bizonyos szobrot, akkor azt mondta Dánielnek, hogy ő az Istenek Istene és a királyok ura, aki neked ezt megjelentette.

0: A hangsúly azonban Jézus első adventjére is kerül, hiszen azt olvastuk, hogy ő szeretett minket, a görögben szeret minket, hadd tegyem hozzá, mert ő most is szeret minket, nem csak akkor szeretett, ő mindig szeret minket, de megtett valamit a múltban, ez tényleg múlt idő, hogy megmosott, így olvasom, bennünket a mi bűneinkből a vére által. És tett királyokká és papokká, tehát osztozhatunk Jézus méltóságában. Végül a fő témáról annyit szeretnék mondani, hogy kettős téma van a jelenések könyvében, nem csak az első advent, hanem mindjárt a második is. A hetedik versben azt olvastam, hogy ímé eljön a felhőkkel. Az első advent ténye kiegészül a második advent képével, hogy eljön a felhőkkel. Ez a kép is Dániel könyvéből való, a hetedik fejezet 13. verse szerint, ahol az emberfiához hasonló jön az ég felhőin, és az öreg korúhoz közeledik, és az öreg korú ad neki hatalmat és méltóságot, és minden nép neki szolgál. Az eljövetel gondolata természetesen sokszor előfordul a jelenések könyvében, ezeket a verseket nem tudjuk elolvasni, de a második fejezetben, sőt a harmadik fejezetben, a hét gyülekezetnek szóló levél közül négy levélben, azt találjuk, hogy eljövök hamar, eljövök, őrizd meg, ami nálad van, vigyázz, eljövök. Azután a jelenések könyve végén, ahogy az előbb is a táblázat alapján mutattam, hogy az epilógusban többször mondja Jézus, hogy eljövök, eljövök hamar. Ez a kép a fizikai valóságról is szól, hogy eljön a felhőkkel. Látható és hallható módon. Hasonló képet találunk az evangéliumokban is. Végül szeretném elmondani, hogy az első és második advent képe összegződik egy mondatban. Ez a mondat pedig így hangzik, hogy én vagyok az alfa és az omega. Kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én vagyok, mondja Jézus a jelenések könyvében összesen hétszer. Nagyon érdekes, hétszer találjuk ezt a formulát, ezt a kifejezést, hogy én vagyok. Hadd tegyem hozzá, hogy János evangéliumában 23-szor találjuk ezt. Én vagyok, mondta Jézus. És a jelenésekben a hét mondás, itt van a kivetítésen, de a vázlatban is megtalálja mindenki. Első fejezet 8. verse, aztán a 11. verse, 17. verse. Második fejezet, 23. verse, 21. rész, 6. verse, 22. fejezetben pedig a 13. és a 16. vers, összesen 7 helyen. És a háttérben Ézsaiás próféta könyvét kell látnunk, különösen is a 41., 43., a 44. és a 48. fejezeteket. Tehát négy olyan fejezet van, ahol ez a mondat, vagy ehhez hasonló mondat található, hogy én vagyok az első és az utolsó. Amivel az Úr azt akarja mondani Ézsaiásnak, hogy nincs más Isten. Ugyanakkor azt is akarja hirdetni, hogy nincsenek bálványok. Mert ha az Úr az első, és ő az utolsó, akkor rajta kívül nincsen más. Alfa és Omega. Egy gyönyörű idézetet találtam egy biblia kommentárban, amely így hangzik: nem csak az örökké valóságot, hanem a végtelenséget is kifejezi. Mármint ez a mondat, hogy én vagyok az alfa és az omega. Örökké valóság, a végtelenség, de ezen túl az élet túláradó bősége, amely mindent átfog, miközben mindent felül múl. Ő benne volt az élet, mondja János apostol, és az élet volt az emberek világossága. Jézusban az élet túláradó bősége volt, és van. Ma mindannyian tudjuk, hogy egy táguló világegyetemben élünk. Nem olyan régen olvastam egy cikket, amely arról szólt, hogy a világ egyetem olyan gyors ütemben tágul, hogy el lehet azt gondolni, hogy vannak olyan galaxisok, amelyeket azért nem látunk, mert nagyobb sebességgel távolodnak, mint a fény. És nem lehet őket látni. Amikor én gyerek voltam, azt tanultam, hogy a fény sebességet nem lehet túllépni, legalábbis a relativitás elmélet szerint, de az általános relativitás elmélete szerint, most már ezt itt tanultam meg, túl lehet lépni. És ma olyan kutatók, mint Stephen Hawking, akinek a nevét bizonyára ismerjük, és mások, akik elméleti fizikusok, próbálják megoldani ezt a rejtélyt, hogy mi van e mögött. Honnan van ez az energia, ami ezt a világegyetemet még mindig tágítja, sőt, ahogy tágul, úgy gyorsul. Egyre gyorsabb lesz. Ezt csak egyféleképpen lehet megmagyarázni, legalábbis keresztényként, hogy azért tágul így, mert aki tágítja, ő a minden ható. Minden ható, ez a kifejezés, úgy találtam, hogy 9-szer fordul elő a jelenések könyvében. Tehát nem csak 7-szer, hanem 9-szer. Mintha János apostol azt akarta volna mondani, hogy ez annyira fontos, hogy nem elég 7-szer leírni. Bár a nagyon fontos dolgokat legalább 7-szer leírta. De ez annyira fontos, hogy még 9-szer is le kell írni, és ezzel ő azt fejezi ki, hogy az Isten igazságos ítélete ér utol mindenkit, de a mindenhatóság azt is jelenti, hogy az uralma örök. És ezt lehet üzenni azoknak a fizikusoknak, akik úgy gondolkodnak, hogy miután a világegyetem kitágult, majd össze fog húzódni. És ezt a szakirodalom úgy mondja, hogy volt a nagy bum, azután lesz a nagy recs. De ez nem így van. Ez nem így van, mert ez nem egy spontán bum, amiből a spontán recs lesz majd. És végül mindennek a végére érünk. Nem. Amikor azt mondom, hogy kezdet, Jézus, Alfa. Amikor azt mondom, hogy a dolgok vége, megint Jézus, az Omega. Ő a mindenható. A zsidó hagyomány szerint az Isten egyik legősibb neve az El Shaddai. Ezzel a kifejezéssel Mózes első könyvében több helyen találkozunk, Ábrahámmal vagy Jákobbal kapcsolatosan, és mindenhol az van, hogy ő ígéreteket tesz, és áldásokat mond. Az ígéretek teljesednek, és az áldások a mai napig velünk vannak. Mit is mondott az El Shaddai Ábrahámnak? Hogy te benned megáldatnak a föld minden nemzetségei. Mit hirdett tehát a prológus nekünk? Hogy mind a múltunk, mind a jövőnk ugyan annak a személynek a kezében van, aki igazságos és örök, és aki a fia által már meg is váltott minket. Ezért ez a világtörténelem és az üdvösségtörténet is célba fog jutni. Ezért kell azt mondani, hogy meg kell lennie a dolgoknak. Úgy olvastam, hogy meg kell lenni hamar. A jelenések könyve erről szól. És én azt kívánom mindenkinek, hogy legyünk szorgalmas jelenések kutatók. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálás beszédeit, és megtartják, amelyek megírattak, mert az idő közel van, adja Isten, hogy ez így is legyen mindannyiunk életében. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik orosz tradicionális népzenékből.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, orosz tradicionális népzenékből készült összeállítást hallgathattak. Készítette Sipos Lajos.

Evangéliumának 19. részéből a 37. vers, így olvassuk. Mikor pedig már Jézus közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága, örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Aki Jézus közelében volt, csodákat látott. Bénák fogták az ágyukat és hazamentek. Megszállottak, szabadultak meg, és újra emberhez méltó módon viselkedtek. A vihar és a szél elcsendesedett Jézus szavára. 5000 ember jól lakott, egy gyermek 5 kenyeréből és 2 halából. Életre kelt egy 4 napja halott ember. Egy megtért fővámszedő 4-szeresen kárpótolta azokat, akiket megkárosított. Mennyi csoda történt Jézus körül. Vegyesek a reakciók, amelyeket egy csodák ébresztettek a szemtanúkban. Voltak, akik dicsőítették az Istent, sőt, voltak, akik követni is kezdték Jézust, mert felismerték benne a megígért megváltót. De voltak olyanok is, akik megbotránkoztak, és amikor a gyógyításnál bűnöket is megbocsátott, Isten káromlásnak vélték szavait. Testvérem, és te? Ha Jézus közelébe kerülve tapasztalod, milyen csodákra képes, dicsére-e örvendezve fennhangon az élő Istent. Ha átélted már a szabadulást, és van új életed, s látod, hogy ő a családodban, a gyülekezetedben micsoda erővel cselekszik, indít ez mind arra, hogy a tanítványaként kövesd őt. Vagy vannak kritikáid, kétségeid Isten hatalmával, megváltó munkájával, a róla szóló tanítással kapcsolatban, és inkább frusztrációt várt ki belőled az, ha a csodáiról hallasz. A mai ige meghívás. Gyere, legyél ott te is a tanítványok örvendező sokaságában. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy a te jelenlétedben ma is történnek csodák, és ezeknek én is szemtanúja, részese lehetek. Köszönöm azt, amit a mai napra készítesz. Segíts, hogy ma is felismerjem kezed nyomát, és hálás szívvel tudjak örvendezni. Add meg, kérlek, annak az örömét is, hogy a tanítványok sokaságával együtt magasztalhatlak téged. Hadd járja át minden gyülekezetünket ez az Isten dicsőítő szemlélet. Ámen. Hulej Enikő gondolatait hallottuk. A nap igéi így szóltak. Örüljetek Jeruzsálemmel. Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Az új szövetségi ige pedig így szólt. Mikor pedig már Jézus közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága, örvendezve fennhangon, dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáit a címe, fénylenek, mint a csillagok. A mai ige, Dániel 12.3. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Gondolatok az ígéről. Ébredj, testvérem, mert itt olyasmi van, amire nagyon oda kell figyelni. Bölcsnek lenni önmagában is nemes dolog. Itt azonban arról az isteni bölcsességről van szó, amelyet csak maga az Úr adhat. Bár csak igazán ismerhetném magamat, Istenemet, megváltómat. Bár csak olyan bölcsességet nyernék Istentől, hogy a gyakorlatban is megélhetném az ő igazságát, és az ő világosságában járhatnék. Vajon értelmes életet élek? Annak érdekében buzgolkodom, amire törekednem kell.

0: Úgy élek, hogy halálom órájában is boldogan nézhetek majd végig az életemen, mert csak ez a bölcsesség tesz fénylővé, mint a csillagok. Csak ebből ragyoghat mennyei fény rajtam keresztül. Nagyszerű dolog, ha valaki lelkeket tud megnyerni. Már ahhoz is bölcsesség kell, hogy valaki az igazsághoz tudjon fordulni. Mennyivel inkább azonban ahhoz, hogy másokat odatérítsünk. Bár csak úgy ismerném Istent, az embereket, a világot és Krisztust, hogy sok embertársamat Krisztushoz vezethetném. Szeretném magamat ennek a feladatnak szentelni, és addig nem nyugodni, míg alkalmas nem leszek erre. Mert jobb ez minden világi dicsőségnél. Csillaggá tenne engem is, örökké fénylő csillaggá. Sőt, áraszthatnám az égi fényt, mint a csillagok. Én lelkem, serkenj fel, Uram, eleveníts meg. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Örökség őrzés ökumenikus összefogással. A Budapesti Ráhdai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráhdai gyűjteményének Ráhdai Könyvtára volt. A háromnapos rendezvény pedig a könyvés olvasója, használója és őrzője. Az Egyházi Muzeális Könyvtárak helyzete a Magyar Könyvtári Rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen fölül égei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Ráhdai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgálnak. Az időjárásról. Kissé változékony nyári napok. Szerdán változnak a felhők, de több órás napsütés is lesz. Helyenként még eshet eső, északi szél és 23-28 fok várható. Csütörtökön felhős idő várható, és növekszik az esőzés kialakulási esélye. Az északnyugati szél mellett kitart a 22-28 fokos nyári meleg.
1: Híreinket hallották.
0: Kedves hallgatóink, e késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Én szövegekkel foglalkozom, textusokkal, a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik. És talán a legszebb szimbóluma a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az egy-egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. Az Úristen csodálatosan szövi ezt az életet.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Lélekhangolónkban a Luther kiadó munkatársa Diószegi Rita tanúskodik az útját meghatározó találkozások, döntések, imák soráról. Kiderül az is, hogy miért éppen a latin sic szó az általa készített bibliaborítók márka neve. Hallgassák őt szeretettel!

0: Mai vendégem Diószegi Rita a Lélekhangoló műsorban. A veled való beszélgetést úgy közelíteném meg, hogy beszélgetni fogunk a magyar nyelv iránti szeretetedről, könyvek szeretetéről, és ezek mellett és fölött az Isten iránti szeretetedről. Honnan indult a pályaválasztásod?
1: Ugye, hogy az ember magyar szakra megy egyetemre, akkor ott elég élesen elhatárolódik egymástól az irodalomoktatás és a nyelvészeti képzés. Nekem inkább egy nyelvészet iránti vonzódásom van. Már gimnáziumban egy OKTV versenyen elég szép helyezést értem el, úgyhogy ezt az érdeklődésemet aztán végül is inkább kibontakoztatta csak az egyetem. Ez egy tanárképzés volt, nekem tanári diplomám lett a végén. Nekem van egy ilyen ideális tanárkép a fejemben, de mindig az volt bennem, hogy elsőként igazából a gyerekeimre szeretnék fókuszálni. Nekem mindig a család volt az első, és mindig is tudtam magamról, hogy én a számomra elérendő ideális tanárképet nem tudom megvalósítani. Egyszerűen én nem tudnék dűlőre jutni magamban azzal, hogy elfolyik az energiám más gyerekére, és talán otthon nekem már nem maradna energiám, időm, szeretetem, figyelmem elég a saját gyerekeimre. Nekem elég hamar lett családom is, és sokáig a gyerekeim mellett voltam. Németet tanítottam sokáig magánóra keretében első foglalkozásomként, és aztán elvégeztem még a legnagyobb gyermekem születése után egy magyar mint idegen nyelv szakot, ez a harmadik terület, és valahogy már elég hamar megfogalmazta az egyik egyetemi oktatóm, hogy a Rita az egy ilyen filológus alkat, és hogy mindenképpen valami alkalmazott nyelvészettel kell foglalkozzak. Ez valóra is vált aztán később, ahogy a gyerekek mellett otthon voltam, közben könyvkiadóknál kezdtem el dolgozni, a közszolgálati egyetemen, meg a Semmelweis egyetemen. A korrektor, ez egyébként nem is annyira állja meg a helyét, én olvasószerkesztőként vagyok a Luther kiadónál jelenleg foglalkoztatva.
0: Tehát 2017 óta dolgozol a Luther kiadónál, ami a Magyarországi Evangélikus Egyház kiadója, és pontosan erre is ki akartam térni, hogy az olvasószerkesztő több, mint a korrektor. Ezzel foglalkozol, főként könyveket bíznak rád. Korábban egyszer azt mondtad, hogy ide Isten helyezett. Úgy érzed, és úgy élted meg.
1: Ez mindenképpen így van. Korábban tankönyveket szerkesztettem, és mindig hálát adtam, hogy ezt nekem nem kell megtanulnom. Annyira nem volt az én közegem a Semmelweis Egyetemen az egész egészségtudomány, és úgy 40 éves korom körül fogalmazódott az úgy meg bennem, hogy talán most már vagyok annyi idős, hogy esetleg megengedhetek magamnak egy olyan imádságot, hogy olyan területen dolgozzam, vagy ha más szövegekkel foglalkozom, akkor olyan témakörben, ami engem is érdekel, és a szívügyem. Ez a keresztény témakör, és akkor elkezdtem imádkozni azért, hogy ha Istennek terve van ezzel kapcsolatban velem, akkor valami keresztény könyvkiadónál kaphassak állást. Elküldtem az önéletrajzomat az egyik év januárjában budapesti keresztény könyvkiadókhoz, és júniusban válaszolt a Szent Gellért kiadóból a vezető. Azt válaszolt, hogy nagyon szépen köszöni, most nem tud foglalkoztatni, szólni fog, hogyha adódik alkalomra, és októberben keresett meg egy viszont válaszsal a Luther kiadónak az előző vezetője, Kende Péter, és azt írt, hogy azonnal várnak szeretettel. És ezután két hétre rá a Calvin kiadónak a vezetője, Gassi Árpád, akkor én már igent mondtam a Luther kiadóra. Mivel református vagyok, nagyon sokáig egy ilyen kísértés volt, hogy a helyemen vagyok-e. Szóval nem mondtam túl hamar igent az evangélikusoknak, és volt egy ilyen nagyon csodálatos történés, hogy itt a Luther kiadóban én nem korrektor vagyok, hanem olvasószerkesztő, és nem csak a könyvrészlegen dolgozom, hanem az Evangélikus Információs Szolgálat szerkesztette honlapnak is én vagyok, meg a kötőszóblognak is én vagyok az olvasószerkesztője. És akkor éppen az evangelikus.hu honlapon érkezett egy olyan tartalom, amikor én ezzel a kérdéssel vívottam, ami az én régi fasori lelkészemnek egy országjáró körútjáról szólt, és az volt a címe ennek az országjáró körútnak, hogy a helyeden vagy-e. Azt éreztem, hogy ha én most nem itt vagyok, akkor ez a kérdés ez nem nekem szól, és ez egy olyan pecsétje volt annak, hogy én jó helyen vagyok, és az Úristennek az akarata ez, hogy teljesen lefegyverzett, és én azóta tudom, hogy itt kell legyek.

0: mióta van az egyház és Isten az életedben? Mikor lépett közelebb hozzád Isten, vagy hogyan találkoztál Krisztussal?
1: Én nem nőttem fel hívő közegben. Nekem meghalt anyukám 9 éves koromban, és apukám élete legnagyobb jótéteménye volt, hogy beiratott akkor minket hittanra. Katolikus családban származom, és Diószegi Laci bácsi nagy hírű paphoz kerültünk, akkor én még nem is gondoltam, hogy egyszer én is diószegi leszek. Szívesen jártam oda a közösségbe, de én nem voltam első áldozó, és ennek volt egy ilyen kurzusa, és elég későn, 14 éves koromra jutottam el oda, hogy elvégeztem. Radnotiba jártam 8 évig, ez egy zsidó hagyományú gimnázium volt, Kostelecki Zsuzsa. 10-től 18 éves koromig volt az angoltanárnőm, és ő közben tért meg. És ő valami mai fejjel is döbbenetes missziót folytatott ott ebben a közegben, és ez az időszak egybeesett nekem ezzel a késői önálló döntéssel, az első áldozásommal, és ő, ahogy ezt mondta, sokszor előhozta ezt a témát. Azt éreztem egyszer ott az iskola folyosóján, hogy én ezt akarom most azonnal. És azt mondta, hogy ennek semmi akadálya nincs, most el lehet mondani a megtérési imádságot, és az számomra egy döbbenetesen felszabadító fordulat volt a mai napig is, ez az első szeretet, ez, ha rá gondolok, teljesen elfog ez az érzés. És akkor ott nagyon megváltozott bennem minden természetesen, és ő javasolta azt, hogy menjek el a Pasaréti Református gyülekezetbe, ő oda járt akkor, el is mentem, de valahogy én ott nem tudtam beépülni ebbe a közösségbe. És aztán úgy könnyebb volt ezt az egészet elengedni sajnos, ahogy az ember sodorja az élet, és úgy visszasodort. És nekem azért volt egy elég sok éves ilyen Varga Betty az életemben utána. Bennem maradt az imádság, az orientáció az mindig meg volt, hogy én tudom, hogy én szeretnék gyülekezetbe járni, remélem egyszer sikerül is. És amikor megszerettek a gyerekek, akkor ez teljesen természetes volt, hogy megkereszteljük őket. Nem volt bennem az a bátorság, hogy egy református közegbe visszamerjek menni ezzel a hitetlenségemmel, pogánságommal, úttévesztésemmel. És az volt bennem, hogy egy katolikus közösség ezt jobban elfogadná valahogy, és le is volt fixálva a Terézvárosi templomban, és akkor járt a kislányom óvodába, és egy olyan óvodába járt egy olyan csoportba, ahol szegénykém az első nap, első pillanatától az utolsó napig végigsírta minden nap az egész óvodát, de nekünk oda kellett járni, mert az utolsó évben jött egy kislány, akinek tulajdonképpen az első nap az anyukájával, amikor elkezdtem beszélgetni, kiderült, hogy ő hitoktató. Rákérdeztem, hogy ja, és hova jártok? Hát ők a Fasori Református templomba járnak, az nagyon családbarát, hát akkor mondom, akkor mi megyünk, és következő vasárnap már ott is voltunk. Volt egy ilyen fontos imádságom, hogy legyen egy olyan gyülekezetünk, egy olyan közösségünk, ahol a gyerekek fel tudnak nőni, és ez számukra is természetes. És azóta nekünk azért az a bázisunk, a gyerekek oda jártak, óvodába, iskolába, Julianna iskolába, ma is oda jár a kisfiam.

0: Visszatérnék oda, hogy elmondtad a megtérő kimáját a tanárnőddel. Mégis mit mondanál bővebben erről, hogy mi történt akkor ott veled, és mi az, amire vágytál annyira, és miért hozott változást egy ilyen imádság?
1: Nekem mindig az volt a nagy kérdés, hogy de mit kell tegyek azért, hogy én üdvözüljek, és valahogy ez egy olyan görcsé vált bennem, hogy próbál az ember jól viselkedni, de hát mindig azt mondta Vég Tamás, az említett lelkipásztorunk, Tamás bácsi, hogy a világrekord az 3 nap, és az ember ebben úgy nagyon el tud keseredni. Fel is lehet adni. Én ott hallottam először a Zsuzsa nénitől, hogy de mindig van esély, és hogy mindig lehet újat kezdeni. Ezt soha életemben előtte nem hallottam, én valahogy nem így nőttem fel. Maga az esemény az úgy történt, hogy a kezemben nyomott egy ilyen igés lapot, amin az állt, hogy aki értünk a fiát feláldoztat, az hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. És nekem ez olyan volt, mint egy ilyen elsöprő erejű orkán szél. Tehát ezt a kérdésemet, ez úgy, ahogy volt, elfújta, és én azt éreztem, azt a hihetetlen vonzalmat, hogy nem tudok ellenállni annak, hogy én ezt a teljességet szeretném, és hogyha ennek ez a bejárata, hogy egyszerűen csak annyit kell kimondjak, hogy én hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem halt meg azért, hogy minden az enyém legyen, ezt most azonnal el kell mondjam.
0: Hogy tud egyáltalán Jézusról, hogy mit tett érted, és hogy elhidd ezt, azért gondolom egy folyamat volt. Hallottál a templomban, különböző helyeken Jézusról, most is hallunk újabb és újabb igehirdetéseket, de hogyan történik mégis ebben is egy-egy megújulás, egy-egy elesés, egy fölállás, ahogy te is beszéltél erről. Ezen az úton te hogyan haladsz, vagy mit élsz meg?
1: Ezek ilyen felismerések nyilván az embernek. Időnként könnyebb elengedni, úgy tűnik, hogy könnyebb a világ lehetőségeit megragadni, és én nagyon-nagyon sok módon kerestem az egyéb emberi lehetőségeket, amivel tudnék a saját problémáimon, fájdalmaimon enyhíteni. És az Úristen ezt engedi egy ideig, hogy az ember, amire szüksége van, ő szerinte azt kipróbálja. Azért persze voltak lépések, és amikor úgy igazán elkezdtünk járni családra egy gyülekezetbe, azért én akkor is úgy voltam még, hogy tudtam, hogy a helyemen vagyok, de sokáig volt bennem egy ilyen gát, hogy még tartogattam magamnak valamit saját magamból. És tudtam, hogy ez egy fél lábbal való sántikálás, és nálam a következő lépés az volt, hogy volt egy gyerekisten tisztelet, akkor állapotos voltam a 3. gyermekemmel, és kisobodás gyerekeknek tartottunk vasárnapi isten tiszteletet, és ott ültünk a Julianna iskola tornatermében, és a magvető példázata volt az ige, és kaptam előző nap egy kedves rokonomtól egy gyönyörű, szép, frissen ültetett kis szegfűt, és ezt bevittem a gyerekeknek, és vittem egy marék kavicsot is, és azt mondtam, gondold át, hogy te mi szeretnél lenni, hogy ez a jó földbe ültetett virág, vagy olyan föld, ami így koppanva hullik le, és akkor a kezemből, a markomból leengedtem a földre a kavicsokat, és ahogy azokat koppantak a földre, az számomra egy olyan döbbenetes fordulat volt, hogy ott a nap éppen besütött az ablakon arra az egy szál virágra, és a kettőt összehasonlítva, én azt mondtam, hogy én nem akarok ilyen koppanó föld lenni. És nekem ez egy olyan fordulat volt, hogy akkor ki tudtam mondani azt, hogy Uram, én mindent át szeretnék adni neked.
0: Mi változik egy ilyen kijelentéskor, vagy amikor kimondunk valamit Istennek? Ez sokak számára furcsa lehet, hogy egy ilyen akár a fejünkben, magunkban kimondott elszálló gondolat is hat, vagy az életünket megváltoztathatja.
1: Isten nagyon megáldja ezeket, a mi legkisebb lépésünket is. Ha igazán őszintén annyit beletesszünk azt a porszemet, ami van, és amit éppen fel tudunk ajánlani, azt hatványozottan megáldja. És én mindig ezt tapasztaltam meg, hogy sokkal, de sokkal nagyobb az a bőség, tényleg túlcsorduló, amit ő tud adni, mint amit az ember el tud képzelni előtte, vagy úgy féltjük magunkat, meg óvjuk a kis dolgainkat, amik a markunkban vannak, azt hiszük, hogy a miénk, de ha elengedjük, akkor bőségesen, gazdagon sokkal többet ad helyette. És egyszer csak volt még egy ilyen nagy fordulat, amikor pár évvel később, emlékszem, hogy a Balaton parton ültem a strandon, sütött a nap, és a fasori harangszót lapozgattam, és megakadt a szemem egy igén, hogy teljes szívvel kereslek téged, ne enged, hogy eltávolodjak a parancsolataitól. És én akkor értettem azt meg, hogy hát ez óriási, hogy azért is lehet imádkozni, hogyha én nem tudok megállni, de az Úristen tartson meg az ő közelében. És nekem ez egy ilyen napi imádságom, hogy én nem tudok kitartó lenni. Tehát én ezt pontosan tudom, az Úristen az, aki meg tud tartani az ő közelében.

0: Az Evangélikus Rádió Misszió műsora szól. Diószegi Ritával, a Luther kiadó olvasószerkesztőjével beszélgetünk.
1: Örülök, hogy említetted az igét, hiszen arról is kérdeztelek volna, hogy mi a Biblia szerepe kifejezetten az életedben, egyrészt úgy, mint Isten szava, másrészt pedig, mint tárgy a Biblia, hiszen van egy szolgálatod, egy ilyen tehetséged, amiről majd mesélhetnél, hogy egyedi bibliaborítókat készítesz.
2: Hát a bibliaolvasásra szerintem nem egy magától értetődő dolog. Én nagyon sokáig küzdöttem a bibliaolvasással, már a megtért időszakomban is, egészen addig, amíg nem került a kezembe egy új fordítású biblia. Én valahogy nekem a károlyi bibliát olvasni, az egy küzdelem volt. Nekem akkor szólalt meg az Isten igéje, amikor mai nyelvezettel tudtam kézbe venni, és azóta kitárolt az ige.
1: Pedig te nyelvész vagy, tehát értetted a szavakat régies formájukban is.
2: Igen, valahogy egy olyan többlet rakódott rá, ami számomra nyelvileg volt inkább izgalmas, mint tartalmilag. Tehát nekem elvonta a figyelmemet a forma. A biblia olvasás az napi kenyér. Akkor is, hogyha időnként jól lakott vagyok, és nincs kedvem, akkor is tudom, hogy ez egy olyan gyakorlat, amihez nekem ragaszkodnom kell. Én egyébként úgy szoktam a Bibliát olvasni, hogy mindig az elejétől a végéig elolvasom, elég hosszú idő alatt. Most nagyon hosszan kellett emiatt foglalkozzak a Mózes összkönyvével az utóbbi időszakban, és megmondom őszintén, hogy több egyére olvasom, ugye, de ez most nagyon-nagyon nehéz volt. Azt hiszem, hogy ez is egy ilyen felnőttebb állapot, hogy meg kell küzdeni az embernek az ige nehézségével. De hát ezzel is akar ez is nem mondani nekünk sok mindent. Meg kell küzdeni a nehezebb ige szakaszokkal is. Lehet magyarázatokat keresni hozzá, segítséghez nyúlni. Szoktam is, tehát utána olvasok sok mindennek. Tehát kiegészítem magyarázatokkal.
1: Olyasmit esetleg, ami hasznos egy bibliaolvasónak és nálad bevált, tudsz ajánlani? Van ilyen állandó könyv kupacod, amihez nyúlsz, hogy jobban értsd az igét?
2: Igen, bár egyre kevésbé könyvformájában. Rengeteg jó tartalom van az interneten, és azért ebből a szempontból én eléggé kényelmesedtem, és vannak olyan portálok, ahol megbízható keresztény irodalommal találkozik az ember, sőt igényes formában és igényes válogatásban. Így került elém egyébként az Evangelikál csoport egyesület is. Nekem ez volt az első reakcióm, hogy meglepődtem, hogy mennyire igényes válogatásaik vannak, és milyen igényes párbeszédek folynak az oldalukon. És amikor én találkoztam az ő tartalmaikkal, akkor az volt a feltűnő, hogy szinte tökéletes szövegeket produkálnak, és az a nagyon kicsi, ami hiányzik, azt én bele tudnám tenni. És akkor én így felajánlottam a szolgálatomat, hogy olvasó szerkesztői szempontból örömmel rendbe tenném a szövegeiket. Úgyhogy nekem van egy ilyen szolgálatom most már évek óta, hogy ezen a felületen javítgatom az ott megjelenő fogalmazványokat, és ez egy olyan megtartó erő volt a számomra az utóbbi időszakban, hogy nagyon változatosak a témakörök, de mégis ez az egységes kontextus egyértelműen evangéliumi és biblikus irányt mutat.
1: Mit jelent számodra az, hogy evangéliumi, és hogy biblikus, hogy értsék a hallgatók, hogy miről beszélünk egyáltalán, és hogy miért fontos ez?
2: Az evangélium és a biblikus, elég sok kifejezést lehet ma már használni rá, a legcsúnyább talán az a fundamentalista, ami egy ilyen kívülről reagatott jelző a mai megítélés szerint. Én azt mondanám, hogy konzervatív. Nyilván, ha az ember olvassa a Bibliát, akkor magyarázatokon keresztül érti meg, tehát értelmezni kell a szöveget. Hitvallások épültek a bibliai szövegre, és ezek a hitvallások, ezek nagyon jó iránymutatók. Ha valami nem egyezik magyarázatként ezekkel a hitvallásokkal, a történelmi egyházak több évszázados hitvallásaival, akkor ez nem konzervatív, nem bibliai alapú magyarázat. Számomra ezt jelenti az, hogy valami biblikus és evangéliumi. Lehet ezt tovább magyarázni, hogy mindenképpen az egy ismérve, hogy Krisztusra mutasson az ő evangéliumára, az ő üttervére, akár az egész Ószövetség. Azt, ha valaki úgy magyarázza, hogy az Krisztushoz konkludál, akkor az nyilván evangéliumi. És még azt hadd tegyem hozzá, hogy a Bibliát ezt Isten szavának tulajdonítom egy az egyben.

0: Honnan ered az ötlet, hogy te készíts egyedi bibliaborítókat? Mennyiben számít neked a Bibliának a vonzóvá tétele így külső szemlélő számára is, vagy aki kezébe veszi aztán a saját borítójú Bibliáját?
1: A protestáns hívő embernek a egyetlen kegytárgya az a Bibliája, és bizony sokaknak biztos láttak már mások is, ilyet egy rongyá van olvasva a Bibliája. Tulajdonképpen én csak beleléptem egy hagyományba, hogy régóta készítenek bibliaborítókat, akár népművészeti vonalon is. Egy praktikus tárgy a bibliaborító, mint olyan. És azt láttam, volt ennek egy ilyen 10 éves előzménye, hogy ha az ember Magyarországon keres bibliaborítót, akkor ha beírja az ember az internetbe ezt a szót, hogy bibliaborító, akkor egy ilyen szürke massza úszik elé. Valahogy ez a magyar ilyen keresztény ízlés, ez kicsit megragadt így az elmúlt rendszernek a színvilágában. Ha viszont az ember rákeres arra, hogy mit tudom én, Bible cover mondjuk, akkor meg így felrobban az internet a színektől. Nekem van egy ilyen infantilis vonzódásom a színekhez. Érdemes szerintem egy kicsit felfrissíteni a magyar állományt. Végül is a vállalkozó kedvemet az indította be, hogy itt a Luther kiadó van közvetlenül az evangélikus könyvesbolt mellett van a szobám, és ez egy lehetőség volt arra, hogy itt szívesen várják a biblia borítóimat, és eladásra kerülnek. Csodálatos összefüggésnek találom az életemben azt, hogy én szövegekkel foglalkozom, textusokkal, és a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik, és én ezt a nagyon szerves egységnek látom ezt az egészet, és talán a legszebb szimbóluma a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az tulajdonképpen egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. Egészen komoly farazsat gyújt bennem, hogyha erre gondolok mindig, hogy az Úristen milyen csodálatosan szövi ezt az életet, és hogy ő a szavával teremtette a világot, és ezekből a szavakból mondatok állnak össze, ha körülnézünk, és így olvashatunk a világban, és az Úristen most is szövi. Olyan finom munka, és olyan aprólékossággal, és olyan csodálatosan van megszőve, hogy tele van persze foltokkal, meg szakadásokkal, foszlásokkal, meg vérrel, és az Úr Jézusnak a vérével szőtte ezt az Isten. De valahogy nekünk a feladatunk az, hogy az Isten áldásával ezeket javítgassuk, foltozgassuk, tisztítsuk, és szerintem az egy feladatunk, hogy a szépséget, ezeket az aranyszálakat felfedezzük benne. És én ezt szeretném igazából megmutatni az én biblia borítóimon is, mindenféle összeválogatott mintákkal, hogy az ember körülnéz, akkor tele van az élet szépségekkel, de ezek a szépségek nem szabad, hogy ilyen önmagáért való szép legyen, hanem ez mindig az Úristenre mutat, meg arra távolabbi jóra és szépre, ahova majd el fogunk érkezni. Mindig azt szeretném kifejezni valahogy a Biblia borítóimon is, hogy akárhova nézünk, találunk olyan dolgot, ami Istennek a szeretetére mutat.
0: Miért szik a márka neve a te bibliaborító készítésednek, ennek a szolgálatodnak, ennek a területnek?
1: Nekem egészen kiskorom óta van egy ilyen emlékem, hogy amikor ráreltem erre a szik latin közbeszúrásra valamilyen könyvben, az nagyon tetszett önmagában. Azért, mert ez egy ilyen kikacsintás az olvasóra, hogy mi ketten tudjuk, hogy ugye ott valami gond van vele. Ugye a szik maga azt jelenti, hogy így. Tehát egy olyan szövegre utal, ami valamiért vagy formailag hibás esetleg, vagy tartalmilag pontatlan, és úgy szerepel a könyvben. Önmagában tetszik egyébként vizuálisan ez a felirat, tehát két ilyen kapcsolzárójel között felkeltőjelben, ezt így a szemnek is arányosnak tartom, de számomra azért egy fontos ilyen embléma, vagy jelszó, mert azon a területen, ahol én dolgozom, olvasószerkesztőként, azt látom magammal kezdve, hogy erre a területre olyan emberek mennek, személyiségüket tekintve, akik szeretnek hibákat javítani, és azt szeretik, hogyha nem a saját hibáik, és nem mások javítják ezeket a hibákat. És ez nekünk szerintem egy ilyen kísértésünk, hogy ebben mi nagyon el tudunk csúszni ilyen hiperkorrekció irányában. Ez egy ilyen folyamatos küzdelem szerintem, hogy az ember megmaradjon józannak ezen a területen, és bizony azzal szembe kell nézni, hogy sokszor van olyan, hogy én teszem bele azt a hibát, mert túl gondolom, és nagyon sokszor van olyan is, hogy támadás éri az embert azért, mert hogyha valaki szerző nem ismeri a teljes magyar helyesírást, akkor fel is áborodnak azon, hogy miért javítottuk ki ő szerintük rossz variációra. És ez a szik, vagyis ez az így, ez számomra azt jelenti, hogy úgy kell elfogadni egy kéziratot, vagy egy kiadványt, hogy nincsen 100%-osan tökéletes kiadvány, és számomra ezt a tökéletlenséget jelenti, hogy ezt a kényszerességet velem az élen én tudjam elengedni, nem csak a szakmámban, hanem önmagammal szemben is, hogy egyszerűen az Úristen így szeret ebben az állapotomban, az Úr Jézusban.

Kedves hallgatóink, a Barostéri Református Gyülekezet tagja, az Evangélikus Egyház Luther kiadójának olvasószerkesztő munkatársa, Diószegi Rita volt a vendégünk. A vele készült interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheram.hu rádió menüje alatt is, illetve podcastként a Spotify-on lélekhangoló név alatt. Az Evangélikus Rádió missziónak a következő elérhetőségeken jelezhetnek vissza a műsorral kapcsolatban. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. További jó rádiózást, áldott bibliaolvasást és bátor Istenbe vetett bizalmat kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet találtuk ki, a kereszténység kilátásai a 21. századi Magyarországon. Beszélgető társam Ökrös Tamás, aki interneten így mutatkozott be. Magamról annyit, hogy matematikát, fizikát és filozófiát tanultam a Szegedi Egyetemen, teológiát a Hittudományi Akadémián és grafológiát a Grafológiai Intézetben. A matematikán kívül tanítottam személyiség, lélektant és szociálpszichológiát is, és ez nem lényegtelen a matematika tanítás szempontjából sem, az ugyanis csak 10%-ban matematika, és mondjuk 40%-ban pszichológia, a fennmaradó 50% odafigyelés tanítványaimra. Az Agora két műsorában is foglalkoztunk az Egyház és Társadalom folyója az által szervezett Quo Vadis című beszélgetéssel, melynek alapkérdése az volt, mit kezdjenek a magyarországi egyházak egy olyan történelmi pillanattal, amelyet sokan rendszerváltozással felérő politikai fordulatként, mások inkább csak erős társadalmi átrendeződésként érzékelnek. Az újra kell gombolni a kabátot kifejezést a beszélgetés egyik felkért előadója, Várszegi Asztrik, emeritus panonalmi főapát használta. Te pedig, aki részt vettél ezen a konferencián, hallgató, hozzászóló, ezt a kifejezést akkor szokták használni, ha valami annyira elromlott, annyira tévútra került, hogy azzal kapcsolatban nem elég a felszínt kapargatni, nem elég látszatmegoldásokat keresni, hanem visszamenni az alapokig, mindent újra kell gondolni, és másként kell csinálni. Miben látod a most, hát nem régen, két hónapja befejeződött kurzusnak a lényegét?
1: Hát, hogy nagyon tömören akarnám azt összefoglalni, machiavellista társulás volt a Fidesz, az persze kívülről, sőt a Fidesz pereméről sem látszott, de a legpontosabban akarnám megfogalmazni, hogy volt nemrég a Fidesznek ez a választások utáni kongresszusa, és ott azt mondta a Stumpf Pista, hogy a korrupció az néha a miniszterelnök dolgozó szobájának íróasztaláig ért. Na most véleményem szerint megállapításban az irány el van tévesztve, mert az nem odáig ért, hanem onnan indult. Ennek a rendszernek, hogy a korrupció a lényege, ezt a Lánci András, aki az egyik fő ideológusa volt a Fidesznek, meg is mondta egyszer egy interjúban, elszólta magát, azt mondta, hogy amit sokan korrupciónak vélnek, az a Fidesz politikájának a lényege. Na most, hát erről annyit, hogy ha ezt így ilyen történelmi távlatba akarnám helyezni, akkor azt mondanám, hogy ez az eredeti tőkefelhalmozás volt Magyarországon. A második eredeti tőkefelhalmozás, mert ugye egyszer az első tőkefelhalmozásnak az eredményei 45 után meg lettek szüntetve. Ezért kellett csinálni még egy tőkefelhalmozást. Hát a Fidesz magára vállalt azt, hogy ő lesz a gyűlölt burzsoázia, ellenben a vörösbárokkal, tehát ők mondjam gazdaságilag is át akarták venni a hatalmat, és hát az eredeti tőkefelhalmozásnak ugye van ez a szállóige, hogy csak az első milliómról ne kelljen számot adnom, a többi az már menni fog. Tehát az szinte sehol nem a fair play, gazdasági fair play jegyében történt. Kedvencem Karl Marx nevezetű, akkor már közgazdász, amikor tőkét írt a második kötet 22. fejezetében írt, hogy ez Angliában nem volt más, mint a rablás parlamenti formája, jelzem nálunk is. Én úgy értékelem ezt, ami április 12-én történt, ha már így ez felmerült, hogy ez egy elhúzódó rendszerváltás vége. Az első rendszerváltás, ami 80-as évek legvégétől, tehát 90 1990-ben történt, az nem demokráciát teremtett, hanem jogállamot, és természetesen kapitalizmust. Egyszer olvastam egy statisztikát, hogy 1994-ben, abban az egy évben 600 ezer vállalkozás ment tönkre Magyarországon. 600 ezer vállalkozás. Na most ez annak a jele volt, hogy 1990-ben ez az ország, hogy tetszik, egy emberként a kapitalizmusra szavazott. Voltak akkor még konkurens nézetek, itt Liska Tibor féle gazdasági koncepció, harmadik út, és a többi, és a többi.
0: De... Hozzáteszem, ne feledd szabad, igen. A Liska féle elképzelés az egy szocializmusnak egy ilyen emberarcú és kapitalizáltabb változata volt, azért ez meg is valósult. Szentesen és máshol az ő elképzelése. Tehát mint egy harmadik út a szocialista és a kapitalista között, ez nagyon ígéretes volt én szerintem, és akkor itt annyit még tesz hozzá, és mindjárt visszadom a szót neked, és azért is fontos ez, mert igen, ez a kapitalizálódás azért nem tudta megszüntetni a tovább élő, Vitányívánt idézem, tovább élő félfeudalizmust. A kis van. Királyságot.
1: Hát főleg azért, mert nem lett kapitalizmus hát mindjárt, vagy olyan van, lett, amilyen. Van, az, hogy az a 600 ezer vállalkozás, mert tőnk, ez azt jelenti, hogy ennél több volt. Ezt én azt a hasonlatot szoktam erre mondani, hogy olyan volt az egész, mint a, ugye a Pál utcai fiúkban volt egy darab közlegény, nem csak Ernő, és mindenki más tiszt. Na most mi nálunk mindenki... Úgy akart kapitalizmust, hogy ő kapitalista akart lenni alapvetően. Tehát itt rengeteg kisbolt, tehát kis családi vállalkozások alakultak, és Magyarországon a tőkés kizsákmányolás legelterjedtebb formája az az önkizsákmányolás volt, meg a családtagok kizsákmányolása, mert csak így tudtak létezni.
0: Igen, te visszakérdeztél, hogy ez a kurzus, ez most már hosszabb időszak, mondjuk itt majdnem a tehát majdnem a rendszerváltástól
1: onnantól
0: időszak, és mondtad, hogy politikai értelemben. Erre mondtam, hogy igen, de most módosítanám, mert éppen te most már másról kezdtél beszélni, mentalitás értelemben is.
1: Abszolút.
0: Értékrend értelem.
1: Egy kultúra.
0: Habitus, egy kultúra.
1: Egy kultúra.
0: Egy kultúráról beszélünk. Megszakítottalak.
1: Jó, de fontos volt, amit mondtál, nagyon fontos volt, amit mondtál, mert pontosan az a problémája volt annak a rendszerváltás a 90-es fázisának, vagy ami akkor történt. Hát emlékszem, hogy 89. március 15-én, ha lehet itt nosztalgiázni, Szegeden ugye a több tízezres ünneplés volt, a különböző pártoknak a képviselői mondtak beszédet több helyszínen, az utolsó helyszínen a Gazsi, a Tamás Gáspár Miklós az SZDSZ részéről, én meg a Fidesz részéről mondtam beszédet, és én voltam a legutolsó. Utólag Gazsi azt mondta nekem, Tamáskám, ezt nem kellett volna. Az volt az én beszédemnek a lényege, hogy borzasztóan örülök, hogy ennyien ünnepjük itt a majd nem soká beköszöntő demokráciát. Én azt szeretném, hogy amikor annak a hétköznapjai elkövetkeznek, na akkor is ilyen sokan legyünk. Tudnék, az volt a meglátásom, hogy hát azt mondjam, hogy mondtam is, hogy demokráciát azt nem lehet kapni ajándékba, se felvilágosult fejedelemtől, se Gorbacsov elvtárstól, azt nekünk meg kell csinálni. Az nem megy civil kurázsi és a nép politikai aktivitása nélkül. Most sajnos az egy olyan formáció volt, hogy megalakult a jogállam, de ez csak egy keret, de ez nem lett kitöltve a népnek a politikai aktivitásával, ezért a fékek és ellensúlyok rendszere az egy ilyen üres keret volt valójában. Igen, nem igazán működött.
0: Nem lett kitöltve a demokratizálással.
1: És ha minden igaz, akkor most talán...
0: Jó, ne szaladjunk előre. Igen. Ahogy amit most bemutattunk, hogy itt messze nem csak politikai és gazdasági jellemzője volt ennek, hanem kulturális mentalitásbeli, így tekintve ezt a korszakot, mit jelentett mindez az egyházak számára?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
0: Hiszen ez a fő témánk most.
1: Igen, hát

0: elvallástalanodási tendencia volt. Az egyházak borzasztó boldogok voltak abból a szempontból, hogy úgy gondolták, hogy na talán majd most ezt a tendenciát meg lehet fordítani. Én azt gondolom, hogy az egy pillanatnyi helyzetértékelés volt, és nem gondoltak bele, hogy itt milyen tendencia az, ami miatt elvallástalanodás volt, és hogy nekik ezzel a tendenciával kellene valamit szembe, hogy mit azt majd arról mindjárt, arról is, de hogy azzal kéne valamit szembeállítani.
1: Megengedett, hogy az elvallástalanodást egy picikét megpróbáljam finomítani, és igen, akkor megkérdezem, hogy egyetértesz-e vele. Hát mi vallásszociológusok ezt inkább úgy szeretjük mondani, hogy a hagyományos, egyházias, intézményes vallásosság szorult háttérbe. Olyan elvilágiasodásról van szó, ahol a hagyományos intézményes vallásosság szorul háttérbe, megmaradt helyette valami már nehezebben körvonalazható magamódján vallásosság, személyes vallásosság.
0: Hú, ez egy nehéz kérdés. Akkor fogalmazunk így, hogy...
1: A templomba járó vallásosság, az egyházakhoz csatlakozó vallásosság, igen, lazul meg nagyon, és tűnik el részben.
0: De nem csak. Tehát, hanem egyszerűen az emberek nagyon sokan váltak ateistákká. Később jött valamiféle vallásos reneszánsz, amikor rátaláltak ilyen nyugatról bejövő New Wave, meg ilyen konstrukciókra, de én azt gondolom, hogy az Isten hit az nagyon erősen, tehát a sok év alatt, nem az a 90-es rendszerváltáskor, hanem már előtte történt ez a hitvesztés, tehát nem csak.
1: Igen, én itt ezt fekete-fehéren nagyon megbízható adatokkal tudjuk bizonyítani, és nagyon érdekes, hogy a rendszerváltozás után, vagyis mi a túlbuzgó keresztények, túlbuzgó vallásos emberek, itt az ateizmus mit követett el. Ateizmus eléggé gyenge hatásfokkal működött ebben a tekintetben. Az ateisták aránya 5% közül, az Isten tagadók és az agnosztikusok aránya együtt nem volt több, mint 10%. Amit mi ateistának mondunk, az egy pontatlan leírás. Okay. Ők azt mondják, hogy nem vagyok vallásos. A nem vallásosok aránya nőtt meg jelentős mértékben.
0: Hát,
1: ez azért igen, fontos, jó, mert az ateista az egy viszonylag körülhatárolni, ő valamit tagad. Az jó, agnosztikus meg igen, azt mondja, hogy számomra nem bizonyítható Isten. Igen, a hagyományos istenhit, a hagyományos egyházhoz kapcsolódó istenhit és vallásosság lazult meg, málott szét.
0: Jó, az igazság az, hogy akkor én nem jól mást értettünk. Én pont azt értettem volna vallás alatt, amit te hagyományos, tradicionális, egyházias vallásosságnak nevezel.
1: Igen, igen, igen.
0: Tudnélek, az egyéni vallásosságból hiányoznak azok a szociológiai institúciók, amikkel én azonosítom azért.
1: Abszolút így van, abszolút így van, de nem lenne szerencsés kidobni az ablakon.
0: Igen. Azok bizonyos valóban valami attitűdök a világgal szemben,
1: igen,
0: azok
1: igen,
0: vallásos attitűdök, azok igen, megmaradtak. Igen. Ebbe teljesen igazad van.
1: Igen, igen.
0: Most csak az egyéni szubjektív
1: szét. A lényegen nem változtat, mert az, hogy ez az intézményhez kötött kereteket adó napirendet is előíró intézményes vallásosság megszűnése viszont rengeteg embert elbizonytalan, nem maradt kapaszkodója, illetve hát pótlékok jelentek meg kapaszkodóul, éppen esetleg a gyors szerzésnek a lehetőség, amiről te itt elkezdtél beszélni. Hogy érintette az egyházakat mindez az új helyzet? Mit tudtak csinálni az egyházak? Milyen utakat találtak maguknak? Megszűnt az egyházak alibéje, hogy az ateizmus, a kommunisták.
0: Így van. És amikor azt a kérdést teszem fel, hogy milyen helyzetben találta őket, akkor leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy milyen belső struktúrák,

0: struktúráik voltak az egyháznak, és milyen mechanizmusok működtették, időzelbe értették, vagy milyen mechanizmusokban érte meg magát az egyház, és én ezt azt gondolom, hogy ez azon a beszélgetésen az Asztriknak volt egy nagyon-nagyon erős kifejezése, az nem is a Gapát újragombolása volt egyébként, hanem amikor azt mondta, hogy konzervatívak vagyunk betegesen.
1: Feudális egyház vagyunk.
0: Igen, de aztán azt mondjuk,
1: konzervatívak vagyunk, betegesen. Van, beteges módon, így
0: beteges
1: van.
0: Módon.
1: Így van.
0: Tehát ez a beteges konzervativizmus, ez folytatódott.
1: Igen, tehát, ez nagyon fontos.
0: Ez a legnagyobb tragédiája. Egyébként is akkor itt azt mondom, a tradicionális kereszténységnek is ez a konzervativizmus. Henyének van egy írása a kereszténységről, azt mondja, hogy a kereszténység jövője az azon múlik, hogy nekünk, az emberiségnek szüksége van-e még rá. És én azt gondolom, hogy ez a konzervativizmus ez pont azt jelentette, hogy az egyházi potentátok nem gondolták át azt, hogy igazából mit is ad, vagy mit kéne adjon az embereknek a kereszténység, és hogy arra, amit ad, mondjuk ezzel szemben akár, arra az embereknek milyen mértékben van szüksége. Most akkor megint mondhatnék egy, ha már Marxot idéztem az előbb, hogy neki volt egy ilyen híres történet-filozófiai elve, amikor azt mondta, hogy a történelmi jelenségek azok utólag, retrospektíve érthetők meg igazán, mert amikor látjuk, hogy mivé fejlődik valami, persze, akkor tudjuk a csira formára azt mondani, aha, ebből lett az, ami aztán kibontakozott. Mm-hmm. Na most azt én ezt az ateizmust azért is mondtam az én tanítványaimnak, azért mindig szóba kerül, ugye van egy feszület a szóba falán, szóba kerül a hit. Van, amikor megkérdezem egyszerűen, tízből egy. Ha valami, akkor a hitek továbbadása az nem sikerült. Nem olyan régen, azt hiszem pont az is egy ilyen beszélgetés volt a Wildman Jánosnak erről a pasztorációs könyvéről, és ő abban idéz egy statisztikát, hogy milyen hatékonysággal végzik a kereszténység továbbadását az egyházi gimnázium.
1: Igen, van. A fiatalság körében még csak nem is a tizenévesek, hanem már a 20 évesek körében is, sőt, bizonyos adatok szerint a 40 alatt lényegesen csökken bármiféle vallásosság. Most az egyházias, meg a maga mondján vallásosság is, ez tényleg így van. 50 éve így van, tehát folyamatosan csökken. De az elmúlt 25-30 évben viszont ebben a korosztályban is valamelyest növekszik az Isten hívők aránya. Tehát nem vagyok vallásos, nem járok templomba, nem érdekel engem az egész, de Istenbe vagy valamilyen transzcendenciába hiszek, illetve Jézus egy nagyon jó fej.
0: Na, igen, tehát...
1: Ez a fiatalság körében is tapasztalható.
0: Ez így van, teljesen egyetértek. De azok, akik a Jézus egy jó fej, azt egyre kevesebbet hallom. Egyszerűen az van, hogy nem találkoznak el, nem irodalom órán van szó a Bibliáról. Kiolvassa el a kötelező irodalmokat, nem szokták elolvasni, Bibliát se olvassák el. Azokat a szövegizéket, amik benne vannak a tankönyvben, amik azokat se olvassák el. Gyorsan most, főleg mióta van mesterséges intelligencia, felteszek, foglalnálja nekem össze 3 mondatban, mi annak a lényege.
1: Innen folytassuk, jó?
0: Jó.
1: Egy kis zenehallgatás után.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Ökrös Tamással a kereszténység kilátásai a 21. században hazánkban címmel.
1: Az előbb egy gondolatot nem fejeztünk be. Amikor én az Aszlikot idéztem, és azt mondta, hogy konzervatívak vagyunk, ez elsősorban arra vonatkozott, hogy azok a struktúrák és az alapvető egyházi, meg egyházias intézményes mechanizmusok, ezek ugyanazok a hatalmi struktúrák, amik Nagy Konstantinnal jöttek be a kereszténységbe. És ezektől vagyunk képtelenek elszakadni, vagy hát a kereszténység ezektől képtelen elszakadni, ezektől a struktúráktól.
0: Egy hívő ember ezek szerint ebben a kurzusban, ebben a folyamatban, ebben a sajátos kultúrában kétszeresen is alattvaló volt.
1: Pontosan így van.
0: Civilként is, és hívőként is.
1: És ez volt az egyházak számára a legnagyobb kísértet. Ugye Jézus követői lennénk, és ugye a kísértések elutasításában már nem bírt az. Mert ugye Jézus azzal lett megkísértve, hogy fölvitte ugye a magas hegyre, őt a sátán megmutatta a világ dicsőségét, és azt mondta, hogy ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. Tehát egy hatalmat adott volna a világ felett Jézusnak, és ez az, aminek az egyház nem tudott ellenállni, ő hatalmi struktúrákban létezett továbbra is, és emiatt volt egy nagyon erős affinitása a hatalmi struktúrákban létező állammal.
0: Mégis nem minden hívő lett alattvaló. Például a peremen lévők, a nem a fősodorban lévők, nem az egyház kebelén maradó, hanem a maga módján vallásos emberek, mondták, köszönöm szépen, nem kérünk ebből, amit a papok mondanak, stb. Tehát itt ők ez alattvalóságból ilyen módon, hogy ők saját maguk alakítják ki a vallásosságot, ebben ne szóljon bele.
1: Sőt,
0: kik voltak még képesek?
1: Sőt, az egyházakon belül, de most a katolikus egyházon belül, persze. Most elsősorban gondolok a bukorbázis közösségre, tehát a Murányi Gyurka bácsinak a által alapított bázisközösségre, tehát az egyházon belül is meg lehetett fogalmazni, ha úgy tetszik, egy ellenkultúrát ezzel az alattvalói feudális léttel. Amikor keresztény barátaimmal beszélgetünk, meg szoktam kérdezni, hogy ez már itt az Isten országa? Hát mondják, hogy nem. És akkor azt szoktam mondani, hogy hát ha nem, akkor miért gondoljuk azt, hogy nekünk más sors adatik meg a Jézus követésben, mint Jézusnak magának? Nem azt mondom, hogy mindenkinek meg kell magát feszítetnie, hogy addig ne nyugodjon, amíg keresztre nem feszítik, de hogy minimál kellemetlenségeket vállaljunk a hitünkért, és nézzük meg, hogy Jézust végül is miért feszítették meg. Én azt gondolom, ez egy politikai koncepciós per volt az övé. Fölment Jeruzsálembe, és szembeszállt azzal a politikai, és akkor a vallási, akkor még ugye még ugyanaz volt politikai és vallási hatalommal, ami akkor a kúrens rendszer volt Izraelben, ezért halál járt. Ezt mi nem vagyunk hajlandók vállalni. Tehát miközben azt látjuk, hogy olyan kurzusok váltják egymást, amit a szociális érzékenységnek a minimumát sem mutatja, és itt tegnap volt nálam egy ilyen fiatalokból álló, 16 évesekből álló társaság, akikkel Z-generációs kérdésekről beszélgetünk, és ott baloldaliság, az egyik gyerek eszetette fel, hogy beszélgessünk a baloldaliságról, és hát akkor így rámutattam ennek a bibliai gyökereire, hogy nem egyszerűen szociális érzékenységről van szó a prófétáknál. Ők azt mondják, hogy amikor Isten nevében szólnak, hogy nem tartottátok be, vagy megsértettétek az özvegyek és az árvák jogát. Tehát nem bízzuk a jómódúaknak a irgalmasságára azt, hogy majd ők adakoznak a szegény, meg majd jobbra fordítják a sorsukat, hanem ehhez jogot rendelünk. Ez lenne a baloldaliság.
0: Hát akkor nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert kicsit riasztó volt nekem a Jézus követést csupán az akár meghalni is érte mentalitással jelezni, hanem hát nyilván a Jézus tulajdonképpen erkölcsi forradalmár volt, amennyiben radikálisan a szegények mellé állt.
1: Én azt mondom, hogy
0: a szegények radikális segítése az nem egy igazi Jézus követés? És nem ez hiányzik nagyon?
1: Ez nagyon hiányzik. Ez hiányzik legjobban talán, ugye? Bizonyos értelemben. Nem, és egyébként nem csak politikai megfontolásból,
0: nem, mert
1: hanem mikor
0: élem,
1: jó nekünk. Mikor élem által inkább az Isten képűségemet. Én azt mondom, hogy Jézus, amikor metanójáról beszél, ugye az azt jelenti szó szerint, nem tudom, mi lehetett az eredeti arám szó, de az azt jelenti, hogy a gondolkodás megváltoztatása.
0: Így van.
1: Miről kell másképp gondolkodni? Istenről meg az emberről. Na most, ahogy Istenről hogy kell gondolkodnunk, abban elég világos példát mondott egy szerető atya. Ha azt mondja, hogy mi legyünk hasonlatosak Istenhez, már pedig ez többször is mondja, hogy legyetek hasonlatosak hozzá, akkor ez azt jelenti, hogy nekünk szerető atyaként, szerető felebarátként kell a felebarátainkhoz viszonyulni.
0: Pontosan. És akkor a Jézus követés tulajdonképpen egy ilyen szerető felebaráti közösségbe való részvétel.
1: Így van.
0: Én a Jézusi közösséget nyilvánvaló, az evangélista már kicsit emelkedett, tebb hangulatba írták meg az evangéliumokat, a föltámadt Jézus szemszögéből nézve, és hát ilyen apró hétköznapi dolgokról hajlamosak voltak megfeledkezni, hogy ez egy nagyon emberséges, baráti, vidám társaság volt Jézus körül, és ezt megvalósítani is egy Jézus követés.
1: Ja, a Gerhard Lófink ír erről egyébként.
0: Ugye, talán,
1: van egy tanulmány,
0: talán rokonszenvesebb lenne az egész kereszténység.
1: Igen, igen, igen, igen. Na, tehát ez az eredeti szellem, ez egyrészt, ami nem jön át. A másik pedig, hát hogy ugyanakkor megvan ez a radikális profétai tradíció is a Jézusnál, tehát hogy...
0: Jó, persze. Profétai kritika is ott van nála.
1: Pontosan. És ez az, amit valahogy a magyar egyháznál, és ezért mondtam, hogy a világ egyháza, most nem foglalkozunk, mert Latin-Amerikában, hogy a felszabadítás,
0: igen,
1: teológiáig menően kritikus volt az egyház korrupt és embertelen rendszerekkel. Nálunk ez a kritikai viszonyulás. Ez.
0: Ha már említetted a profétai kritikát, akkor egyházainkat joggal nevezik a kritikusok, várszegi, asztrikok, Fabiny Tamások hallgató egyházaknak.
1: Sajnos, igen.
0: Itt igazából, de itt az egyház azért az egy, hogy is mondjam, ahol benne van a bíboros is, meg a rózsafüzér társulat Mari nénie, és a egy évben csak egyszer templomba látogató, mondjuk karácsonykor vagy húsvéti körmenetre elmenő laza hívő is. Hogy látod, kinek mekkora a felelőssége a hallgatásban? Mekkora a püspöknek? Mekkora a rendfőnöknek, aki ráadásul nem is a püspöki kar alá tartozik, hanem a pápa alá, tehát függetlenebb, a plébánosoknak, a káplánnak, a teológusnak, a rózsafüzér társulat Mari néniének. Mekkora a felelőssége? Vagy egyforma? Vagy...
1: Nem.
0: Igen.
1: Mindenkinek akkora felelőssége van, amekkora tudása van arról, hogy őt Jézus erre a profétai szolgálatra is hívta. A Mari nénének a rózsafűzér társaságban nincs tudása arról általában, hogy ő profétai küldetése is, vagy hívása is van.
0: Lehetne egyébként.
1: Lehetne, de nincs.
0: Igen,
1: tehát,
0: ha elmagyaráznák neki.
1: Én egy időben hajnali misére jártam Szegeden a rókusi plébánia templomra. Én voltam az egyetlen férfi, és én voltam az egyetlen, aki nem volt nyugdíjas korú. Esetleg olvasgatja a Szentírás, de ahhoz is kapnak egy sorvezetőt a a prédikációkor, vagy a hittanukor, amikor jártak, és abból ez nem derült. Tehát ezt nekik soha nem mondták, hogy ő neki profétai küldetésük lenne. Lehet, hogy van kivétel, nem találkoztam ilyennel. Tehát ez az egyik dolog, ami egyébként én azt gondolom, hogy ennek bizonyos megnyilvánulásai voltak olyanok, amelyek, mert most én ezt az elvallástalanodást akarnám, hogy mi az, ami miatt, akár kimerem mondani, akár azt, hogy bizonyos ellenszenvesség, vagy ellenszenv az egyházakkal szemben kialakult, és szerintem ebben ez a hallgató egyház, amit mondtál az előbb, ez nagyon erősen szerepet játszott. Tehát akinek van szociális érzékenysége, mondok minimum fel kellett, hogy tűnjön, hogy a hajléktalan ügyben az egyházak nem igazán nyilvánultak meg úgy, ahogy kellett volna. És amikor a hajléktalanok mellett leginkább kiálló evangéliumi testvérközösség pedig mindenféle hatósági vegszállásokban részesült, akkor meg ő mellettük nem álltak ki azok az egyházak, akiknek úgy igazán ki kellett volna állniuk. Vagy nem annyira, nem hallható, látható módon. Tehát én azt gondolom, hogy és nekünk itt magyaroknak volt egy babicsunk, és ezért nekünk azt irodalomórán nagyon megtanították, hogy vétkesek között cinkos, aki néma. És ez cinkos némaság, ez azt mondom, így ráégett
0: hogyan
1: az egyházra.
0: Szólalhatnának meg az egyházak, a hívek?
1: Hát egyrészt azt kell mondani, igen.
0: Milyen inspirációkat, milyen példákat követve?
1: Azon a beszélgetésen, hadd menjek megint oda, igen. Vissza, ott volt a Lipi Emmisi, aki valamikor pap volt, katolikus pap, és a Bokorbázis közösségnek az egyik oszlopos tagja mind a mai napig.
0: Igen.
1: Egy közösségben voltunk vele egyébként, mert nekem is volt egy bulányista korszakom.
0: Nekem is.
1: Benne volt ebben a közösségben a Máté Tóth András is, szerintem ő biztos volt már nálam.
0: Ő meg többször volt nálunk, igen.
1: Tehát ilyen. És lényeg, hogy ezen a beszélgetésen azt mondta a Misi, hogy talán majdnem szó szerint tudom idézni, hogy hallgattam itt a püspökatyák elkeseredett szavait, vigasztalásul mondom, hogy az egyház nem csak fölülről, hanem alulról is szerveződik. Mondhatni, tehát vannak demokratikus tendenciák,
0: igen,
1: az egyházban. Azt mondja Misi, hogy pénzről a közeljövő, most már kerestek annyit itt az egyházak, hogy pénzről a közeljövőben, vagy egy darabig nem kéne beszélni, inkább arról, hogy mit tudunk tenni a szeretet vonalán. Tehát az, hogy meg tudunk-e, a Bokorban annak idején ezt így fogalmaztuk, kontrasztársadalom. Fel tudunk-e mutatni egy kontrasztársadalmat más értékrenddel, más életmóddal? Nagyon nehéz. Azt mondom, nagyon nehéz. Csak a múltkor észrevettem, írtam egy cikket, hogy ugyanebben a témában, és egyszer csak láttam, amikor átnéztem helyesírási szempontból, hogy többesem első szemében fogalmaztam. Mi annak ennek, hogy egy idő óta előszeretettel mondom azt, hogy hát én egyházjogilag kívül vagyok az egyházon. És közben egyszer csak átváltottam többes szem első személyre, mert valahogy mégis ebben vagyok otthon, vagy ez lelkem mélyén ebbe a családba tartoznék.
0: Lenne kedved egy-két mondatban mégiscsak válaszolni arra, hogy hogyan szerezhetnék vissza az egyházak és tagjai hitelességüket?
1: Nyitottság a világra. Meg kell érteni, hogy mivel küzd a világ, mivel küzd az emberiség, mivel küzd a Z-generáció. Én most rá vagyok számva a Z-generációra, mert azt gondolom, hogy jönnek vele szembe mindenféle válságjelenségek. A klímaválság, a demográfiai válság, a foglalkoztatási válság, mesterséges intelligencia miatt, háborús válságok, azért lássuk be, hogy itt megint egy fegyverkezés, szóval a világ szörnyű, és ezek a válságjelenségek akkor fognak úgy igazán beérni, amikor és összetalálkozni, és egymást felerősíteni, amikor ők lesznek gazdaság és politikai döntéshozó pozícióban, és azért borzasztóan fontos, hogy ez a generáció, mivé lesz. És meg kéne nézni, hogy tehát nekik mire van szükségük, mit tudok nekik mondani, mint keresztény, mivel tudom biztatni őket, mivel tudok reményt adni. És ebben meg kell keresni az igazi eredeti Jézusi üzenetet, a rárakodott bornyírt hagyományokat hagyjuk, ne beszéljünk róla. Nem mondom, hogy vágjuk ki a Bibliából, mert nem lehet így hozzányúlni a Bibliához, csak hagyjuk. És ahogy a Misi mondta, beszéljünk, nézzük meg, hogy mire vagyunk képesek a szeretet vonalán.
2: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Magvetés.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Egyik nap Jézus leült a tópartján. Azonnal körülvették a népek, de olyan szorosan, hogy alig kapott levegőt. Ezért egy csónakból szólt hozzájuk. Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem történetesen az útszélre hullott. Jöttek a madarak és felcsipegették. Más szemek köves talajra hullottak. Itt nem volt elég a föld. Csak hamar kikeltek, mert nem kerültek mélyre a földbe, de aztán, hogy forron sütött a nap, kiszáradtak, mert nem eresztettek mély gyökeret. Voltak szemek, amelyek bogáncsok közé hullottak. Amint a bogáncsok megnőttek, elfojtották, ezért nem hoztak termést. De volt mag, amely jó földbe hullott, ez, amikor kikelt és kifejlődött, termést hozott, az egyik 30, a másik 60, a harmadik 100-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. Tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy meghallotta, próbálkozott Jakab Alfeusz fia. Csak kevesen mentek bele a játékba, a többiek villámgyorsan szétszélettek. Amikor Jézus egyedül maradt a 12-vel, Péter így szólt. Mi mindnyájan gondoltunk valamit, de természetesen kíváncsiak vagyunk, Mester, a te magyarázatodra is. A magvető Isten. A mag Isten szava, segített Jézus. Na, most jöttök. Kezdjük az útszélre hullott maggal. András jelentkezett. Ez én vagyok, amikor vakon és süketen elmegyek az igazság mellett. Meg én, amikor bosszant az igazság, folytatta Jakab Zebedeus fia. És én, amikor hagyom magam lebeszélni a te igazadról, mondta testvére János. Vagy pedig én, amikor nem akarom teljes erőmmel megérteni, amit elsőre nehéz megértenem, fűzte hozzá a kánai Simon. Jézus elégedetten bólogatott. Jól értettétek, akikben útszélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán és kitépi szívükből az elvetett igét. No és mit gondoltatok a köves talajra hullott magról? Ó, hát ez én vagyok, kiáltott föl Fülöp. Amikor a jó cimborák és a kalandok csábítanak közétek, és nem az országépítés. Meg én, amikor a szívem ahelyett, hogy megindulna, megkövesedik, folytatta Bertalan. Ugyancsak én, amikor te Isten országáról beszélsz, én meg az én dolgaimról ábrándozom, tette hozzá Tamás. Akárcsak én, amikor nem tudtam elviselni, hogy kinevessenek azért, mert a te tanítványod vagyok, fűzte hozzá Júdás. Amikor túlságosan bízom saját erőmben, ismerte be Jakab. Amikor Isten szavára csak szavalok, de nem cselekszem, vallotta be Tádé. Jézus ezzel is elégedett volt. Vagyis ti is úgy gondoljátok, hogy akikben köves talajra hull a mag, azok, amikor hallják a tanítást, szívesen fogadják, de nem ver bennük gyökeret, mert csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldöztetés éri őket az ige miatt, hamarosan megbotránkoznak. No, és mi van azokkal, akikben bogáncsok közé hull a mag? Ez történt velem is, éppen olyankor, amikor szerencsésen alakultak ügyeim, kezdte Jakab Alfeusz fia. Velem pedig akkor, amikor elkezdtem pénzem várható nyereségét számolni, folytatta Máté. Én velem meg akkor, amikor kis hitűségembe elsüllyedek, zárta le Péter. Jól mondtátok, akikben a bogáncsok közé hullik, azok hallják ugyan a tanítást, de a világ gondjai, a csalók a gazdagság, és a többi vágy szívükbe hatol, elfojtja az igét, úgyhogy terméketlen marad. No és akkor mi történik a jó földbe hulló maggal? Na hát, ezek, mint hallhattad, mester, ezek aztán nem mi vagyunk. Jézus élénken tiltakozott, pedig ezek is ti vagytok. Ezt nehezebb lesz megmagyaráznod, mester, mint azt, hogy a 7 testvér közül feltámadáskor kié lesz az asszony, akit Mózes törvényei szerint mindnyájan elvettek, jegyezte meg Péter, és ezzel mindenki egyetértett. Igazatok van, ismerte el Jézus, majd hozzátette, de szavaitokból kiderült, hogy lelketek mélyén jó talaj van.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Magvetés.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A kereszténység radikális autonómiája. Vildma János jegyzete. A vallás társadalmi szerepét tekintve mind a liberális, mind a kommunitárius megközelítés modern kor előtti premisszákon nyugszik, véli José Casanova. Az első ugyanis abból indul ki, hogy a vallásnak teljesen ki kell szorulnia a közéletből, szekularizmus, a másik pedig abból, hogy be kell épülnie a közéletbe, ha nem politikailag, ami az állam és egyház elválasztása következtében már nem lehetséges, akkor legalább szociológiailag az egész társadalom erkölcsi integrációja révén. Illiberális keresztény demokrácia. Ha bármelyik egyház ennek megfelelően szembefordul a liberalizmussal, és elkötelezi magát a nemzeti konzervativizmus mellett, akkor akaratlanul is politikai vagy szociológiai értelemben definiálja önmagát, betöltve ezáltal bizonyos integráló és stabilizáló funkciót, ám kockáztatva eredeti küldetésének teljesítését és teológiai identitását. Ez csapdahelyzet. Az egyház olyan feladatot vállal magára, irányt mutatni a társadalomnak, meghatározni, hogy mi a helyes és mi a helytelen, amelyet nem tud teljesíteni, és a társadalom egésze nem fogad már el tőle. Ráadásul ez konfliktusok lehetőségét rejti magában. Ennek egyik fajtája nemzeti vallás jellegű, a másik fajtája pedig a felekezetek közötti kapcsolatokat terheli meg, amint történt ez a magyar 2011. évi egyházügyi törvény elfogadása után. Az amerikai vallás szociológus ezért más utat javasol. Casanova szerint a múlt század közepe óta kirajzolódott, hogy politikai és vallás viszonyában a megoldást az jelenti, ha modern társadalomban a vallás nyilvános szerepe nem kötődik sem az államhoz, sem a társadalom egészéhez, mint szociológiai erkölcsi iránymutatásra váró képződményhez. A nemzet erkölcső szerepébe csúszás helyett a vallásnak egyszerűen élnie kellene azzal a jogával, hogy szóban és tettben részt vesz a civil társadalom nyilvános életében. Ez egyrészt összeegyeztethető a liberális szabadság értelmezéssel és a modern társadalmak strukturális és kulturális differenciálódásával, miszerint a vallás magánügy. Másrészt összeegyeztethető a konzervatív felfogással is, mely szerint a vallás közügy. Közügy annyiban, amennyiben a vallásos normák és vélemények épp úgy megjelenhetnek a nyilvánosságban, mint más normák és vélemények, és épp annyi tiszteletre és megbecsülésre tarthatnak igényt, mint azok. Trutz Rendorf, német evangélikus teológus, aki szerint a közösségi társadalommal ellentétben, amelyben az állam és egyház határozta meg az ember társadalmi helyét és szerepét, a modern társadalomban az ember szabadsága és méltósága az a sarokpont, amelyen államnak és egyháznak nyugodnia kell. A kettő modern kori elválasztása ezért feltételezi a keresztény embernek azt a képességét, hogy önmagában is meg tudja különböztetni a hívőt és polgárt. Szabadságának és méltóságának alapja nem az állam, nem is a civil társadalom, nem is az egyház, hanem az a tudat, hogy ő Isten képmása, és e világi küldetése is tőle van. Az egyház számára nincs más tekintély, amely tanítását értelmezhetné, és nincs olyan világi hatalom, amely megmondhatná, hogy mi következik a hitből, mint maga az evangélium és a hívők közössége. Az egyház szabadság a bármilyen külső uralomtól nem a lehetségesség kérdése, hanem a kereszténység radikális belső autonómiájának következménye. Az egyháznak saját önértelmezése szerint önmagát kell kizárnia minden evilági hatalomból, és minden világi hatalom megnyilatkozását önmagából, mert Jézus Pilátusnak mondott szava szerint az én országom nem e világból való. Ebben az összefüggésben érthető csak meg Jézus válasza a farizeusok kérdésére, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Az adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené, nem valami opportunista, konfliktus kerülő, a császár jó indulatára építő álláspont, Jézustól az egyébként is távol állt, hanem a két szféra radikális elválasztása. Egyrészt elvitatása annak, hogy a császár isteni, amint ezt az adópénzre nyomott császár képe proklamálta, másrészt elvitatása annak is, hogy Isten királysága evilági, amint sok Jézus korabeli zsidó hitte. A két ország alapvetően más. Mindkettőnek megvan a maga illetékessége és autonómiája, és egyik sem élhet vissza a másikkal a saját céljai érdekében, mint ahogy ez a történelem során számos alkalommal történt. Mindkettőnek meg kell adni, ami az övé. Sem többet, sem kevesebbet.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A kereszténység radikális autonómiája. Vildma János jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. Ha csodát tapasztaltok meg, akkor attól erősödik a hitetek, szerintetek?
2: Attól függ, hogy mit nevezünk csodának.
1: Hát ami persze. Neked az, ami olyan, amit egyszerűen nem tudsz másképp megmagyarázni, csak azt tudod gondolni, hogy a jó Isten most egészen konkrétan megsegített, megmentett, megoldott valamit.
2: Tehát a saját magunk eldöntjük azt, hogy ez most csoda volt, vagy nem volt csoda. Ne. Lehetséges, hogyha elmondjuk ezt valaki másnak, akkor az nem fogja csodának vélni.
1: Lehet, de egyébként szentek életében például konkrétan meg vannak jelölve bizonyos dolgok, amik megtörténtek velük, és csodáknak lettek minősítve.
2: A csoda az, amit nem tudunk elképzelni, és megtörténik.
1: Igen. De észreveszi néha az ember, most eszembe jut egy kép, ahol ez egy filmbeli kép, nagyon régen láttam, és nem tudom most pontosan idézni, hogy kik voltak ott a filmbeli szereplők, de a szegények megetetése történt éppen egy fazékból, vagy kenyérből, nem is tudom, szeltek a nővérek, és ott egy csoda lett a szemünk elé tárva a filmbeli jelenetben, ahogy az egyik nővér a sok-sok oda sorakozó embernek vágta mindig a szeleteket, és egy másik nővér pedig a nézőkkel velünk együtt észrevette, hogy az a kenyér az igazából nem fogy el, mindig újra és újra tud adni belőle. Egy pillanatra összenézett a két nővér, az egyik érzékelte, hogy ez csoda. Nekem az jut eszembe, hogy tulajdonképpen talán ki is zökkenthetjük magunkat a csodából, hogyha elkezdünk tudatosan gondolni arra, hogy ja, most ez egy csoda? És akkor hirtelen eltűnik, megszűnik, de amúgy pedig könnyen, mint vagy a tessék, a vizen járás.
2: Tehát az, hogy hogyan fogadjuk a csodát, azt kérdezed
1: Jézus
2: most.
1: Hívta például az egyik tanítványt, hogy gyere. Az a tanítvány elindult a vizen, és aztán akkor rájött, hogy ja, én most a vizen járok, és rögtön elkezdett süllyedni, és kiáltott, hogy jaj, ments meg. De hát egyébként, amíg nem zökkent ki belőle, addig benne volt.
2: Pontosan, amíg kapcsolódott, és amíg hitt, természetesen akkor, amikor a halászok jártak a vízen, az csodának tűnt nekik.
1: Na, Laci, mit mondasz?
3: Hát, illetve ez a hit, mert azért esett le hirtelen, mert a hite így kiugrott belőle.
2: Igen. Tehát kételkedés.
3: Viszont Jézus elmondta nekik, de a tanítványoknak is azt mondta, hogyha lenne tiszta nagy hitetek, akkor a hegynek is mondhatnátok, hogy menjen odébb, és oda menne, illetve ugyanúgy tudnák kezelni a szelet is.
1: De egyébként más is, Illés próféta is megtette, hogy imádkozott tartósan időjárással kapcsolatos ügyben.
2: Mert hogy jöjjön az eső.
1: Hát igen, jött.
2: És az csoda?
1: Hát... neked
3: hát annak idején nem, esőre sokkal több szükségük volt, mint most nekünk, igaz?
1: Meg inkább a kérdés itt tulajdonképpen az, hogy ha csodát tapasztaltok meg, akkor az a hiteteket erősíti?
3: Szerintem ez sokszor csak pont ezért van.
1: Mármicsoda.
2: A csoda.
3: Ezért kapunk. Igen.
1: Hogy erősít.
2: Azért kapunk
3: hogy utána higgyünk benne.

0: Most csak így visszaemlékszek egy pár dologra, ami megtörtént.
1: Csodára?
0: Igen, velem, és akkor olyan nagy extázissal fogadtam az úgymond csodát, hogy el voltam telve vele, és azt mondtam, hogy itt most megerősödhet a hitem. És ja, ez tartott pár hétig, és akkor éreztem, hogy csökken az a lelkesedés.
2: Jézus mindig a csodatételek után figyelmeztetett, hogy ezt ne mondjátok el senkinek.
0: Nem kell elmondani senkinek. Ezt saját magad kell értékelned, saját magad kell befogadjad, és akkor levonni a következtetéseket.
2: Vagy pedig lehet, hogy még kártékony is, hogyha csodákról mesélünk?
1: Hát nem tudom miért, hát mi rengeteg csodáról kapunk tájékoztatást a Bibliából, nem? Hát a tanítványok, ők is leírták nekünk az evangéliumokba,

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Beszéljük meg azt, hogy mi a bűn.
2: Na, hát
1: csak
2: igaz.
1: A 10 parancsolat alapján lehet bűnt elkövetni.
2: Nekem most ez jut eszembe, hogy igen.
1: Ha én úgy gondolom, hogy valamilyen bűnt követtem el, és nincsen benne a 10 parancsolatban, attól még az bűn.
2: Nincs is olyan.
3: Hát mindig, akkor mindig visszalépünk az induláshoz, nem? Hát azt kell, hogy elhangzott ez a szó, hogy bűn Ádám és Éva idejében, és ők mit csináltak? Semmit. Egyetlen egy dolog volt, hogy amit kért Isten tőlük, azt nem tartották be. És akkor
1: de honnan tudjuk, hogy mit kell betartsunk?
3: Ezt rögzítette Isten először csak két szóval, szeressétek Istent, és szeressétek fele barátaitokat, de aztán ezt szétvette 10 dologra is, de a 10 parancsolatnak az első 5 része az Istenről szól, a második 5 része az emberekről, de aztán persze utána Jézus még egy kicsit megfogalmazta, hogy hát igen, szeressétek fele barátaitokat, de az ellenségeiteket is szeressétek.
2: Na ráadásul, nem is akárhogy, egyébként én ezt ki is készítettem majd akkor, Lukács 6:27, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Tehát tegyünk is jót velük. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást. Hát megtesszük mi ezt? Folytatom. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami tiéd, attól ne kérd vissza. Hát azért ez egy kicsit messze van attól, ahogyan mi viselkedünk, nem gondoljátok?
3: De ez ahhoz is csatlakozik, amiről a múltkor beszéltünk, az ítéletről, nem? Ezért is mondja Isten, hogy azért is ne ítéljünk, hanem inkább próbáljuk meg őket javítani, a szeret, de csak szeretettel javítani.
2: Na, de mégis megítéljük, és ugyanebben egyébként Lukács írja ezt is, hogy ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek, ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el, de mi mégis megtesszük, tehát az ember, ha magában néz mélyen, én legalábbis, akkor tudunk ítéletmentesek lenni. Lehet, hogy néha egy picit sikerül, de amúgy látok
1: valakit. És minden
2: valakit.
1: Mellett még szeretni is.
2: Hát igen, nektek megy nem ítélkezni. És én mondtam egyszer már nektek pont itt ebben a műsorban egy példát, hogyha valaki például magát nagyon dicséri, nálam bekapcsol valami, hogy hej, ott valami sántít, mert ha valaki önmagát felmagasztalja, akkor én már elkezdem őt megítélni, hogy hát itt valami sántít.
1: Mindenféleképpen ítélkezünk, vagy jól, vagy rosszul, lehet. És talán egyik sem megfelelő és nem jó.
2: Hát vagy ha valaki, tényleg beszélgettünk erről, azt mondja magáról, hogy én nem vagyok bűnös, nekem semmi bűn. Mert van, aki egyébként, biztos találkoztatok már ilyennel, Laci mesélted, hogy te már találkoztál, én is egyébként, aki mondja magáról, hogy hát nekem nincs bűn.
1: Laci azt mondta, hogy nagy része az embereknek ezt mondja saját magáról, hogy nincsen bűne. De itt megint visszatérnék oda, hogy mi a bűn, tehát honnan tudjuk azt, hogy mi a bűn, mert hát saját magunk is eldönthetjük azt, hogy
2: dönthetjük.
1: Én...
2: De hogy dönthetjük? Hát hogy dönthetjük? A Bibliából tudjuk.
1: De mondjuk úgy érzi az ember, hogy valamilyen bűnt követett el.
2: Ami és nincs leírva a Bibliában, de hát az mi? Mi lehet olyan? Ha tudsz egy példát mondani, akkor igen, meglepődünk szerintem, de aztán lehet, hogy most meg fogunk
1: igen,
2: lepődni.
1: Hát biztosan a 10 parancsolat valamelyikéhez hozzá lehet kapcsolni. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a bűn az a 10 parancsolathoz kapcsolható.
2: Szerintem csak. Mindenképpen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktam nektek beszélni a zsidó testvérekről, akikkel beszélek. Igen. És volt most nemrég egy olyan írás, aztán utána beszélgettem. Azt írták, hogy mit jelent az hazugság. Mert hogy a 10 parancsolatban nem az van, hogy ne hazudjatok, hanem hogy ne tegyetek fele barátaitok ellen hamis tanú bizonyságot. És erre a zsidók így mondták, hogy hát, mikor hazudni azt lehet. De csak akkor, tehát olyan hazugságot nem szabad, ami rosszat okoz bárkinek. De
2: szép hazugság,
1: játszani vagy mulatságoskodni,
3: viccelni például.
1: Viccelni, azt lehet. Ezt mondják a zsidó testvérek is. Érdekes, nem?
3: És egyrészt például a humor, másrészt pedig, hogyha mondjuk van egy tünetem, mondjuk egy testi tünetem, hogy megjelenik valami betegség, és én önmagam elől azt egyszerűen elhazudom, mert én azt akarom, hogy én imádkozom minden nap egészségért, és én egyszerűen nem veszek róla tudomást.
2: Na de ez egy másik dolog, amikor azt mondod, hogy nem veszek róla tudomást.
3: Nem elhazudás?
2: Nem elhazudás, hanem egy átadhatod is magad.
3: Hát az is olyan, igen.
2: Egyfajta kikerülése a
3: hazugság,
2: vagy szembenézése bizonyos dolgoknak, de lehet, hogy ezt azért is teszed, hogy ne hívd fel az elmét, figyelmét
3: hát
2: arra, hogy...
3: Így van, hogy meg tudjak gyógyulni, mondjuk. Hát, de mégiscsak hazugság. Az orvos mondjuk azt mondja, hogy szavas.
2: Az orvos is hazudhat neked, és azt mondja, hogy... És akkor ad egy olyan hitet neked a hazugsága által, amivel meggyógyulsz.
3: Ja, na látod, tessék, akkor ott van. Azt hazudja
2: azt
3: nekem,
2: fogja mondani,
3: Szabolcs,
2: hogy nincsen semmi baj.
3: Vagy és ott akkor... van az üres kapszula. Vegye be, Szabolcs. Ezt hát, beveszi,
2: igen.
3: Már holnapra jobban lesz. Most vegye
2: ez
3: be.
2: Ez a placebo hatás, hát és ez egy nagyon érdekes területe.
3: Holnapra jobban lesz.
2: És hogyan gondolod, hogy működik?
3: Hát persze.
2: Hát persze, hogy működik.
3: Beveszem, mert, hogy... és rögtön jobban leszek.
2: Biztosan, különben is. A másik gyógyszerrel is pontosan így van, hogy megnyugtatod magad, hogy bevetted a
3: hát akkor
2: gyógyszer.
3: Hazugság.
2: Akkor a zsidó testvérek tényleg jót mondtak, hogy azt mondták, hogy lehet...
1: Nem, mondtak példákat.

0: mindent elfedez, az azt jelenti nektek is, hogy letakarja a csúnyaságot szeretett lepellel? Azt jelenti nektek a mindent elfedez?
1: Nem biztos, hogy szeretett lepellel, hanem egyszerűen elfed. Hát, nem mondja.
0: Na de mit jelent a mindent elfedez?
1: Elhallgat. Elhallgat, hát nem csak, hogy elhallgat, hanem valamilyen formában megmagyaráz, elfed.
0: Na neked ezt jelenti Lacinak?
2: Hát mert hogy minden ilyen problémát, amiről beszélünk, a szeretet, az meg tudja oldani. Tehát mindig szépen át kell gondolni, hogy na jó, jó, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de akkor ezt hogy kezeljük. És a
0: tehát
2: szeretet
0: a megoldás,
2: az azt jelenti,
0: a
2: hogy
0: szeretet.
2: A másik testvéremmel együtt megoldjuk.
0: Akkor nem is letakarom egy szeretet lepellel, hanem maga a megoldás a szeretet, hogyha bennem van a szeretet. Nem így kellene erre gondolni? Hogy nem is tudom, hogy fogok viselkedni, de ha bennem van a szeretet, akkor majd az a bennem lévő szeretet megoldja. Na,
2: így
0: akkor
2: van,
0: most ezt
2: van.
0: Az előző
2: hát
0: gondolatomat töröltem, hogy szeretet lepel meg ilyesmi, akkor azt mostantól elfelejtem, hanem ha bennem van.
2: Hát ez na, a jó, lélek köszönöm. Gyümölcse. Na, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt mondja, hogyha ez benne van a szívemben, mert ez a lélek gyümölcse, az azt jelenti, hogy a szívemben van, illetve nem, a gyümölcs az azt jelenti, hogy ezt látja is más.
0: Lehet benne gyönyörködni. Na jó, akkor mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Megbocsátás kapcsán hozom a következő gondolatot. Adáson kívül például András egy bizonyos dolog miatt elnézést kértél tőlünk. Most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy nekünk egyébként kötelességünk elnézést adni, vagy hát megbocsátani, nem? Tehát tulajdonképpen meg se tehetem, hogy nem bocsátok meg, hiszen köteles vagyok megbocsátani, fel vagyok rá szólítva.
2: Csak az a kérdés, hogy valami marad-e bennünk
1: igaziból harag. Kell megbocsátani.
2: De mondhatod, hogy igaziból megbocsátunk, ez sajnos nem csak az emberen múlik, mert ott marad benne. Hiába mondja az ember azt, hogy megbocsátottam, és minden rendben van, amikor éjszaka felébredés, egy bizonyos fajta szorongás van benne, például.
1: Kell hozzá egy kis kegyelem.
3: Szerintem megint az aranyszabállyal illik megmagyarázni, nem?
1: Mégpedig?
3: Hát mert az aranyszabály azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének. Vagyis ha te szeretnéd, hogy neked is megbocsássanak, ha valamit hibázol, akkor neked is meg kell bocsátani.
2: Hát pont erről
3: beszéltünk, ez az alap aranyszabály.
2: Hogy nem rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e, mert hiába mondjuk ki, hogy én megbocsátottam, és hiába teljes szívemből azt szeretném, hogy ez a dolog rendeződjön, mégis kell legyen vagy egy bizonyos időnek, vagy valaminek történnie kell, hogy ez tényleges megbocsátás legyen.
1: Na de hát akkor idézünk.

0: Lukács evangéliumából a megbocsátás. Én ezt a napokban vettem észre egy szót itt ebben. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Nekem eddig soha nem tűnt fel az a szó, hogy ha megbánja.
1: Ez
0: nem tűnt fel eddig.
1: Nekünk sem.
0: És ha nem bánja meg, akkor is kötelesek vagyunk megbocsátani. Ugye?
1: Elég erős szavakat használsz, hogy kötelesek vagyunk.
0: Én így tekintem. A mi atyánkban is benne van minden nap, mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.
2: Bízni kell Isten ítéletében. Vagyis, hogy az ilyen dolgokat én bocsássak meg, de ha nem jó, akkor Isten majd elé. Minden, mert ez van a Bibliában, ez van nekünk írva, nem? Hogy a bűneiért mindenki bűnhődik. Majd később így úgy, de bíznunk kell Isten ítéletében.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Lukácsnál, ahogy olvassuk a megbocsátás kapcsán, tehát, hogyha vétkezik atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha nem lenne ott az a rész, hogy és ha megbánja, akkor is meg kell bocsátani. Laci bólint,
2: én András Lécz. Én nem bólintok. Ez egy kiragadott szöveg a Bibliából, és nem tudom elképzelni, hogy ez egy általános elv kellene, hogy legyen.
1: Hát de aztán folytatja, hogy és ha naponta 7-szer, gondolj bele, naponta 7-szer jön valaki, de megbánja mind a 7-szer, visszajön, hogy András, ne haragudj, mert már megint csináltam, és megbántam, András, de nem tudtam uralkodni magam, ne haragudj már, és András.
2: Bármennyiszer...
1: Igen, van, ahol írja, hogy 7-szer, 77-szer.
2: Történik mindez. Igen, akkor...
1: Hát nem azt írja valahol? 70-szer, 7-szer.
2: Egy kérdés megbánja. Van az, hogy az a ha.
1: Az a ha.
2: Ha megbánja.
1: És ha
2: akkor
1: nem,
2: is meg kell bocsátani,
1: ha nem bánja
2: az én
1: meg.
2: Elképzelésem szerint, hogyha ha nem bánja meg. Tehát hát, hogy... legfennebb nem adunk több alkalmat arra, hogy ez megtörténjen.
1: Hát de az nem úgy van, mert az megint nem bibliai.